0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájk jogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az MVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal, derül ki a közleményből. A 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében, nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a felsőoktatási alapítványok, kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, a pécsi, a szegedi és a miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett

0: amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok őszi fesztiválja program sorozat keretében.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában. 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott. A részletekről a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet kérdezte a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Idén mennyien vállalták az érettségit, akár ki az, aki már időben voltak, esetleg valaki már előrehozott érettségit tett?
3: A kérdésre a válasz nem nagyon egyszerű, mert hogy a Földes Gimnáziumnak a tanulói összetétele azért nem mindennapi. Van nálunk nappali képzés, van nálunk esti tagozatos képzés, tehát felnőtteket is oktatunk, és az érettségi rendje lehetővé teszi azt, hogy azok a diákok, akik még nem fejezték be a tanulmányaikat, ők is érettségizhessenek, ezt az előrehozott érettségének nevezzük, de összességében az iskolában 222 vizsgázó jelent meg, ezek közül 7 voltak, akik nem az iskolának a tanulói, hanem már korábban érettségiztek, vagy másik iskolának a tanulói. A nappali tagozatos képzésünkben pedig 159 tanuló érettségizett, akik rendes érettségi vizsgát tettek. Ez a klasszikus érettségi vizsga, amikor a diákok minden tantárgyból befejezték a tanulmányaikat, eredményesen lezárták a 12. tanévet, és aztán neki indulhatnak az érettségének. A kettő közötti különbözet pedig azokból a diákokból van, akik úgynevezett előrehozott érettségit tesznek, tehát az előrehozott érettségi az azt jelenti, hogy még nem minden tantárgyból fejezte be a tanulmányait, de még iskolába jár, tanköteles esetleg, és befejezte egy-egy tantárgynak a tanulását, osztályozó vizsgával, vagy pedig véget ért maga a tantárgy, és egy érettségi vizsgát tehet. A felnőtt oktatásban is nagyon szép számmal jelentek meg érettségiző diákjaink, közel 30 tanulónk érettségizett ebben a képzési rendszerünkben, ez a digitális középiskola. Ha ezt a óriási számtömeget és sokféleséget sikerült feldolgozni, akkor azt tudom mondani, hogy ez az érettségi vizsgai időszak is nagyon sok mindenben követte az előző éveknek a rutinját. 2020-ban újították meg az érettségi rendszerét, megváltozott a tananyagoknak az érettségi tartalma, az elvárásrendje, a kollégák ehhez a felkészülés segítő munkában már alkalmazkodtak, a diákok is pontosan tudták azt, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Így aztán azt is mondhatjuk, hogy egy nagyon szép, eredményes, sikeres érettségi vizsgaidőszakon van túl az iskola.
2: Különböző tantárgyak, mondjuk az, hogy a kötelező tantárgyak hogyan sikerültek, voltak-e különlegességek, mert ugye vannak kötelezők, vannak választható tárgyak is, a kötelezőek hogyan sikerültek, hogyan értékel igazgatóra?
3: A diákoknak, akik érettségiznek, lehetőségük van arra, hogy az érettségének a szintjét is megválaszthassák. Ha emelt szintű érettségit tesznek, akkor egy független vizsgabizottság előtt vizsgáznak, ha középszintű érettségit tesznek, akkor pedig a saját iskolájukban érettségiznek, általában a saját tanáraik, azok, akik a vizsgán részt vesznek. Az iskolákban nagyon sok diák tesz emelt szintű érettségi vizsgát, legalább egyet minden diákunk tesz. Hogyha pedig átlagosan nézzük, akkor pedig ez az arányszám, ez valahol a másfélnél jelentkezik. Vannak olyan továbbtanulási irányok, ahol 2 emelt szintű érettségit várnak el. Az emelt szintű érettségi letételire ösztönzi a diákokat a felvételi, az egyetemi felvételi rendszer is, ugyanis a pontszámításnál az emelt szintű érettségik teljes értékűek, a középszintű érettségiknek pedig 67%-os, tehát 2/3 értéke van az emelt szintű érettségihez képest. A tantárgyak közül 3 tantárgy kötelező az érettségén, minden diáknak kell magyarból, történelemből és matematikából érettségiznie, hogy milyen szinten teszi, azt ő választja meg, a felkészültsége és a továbbtanulás igénye alapján. Ez alapján elmondhatjuk azt, hogy a hagyományoknak megfelelően, vagy az eddigi gyakorlatnak megfelelően iskolánk diákjai a magyar nyelv és irodalom tantárgyból általában középszintű érettségi vizsgát tesznek. Idén voltak, akik emelt szintű érettségi vizsgát is ketettek, a számuk összességében nem jelentős. Ezzel szemben a második napi kötelező érettségi vizsga, a matematika érettségi, az ennek az ellenkezőjét mutatja. Az iskolánknak talán a képzési rendjéből is következik az, hiszen 4 évfolyamos és 6 évfolyamos speciális matematika tagozatos osztályaink vannak. Nagyon sok diákunk kedveli a matematikát, a természettudományok mellett ezt választotta, vagy a továbbtanulás céljaként. Többen tettek emelt szintű érettségivizsgát, mint középszintűt. A történelemnél nagyjából 4-1 szokott lenni az aránya a közép és az emelt szintű érettségivizsgáknak. Ami még érdekes, hogy e 3 kötelező érettségi mellett minden diáknak kötelező egy nyelvből, legalább egy idegen nyelvből érettségiznie. A legtöbb diákunk az angol nyelvet választja, és az a kialakult szokás, gyakorlat, nem is tudom pontosan melyik itt a jó szó, a diákjaink jelentős része előhozott érettségi vizsgaként már részt vesz a középszintű érettségi vizsgán. Ez arra is jó, hogy felmérje az érettségének a menetét, arra is jó, hogy megismerje az érettségi feladatokat élesben, tehát vizsgahelyzetben, és arra is jó, hogy eldönthesse, hogy szeretne-e további nyelvismeretet szerezni, tehát a középszintű érettségit egy szintemelő vizsgával emelt szintű érettségivé alakítani. Ezekre lehetősége van a diákoknak, de nem egyszerű a történet, hiszen osztályozó vizsgákat kell letenni azoknak a diákoknak, akik még egy adott évfolyamból nem tanulták meg a leckét. Tehát nagy kihívás az előhozott érettségi is, nem szabad ezt sem lebecsülni a diákok teljesítménye szempontjából. És a vizsgázóknak lehetősége van arra, hogy egy tantárgyat szabadon választhassanak, mert az érettségi akkor teljes, hogyha legalább 5 tárgyból érettségiznek. Az iskolában ez az 5. tárgy, ez nagyon sok esetben a tagozatos tárgyat jelenti, hiszen a legtöbb iskolában a biológia, a fizika, a kémia úgynevezett kis tantárgy, tehát kevesen választják, nálunk viszont ennek a súlya rendkívül nagy. Nagyon sok diák ezekkel a tantárgyakkal tanul tovább, úgyhogy nem csak, hogy választják 5. tárgyként a tagozatos tárgyukat, hanem emelt szinten vizsgáznak. Előbb említettük azt, hogy vannak egyetemek, ahol 2 emelt szintű érettségi vizsgát is elvárnak, különben nem lehet bejutni. Ilyen az orvosképzőhelyek mindegyike. Az orvosképzőhelyeken mindenkinek kötelező az emelt szintű érettségi biológiából, és emelt szintű érettségit várnak vagy kémiából, vagy fizikából. Ez egy választási lehetőség a felvételre vágyóknak. Az iskolánkban nagyon sok diák, aki orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek készül, a biológiát és a kémiát választja emelt szinten, és az a tapasztalatunk, hogy ezeknek a tantárgyaknak a felkészülése rendkívül alapos, nagyon jó eredményeket szoktak elérni ezeken az emelt szintű vizsgákon.
2: Egy-egy mondat erejéig azért annyira rákérdeznék, mert ugye mindig minden érettséginél van egy-egy mumus, vagy egy nagyon érdekes feladat, vagy ami esetleg okoz meglepetést akár a diákoknak, tanároknak egyaránt. Idén volt-e valamilyen ilyen, akár matematika, magyar történelemből, vagy említette igazgató, hogy emelt biológiából is volt érdekesség.
3: A kötelező érettségi tárgyaknál és az angol nyelvnél az előkészítés az rendkívül alapos volt. Azt tapasztaltuk, hogy a feladat összeállítói, az írásbeli vizsga feladatok összeállítói nem tértek el a korábbi gyakorlattól egyáltalán. A középszintű érettségiknél néhány héttel ezelőtt portkavaró információ volt az, hogy a középszintű magyar érettségi az mélységében más volt, mint amit eddig tapasztaltak a diákok. Nyilvánvalóan a mélység, meg az elvárás az egy nagyon relatív viszonylagosságot jelent. Ezt a szaktanárok nagyon pontosan fel tudják mérni, hogy miben különbözött a mostani középszintű magyar érettségi, mint mondjuk a tavalyi vagy a tavaly előtti. Valójában a tartalmi rendszerében nagy különbségek nincsenek, hiszen jogszabályi szinten határozzák meg azt, hogy mit kell tudni a diákoknak, akár a készség szintjén, akár pedig tartalmi szinten. Ami általános meglepetést okozott a tantárgya közül, ez az emelt szintű biológia érettségi volt. A biológia érettségiben most a tudás alkalmazására fektettek nagy hangsúlyt, és éppen ezért a feladatok összeállításánál az ilyen típusú feladatok jelentették a zömét a vizsgának, tehát olyan feladatok kaptak, amelyekben a diákoknak diagramokat kellett elemezni, szövegeket kellett értelmezni, és ezek alapján biológiai tárgyú kérdéseket megválaszolni. Ez sokokat meglepett, az arányaiban most ezek nagyobb hangsúlyt kaptak, mint korábban, de összességében elmondható, hogy nem tértek el az érettségi elvárásoktól, a jogszabályi elvárásoktól, hanem egy más megközelítést igényeltek, és abban megállapodhatunk, hogy amíg a jogszabályoknak megfelelnek az érettségi vizsga feladatok, addig senkinek semmilyen kifogásolni valója nem lehet.
2: Milyen visszajelzéseket kaptak az érettségiző osztályok, hogyan vélekedtek az érettségről, amikor az írásbeliről kijöttek?
3: Az érettségi az általában feszültséget szül, és az az igazság, hogy nem csak a vizsgázókban, hanem természetes módon az őket felkészítő tanárokban, és hát a család egésze átéli az érettségi vizsga feszültségét. A különböző tantárgyaknak az eredményessége, sikeressége, megítélése a vizsgázók körében nagyon különböző volt. Érdekes volt látni azt, hogy milyen gondosan dolgoztak a diákjaink a középszintű magyar érettségének a megvalósításán, hogy milyen pontosan dolgoztak a matematikai érettségénél, és hogy néhányan milyen hamar készen voltak a történelmi érettségi anyagában. Most a középszintű anyagokról beszélünk. Az is egyértelmű és világos, hogy a diákok ma már az idegen nyelv tanulásában óriási mozgásteret kaptak. Tehát a média, a hozzáférhető internetes anyagok, sőt az AI is mind-mind azt segíti, hogy a gyerekeknek nagyon elmélyült, széles szókincsel tudnak neki menni az angol nyelvű érettségnek, és nagyon eredményesen is tudnak emiatt érettségizni. Szinte már napi használatban van számukra az angol nyelv, akár a tanuláshoz használják fel, akár pedig a pihenés szórakozás területén használják. Az, hogy angolul nézzék a filmeket, ez most már náluk nem egy tanulási folyamat, hanem a tudásfenntartásnak a részét képezi inkább. Tehát nagyon sokféle volt a visszajelzés az érettségikről, az eredménye az, ami igazániból megnyugtatja őket, tehát amikor már túl vannak a szóbelin is. És ilyenkor egy iskolának az egyéni eredmények is nagyon fontosak, hiszen most is volt olyan osztályunk, ahol a tanulóknak több mint a kétharmada 5.0-ás érettségit tett, úgyhogy két esetleg három tantárgyból is tett emelt szintű érettségit. Tehát nagyon jó eredmények születtek, és ami az iskola egészének fontos, hogy a diákok hogyan élték meg azt a folyamatot, amíg az érettségi vizsgáig eljutottak, és eredményesen túl voltak rajta. És ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy bármelyik osztálytagjával beszélgettünk az elmúlt napokban, mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy nem csak, hogy elégedettek a felkészülés folyamatával, hanem nagyon köszönik is azt a munkát, amit együtt végeztek itt a tanárok és a diákok, ami ez a közeget megteremtette az iskola, és én azt vettem észre, hogy a diákjainknak ez a visszajelzése, ez több, mint udvariasság. Ez nagyon őszinte és egyértelmű.
2: A szóbelik hogyan sikerültek? Önök hogyan élték meg itt az iskolába? Mennyire volt sikeres a szóbeli? Miként zajlott az írásbeli után?
3: A szóbeliknek is ugye a szintje az, ami meghatározó. Az emelt szintű szóbeliknél önálló vizsgabizottság előtt tesznek a vizsgázó vizsgát. Az egy nagyon fontos szabálya az érettségének, hogy az emelt szintű érettségén egyetlen iskola diákja sem vizsgázhat azonos iskolából származó tanár előtt. A diákok a szóbelin már nem anonim módon jelennek meg, mint hogy az írásbelin egy kóddal jelöljük a diákokat, addigra már felfedjük a személyiségüket, és a személyenként érkezni nem tudjuk, hogy melyik iskolában tanultak, hogy melyik iskolából érkeznek a vizsgázók. Ez az objektivitást is elősegíti, ráadásul a vizsgabizottságokat is úgy állítják össze a kormányhivatalnál, hogy egy vizsgabizottságban a három fő három különböző iskolából érkezik, nagyon sokszor különböző iskolatípusokból is, tehát ahol érettségiztetnek a szakgimnáziumban, technikumban és a gimnáziumban, tehát legalább ebből a kétféle iskolatípusból érkeznek a tanárok, a vizsgáztató tanárok. Az emelt szintű szóbelik nél a teljesítmény az írásbelinél is magasabb volt. Nyilván azért, mert a diákok akkor már ismerték az írásbeli pontszámaikat, hiszen a megtekintésén túl voltak, tudták azt, hogy hol vannak a gyenge pontjaik, amelyekre rá kell erősíteni, és nagyon sokat gyakoroltak, hiszen vannak olyan tantárgyak, ahol még a szóbeli vizsgához valamilyen gyakorlati feladat társul, például kísérletet kell végrehajtani a szóbeli vizsga közben. A szóbeli emelt az nagyon megterhelő egyébként. A diákoknak a vizsgai ideje az 20 perc, a felkészülési idő pedig minimum fél óra, és nem csak, hogy nagyon toppon kell lenni, hanem nagyon összeszedetnek is kell lenni, amikor egy-egy témának a kifejtését várják el tőlük, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nagyon magasan képzett szakemberek előtt kell, és idegenek előtt kell vizsgázni a diáknak, tehát ez egy nagyon összetett, kihívást jelentő vizsga, az emelt szintű szóbeli vizsga. Nagyon szépen sikerültek, több olyan diákunk is van, aki maximális pontszámmal fejezte be az emelt szintű szóbeli érettségét, és hát ezek azok a biztos támpontok, amelyek mutatják azt, hogy a felkészülésnek a formai elemei azok nagyon jól sikerültek. A középszintű szóbeli érettségi hasonlít leginkább ahhoz, amit nagyszüleink is letehettek, tehát az iskola tanárai előtt, akik a felkészítésben aktívan részt vettek, most vizsgabizottságot alkotnak, vizsgabizottság előtt egy nap teszik le a diákok az összes középszintű szóbeli érettségét. Az emelt szintű szóbeli érettségek nyilván itt nem jelennek meg, ezért egy-egy diáknak lehet, hogy csak két vizsgafelülete van, egy történelem, egy magyar, de néha az is előfordul, hogy éppen ezekből a tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgát tevő gyermek már nem jelenik meg ezekből a tárgyakból középszinten. És hogy a korábban megcsinálta az emelt szintű érettségi vizsgáját angolból, vagy középszinten is, akkor neki már nem kell abból sem vizsgáznia. Matematikából középszinten nincsen szóbeli vizsga, tehát hogyha a szóbeli és olyan tárgyat választott ötödik tárgynak, amelyiknek nincsen szóbeli vizsgája, előfordulhat, hogy a középszintű szóbeli vizsga számára nem létező jelenség. De azért a legtöbb gyerek tesz középszintű érettségi vizsgát, a legtöbben magyarból, történelemből középszinten vizsgáznak, elenyésző a száma azoknak, akik idegen nyelvből középszintűznének, és nagyon ritka az, amikor középszinten vizsgáznának a diákjaink a tagozatos tárgyaikból. Ez évfolyamonként általában 2-5-6 gyereknél nem nagyon szokott több lenni tantárgyanként, osztályonként meg pláne nem. Nagyon szép eredmények születtek, korábban említettem már, hogy vannak olyan osztályaink, ahol a kitűnő bizonyítvány szinte már unásig ismétlődik, és nagyon szép eredményeket értünk el azokban az osztályokban is, azokban a képzési formákban is, amelyeknél a tehetséggondozás más területei jelennek meg. Az Arany János tehetséggondozó programban tanuló diákjaink is nagyon szép teljesítmény nyújtottak, illetve a felnőtt képzés a digitális középiskolában tanuló diákjaink is nagyon szép eredményeket értek el. Náluk is magasabb az érettségi átlag, mint az országos átlag szokott lenni. Tehát már ugye a digitális középiskolában. Tehát általában egy-egyen jobb a digitális középiskolában az érettségi átlag, mint a hagyományos felnőtt képzés bármelyik formájában.
2: És a felvételi hogyan zajlik, hiszen ugye az érettségizők nagy része tovább tanul felsőoktatási intézménybe, vagy itt Magyarországon, vagy külföldön. Ebbe a témakörbe maradva a pontszámítás hogyan történik, illetve mit tapasztal igazgató úr, hogy mit tapasztalnak diákok, hova, merre szoktak felvételizni?
3: Jó, hát akkor lépjegessünk végig sorrendben. A pontszámítás 2005 óta, a kétszintű érettségi bevezetése óta a témában kevésbé érdeklődőknek egészen bonyolultnak tűnik. A felvételi pontszámok azok több elemből tevődnek össze. Az egyik pontszám elem az, amit a tanuló a középiskolában szerzett évvégi jegy alapján gyűjtött, tehát a tanulmányi eredményeit is be lehet számítani. Az érettségi átlagának az értéke is megjelenik a pontszámításban, illetve megjelenik két olyan tárgynak, amit az egyetem jelöl meg, amiből a pontokat számítják, ezek az egyetemi pontszámok. Ezek így együtt összességében a 400 pontos rendszerben éppen 400 pontot tesznek ki, de a vizsgarendszerünkben van még egy plusz 100 pont, amit intézményi pontként szoktak meghatározni. Ez az intézményi pont is a 2020-as érettségi újításával jelent meg. Ez azt jelenti, hogy az egyetemek mondják meg azt, hogy mik azok a helyzetek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, élethelyzetek, amelyekért ők egyes intézményenként többletpontot számítanak a vizsgázóknak. Itt nem csak az emelt szintű érettségért adható pluszpontról beszélünk, nyelvvizsgáknak a súlyáról beszélünk, van olyan egyetem, olyan felsőoktatási intézmény, alapfokú művészeti vizsgáért többletpontot biztosít a diákoknak. Vannak olyan egyetemek, amelyek tehetséggondozó programoknak a tagságáért ad többletpontszámot, vagy az ott nyújtott teljesítményért ad többletpontszámot. És hát természetesen ez az a hely, ahol lehetőség van a szociális helyzetnek a kompenzálására is. Azok az egyetemek, amelyek szociálisan rendkívül érzékenyek, ezen a

0: érettségiző diákoknak döntő többsége nappali munkarendben tanul, tehát ugye 159 diákról beszélünk. Nekik a döntő többsége már most egyetemi továbbtanulásban gondolkodott, elenyésző azoknak a száma, akik valamilyen sajnos objektív okból kénytelenek elhalasztani a tanulmányaikat. Ez általában anyagi gond szokott lenni. Sajnos nem csak az Arany János tehetséggondozó programon tanuló diákok, hanem a hagyományos nappali képzésünkben résztvevő diákok között is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy először meg kell teremteni a továbbtanulásnak az anyagi alapjait, és utána tudják folytatni majd a felsőoktatásban az eredményeiket, miközben olyan pontszámok rendelkeznek, amivel egyébként mehetnének a választott egyetemre. Nagyon-nagyon népszerű az iskolában a továbbtanulás iránya szempontjából az egészségügyi terület. Nagyon sok diákunk orvosnak, gyógyszerésznek készül. Ezek nagyon magas pontszámmal vállalható területek. A diákoknak egy igen jelentős része az iskola természettudományos irányultságából fakadóan, tehát a matematika, fizika, kémia miatt választanak műszaki irányú továbbtanulást, és ezek mellett még viszonylag népszerűnek tekinthető a közgazdasági irány, amiben a gyerekeink népszerű, nagy-nagy népszerű tudnak, és néhányan jelentkeznek a jogi irányba is, viszonylag kevesen jelentkeznek a bölcsészettudományok, társadalomtudományok irányába, de ez sem az a terület, ami teljesen kimaradna az életünkből. Tehát nagyon széles a spektrum, amit a diákjaink választanak, érettségizőink választanak, és általában az első-második helyre felé szokták őket venni. Tehát a továbbtanulás ebből a szempontból részükről alapvetően biztosított. Azt is látjuk, hogy a helyi választásnak is van jelentősége. A diákjainknak az egy harmada szokta a Miskolci Egyetemet választani továbbtanulási iránynak. Ebben nem csak az a kényelmi állapot van, hogy a nappali képzésben megfelelő pontszámokat gyűjtve, nem csak, hogy államilag finanszírozott képzésben vehet részt, de még az ösztöndi lehetőségek is adottak. A kollégiumi elhelyezés problémaköre, a szállás, a megélhetés problémaköre egy miskolci vagy Miskolc környéki diáknak az sokkal kisebb gondot jelent, hogyha a helyi egyetemen tanul tovább. Tehát ezek is, és a képzésnek a hirdetései, tehát az, hogy milyen irányban lehet ott képződni, az is nagyon vonza a diákjainkat a helyi egyetemre, a Miskolci Egyetemre. Nagyon népszerű még a Debreceni Egyetem, amelyiknek nagy a beágyazottsága Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nagyon sok diák választja a Debreceni Egyetemet. Az orvosképzés miatt sokan mennek Budapestre, a Satéra, aztán a Debreceni Egyetemre, a Szegedi Egyetemre is, Pécs az kicsit messze van, oda kevesebben mennek, és a műszaki képzésben is sok diákunk a Budapesti Műszaki Egyetemet, vagy az Óbudai Egyetemet jelöli meg továbbtanulási iránynak. Általában azokon a területeken tanulnak tovább, akik a budapesti egyetemekre mennek, amelyekhez nincsen meg a megfelelő miskolci képzés.
1: Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában, 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott. A részletekről a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet kérdezte a riportár Sütő Dávid Pelé.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az észak-magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról. A lap előzményeiről Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költőt, írót, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjét hallják.
2: Én 1968-ban kerültem Miskolcra, és először a Napjaink szerkesztőségében dolgoztam, mint felsorolt vezető a megszűnéséig, a lap megszűnéséig, és utána 90-ben alakult a Napjainknak megszűnése után a Holnap című folyóirat, amelynek én lettem a főszerkesztője. Ez az én vezetésem alatt 3 évig működött, kuratóriumi vezénylet alatt, háttérrel, és utána anyagi megfontolásokból, szorításból vittük át a székhelyünket a Korvin utcából, majd onnét is Kapdeból óránt hívására kivittük a lapot az egyetemre, ahol tulajdonképpen én nekem már kifelé állt a szemkerem rúgya, úgyhogy én a továbbiakban csak a Felső-Magyarország kiadót vezettem, mint mostanáig. Néhány év ezelőtt fejeztem be, mert hát Pestről nem lehet mindent csinálni, ahol olyan körülmények között lakom, lakótelepi lakásban, ahol nincs a raktár, ahol a feleségem elhaltak mellőlem, akik az apró munkát elvégezték addig, azután már nem. Tehát befejeztem azt is, úgyhogy amikor lehetőségem nyílt arra, hogy meg tudva, hogy van lehetőség, anyagi lehetőség az, hogy Miskolcon lapot indítsak, vagy próbáljak indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
1: Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
2: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, hogy is mondjam, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
1: Hogyan telnek mostanában a napjai, ha nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
2: Hát próbálok írni, megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészítés alatt 2 könyvem is, egy verses kötetem, és egy próza kötetem, amely elbeszélésekből áll. És és próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet. Hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, ahol, amely gondozott.
1: Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem ért meg?
2: Hát ez az, ami nehezebb, a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen a kis ujjamba ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik, még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem, az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
1: Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
3: Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg és tartotta fent tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila Díjas, Kossuth Díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészetekben, táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti. De egy ilyen lap, hogyha rendszeresen megjelenik, akár csak negyed évente, mint ahogy most ez az Észak fog megjelenni, annak költsége van. Szakmai szervezetek támogatásukról biztattak bennünket, de ezek inkább elvi támogatások voltak. Mondták, hogy jó az irány, valóban fontos lenne egy ilyen lapot alapítani, de hosszú évekig forrást nem találtunk ennek a kiadványnak a megszületéséhez, és a tavalyi esztendő végén lett egy sikeres pályázatunk az Artisiusnál, és tulajdonképpen az Artisiusnak köszönhetően sikerült elindítani ezt a lapot. Nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy József Attila Díjas, Kossuth Díjas alkotók szerepelnek már az első lapszámunkban. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy regionális kiadású alapunk, miskolci egészen konkrétan, a szerkesztő bizottság, szerkesztő kollégáim, tervező kollega, a lapkiadónk is mind-mind miskolci, de nagyon fontos számunkra, hogy országos kisugárzásúvá tudjunk válni. Picit felül reprezentált a helyi érték alapban, de nincsen arról szó, hogy csak a helyi értéket mutassuk be. Szeretnénk egy országos kisugárzású lappá válni, és azt gondolom, hogy az első lapszám már mutatja nagyjából azt a koncepciót, aminek mentén haladnánk.
1: Észak fog címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az észak-magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A negyedévente megjelenő Észak-Fok irodalmi művészeti kritikai folyóirat tartalmáról és a szerkesztőbizottság tagjairól sajtótájékoztatón adtak információt, az itt készült összeállításunkat hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit. Ezek azok a források, amelyeket Magyarország 2021 óta használhatna fel, és amit idén augusztus végéig lehet felhasználni, mivel az előző ciklusban ezeket a jogállami és korrupciós problémák miatt befagyasztották. Emlékeztetett a politikus. A miniszter nagyon nehéz feladatnak nevezte azt, hogy ezeket a forrásokat augusztusig kell a magyar közérdek mentén a lehető legjobb célokra felhasználni. Vitézi Dávid elmondta, nagyon büszke arra, hogy ennek a hazahozott forrásnak igen jelentős részét új HÉV szerelvények és új intercity vonatok beszerzésére tudják fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudnak fordítani ezekből a forrásokból. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. Iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy olyan erdélyi fiatalembert, aki orvosnak készül, de mellette vasárnaponként kántorként szolgál a szegedi Kakasos templomban.
2: Szerintem az énekek imádságok, és megmondta a pálapostól is, hogy szüntelen imádkozzunk, tehát hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
1: Ismerjék meg Száz Zsolt, 5 éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri gyülekezet egyik kántorát. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hamarosan bőrgyógyász lesz Száz Zsolt, aki vasárnaponta nem gyógyít, vagy kutat, vagy tanul, hanem református kántorként szolgál. Zsolt az elmúlt 2 évben Szegeden a Kálvin téri gyülekezetben kísérte a gyülekezeti énekeket, míg hétközben orvostanhallgatóként járt az óráira, gyakorlataira. Száz Zsolt erdélyi származású, a képzése utolsó évére haza is kell mennie Marosvásárhelyre. De hogyan jött az életébe az orvosi pálya, és miért fontos neki a zene, hogy bírja a kettőt együtt? Száz Zsolt, 5 éves orvostanhallgató, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántora a vendégünk.
3: Amikor ideértem az interjúra, akkor egy már az utcáról tudtam, hogy nem kell kulcsért mennem a hivatalba, mert már itt ültél az orgonánál. Most mielőtt elkezdünk beszélgetni, egy kicsit gyakorolsz, de mi az, amit éppen játszol, és belehallgatunk itt a hallgatókkal, és aztán beszélgetünk.
2: Amikor saját kényelm kedvemre szoktam gyakorolgatni, akkor is a református énekeskönyvet veszem alapul. Most, amit hallottál, a befele jövet, ez a 741-es ének volt, a Ki Istenének átad mindent. Ezt gyakran szoktam játszani Isten tiszteletek után is, már akár saját ritmus, saját tempóval egy sajátos feldolgozásba. Közel áll hozzám ez az ének, úgyhogy ezt sokat szoktam játszani.

0: mindjárt leülünk itt valahova egymás mellé, de ahhoz neked még valószínűleg fel kell venni a cipődet, mert most igen, itt mezítláb, vagy hogy mondjam, zokniban ülsz itt a játszó asztalnál. Ezt elárulod ilyen kulisszatitokként a hallgatóknak, hogy miért zokniban kell orgonálni?
1: Az orgona pedál az egy teljesen más műfaj, mint hogy csak kézzel játszanánk. Az az igazság, hogy ilyen utcai cipőben azért nem jó és nem kényelmes játszani, mert ha nem figyelünk oda, akkor a cipőnek a talpa az két pedált is lenyomhat, holott nekünk egyre van szükségünk. Vannak erre a célra kifejezetten orgonista cipők, de azok így egyrészt nagyon drágák, másrészt pedig a legtöbb ember, aki nem hivatásszerűen orgonál, ők kitalálták ezt, hogy zokniban ez tökéletesen működik, és úgy gondolom én is, hogy nagyon jó így, mert így sokkal jobban érzi az ember a pedálokat, sokkal jobban érzi, hogy mennyire nyomtam meg azt a pedált, mint hogyha még lenne a talpam és a pedál között egy vastag cipőtalp is, egy vastag műanyag.
0: Hogy fogalmaztál az előbb, hogy nem hivatásszerű orgonista, vagy hogy mondtad?
1: Hát igen, én nem jártam kántorképzőbe, meg nem vagyok hivatásos zenész, nem is jártam zeneiskolába, hanem én kiskorom óta tanultam, aztán így sosem maradt abba, vagy sosem engedtem el teljesen. Voltak időszakok, amikor aktívabb voltam, voltak időszakok, amikor passzívabb. Most azt gondolom, hogy egy elég aktív időszak van mögöttem. Én nem tartom magamat hivatásos zenésznek, inkább hobbi zenész vagyok, de az viszont elég erősen.
0: Én már tudom róla, de hallgatok most fogják megtudni, hogy egyébként orvostan hallgató vagy. Tehát igen, nem sokára orvos leszel, és ebből a perspektívából a két infót tudva, hogy azt mondod, hogy nem vagy hivatásszerű zenész, de fontos neked a zene, és hogy nem sokára orvos leszel, ha ezt visszagörgetjük a gyerekkorodra, akkor ez benned egy ilyen vívódás volt, hogy zene irányba indulj, vagy tudományos irányba indulj? Mikor dőlt el az, hogy egyiket se engeded el, de az életed hivatása, ami a több időt fogja megkívánni az életedből, az a orvoslás lesz?
1: Igen, elátapítottál, mert voltak vívódások, viszont akkor nem az volt a kérdés, hogy orvosi vagy zeneművészeti, hanem akkor az volt a kérdés, hogy orvosi vagy református teológia. Megmondom őszintén, az orvosi egyetemet, ahogy elkezdtem, akkor ez a vágy egy kicsit így alább hagyott, de nyilván talán azért, mert így jól éreztem magam, jól ment a tanulás, tényleg jó jegyeim voltak, volt motiváció az egészbe, de azért így első év végén is, második év végén is így eszembe jutott, hogy hát igen, de mi lenne, hogyha mégis teológiára mentem volna, és hogy azt is szeretném csinálni, és folyamatosan éreztem egy ilyen vágyat a szolgálat iránt, amit aztán úgy teljesítettem ki, hogy beugrókántor lettem, vagy aztán itt a Kálin téren hivatásos, úgymond, és a szolgálati vágy az végül így került felszínre. De igen, voltak vívódások.
0: Most hanyadéves vagy az orvosi képzésben, és most van-e vívódás, vagy most már megnyugodtál, hogy az utadon vagy a helyeden vagy ott vagy, ahova Isten küldött, vezetett?
1: Most az 5. évemet fejezem be, ami azt jelenti, hogy még egy év van hátra. Most már nem szeretnék teológus lenni, ezt így ki tudom mondani, viszont azt tudom, hogy szolgálni szeretnék, és ebben a zene, az orgonálás az nagyon nagy eszköz tud lenni. Nyilván nem ez az egyetlen, de ez úgymond a fő kapcsolódási pontom az egyházhoz, az, hogy ezekben a körökben így inkább mozgok, és talán többet teszek egy vasárnapi istentiszteletért, mintha csak eljönnék, én ezt érzem.
0: Még egy fontos mozaikot hozzunk be az életedből a hallgatóinknak, hogy mi most Szegeden a Kálvin téri templom orgonája mellett beszélgetünk, de te nem szegedi vagy, hanem Marosvásárhelyről, vagy annak közelebbről, ezt majd mondd el, érkeztél Szegedre a tanulmányaid miatt egy rövidebb idő, rövidebb, hosszabb, ezt majd mondd el, hogy ez rövidebb vagy hosszabb időre, szóval, hogy hova gyökerezik a te életed, hol vagy otthon, és a B kérdés, hogy akkor most mi miért Szegeden beszélgetünk.
1: Alapvetően koltói származású vagyok, az Észak-Erdély, Máramaros megye. Onnan kerültem el orvosi egyetemre, Marosvásárhelyre, és egy Erasmus mobilitási program keretén belül nyújtottam be egy pályázatot, aminek az volt a tétje, hogy egy másik európai egyetemen végezzem el a 4. évemet az orvosiból, és ez lett Szeged. Ez az érdekes, hogy ez nem feltétlen az én döntésem volt, mert csapatosan indultunk el, és én akkor azt mondtam, hogy hát oké, legyen Szeged, és aztán itt annyira megszerettem 4. évben, annyira szívemhez nőtt, annyira ide gyökereztem, hogy 4. év végén, amikor a pályázat lejárt, és új pályázatot kellett benyújtani, és be is nyújtottam, akkor nekem nem kellett azon gondolkozni, hogy én most mit szeretnék. Tényleg elmehettem volna bárhova, ahova azt akarok, Németországba, Törökországba. Társaim el is mentek, de én azt mondtam, hogy itt maradok, mert itt érzem magamat a helyemen. Itt tudtam kibontakozni negyed évbe, zeneileg nagyon, de más területeken is, úgyhogy nekem ez nem volt egy kérdés, most sem választanék másképp. Most főleg nem, hogy már nagyon bele vagyok gyökerezve az egyházba, és nagyon stabil baráti kapcsolataim alakultak ki, szakmailag is nagyon azt érzem, hogy fejlődtem, és folyamatosan fejlődök, úgyhogy én most se választanék mást.
0: Mindjárt visszatérünk erre, amit mondtál, csak nem akarom elfelejteni Koltót. Jól helyezem el, hogy ez az a település, ahol Petőfi Sándor írta azt a híres sorát, nézve a távoli téli világot, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, így könnyebb elhelyezni talán a hallgatóknak.
1: Igen, pontosan ez a település.
0: Oké, és akkor visszatérve arra, amit mondasz, mit jelent az, hogy begyökeresztél Szegedre, főleg az egyházba, mennyire érzed magad itthon, hogyan fogadtak, mire gondolsz ez alatt, hogy be vagy ide gyökerezve?
1: Fú, hát ez nagyon érdekes dolog szerintem. Nagyon random és véletlen eseményeknek a sorozata az, ami eljuttatott ide, ahol most vagyok, és ez nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy az Úristen már a szegedi tartózkodásomnak az első napjaiban elkezdte azt a munkát bennem, aminek az lett az eredménye, hogy amikor döntés elé kellett állni, akkor én abszolút magabiztosan és minden kétséget kizáróan azt tudtam mondani, hogy én Szegeden szeretnék maradni. Holott nem úgy jöttünk ide, hanem az alap elképzelés az az volt, hogy igen, eljövünk, fejlődünk, tanulunk, és akkor utána elmegyünk máshova, és máshol folytatjuk. Ez én fejemben is ez volt, és hónapokig ez is volt a terv. Aztán így fokozatosan alakultak a helyzetek, a dolgok, mélyültek a barátságok, és akkor azt tudtam mondani, hogy nem. És igen, ilyen nagyon véletlenek, hogy megbüntettek a villamoson, és lerobbant a MÁV, és pótlóbusszal kellett menni. Akkor is egy kántori szolgálatra mentem egy esküvőre. Én voltam a kántor, és így nagyon sietni kellett, hogy pont én ne kések az esküvőről, ami otthon volt Koltón, és így annyira elveszettnek éreztem magam a Kiskun félegyházi állomáson, ahol még életemben nem jártam. Leszólítottam egy embert, hogy szia, bocsi, ne haragudj már, hogy így most így ez a vonat megy Szeglét fele, mert nekem ott kéne átszállni, és nagyon sürgősen haza kell jutnom. És akkor ez az ember, aki amúgy évfolyamtársam volt, és úgy szólítottam meg azért, hogy így előadásról, pont pulmonológia előadás volt aznap, így megmaradt a ruházat, mert én tipik nagyon zöldbe öltözött, és akkor azért szólítottam meg. És ez az ember aztán így kvázi az itteni szegedi emberek közül az egyik legjobb barátom lett. Aztán vonaton nyilván beszélgettünk, és kiderült, hogy ő is azért keresi az urat, ő is zenél, ő is sportol, és akkor ő szervezett be egy ilyen sportklubba, aminek aztán az is lett az eredmény, hogy annyira megszerettem azt a helyet, meg azt a közeget, hogy albérletből kollégista lettem, ami szintén egy nagy életváltozás volt szerintem. Következő pedig azt tudom még kiemelni, hogy így, amikor még nem kántorizáltam, az akkori lakásunkhoz legközelebb eső templom, az a honvédtéri református templom volt, és hetekig jártam úgy oda istentiszteletekre, hogy így folyamatosan ült mellettem valaki, és így hetekig nem is tudtuk, hogy ki a másik. Aztán pont egy ortopédia gyakon így rácsodálkoztunk, hogy egy csoportba járunk, vagy egy leosztásba vagyunk, és amúgy a templomba is együtt járunk, szóval akkor most már illene bemutatkozni, és az illető szintén az egyik nagyon közeli barátom lett. Ezek úgy elindultak már a szegedi kaland legelején, és ezek most tényleg azt tudom mondani, hogy a mérlegelésben nagyon beleszóltak. Ami még két nagyon fontos dolog, ami a meggyökerezést eredményezte, az egyik az, hogy itt dolgozok a Kálvin téren. Az egyetemista gyülekezetnek is amúgy oszlopos tagja vagyok, és az ottani lelkész mondta, hogy kellene ide egy kántor, és tudja, hogy én nekem vannak ilyen kompetenciáim, meg vágyaim. Ő szólt, úgy kerültem ide be. Ezt sem akartam ott hagyni, mert tudtam, hogy ha most elmegyek külföldre, akkor ez így megszakad, mert ott nem lehet ezt így folytatni, vagy hogy nem biztos, hogy igény lesz rá, vagy szükség lesz rám. Végül pedig szakmailag is nagyon jól megtaláltam azt az irányt, amit igazán szeretnék majd követni, megcsinálni, és abban is olyan szintű támogatásokat kaptam a témavezetőmtől, illetve a klinika részéről, hogy azt is butaság lett volna ott hagyni, így folytatni szerettem volna, és folytattam, és ott is sikereket értünk el.
0: És hogyan tovább? Az utolsó év az hol tekint rád az orvostudományi képzésben?
1: Az utolsó évet azt a szabályszerűen Marosvásárhelyen kell majd majd elvégeznem, mivel az utolsó évet azt nem lehet így pályázatokkal megspékelni, hogy kimenjen az ember ide-oda. Én szívem szerint itt maradnék nyilván, de ez a szabály, hogy haza kell menni. Otthon is nyilván megvan a közeg, ami visszavár, ami nem csak a család, hanem barátok, és otthon is van egyetemi gyülekezet, ahol szintén oszlopos tag voltam, és önkéntes sokáig, és ugyanoda vissza szeretnék majd csatlakozni. Aztán pedig, ahogy lejár ez az év, elég bizonytalan. Én annyit tudok, hogy mi szeretnék lenni, azt meg nem tudom teljesen, hogy hol, csak opciók vannak, aztán majd úgy lesz, ahogy az Úristen akarja.
0: Abba beolsz minket először is, hogy mi szeretnél lenni? Tehát az ötöd évben már gondolom, hogy jobban látja ezt az ember, szakosodik, abba az irányba mozdul, ami érdekli, túl vagy azokon a fordulópontokon, ami esetleg kiszokta szórni az orvostan hallgatókat. Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Hát ez is egy folyamatosan változó dolog volt, és a végleges, definitív választ itt kaptam meg Szegeden, hogy mi szeretnék lenni. Elsőben gyereksebészként akartam indulni, aztán ortopéd, másodévben, harmadévben sima gyerekorvos, és negyedévben, amikor elkezdtem itt bőrgyógyászatot tanulni, akkor szerintem pár hét után rájöttem, hogy ez az én utam. Bele is fogtam klinikai kutatásokba, ott nagyon-nagyon nagy támogatást kaptam a klinika orvosaitól. Témavezetőmet nagyon kiemelném szerintem. Ha ő nem lenne, akkor lehet, hogy nem is szeretnék bőrgyógyász lenni. Aztán folyamatosan TDK-ztunk, cikkben is megjelent a nevem már, és jelenleg is egy cikken dolgozunk, úgyhogy ezt tényleg szeretem csinálni, nem okoz fáradtság. Nagyon sok tantárnál az van, hogy így muszájságból tanulok, vagy muszájságból tanulunk, és érzem, hogy na jó, csak legyünk túl rajta, de a bőrgyónál ez így nem volt meg komolyan. Én extrém sokat tanultam egy bőrgyóvizsgára, de nem azért, mert feltétlen szükség volt, hanem azért, mert én szerettem volna azokat a dolgokat megtanulni, úgyhogy most azt gondolom, hogy bőrgyógyász szeretnék lenni, és majd kiderül.
0: Csak ilyen említés szintjén elmondod, hogy mi az, ami tudományos irányban érdekel? Tehát ami mondod, hogy cikkben szerepeltél, kutatásban benne vagy, lehet, hogy nem értjük majd azokat a szavakat, amiket mondasz, tehát ilyen nagyon laikus nyelven, ha elmondanád, hogy miben kutakodsz.
1: Én főleg az olyan részeket szeretem a bőrgyógyászatban, ami szorosan kapcsolódik az embereknek a hétköznapjaihoz. Szóval így szerintem annál nagyobb sikerélmény, vagy annál nagyobb elégtétel nincs, mikor a beteg úgy jön vissza, hogy megoldódott a probléma, és köszönöm. Amivel mi foglalkozunk a témavezetőmmel így tudományos szinten és elég aktívan, az egy autoimmun betegség, alopecia areata ez a neve, és ezt így konyhanyelvre lefordítva, ez azt jelenti, hogy a férfiaknak és a nőknek is ugyanúgy egy autoimmun betegség folytán így kihullik a haja, és teljesen kupasz lesz élete végéig. Viszont vannak olyan gyógyszerek, a mi fő kutatási profilunk most, amik ezt a helyzetet teljes mértékben vissza tudják fordítani, és ezeket a hatásokat kutatjuk, ezeket a gyógyszereket hasonlítjuk össze, hogy melyik jobb, melyik hatásosabb ebben a betegségben, és itt is ugyanez van, hogy visszajönnek az emberek kontrollra, és látom, hogy széles mosoly, köszönöm, hogy visszajött az önbizalmam, mehetek dolgozni, mehetek iskolába, és így boldogak, és boldoggá tudtuk őket tenni.
0: Mert hogy elindul a haj növekedés a fejükön?
1: Nem, hogy csak elindul, hanem teljes mértékben visszatér, úgy, ahogy a betegség előtt volt.
0: Akkor ez jó érzéssel töltett téged, gondolom, hogy tudtál segíteni.
1: Igen, nyilván nem mi voltunk azok, akik összekevertük a gyógyszert, hanem ott a nagy gyárak, meg minden, de mi voltunk azok, akik ezt így ajánlottuk, akikben ők megbíztak, és most már mi is egyre jobban megbízunk ezekbe a gyógyszerekbe. Mi voltunk azok, akik kutattunk, és így a mi kutatásainknak köszönhetően is mondhatjuk magabiztosabban azt, hogy igen, ez jó, és akkor az embereknek is a bizalma fog növekedni az orvoslás iránt, és aztán pedig az életminőségük is a kezelés hatására.
0: Most megint ugorjunk egyet időben. Van olyan emléked, amikor így ki tudod szálazni, hogy az első olyan pillanat, vagy egy korai pillanat, amikor úgy benned volt, hogy te szeretnél orvos lenni, másokon segíteni. Lehet, hogy még nem tudtad, hogy ez bőrgyógyászat lesz, vagy gyereksebészet lesz, de hogy én fehér köpenyben orvosként képzelem el a jövőmet? Vagy el tudom képzelni a jövőmet?
1: Én gyerekkoromban nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, mert imádom az állatokat most is, és így gyerekkoromban így még jobban. Nagyon sokáig az volt a fejemben, már óvodáskorom, hogy igen, én állatorvos leszek, és ez milyen menő. Mindig is az a gyerek voltam, aki inkább a nagyszülőkkel töltötte a szabadidőt, nem számítógépeztem, nem vonzott ez a digitális világ, vagy nem ez a tipikus autós kisfiú voltam, hanem mindig inkább a nagyszülőkkel és az állatokkal, és minden állatunk volt tényleg nagyszülőknek, minden volt, ami csak faluba el lehet képzelni, és én inkább ott voltam, inkább ilyen természetközeli voltam mindig. Aztán liceumban is még tartottam ezt a vonalat egy darabig, hogy igen, állatorvos szeretnék lenni, hogy orvoslással foglalkozni. Aztán egy adott ponton így rájöttem, hogy hát ez az állatorvosi nem éppen olyan, ahogy én elképzeltem, mert hogy van, amit nagyon szeretek csinálni, meg van, amit nagyon nem szeretek csinálni, és nem lehet nyilván csak azt csinálni, amit az ember szeret. És akkor vetődött fel, hogy jó, akkor orvosi, és ez így megmaradt, mert nyilván az emberekkel is foglalkozni kell, és ott pedig nem voltak ilyen visszahúzó tényezők, vagy nem volt soha ilyen félelmem a vértől, vagy hogy iszonyodnék valamitől.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat, maradjanak az Európa Rádióval.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése megteremti a lehetőségét annak, hogy az uniós helyreállítási eszköz forrásai fokozatosan elérhetővé váljanak a jóváhagyott programok és a vállalt mérföldkövek.

és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek a sikerben, a magyar embereknek járó uniós források előtt sorban nyílnak meg az ajtók, tette hozzá a politikus. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját, még a világhírű Illy kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illy Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. A Belső Honvédelmi Minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook oldalán. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez
évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 ezer forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek között

0: Rében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kár kifizetésre.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával.
2: A jövő, mondtad, hogy az nagyon bizonytalan, de úgy mégis mi van benned, hogy visszajönnél Szegedre, elmennél külföldre, most úgy értem a külföldöt, hogy Kárpát-medencén túlra valahova, ahova végül Erasmusszal nem jutottál el, vagy Erdélyben otthon maradnál, vagy tényleg nem tudod még?
3: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nyilván vannak szempontok, amik alapján mérlegelek. Az elsődleges az nyilván a család, hogy azért ne legyek túl messzire se elmenve, mert azt így nem szeretném. Most engem egy olyan helyre dobott a gép, vagy én olyan helyen születtem, ahol az én falumhoz legközelebb eső rezidens képzési hely az így minimum 150 kilométer, és az összes potenciális város, ahol el tudom képzelni az életemet, az mind kb. Ilyen 150-180-200 kilométer a falunktól, úgyhogy ez így kilométer szempontjából mindegy. Családom pedig támogatna bármiben. Ha azt nézem, hogy hol tudok tudományosabban fejlődni, akkor ez már nyilván szűkíti a kört. Nekem viszont az is nagyon fontos, hogy ahol dolgozom, ott ne egy toxikus munkakörnyezet legyen, ahova így nem szívesen járok be, hanem tényleg nyitottak legyenek az emberek, és felszabadultan lehessen dolgozni, és nem utolsó sorban legyen egy olyan gyülekezet is, amiben majd be tudok társulni, és ahol majd tovább tudom folytatni azt az életet, amit én elképzeltem magamnak. Vannak opciók, hát legvalószínűbbnek tartom a debreceni variánst, hogy Debrecenben helyezkedjek majd el. Ez nem lesz olyan könnyű, de ha az Úristen azt akarja, akkor majd bekerülök a klinikákra. Ha otthon maradnék, akkor valószínűleg Vásárhely vagy Nagyvárad lenne, de ezt így most nem tudom, őszintén nem tudom még megmondani.
2: De végülis azt se tudtad mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogy bőrgyógyászat meg, hogy Szeged, úgyhogy ha jól érzem, azért van benned, hogy mondjam, izgalom ezzel kapcsolatban, de nem vagy kétségbe esve, lesz, ahogy majd vezetve leszel.
3: Abszolút, abszolút. És azt hiszem, hogy ahogy az Úr akarja, majd úgy lesz, én pedig addig legjobb tudásom szerint próbálok fejlődni szakmailag is, és zeneileg is, nem utolsó sorba, úgyhogy nincsenek kétségeim.
2: És szeretnék még orgonálásról, zenéről beszélni, de mi lenne, ha játszanál nekünk egyet, valamit? Mi az, ami úgy ott van a előtted, mondom a hallgatóknak, hogy különböző cetlikkel van jelölve ez korálkönyv, vagy nem, ez egy korálkönyv, és akkor van benne kék, zöld és rózsaszín jelölések, melyik mit jelent ezeket, ez a sajátod, vagy
3: igen,
2: a gyülekezeti?
3: Attól a tanár úrtól kaptam, aki engem másodikos korom óta elkezdett tanítani zongorázni, de mivel ő kántor volt, ezért így érthető módon egy idő után áttértünk az egyház zenére, és mindig azt tanította nekem, hogy azt tud igazán zongorázni, aki ebből a könyvből jól tud játszani, és nyilván arra törekedtem, hogy ez is jól menjen. Igen, ezt a korálkönyvet tőle kaptam, ezt használom itt Magyarországon is, habár picikét más, mint a magyarországi korálkönyv. Mindig, amikor megkapom az énekeket szombaton, vagy jobb esetben pénteken, akkor mindig igyekszem megnézni, hogy ugyanaz legyen a dallam, és hogyha amennyiben ez egyezik, akkor ezt a könyvet használom. Nyilván, hogyha nem, akkor meg a magyarországi. De így autodidakta módon gyakorolni alapvetően ebből szoktam.
2: Ha nem túl személyes a kérés, ott láttam, hogy volt egy bejegyzés az elején a tanárodtól.
3: A cetlire
2: is visszatérünk, de esetleg felolvasod, hogy mit írt neked a tanárod, és az, hogy másodikos voltál, az általános iskolát jelent, tehát olyan 8-9 évesen képzeljünk el téged? Igen. Na, akkor mit írt neked a tanárod?
3: Egész pontosan 9 éves voltam, az nem tudom most így évben mikor volt, így nagyon gyorsan vissza kellene számolni, de ezt 2020 karácsonyára kaptam ezt az énekeskönyvet, amikor így megkért, hogy helyettesítsem egy délutáni istentiszteleten, és akkor adta ezt a könyvet, hogy na tessék, akkor játsszál belőle, és én meg mondtam neki, hogy oké, és amikor vissza akartam vinni a könyvet, akkor mondta, hogy hát én úgy gondoltam, hogy ezt neked adom, hogy a jövőbe használd, és akkor dedikálta is nekem, hogy kívánom Zsolt testvéremnek, hogy a korádallamokat úgy keltse hangzó életre, hogy azok méltó módon hirdessék Isten dicsőségét baráti szeretettel és üdvözlettel, Fülöp Gábor.
2: Azt hiszem jó érzékkel írta ezt és adta neked ezt a korálkönyvet, mert azóta is forgatod. És a színeknek van jelentősége? Ugye van jelentősége?
3: Hát a színeknek nincs. nincsen, inkább a cetliknek a száma az, hogy volt egy olyan korszakom, amikor arra törekedtem, hogy minél minőségibben és minél sokszínűbben tudjak kántorizálni, és akkor elkezdtem egy olyan folyamatot, hogy azokat az énekeket, amiket már maga biztosan játszottam a templomban, vagy istentisztelen, azokat bejelöltem, és akkor úgymond megvolt a repertoárom, hogy na akkor most ebből a 160, nem tudom hány cetli van most, abból a 160 énekből én bármikor, bárhol, ha szükség van, akkor tudok ugrani. És igazából a cetliknek nem a színe, hanem a száma az, ami lényeges. Már nyilván mindegyik kopott, meg szakadt, meg minden baja van, de azért nem szedtem ki, mert érték.
2: Mit fogsz nekünk játszani?
3: Közel áll hozzám ez az ének is, hogy hagyjad az Úristenre te minden utadat, mert ez nagyon-nagyon úgy érzem, hogy az én életemben is a szöveg maga az nagyon megnyilvánult, úgyhogy akkor most ebből jár.

0: az énekben van az egyik legszebb, hát verszak, vagy szerintem irodalmilag nagyon-nagyon meghatározó az ember életében. A negyedik verszak, ami úgy szól, hogy utad van számtalan sok uram és eszközöd, ránk is szent áldásod bőséggel öntözöd. Művednek akadálya, szünetje nincs soha, úgy tész, amint kívánja gyermekeid java. Szerintem ez így abszolút elmondja az életünknek a lényegét is.
1: Szerinted mi a fontosabb a református templomokban elhangzó énekek, dicséretek, zsoltároknál? A dallam, a szöveg, a kettő együtt teszi azt teljessé? Na most meglepett, hogy szöveget idézel zenész létedre a játszóasztal mellől, ahol a dallamok indulnak útnak, de ezek szerint ez is fontos, hogy mi a szöveg?
0: Igen, szerintem nagyon fontos az is, hogy mi a szöveg, nagyon fontos a dallam is. Itt rengeteg konfliktus van a mai világban, hogy akkor mennyire engedjük be az egyházba az orgona mellé mondjuk a gitáros dicséretet, mert az nyilván más dallam, más szöveg, konfliktusok az idősebb, fiatalabb generációk között. Én pedig, hát nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért sokszor találkozom ezzel, mint kántor, meg ugye én nem csak kántorként szolgáltam az urat zenével, hanem körülbelül 4 évig voltam tagja a Nagybányai Református Egyházmegyének az ifjúsági együttesének, amivel nagyon sok megyébe jártunk Magyarországon is, és Romániában is, hát szolgálni, amikor hívtak minket, és az egy full ifjúsági együttes volt, olyan típusú énekekkel, kántorként pedig egy abszolút másik vonalat képvisel az ember. Szerintem nagyon fontos az is, hogy mit éneklünk, mert az ének az elsősorban imádság. Dallam is nagyon fontos, hogy úgymond megemelje ezt az egészet, így méltóság teljesebb legyen, de a kettő nem megy a másik nélkül, szerintem.
1: Ahogy most beszéltél, az jutott eszembe, hogy ilyen erdélyi emlékeim, hogy ott mennyire más, hogy énekel egy gyülekezet, mint Magyarországon. Arra gondolok, hogy sokkal bátrabban, erőteljesebben, magabiztosabban, legalábbis ilyen 15-20 éves emlékeim azok ilyenek. Te hogy látod ezt? Ez ma is így van-e, amikor otthon vagy? Meg milyen volt itt valamelyik, vagy ebbe a templomba, vagy a másik, amit említettél, halkabban énekelnek-e a magyarországiak, zavar-e ezt téged, hogy lehetne őket motiválni, hogy bátrabban énekeljenek?
0: Alapvető különbséget a között, hogy Erdélyben, vagy Magyarországon, hogy énekelnek az emberek, azt így nem lehet tenni. Szerintem a különbségek azok egyházközség és egyházközség között vannak inkább, ahol az emberek ahhoz vannak szokva, hogy csak a nem tudom hány évtizede betanult énekeket énekeljük, és azt is kétszeres lassításba. Ott nyilván kántorként úgy kell hozzájuk viszonyulni. Ilyen tapasztalatom is volt, illetve olyan is volt, hogy arra voltam felkészülve, hogy na, itt is beleszünk lassulva, és igazából tök ritmusosan énekeltek. Ezt így nem lehet országhatárokkal elválasztani. Ez mindenütt a maga gyülekezet, hogy évtizedekig hogy fejlődött, mennyire nyitott az új énekek felé, mennyire használja jelen esetben az új énekeskönyvet, amiben nyilván sokkal több és sokkal újabb énekek vannak. Vannak olyan egyházközségek, ahol inkább a régihez ragaszkodnak, és kisebb a hajlandóság ahhoz, hogy új énekeket tanuljanak. Itt is az idősebb, fiatalabb generáció kérdése nagyon, nagyon benne van, ahol több a fiatal, ott nyilván újabb énekek vannak inkább preferálva, vagy ott bejön már a gitár is, bejön a hegedű is, bejön a dob is a dicsőítésbe, de ugyanúgy tudnak szerintem az idősek is ehhez kapcsolódni, ha akarnak.
1: Van-e olyan dicséret, ami hiányzik neked az otthoni énekeskönyvből, ami lehet, hogy ott van a korálkönyvedben, de itt nem fog kikerülni az énektáblára, mert nincs benne a magyarországi énekkincsben, és amúgy ott van benne, hogy hú, de jó lenne énekelni.
0: Ilyet szerintem nem tudok mondani. Nekem nyilván vannak személyesen olyan énekek, amikhez jobban ragaszkodom, vagy azért, mert nagyon jó a dallama, vagy azért, mert nagyon jó a szövege, és akkor nekem az úgymond a legfelemelőbb, amikor azokat kérik, azokat énekeljük, vagy amikor rám bízzák az énekválasztást, akkor én nyilván azokból fogok válogatni. Ilyen nincs igazából, hogy valami hiányozna, ilyen nincs.
1: Saját kedvedre szoktál-e csak úgy orgonálni? Tehát, hogy nem azért jössz be, mert a vasárnapi istentiszteletre készülni kell, nem azért jössz be, mert szeretnél fejlődni, a papírokat gyarapítani a korálkönyvben, hogy mi az, ami magabiztosan megy professzionálisan, hanem mert szomorú vagy, mert vidám vagy, mert elégedett vagy, mert fáradt vagy, mert nem tudom, kipihent vagy, bármi olyan érzelmi állapot, amiben azt érzed, hogy na ezt most ki kell játszani, vagy most ez lenne az időtöltés, hogy idejössz is játszol.
0: Hát abszolút, abszolút. Nagyon sokat jártam, főleg ősszel, úgyhogy így volt két gyakorlat között két óra szünetem, és akkor így egyértelmű volt, hogy hát akkor jövök, addig pihenek egy kicsit, kikapcsolódok. Mindig ott volt, igen, hogy hát igen, megnézegetjük az orgonát jobban, bevilágítunk a sípok közé, vagy kinyitjuk az ajtókat, és akkor egy kicsit jobban érteni fogunk hozzá, vagy hogy ha hétközben jövünk, akkor vasárnaponta még jobban fog menni, meg még méltóságteljesebb lesz az egész. Igen, nagyon sokat szoktam. Most vizsgédőszakban is van úgy, hogy kiválasztom, hogy a héten melyik az a nap, amikor eljövök reggel, és akkor délig itt vagyok, és gyakorolok, mert kell a kikapcsolódás az agynak. Ezt ugyanúgy a kollégiumban is, hál' Istennek, van egy orgona, az nyilván nem egy ekkora templomi orgona, nincsenek pedálok, nincs ennyi regisztár, nincs ilyen nagy hangzás, de ott is szoktam gyakorolni, meg ott hegedülni is szoktam, úgyhogy igen, a zene az alapvetően nagyon fontos kikapcsolódás.
1: És mit szólnak hozzá, akár a kollégiumban élő hallgatótársak, egyetemista társak, akár az orvosképzésben résztvevő társaid, akik tudják rólad, hogy te egyébként még hegedűsz is, orgonálsz is, és ha nem is ez lesz az egyetlen hivatásod, de gyakorlatilag kántornak is elmehetnél, ha valamiért úgy döntenél, hogy mégsem orvos akarsz lenni. Szóval hogy fogadják ezt? Csodabogár vagy-e? Vagy nem tudom, szoktak-e valami megjegyzést tenni rá? Hozzád hogy állnak a társaid?
0: Mindig meglepődnek először, amikor ez így kiderül, hogy én ezt úgymond hivatásszerűen csinálom, vagy hogy nekem ez egy ilyen mellékállás az egyetem mellett, hogy vasárnaponta igen, jövök, és akkor mindig megkérdezik, hogy készülsz, és erre hogy van időd, meg ilyenek, és akkor mondom, hogy hát csinálok időt, vagy hogy nem úgy megyek, hogy sose készültem, hanem így gyerekkorom óta mindig megvolt ez a folyamatosság, amiben nem szakadtam ki. Amikor azt mondod, hogy így zongorázol, akkor annyira nem kapják fel a fejüket, de amikor így elmondod, hogy te orgonálsz, akkor így lehet, hogy ilyen 5 centire megemelik a szemöldöküket, hogy hogy wow. Van egy réteg, aki ezt így nagyon kuriózumnak éli meg, hogy ez mennyire menő dolog, hogy ezt milyen kevés ember tudja csinálni. Van egy olyan réteg, aki meg annyira idegen az egyháztól, vagy idegen az ilyen típusú zenétől, hogy így azt se tudja, hova tegye. Nagyon nagy meglepetés voltam úgy itt Magyarországon, hogy míg otthon én nem találkoztam más olyan fiatallal, vagy más olyan egyetemistával, akár az orvosi képzésbe, hogy ezt így művelje, vagy efelé így érdeklődést mutasson. Itt Magyarországon meg így kapásból több emberrel is találkoztam, és így mikor szóba jött, hogy ezt csináljuk, akkor elmondták, hogy ők is csinálják, és hogy ők is szoktak beszolgálni református gyülekezetbe, és ez nekem is egy annyira jó érzés volt, hogy na végre vannak emberek, akikkel erről tudunk beszélgetni, és tényleg leszoktunk ülni, és megbeszéljük, hogy na most vasárnap melyik énekeket játszottam én, miket játszottál te. Szoktunk igen, ilyen fletykaszerűen, hogy hát ott, ahol én dolgozom, ott lassan énekelnek, hogy ott, ahol én, ott hál' Istennek pörgősen. Örülök, hogy itt van egy kicsit nagyobb érdeklődés ez iránt. Sokkal nagyobb.
1: Mit jelent neked az orgona, a kántorizálás, az orgona zene, a hegedűs szó, az egyház zene?
0: Én alapjáraton nagyon szeretem a zenét. Szoktam nem csak egyházi zenét is próbálgatni, vagy játszogatni. Ezt nyilván nem egyedül, hanem másokkal, főleg a kollégiumban. Amikor ilyen leülünk, és akkor ilyen random ott helybe kitalált dallamokkal szórakozni, vagy ismertebb könnyű zenét énekelni is akár. Az ének az valamilyen szinten imádság, és ahogy az ember oda teszi magát, hogy megfogalmazza az Úrnak azt, hogy mit akar ő most elmondani, vagy mit akar ő most kiadni, azt szerintem itt is meg lehet csinálni egy hangszer mellett. Nyilván egy orgonának nagyobb hangzása van, és akkor ez már ilyen monumentális szintekbe is át tud menni. A hegedű az sokkal visszafogottabb, sokkal lágyabb, sokkal kisebb szintű. Mármint abban az értelemben, hogy nem lehet akkora hangerővel játszani. De én szerintem az énekek imádságok, és megmondta a Pál apostol is, hogy szüntelen imádkozzunk. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
1: Zárásként játssza még nekünk valamit?
0: Most így nem az énekeskönyvből, hanem vannak az úgynevezett tézés énekek, amiket egy amúgy református szerzetes indított el egy ilyen kezdeményezést Franciaországban még régen, és nekik is vannak nagyon jó énekeik, amiknek vannak nagyon jó orgona feldolgozásai is, azokból is szoktam így kedvemre játszani, meg azokat főleg istentisztelet után, amikor így kivonulnak, vagy előtte, amikor bevonulnak, szoktam ilyen dallamokat is behozni, hogy így mást is tudjak mutatni az embereknek, nem mindig csak

0: ez például a Tézis énekeskönyvből a magyar lefordított verzióból a Dicsérje minden nemzet, dicsérje az urat című ének volt. Ennek ennyi a szövege amúgy.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
3: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
2: Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit. Ezek azok a források, amelyeket Magyarország 2021 óta használhatna fel, és amit idén augusztus végéig lehet felhasználni, mivel az előző ciklusban ezeket a jogállami és korrupciós problémák miatt befagyasztották. emlékeztetett a politikus. A miniszter nagyon nehéz feladatnak nevezte azt, hogy ezeket a forrásokat augusztusig kell a magyar közérdek mentén a lehető legjobb célokra felhasználni. Vitézi Dávid elmondta, nagyon büszke arra, hogy ennek a hazahozott forrásnak igen jelentős részét új HÉV szerelvények és új intercity vonatok beszerzésére tudják fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új, nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudnak fordítani ezekből a forrásokból. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya.
2: Az időjárásról.
4: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bikén,
1: Bogyós Gyümölcske,
2: Édesanyja,
1: Szent Péteresen,
0: Fűreli,
1: Házasságon innen,
0: Katalin,
1: és a gyerek,
3: Gólya Kalifa,
0: Fosztifiú,
1: Pacsirta, Pilátus testament,
2: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 19. A földrengés szokás szerint tengerrengéssel járt együtt, és romokkal borította el különösen a fényes görög negyedet. A Páneum a császári kertek közepére épített kilátóhegy, amelyre csikalépcsők vezettek fel, ketté repett. Egyik fele leomlott, és maga alá temette annak a templomnak a jobb szárnyát, amelyet Kleopátra emeltetett Antóniusnak. Leszakadt a Szerapeum homlokzata is, és több isten szobor megsérült. Udvarának oszlopai elpusztultak a két obeliszkel együtt, amelyeket Hadrianus a thébai fáraó temetőből ültettetett oda. Az első nap azt is beszélték, hogy a kriptákat elnyelt a föld, és többen látták, amit Nagy Sándor holtteste fölemelkedett a város fölé, és beleveszett egy fényes felhőbe, amelyet Jupiter küldött eléje. Másnapra kiderült, hogy a kriptákat nem érte semmi baj, s a világhódító tovább alussza álmát mézágyában. Az ő égbe menetele helyett be kellett érni azzal a csodával, hogy a Szerapeum udvarán egyedül az a 30 méter magas vörös gránitoszlop maradt éppen, amelyet Pompeius, a volt prefektus emeltetett Diocletianusnak, amikor hivatalát letette. Ez közmegnyugvással szolgált, mert nyilvánvaló volt belőle, hogy az istenek kegyelme, akik saját szobraikat és templomaikat se kímélték, továbbra is védelmezi a császárt. De kicsodák akkor azok, akik haragjukat felidézték. Több omladékra azt a figyelmeztetést írták fel ismeretlen kezek, jaj nektek, ha meg nem tértek. Ez a bosszú, mi érettünk. Kezdetben a zsidókra gyanakodtak, annál inkább, mert azok apró házait megkímélt a földindulás. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy a fenyegetések az istentelenektől származnak. Minden sarkon csoportosulások támadtak. A megtámadott keresztények azzal védekeztek, hogy a firkálásokkal a zsidók akarják ellenük fölingerelni a népet. Két firkáló suhancot rajta kaptak, és ezek valóban zsidóknak vallották magukat, de mikor agyonkövezték őket, s leszaggatták róluk a ruhát, hogy meztelen testüket vashorgokon vonszolják végig az utcákon, akkor kiderült, hogy nem a laskarágók közül valók. Voltak olyan bátor istentelenek is, akik kérkedtek vele, hogy igenis az ő istenük állt bosszút letartóztatott papjaiért. Mások, maguk is kárvallottak, azt hirdették, hogy a bálvány imádók bűnei miatt az egész világ el fog pusztulni. A hangulat egyre izgatottabb lett. A véres verekedésekben mind többen keveredtek belé. És bár a keresztények nagyon megritkultak az utcákon, most már otthonukba se voltak biztonságban. Házaik falára akasztófákat rajzoltak. Ajtajaikat bekenték az áldozati állatok vérével, és az egész város egy ordítás lett. Halál a keresztényekre! A bőszült ordítozásokat meg kellett hallania a császárnak is, akit anélkül is gondba ejtett a földrengés. Azt, hogy a neki szentelt oszlop épségben maradt, maga is úgy magyarázta, mint az istenek jó akaratának jelét, és annál inkább kötelességének tartotta, hogy megengesztelésükben maga is részt vegyen. Megjelent a Szerápisz papok könyörgő körmenetén, és mint a birodalom főpapja, megadta az engedélyt arra, hogy megkérdezzék az istenektől, mi az oka haragjuknak. Egy különben is halálra ítélt anyagyilkost áldoztak fel az Istennek fején vékát viselő óriás szobra előtt. S a császár a remegő agyvelőn, amelyet a pap tenyerén tartott szemei elé, maga olvashatta a feleletet: a keresztények. Nem lehetett többé habozni, nem csak a nép lecsendesítésére, hanem a saját lelkiismerete megnyugtatására is ki kellett bocsátani az új rendeletet. Ez a polgárjogok elvonása alakjában erkölcsi halállal bünteti a keresztényeket. Nem csak, hogy minden keresztény szabad ember elveszti hivatalát, ha vonakodik az isteneknek áldozatot bemutatni, de a törvény előtt se jelenhet meg, sem mint panaszos, sem mint tanú, mert a törvénykezés mindig áldozat bemutatással kezdődik. Az ediktumot természetesen nem a császár fogalmazta, hanem törvénytudó tanácsadóinak kollégiuma. Nem tanulatlan emberek, sőt, legtudósabb jogászai a birodalomnak. Nem a császár rabszolgái, hanem a jogtudományi, amelytől semmi el nem tántorította őket, és amelyen kívül más számára nem is volt szemük. A keresztény kérdésben nem is láttak más, mint feladatot, amelyet a jogtudományhoz és a maguk jogászi nevéhez méltóan kell megoldani. Nem a változott embert nézték, hanem a változatlan törvényt, amelyet már a régi nagy császárok meghoztak a keresztényekről. Igaz, hogy a törvényt 50 év óta nem alkalmazták, de az azért nem veszítette el érvényét. Justícia kardja nem csorbul ki, és nem rozsdásodik el a pihenésben sem. Csak kézbe kell venni, és vág magától. Ez a törvény a keresztény polgárnak nem a vallását találta büntetendőnek, hanem a vallástalanságát, amely egyértelmű a felségsértéssel. Aki az istenek ellenségének mondja magát, az ellensége a birodalomnak, amelyet az istenek tartanak fönn. De mivel a birodalom a császárral jelent egyet, ellensége a császárnak is, akinek személye szent és sérthetetlen. Ennél fogva mindenki hazaáruló, aki felségsértő, és megérdemli, hogy feje Jupiternek, vagyona pedig Ceresz templomának szenteltessék, illetve magának a császárnak, mint a birodalom Pontifex Maximusának. A felségsértést nem csak szándékos gyalázattétellel, hanem a tisztelet megvonásával is el lehet követni. Aki egy halandó szobrát magasabbra emeli, mint a császárét, vagy beolvasztja a császár ércmását, vagy tisztátalan munka végzése közben nem húzza le ujjáról azt a gyűrűt, amelynek kövébe a császár képe van vésve, az kétségtelenül hazaáruló és méltó a halálra. De ellensége a birodalomnak az is, aki nem emel ugyan kezet a császár szobra ellen, de áldozásra se emeli föl kezét előtte. A legkisebb büntetés, ami érheti, az, hogy a birodalom kitagadja őt magából, és kiveszi a törvények védelme alól, amelyekkel a haza csak a hazafiakat védheti meg. A keresztény tehát, ha szabad polgár, veszítse el polgárjogait, hivatalt ne viselhessen, nyugdíjat ne húzhasson, s ha törvény elé kerül, a megkorbácsolás gyalázatától, s a kínpadra vonás rettenetességeitől épp úgy ne legyen meg kímélve, mint a rabszolga. A rabszolga pedig, akinek eddig csak a hátából lehetett szíjat hasítani, most bűnhődjön azzal, hogy a lelkét is megnyúzzák, amennyiben törvénnyel tiltják meg, hogy a keresztény rabszolgát föl lehessen szabadítani. A császár némi töprengés után aláírta az ediktumot. Mindössze annyi változást kívánt, hogy a keresztényekre még csak célzás se legyen benne. Elégnek vélte, ha általánosságban szól mindenkihez, s fenyegetéseivel is általában fordul mindazok ellen, akik nem hajlandók áldozatot bemutatni a birodalom fejének. Ezt az intézkedést alkalmasnak találta a forrongó tömegek lecsöndesítésére is, a keresztények észretérítésére is, anélkül, hogy határozott beavatkozás volna az istenek harcába. A keresztények azzal az egy-két szem tömjénnel, amelyet a színházban vagy a törvényszéken rászórnak a császár képmása előtt parázsló tűzre, nem követnek el árulást istenük ellen, azt ettől még tisztelhetik úgy, ahogy akarják. Viszont az ediktumból ők is, ellenségei is láthatják, hogy a birodalom rendje fölött éber akarat őrködik, amely nem engedi, hogy az isteneket tekintélyük megsértésével bárki is haragra ingerelje. S úgy látszott, ezzel az intézkedéssel csak ugyan kedvükben járt Diokleciánusz nem csak az embereknek, hanem az isteneknek is. Kanopuszban, ahol egy Ízisz templomot döntött romba a földrengés, az omladékok eltakarításakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak. Az üreg drága kövekkel volt tele, amelyeket, mint Heptaglossus a kőről leolvasta, Amasszisz fáraó menyasszonyi ajándékul szánt fia jegyesének, egy perzsa király leányának. Egy alexandriai borostyán kereskedő, aki majdnem a hiperboreusokig fölhajózott, hosszú útjáról hazatérve gyermekfej nagyságú borostyán követ ajánlott fel a császárnak, amelyben egy kiterjesztett szárnyú pillangót lehetett látni. Memphisben egy öreg favágó szemtanúja volt annak, hogy egy égő erdőből kirepült a Szent Benumadár, amelyet görögül Főnixnek neveznek, és amely mindig boldog korszakokban születik új életre hamvaiból. Egy elhullajtott tollát fel is vette a favágó, és beszolgáltatta a memphiszi papoknak, azok pedig szerencse kívánatukkal a császárnak küldötték meg. A toll a gém szárny tollához hasonlított, de egyik oldala aranyosan ragyogott, a másik bíborban játszott. A császárt még ezeknél a nagyszerű jeleknél is boldogabbá tette az, hogy felesége állapota jobbra fordult. Mégpedig attól a naptól kezdve, amikor le akarta vetni magát a páneumról, amelyet egy óra múlva ketté repesztett a földrengés. Mintha a világ megrázkódása könnyített volna a beteg lélek terhein. A vonagló sírás után mély álomba merült a császár karjai közt. Másnap estig aludt, és akkor mosolyogva ébredt. Ami közben történt, arról nem tudott semmit, nem is nagyon érdekelte, hány templom és szobor pusztult el, csak a hegyet sajnálta, mert szeretett ott üldögélni, s lesni a hajót, amely Pantaleont hozza. Álmában beszélt az orvossal, s az megmondta neki még a napot is, amelyen meg fog érkezni. Ebben az ígéretben bízva, most már megnyugodva várakozott, s minden este felolvastatta magának Titanillával a naimi ifjú történetét, akit Krisztus föltámasztott halottaiból. A császár bár arról sejtelmesen volt, hogy felesége felvette a kereszténységet, tudta, hogy az újhitűek szent könyveiből olvastat fel magának. Nikomédiában néhányszor maga is hallgatta Quintipor felolvasását, de csak a lesütött szemeket, s a mozgó száját nézte. Csak a fiú hangját itta, arra, amit mond, nem figyelt. Itt Alexandriában se jutott ezébe soha, hogy a felesége tilalmas könyvet tart magánál, hiszen a keresztények iratait nem vallási, hanem politikai okokból kellett elkobozni, s az Augustát szegényt igazán nem vádolhatta senki azzal, hogy az ő életére vagy a római birodalom felforgatására tör. Legkevésbé ő, aki egyedül tudta, mitől beteg élettársa szíve. Örült neki, hogy kedvét találja a keresztények meséiben, de nem csodálkozott rajta, hiszen az asszonyok és a gyerekek szeretni szokták a meséket. Sőt, arra is gondolt már, hogy valami egyiptomi mesemondót rendel felesége mulattatására. Ebben a különös országban, amelynek lakosai inkább csak felnőtt gyermekek, mint értelmes emberek, sokan élnek mesemondásból. Azonban az Augusta nem vállalta az ajánlatot. Elvitte hozzá a kanopuszban lelt kincseket, a borostyán követ és a főnix madár tollát is. A kincsekre rá se nézett, a tollat útálkozva söpört el maga elől, hanem a pillangós borostyánnak nagyon megörült. Ezt igazán nekem adod, Dioklész? Hát nem szebb ez a rubin tojás, vagy ez a smaragd oszlop? Kínálgatta a császár a drága köveket. Nem, Dioklész, ezt ad nekem. Nézte az Augusta áhítattal a tengeri gyantát. Hát nem látod, mi van benne? Egy pillangó forma kiterjesztett szárnyal. A kereskedő azt mondta, van benne néha légyforma is, de az rosszat jelent. A pillangó szerencsét jósol, Priska. Igen, ez a pillangó. Igen, sütött fel az asszony szeme. Nem látod, hogy ez az üdvösség jele? A császár nem látta, de ráhagyta. Pantaleon is örülni fog neki, majd meglátod. Holnap után már megérkezik. Dioklész, én nagyon szeretném, ha te is beszélgetnél néha Pantaleonnal. A császár ezt is megígérte. Magától is gondolt már rá, hogy szóba ereszkedik a mágussal, aki úgy hatalmába tudta keríteni a felesége lelkét. Érdekes ember lehet, s talán a csillagokhoz is ért. Vajon azt olvassa ki belőlük, amit Bion? Annyira hitelt adott most már ő is az Augusta álmának, hogy Galerius megjelenése is az orvost juttatta eszébe. A Cézár azon a napon érkezett meg, amelyekre a császárné Pantaleont várta. A csordás úti ruhában volt, kerek katonaköpönyekben, a karján bőrtarisznyával. A kikötőből, ahol a császár megbízásából Maxentius és Constantinus várta, egyenesen a császárhoz sietett. Caire! Üdvözölte jobb karja felemelésével. A latint nem tudta tökéletesen megtanulni, bizalmas környezetben jobban szeretett görögül beszélni. Légy üdvöz, mosolygott a császár. Csak egyedül jöttél? Véletlenül nem hoztad magaddal Pantaleont, az orvost? Galerius hátra tántorodott. Piros arcát minden vérrel hagyta. Honnan tudod, uram? Kérdezte rekedten. Aztán intett a két princepsnek, menjetek ki. A császár csodálkozva mutatott egy benyílóra. Oda menjetek. Mi történt veled, Galerius? A Cézár lecsúsztatta karjáról a bőrtarisznyát, kivett belőle egy bíborfoltos vászonyzacskót, széthúzta zsinegre járó száját, és kihúzott belőle egy levágott emberfejet. Haja és pillái vértől voltak összeragadva, és amint az asztalra állította, hullott belőle a vértől barna és nyírkos fűrészbor. Itt van, akit kívántál, uram. Pantaleon az orvos. A felségsértő, a lázadó, aki szentséges életedre tört. A legnagyobb hála áldozatot mutasd be az isteneknek, uram, hogy idejében a kezembe adták. Az ő arca már kezdett színesedni, de a császáré olyan sápat lett, mint a halotté, aki szembenézett veled. Ki tette ezt? Szólalt meg. De kérdése inkább nyögés volt. Villámsújtás gyanánt érte, hogy az orvos azon a napon jelent meg, amelyekre a második álomban ígérkezett, s úgy, ahogy az első álom mutatta. Én tettem, ütött döngő mellére a csordás. A római birodalom Cézárja a te főd és fiad. Az orvos útban volt feléd. Én hivattam. Azért, hogy gyilkosod legyen? Hogy kiírtson minden ivadékoddal? A császár két csován keze úgy szorította az asztal szélét, hogy hallani lehetett új porcai ropogását. Az előbb villám érte, most a föld nyílt meg alatta. Minden ivadéka. Gyilkos leselkedett a fiára. Tehát nem csak azt tudják, hogy van, hanem már azt is akarják, hogy ne legyen. Beszélj át! A szó sípolva szakadt ki melléből. Galerius most már lecsillapult. Nyugodtan tette meg jelentését. Már Naissusban hallotta, hogy az istentelenek fölbújtogatója a Pantaleon nevű orvos, aki neki már Nikomédiában is gyanús volt. A Dominus emlékezhetik rá. Azóta onnan elköltözött, Naissusban telepedett meg, ahonnan lázító leveleket küldözgetett az ázsiai keresztény egyházaknak. Bizalmas futárja egy Antimus nevű presbiter volt, s azzal együtt kelt útra Tesszalonika felé, ahol csak ugyan föl is lázította az istenteleneket, akik nagy utcai ordítozások közt követelték püspökük szabadonbocsátását. A Cézár amarendet csinált, néhány a céd fűrészeltetett közülük. Az orvost és a presbitert azonban nem sikerült kézre keríteni. Állítólag hajóra szálltak Ciprus felé. A Cézár utánuk akart sietni, azonban az indulás előtt egy embert vezettek eléje, aki Antimusnak mondta magát. Önkéntes vallomásával igazolta, hogy ő az apatei presbiter, és annál inkább

hirtelen bizonyára Valériát értette, az ő feleségét, a Dominus lányát. Ő, mint Valéria ura, nem szívesen beszél erről a dologról, amely éppen olyan fölháborító, mint nevetséges. Az istentelen ugyanis azt híresztelte gonosztevő társai közt, hogy maga Valéria volt az, aki a nikomédiai palotát először fölgyújtotta, hogy gyűlölt apja a lángok közt vesszen. Ebből azt lehetne hinni, hogy az orvos elmeháborodott volt. Antimus vallomásából kiderült, hogy nagyon is józanul és megfontoltan készült a császár meggyilkolására, és ezzel a céllal ment volna Egyiptomba, ha ő, a presbiter, meg nem akadályozza. Nem csak lelkiismeret furdalásból, utóbb ezt is őszintén beismerte, hanem személyes gyűlöletből is. A presbiternek volt egy diakonisszája, akivel feleséggyanánt élt, mert azt az őistenük soha nem tiltotta meg. Az orvos azonban papi személyhez méltatlannak tartotta az ágyastartást, és igyekezett rávenni a presbitert, hogy szabadítsa meg magát az asszonytól és lelkét a kározattól. És mivel a presbitert nem tudta meggyőzni, az asszonyt hálózta be, aki tisztaságot fogadott hátralévő életére, és Naissusban elhagyta a presbitert. Erre történt aztán, hogy Antimus Tesszalonikában ellene fordult az orvosnak. Rajta ütött, mikor aludt, megkötözte, és azzal fenyegette meg, hogy a törvény kezére juttatja, ha asszonyát vissza nem adja neki. És mivel az orvos annyira konok volt, hogy egy szóval se válaszolt a fenyegetésekre, a presbiter csak ugyan kiszolgáltatta a Cézárnak. És mit vallott? Liegte a császár. Úgy hallgatott, uram, mint ahogy most hallgat. Pedig nem volt az a kínzás, amit a Bakú ki ne próbált volna rajta. Magam is ott voltam minden próbatételnél, és végre is én ütöttem le az orrilkosságra készülő istentelen fejét. Kár volt, nézett a császár sötéten. Talán én meg tudtam volna szólaltatni. Mi bizonságod van most már arra, amit elmondtál? A Cézár kinézett az ablakon. Már hozzák a bizonságot, uram. Megfeledkeztél arról, hogy a presbiter a kezem közt van. Éppen azért nem végeztettem ki a másik istentelennel, hogy magad győződhess meg az igazságról. Velem jött a hajó, s alig várja, hogy színed elé kerülhessen. Az előcsarnokban már hallatszott az udvar padlójához nem szokott nehéz lábak ügyetlen csoszogása. Ha megengeded, uram, fordult Galerius a császárhoz, talán behivatnám a két princepset is. Nem árt, ha megismerik azokat, akik életedre leselkednek. Azt hiszem, Constantius Chlorus fiát, akinek az anyja Naissusban él, különösen érdekelni fogja a dolog. Talán még ismerőse is talál a presbiterben. Az áruló papot akkor lökték be hátra maradó őrei a terem főbejáratán, amikor Constantinus és mögötte Maxentius kilépett a fülke ajtaján. Antimus egyszerre nem látott más senkit, csak a jó princepset, akit ő kalauzolt el Antiókiából, a Szent Fehér Asszony anyai karjaiba, és akinek esküvőjére ő vigyázott fészere ajtajában. Áldott ki az Úr nevében jő, kiáltotta égnek emelt arccal, amely az extázis fényében ragyogott. Hallom a mennyei karokat, amint hozsannát zengenek Dávid fiának és a megtérő bűnösnek. Diocletianus meglepetten kapta fel a fejét. Nem csak az ember és a hang, hanem az üdvözlet is ismerős volt most már neki. Ez az ember az apatei rongyosok feje, a Quintus testvére. Ez fogadta őt ezzel a zagyva üdvözlettel Antiókia fórumán, amely úgy látszik épp oly értelmetlen, mint maguk az istentelenek. Galerius türelmetlenül dobbantott a lábával. Ne az istenethez, ó bégas istentelen! A császárnak beszélj! Mondd el, ki vagy és mit tudsz! Antimus megfordult, és egy pillanatig rámerett a császárra, aztán a Cézár elé lépett. Mikor megszólalt, annak az embernek ereje csengett a hangjában, aki halál

0: árnyékában megszabadult minden földi gyöngeségétől. Hogy én ki vagyok, az igazságos Isten legbűnösebb teremtése, és hogy mit tudok? Azt, hogy nincs az a bűn, amit Isten irgalma meg ne bocsátana a bűnbánónak, aki hisző benne. Azzal kiöltötte a nyelvét, amennyire bírta, elharapta, és a véres hús cafatot ráköpte a Cézár mellére. Az óriás elbőgte magát is, írtózatos öklét rázuhantotta a presbiter kopasz fejére. A pap elvágódott, a Cézár most oszlop súlyú lábát emelte rá, Diocletianus odább taszította. Elég volt, Cézár, ne felejtsd el, hogy midőn a császár előtt állsz, akkor nem vagy Bakó. Különben meggyőztél, hiszek neked. Az istenteleneknek csak ugyan nem törvény kell, hanem hóhér. Még ebben az órában kiadta az utolsó keresztény üldöző ediktumot. Ehhez már nem hívta össze a jogtudósok kollégiumát. Most már nem az isteneket védte és a birodalmat, hanem a fiát. Se az orvos nem vallott, se a pap, de ő neki az a gyanúja volt, hogy amikor az ő ivadéka kiirtásáról beszéltek, akkor a fiára gondoltak. Az egy pillanatra se jutott eszébe, hogy Bion lehetett az áruló. De Antimus Quintusnak a testvére volt, s a kertész fecseghetett neki a talált gyerekről, akit a császár rábízott. Hát, ha írtást akarnak, akkor ő fogja kezdeni. Az öregember szemében fellobbant az a tűz, amelyel a végzetes vatkant ledöfte. Az ediktum rövid volt, de határozott, mint a pallos villanás. Minden keresztény köteles a császár, vagy az istenek szobra előtt áldozni, akár a tömlöcből viszik oda, akár az utcáról kényszerítik az oltár elé. A parancs alól nem vonhatja ki magát senki. Aki az engedelmességet megtagadja, a szokásos törvényszéki eljárás húzavonáinak mellőzésével hóhér kezére adandó. Az elítéltek vagyona elkobzandó, s ha a feljelentő adta föl őket, az jutalomban részesül. Az ázsiai lázongások dolgában is erélyes intézkedéseket tett a császár. Büntető légiókat rendelt ki, s azok vezetését Galériusra bízta. Hadsegédekül Maxentiust és Konstantinust adta mellé. Egyrészt azért, hogy ellenőrizzék egymást, másrészt, mert meg akart róla győződni, hogy Konstantius fia, akit eddig kedvelt, méltó-e bizalmára. Galerius, mikor tanúja cserben hagyta, nem mert több célzást tenni a Fláviusok bűnösségére, s a császár nem kérdezősködött, de a gyanú már fel volt benne keltve. Csak az altathatta el, ha a princeps ellenség gyanánt száll szembe a lázadó istentelenekkel. Quintusszal maga akart leszámolni. Gyors hajót küldött érte Szalonába, s hogy gyanút ne fogjon a kertész, kegyelme jeléül egyiptomi szőlővesszőket is küldött neki, hogy azokat ültesse el a szalonai palota kertjében lugasnak. Este meglátogatta a császárnét. Meglepetésére az Augusta nem tett említést Pantaleonról. Ő hozta szóba óvatosan, hogy az orvosnak ezen napon meg kellett volna érkeznie. Ne nyugtalankodj, mosolygott a császárné. Látod, én se nyugtalankodom. Délután elszúnyadtam, s álmomban megint beszéltem vele. Azt mondta, hogy sok idő telik abban, míg viszont látjuk egymást, de neki messziről is gondja van rám, és onnan se fog elhagyni. A császár megborzongott. A fejét fájlalta, és csak ugyan rosszul töltött az éjszakát. Másnap nem is bírt felkelni. Egy hétig lázban feküdt, amelynek okát orvosai nem tudták megállapítani. Amikor láza megszűnt, azt ajánlották neki, hogy tegyen hosszabb hajóutat a Níluson. Maga a császárné is bíztatta, menjen pihenni. A császár húzódozott, és csak úgy vállalta volna az utat, a császárné is elkíséri. De az Augusta engedelmet kért, hogy otthon maradhasson. Valériát várja, aki különös újságot írt neki. Dioklész, talán unokánk lesz. A császárné arca sugárzott az örömtől. Dioklecianus bólintott, és kiadta az előkészítő rendeletet a nílusi útra. Nem akart a lányával találkozni, akit sohasem kedvelt, és ezután a hír után még kevésbé. Hát, ha fiú lesz az unoka, és valamikor kinyújtja a kezét Quintipor bíbor után. Pár nap múlva már úton volt a császár, kevés udvari személyzetén kívül Quintiport és Titanillát vitte magával.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A Bogyós Gyümölcskertész.
5: Szent Péteresen.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És
7: a
6: gyerek.
8: A Gólya Kalifa.
9: Pacsirta.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit. Ezek azok a források, amelyeket Magyarország 2021 óta használhatna fel, és amit idén augusztus végéig lehet felhasználni, mivel az előző ciklusban ezeket a jogállami és korrupciós problémák miatt befagyasztották. Emlékeztetett a politikus. A miniszter nagyon nehéz feladatnak nevezte azt, hogy ezeket a forrásokat augusztusig kell a magyar közérdek mentén a lehető legjobb célokra felhasználni. Vitézi Dávid elmondta, nagyon büszke arra, hogy ennek a hazahozott forrásnak igen jelentős részét új HÉV szerelvények és új intercity vonatok beszerzésére tudják fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudnak fordítani ezekből a forrásokból. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt, ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 kilométer volt az eredeti hossza, most meg valami 900. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 kilométer hosszú volt, most meg 170. Tehát több, mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a berettyó, aztán ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környezet területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy már nem is annyira a folyók környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szép a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás, ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy ezek az állományok rendre el is tűntek.
2: Ez az élőlény, amelyről az előbb hallhattak, bár a dinoszauruszok kihalása után nem sokkal már jelen volt a Földön, az ember képes volt végveszélybe sodorni. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ha kíváncsiak, hogy mit kellett tennie az embernek ahhoz, hogy ezt a kis törékeny élőlényt, amelyből valaha annyi volt hazánkban, hogy a disznókat etették vele, a kipusztulás szélére sodorja, akkor tartsanak velem is dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A lápi póc a közép- és alsó-dunai területek őshonos, benszülött halfaja, amely bár 60 millió éves múlttal bíró faj, az ember képes volt végveszélybe sodorni. A vízrendezési munkálatok nyomán ugyanis a lápok mocsarak lecsapolásával a póc elvesztette élőhelyeinek nagy részét, és drasztikusan megfogyatkozott. A faj állományai részben másodlagos élőhelyekre, például öntöző és lecsapoló csatornákba szorultak vissza. Az elszórtan elhelyezkedő populációk között általában nincs kapcsolat, így különösen sérülékenyek és fennmaradásuk bizonytalan. Hazánkban mindössze 10-15 kutató foglalkozik ezzel a kicsi és törékeny élőlénnyel. Közéjük tartozik dr. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Vele beszélgettem a lápipóc múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
2: Ugye ez a csukafélék közé tartozó kis pici állatka, tehát egy ilyen 10-12 centinél nem nő meg nagyobbra, és kb. 60 millió éve vált el az evolúciója a legközelebbi rokonfajokétól, amik egyébként Észak-Amerikában élnek. Tehát három faj tartozik a genuszba, az Umbra pigma, az Umbra limi, ugye ez a két amerikai faj, meg az Umbra krámeri, ami itt van Magyarországon, és hát a Kárpát-medencében. Vagyis még ez se jó így egyébként, mert mondjuk azt, hogy a közép és az Alduna mentén, mert például a Duna deltában is vannak állományai, sőt még a Dnyeszterbe is, és ehhez az élettérhez evolválódott az állatka, tehát alacsony oxigén igénye van, szeret a növényzet közé bebújni, tehát mindenféleképpen vízi növényhez kötött, szabad víztérbe szerencsétlen, lehet, hogy meg tud élni, de nem nagyon szereti. Úszó hólyagja az dúsa nerezett, és hát ezt használja a kiegészítő légzőszervként.
1: Azon én meglepődtem, amikor azt mondták a lápipócra, hogy az uszonyait felváltva is tudja mozgatni.
2: Igen, tehát kutyahalnak is nevezik, hogy ezzel tud, hogy ugye a növényzet között meg az aljzaton mászkálni.
1: Tehát magyarán olyan, mint a sétálna?
2: Igen. Tehát hundfisnek is nevezik, amúgy azt hiszem az osztrákok, németeknél a közneve a halnak az, hogy kutyahal. Igazából nehéz erről az állatkáról beszélni, mert ugye általában ilyen gazdasági szemmel vagy hasznosítási szempontból szoktuk ezeket valamilyen szinten értékelni mi emberek. És ugye mindig bajba kerülök, amikor a horgászoknak kell például ecsetelni azt, hogy miért fontos ez a faj. Mert ugye a horgászati jelentősége semmi nincs. Akkor mégis miért akarunk rá fokozott figyelmet fordítani, meg miért akarunk rá nagyon sok pénzt elkölteni? Hát ugye erre van az a kifejezés, ilyenkor szoktam azt használni, hogy ez egy esernyőfaj. A lápi életteret kedveli, tehát a lápi élőlény közösségeknek az egyik jellegzetes halfaja. Hogyha mi célzott beavatkozásokat végzünk, hogy megmentsük ezt a fajt, akkor egy csomó más fajt is meg tudunk menteni. Mert ugye az élőhelyét kell konzerválni, tehát kicsit már túlhaladott az a nézet, hogy mentsük meg a fajt. Tehát ha egy fajt meg akarunk menteni, akkor az élőhelyével kell valamit csinálni. Akváriumokban nagyon szépen elér, de hát az nem fenntartható. Tehát mindenféleképpen a régi Kárpát-medencére jellemző lápi világot kellene valahogy föltámasztani, és akkor ennek az állatkának ugye eléggé növekednének az esélyei, hogy túléljenek. Természetesen van egy csomó más gond is, nem csak az élőhelyek elvesztése vagy eltűnése az, ami alapvetően befolyásol, hanem például az inváziós fajoké is, de ugye mindenki látja, hogy mi folyik a Kárpát-medencében az utóbbi néhány évben. Mondjuk 10-15 éve gyorsult föl nagyon, hogy szárad ki az egész rendszer.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyen mocsaras, lápos területek vannak még egyáltalán Magyarországon?
2: Vannak, de egyre ritkábbak. Hát ugye ezek folyókhoz kötődtek a legtöbb esetben, Tiszához, Dunához, de hát ugye az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt, ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 kilométer volt az eredeti hossza, most meg valami 900, tehát tényleg brutális beavatkozásokat végeztek. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 kilométer hosszú volt, most meg 170. Tehát több mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a berettyó, ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, Ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környező területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy a környező, sőt már nem is annyira a folyók környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És alapvetően lehet mindenféle ilyen tűzoltó beavatkozást csinálni, tehát rátölteni talajvízből, meg megpróbálni a vizet visszatartani, de alapvetően a tényleg fenntartható megoldás az az lenne, hogyha valahogy, valamilyen úton, módon ezeknek a folyóknak a vízszintje magasabban lenne. Na és hát innentől kezdve vagyunk bajba, ugye? Mert igen, akkor jön a kérdés, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
1: Hát igen, mert a folyószabályozást már nem lehet visszacsinálni, tehát az már adott.
2: Vannak egyébként rápróbálkozások Nyugat-Európában, meg a világ boldogabbik felén, ugye, ahol több a pénz, ott nagyon sok beavatkozás van, hogy ezeket a meder átvágásokat például próbálják megszüntetni, tehát visszakanyargósítani úgymond a folyókat.
1: Tehát na jó, de hát Magyarországon ezt meg tudnak csinálni úgy, hogy már az árterek sok helyen be vannak építve?
2: Hát igen, ez a gond ezzel, ugye, hogy elhódítottuk a területet, mármint hogy a régen víz járt a területeket, szépen belaktuk őket, és innentől kezdve vagyunk nagyon nehéz helyzetben, hogy ezt hogy lehetne mégis fenntarthatóvá változtatni. Az biztos, hogy valamit kell csinálni, mert amúgy teljesen le fog száradni a rendszer. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szét a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás, ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy sajnos a populáció genetika azt nagyon szépen mutatta a trendet, mert ezek az állományok rendre el is tűntek. Tehát most újból végiggyűjtöttük az egészet, ugye most volt a 10 éves évfordulója úgymond a cikknek, most megpróbáltuk megint végigjárni ezeket az élőhelyeket, és kiderült, hogy a 20-30%-áról az élőhelyeknek már eltűnt megint. Egyre-egyre az élőhelyeinek a száma is csökken, meg a kiterjedése is.
1: Nagyon meglepett az, amit olvastam a lápipóc kapcsán, hogy egykor a disznókat meg a tyúkokat etették vele, mert hogy annyi igen volt belőle.
2: Igen, ezt Herman Otto írta, hogy olyan mennyiségben volt jelen a Kisárréten például, meg tulajdonképpen végig a Tisza mentén. Ugye gazdaságilag értéktelen volt, mármint hogy emberi fogyasztásra nem lehetett használni, de takarmányozásra például nagyszerűen használták. Sőt, olyat is olvastam valahol, hogy a földnek a trágyázására használták. Tehát magyarul kiszorták a halat a földekre, és azt használták trágyagyanak. És hát most meg odáig jutottunk el, hogy küzdünk érte, hogy még bizonyos élőhelyeken megmaradhasson.
1: De fogyasztani soha nem fogyasztották?
2: Én hallottam történeteket, ismerősök ismerősének a szülei állítólag megkóstolták, de hogy azt mondták rá, hogy keserű volt. De ez még tényleg a 30-as, 40-es években volt, 100 évvel ezelőtt. Ugye most már hát nem csak ezért nem javasoljuk a megkóstolását ennek a fajnak, hanem azért is, mert fokozottan védett. Ugye. A legtöbb esetben horgászati szemmel teljesen értéktelen vízterekben él meg, tehát ő nagyon igényli a tiszta vizet, tehát az átlátszó vizet, a dús növényzeti borítást, ugye ilyen helyeken horgászni nem nagyon lehet, mert a szerelék az beakad, meg hát nagy testű halak nem is nagyon élnek meg a területen. Természet közeli állapotú élőhelyen, hogyha előkerül, ott általában maximum 2-3 faj van jelen még rajta kívül, de ez már nagyon extrém. Most már olyan helyeken találjuk csak meg, ahol ez az egyetlen faj. Ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyire szorul vissza az egyre rosszabb minőségű élőhelyekre, hogy ő már csak azokon a területeken fordul elő, amelyet más halfaj már abszolút nem tud tolerálni.
1: Tehát inkább ilyen csatornák, lecsapoló csatornák, hát, meg öntöző csatornák?
2: Ugye az volt, hogy leszállítottuk a lápjainkat, és hát a helyükön a belvízlevezető csatornák vannak, meg jó esetben visszafelé is működik, hogy öntöző csatornaként is működnek, és hát ezekben élnek túl. Tehát ahogy csináltuk a felmérést, az élőhelyeket is osztályoztuk, és hát úgy tűnik a mintavételi helyeknek mondjuk 80%-a mesterséges volt. Uh-huh. Tehát kis csatornák, alföldi csatornákról van szó. Csak hát ugye ott meg a prioritás ugye nem a halnak a megtartása, hanem az, hogy ott a belvizet hogy az öntöző vizet el tudják vezetni. A növényzet ebben akadályozza a fenntartót, meg hát neki ki is vonatva, hogy a árvíz és vagyonvédelem az elsődleges prioritása ezeknek a csatornáknak, tehát nekik ezt potolni kell. Tehát növénymentesíteni kell, hogy biztosítsák a víznek a lefolyását, és hát folyamatosan ebből voltak, meg vannak is ugye a konfliktusok, a természetvédők, meg a fenntartók, tehát a vízügyi hatóságok között, mert vízügynek karban kell tartani ezt a rendszert. A természetvédelmi hatóságok, meg a civilek, meg minden, hogyha kimennek és látják, hogy kotornak, akkor ők meg elkezdik nézegetni a kikotort üledéket, és hát nézd már, ott van a lápipóc, ott van a réticsík, tehát ott vannak ezek a dús növényzetű lápos területeket kedvelő fajok, aminek meg ugye megvan az eszmei értéke. És akkor innentől kezdve megy a harc, mert a vízügynek törvényi kötelezettsége, hogy biztosítsa a lefolyást, meg az árvízvédelmet. A nemzeti parkosoknak meg ugye hivatalból feljelentést kell tenniük, hogyha természetkárosítást látnak. Tehát ha egy 250 ezer forint eszmei értékű hal egyet kikerül a vízből, odaadik meg a parton, ugye a kotrás miatt, akkor nekik hivatalból feljelentést kell tenni. És én értem mind a két felet egyébként, mert mind a kettő csak a törvényt próbálja meg betartani, de hát ebből óriási konfliktus van, és hát ezt valahogy fel kellene oldani.
1: Így van, találni kellene valami közös nevezőpontot.
2: Hát igen, igen. Alapvetően ez lehet, hogy szentségtörés lesz, amit mondok, de biológusként, ökológusként nem egyedekbe kellene például gondolkozni, hanem populációkban. Tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik, de egy-egy egyed elvesztése a populációban, persze ez populáció mérettől függ. Ha elég nagy a populáció, akkor nem akkora nagy vészes probléma. De ugye a mostani törvényben pedig az van, hogyha egyetlen egyednek a pusztulása megtörténik, akkor is hivatalból feljelentést kell tenni. Legalábbis én ezt így tudom. Tehát meg lehetne valahogy úgy oldani, hogy a kotrásokat a megfelelő módon, a megfelelő időben elvégezve a lehető legkisebb kárt okozzák a rendszerben. Tehát itt most nem csak a halakra gondolok, hanem minden másra is. Ezt is azért tudomásul kell venni, hogy ha kotorni akarnak egy csatornába, akkor ha növényt eltávolítják, akkor a növényekhez tapadó, meg a növényekhez kötődő élőlényeknek a túlnyomó részét is ki fogják onnan szedni. Ez józan paraszti észre szerintem simán átlátható. Most jön a következő kérdés, hogy miért is kell ezeket a csatornákat kotorni. De hát ugye tudjuk azért, mert vagyonbiztonság, meg árvízvédelem, de hát sajnos ezzel is azt végzik el, hogy egyre több vizet vezetünk el. Arányaiban egyre több vizet viszünk el a területről, amit viszont nekünk ott kéne megtartani.
1: De leginkább elnézve az utóbbi évek aszályos időjárását és az, hogy egyre kevesebb csapadék hullik ősszel, tavasszal és télen, át kell gondolni azt, hogy a csatornákat tényleg le kell ereszteni.
2: Bocsánat, még van egy probléma, hogy a csapadék mennyisége kevesebb lett egyébként, de nem is ez az
1: inkább óriási az eloszlása.
2: Probléma, hanem az eloszlás, hogy vannak villámárvizek. Ugye itt a Balaton környékén, ugye én a Balatoni Kutatóintézetben dolgozom, itt fokozottan látszik, hogy leesik a Siófoki Meteorológiai Központnak a vezetője mondta, hogy tavaly júliusban átlagos mennyiségű csapadék esett. Csak egy nap alatt esett le. És hát ugye ez azt mutatja, hogy iszonyat mennyiségű víz leesik egyszerre, ami túlterhel mindenféle elvezető rendszert, tehát nincs az a csatorna, ami villámárvizet úgy le tudna vinni, hogy az semmiféle kárt nem okoz. És hát ugye ilyenkor mindent most befelé az eső, tehát ami szemetünk van, ami vegyszer ki lett öntve a területre, a műtrágya, stb., az mosódik befelé a vízrendszerbe, és kerül be a végső befogadóba. És ez meg ugye növeli például az eutrofizációnak az esélyét, mert hihetetlen mennyiségű növényi tápanyag kerül be ilyenkor például a Balatonba. Ez egy kicsit távolra vezetett, de az a lényeg, hogy megnövekszik a villámárvizeknek az esélye, és emiatt ugye a vízügy meg úgy próbálja ezt az egészet egyenek mellett kézben tartani, vagy felkészülni rá, hogy az elvezető rendszer próbálja olyan állapotba tartani, hogy ezt le tudja vinni.
1: Igen.
2: Sok helyen egyébként itt a Balaton környékén is már látjuk, a legeldugottabb helyeken, ott az erdőbe is látunk ilyen víztározókat kiépítve, tehát hogy mennek ezek a projektek, hogy ezek ne érjenek el a Balatonig, ezek a nagy vizek. Tehát ugye a törvény sokáig nekik azt mondta, hogy ha kapnak egy bejelentést, tehát belvízelöntést találnak, akkor nekik kutyakötelességük volt leengedni a vizet róla. Pedig a belvizek a legtöbb esetben azokon a területeken alakultak ki, amik régen időszakosan vagy állandóan vízzel borított területek voltak, tehát gazdaságilag értékesek voltak, csak nem szántóföldként. Itt el lehetne gondolkozni azon, hogy nem lenne érdemes ezeket a területeket, amelyeket ezek a villámárvizek meg ugye a csapadékkor a belvízelöntés veszélyeztet valahogy kivenni a rendszerből. Én úgy tudom, hogy erre vannak próbálkozások. Tehát ez a Vizet a tájba program, amit például most az OVF elindított, erre is figyelmet fordítanak. Tehát mondom, a lápipóc az egy rettenetesen jó indikátorfaja ennek az egész dolognak, ami most itt folyik a Kárpát-medencében. Tulajdonképpen a szárazodást nagyon jól mutatja ez a faj, hogy hogyan tűnnek el, hogyan számolódnak fel az élőhelyei, meg hát a másik, hogy az inváziós fajokkal való küzdelemben is az egyik ilyen zászlós hajó. A beavatkozások főleg azért történnek, hogy ezt a fajt valahogy megtartsuk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával a lápipócról. Előtte azonban még hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter szerint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése megteremti a lehetőségét annak, hogy az uniós helyreállítási eszköz forrásai fokozatosan elérhetővé váljanak a jóváhagyott programok és a vállalt mérföldkövek teljesítésével összhangban. Hangsúlyozta Kapitány István a Facebook oldalán, azt követően, hogy a testület elfogadta Magyarország új helyreállítási és ellenálló képességi tervét. A gazdasági és energetikai miniszter jelezte, a következő időszak feladata, hogy a rendelkezésre álló támogatások gyorsan, átláthatóan és hatékonyan jussanak el a vállalkozásokhoz, különösen az energiahatékonysági beruházások, a hálózatfejlesztés és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek

0: Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját. Még a világhírű Illy kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illy Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. A belső honvédelmi minisztériumi vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook oldalán. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogyvár megyében 1,7, Vasvár megyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 ezer forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, a lápipócról. A legjelentősebb hazai állományok azok hol vannak Magyarországon?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Tudom, hogy nekem ezt így csípőből vágnom kéne.
1: Én a Kiskunságot tudom, a Hanságot, a Kisbalatont ugye mondtam, meg talán a Tisza mentén vannak?
2: Hát az a baj, hogy a felső Tiszáról majdnem teljesen eltűnt. Aztán szorultak vissza az állományai, egyre többen kezdtünk el vele foglalkozni, meg egyre több energiát raktunk bele, hogy próbáljuk még a megmaradt állományokat feltárni, és most több helyről is előkerült egyébként újonnan. Tehát a Rába mellől például volt említése, hogy valamikor valaki fogott, kimentünk, és kiderült, hogy egy Rába holtmeder tele van vele. Akkor fönt a felső Tiszán is előkerült egy állomány, viszont nagyon sok olyan állomány van, amit megismertünk, és teljesen eltűnt. Elsősorban a szennyvízbevezetések miatt, meg az inváziósok előretörése miatt. Uh-huh. Tehát vannak olyan csatornaszakaszok, meg vannak olyan élőhelyek, ahol tényleg brutális mennyiségben van jelen, de ezek a száma már egyre kevesebb. Tehát a Bihari síkon van egy-két ilyen csatorna, akkor a Kiskunságban is volt ugye a Kolontó, az volt a bezzekhely. De most elég sokat próbálkoztunk rajta, bent a tavon, aminek egyébként hihetetlen mértékben csökken most a vízszintje, egész nap két egyedet sikerült fognunk. De hát óriási kiterjedési terület, és hát nagyon nehéz megfogni, mert hogy a növény alá elbújik. Szerencse is kell hozzá, hogy előkerüljön. Ott tudunk nagyon szépen kitermelni ugye, nagy mennyiségű egyedet, ahova például beszorul. Ez volt például ott a Kolontónak a zsilipje, a leeresztő zsilip környékén hihetetlen mennyiségben volt jelent. A Hanságban is vannak még állományai, de csak hogy érezzék a hallgatók, hogy tényleg milyen nehéz dolga van az embernek, akkor se lehet igazából megfogni, hogyha túl sok víz van a területen. Mert ugye akkor meg van helye szétterjedni. És ugye most a Hanságban találkoztunk ezzel a problémával, hogy ugye ott a Mosoni Dunából vezetik ki a vizet, ugye a Vizet a Tájba program keretében, olyan csatornákba folyik a Dunavíz fél méter per szekundum sebességgel, tehát azért az Magyarország vízfolyásoknál az már jelentős sebesség, hogy azokból eltűnt a póc. Valószínűleg kihúzódott valahova a mocsaras területekre, ahol nincs ekkora vízsebesség, csak hát napokig kellene túrni, meg tényleg kellene a jó helyismeret, hogy ezeket megtaláljuk. Megvan még a területen, csak nagyon nehéz megtalálni.
1: De akkor jelenleg nem tudják azt sem, hogy mekkora a magyarországi állomány?
2: Hát igen, ez megint ilyen vicces dolog, hogy az Unióból jöttek ugye a adatigénylések, hogy mondjuk meg, hogy a bizonyos Natura 2000-es fajokból, ugye ez is egy Natura 2000-es faj, hogy mennyi az összegyet szám Magyarországon. Hát ez képtelenség, ez nonsens. Épeszű ember erre nem tud mit mondani. Uh-huh. Becsülni persze lehet, tehát lehet beírkálni számokat, amivel a csinovnyikok meg megelégednek, mert ki van töltve a Excelbe a rublika, de hogy annak milyen szinten van köze a valósághoz, ezt tényleg nem lehet megmondani. Azt tudjuk megmondani, hogyha megmintázunk egy-egy állományt, és megcsináljuk rá a genetikát, hogy az milyen állapotban van populáció genetikailag. Tehát ha látjuk, hogy beltenyésztett, nagyon sok hasonló egyed van a területen, genetikailag, akkor az azt mutatja, hogy az ott szűkül befelé omlik össze. Ebből lehet valamilyen szinten állomány méretet becsülni, de inkább a trendet lehet megmondani, hogy az az állomány ott valószínűleg, hogyha nem lesz valami beavatkozás, akkor el fog tűnni. És hát ez a gond, hogy nagyon sokszor tényleg néhány egyedet fogunk csak, és akkor már boldogok vagyunk, hogy néhány egyed előkerült, de ebből pontos állomány méretet meg nem lehet becsülni. Erre van például próbálkozunk, most megy egy fejlesztés itt a kaposvári kollégákkal, ők dolgoznak ki a környezeti DNS-nek a módszerét a pócra, hogy ugye minden állat veszti el a DNS-ét élete közben. Nekünk is ugye hámlik a bőrünk, halaknál ugyanez megtörténik, az ürülékkel is távozik DNS, ugye folyamatosan hagyunk el apró DNS darabokat a testünkből, és ezek viszonylag jól kimutathatók a vízből, ugye, hogyha PCR-rel felszaporítjuk. És meg lehet mondani fajspecifikusan, hogy az adott faj ott van-e vagy nem. Minden állatnak ugye a DNS-e az a többitől eltérő, illetve most már vannak rá próbálkozások, hogy megmondják a kollégák genetikai módszerekkel a kópia számból, tehát hogy hány darab DNS darabot találnak az adott víztérben, és ebből úgy nagyjából még kalibrálni kell a dolgokat, meg ilyenek, de azt mondják rá, hogy ebből valamilyen szinten lehet becsülni populáció méretet. És így lehetne az élőhelyeket kímélni, meg ugye a másik dolog, hogy az inváziós fajokat is meg lehetne nézni. Tehát, hogyha egyszerre van jelen például az amurgépnek, ami a legfőbb ellensége ugye a pócnak, meg a pócnak a DNS-e az adott területen, akkor már el lehetne kezdeni gondolkodni, hogy az adott állomány próbáljuk-e kiásni úgymond a vízinövény közül a megóvni kívánt fajnak néhány egyedét, és próbáljuk meg áttelepíteni egy olyan helyre, ahol nincsenek meg az inváziós versenytársak, mert a megfigyelések alapján, ahol megjelenik ez a távol-keletről származó inváziós halfaj, ott a póc előbb-utóbb el fog tűnni.
1: De ezt már nem lehet visszaszorítani, az amurgépet?
2: Nem. Ugyanaz a probléma, hogy ő is ezeket a nagyon erősen növényzetebben nőtt területeket kedveli. Tehát magának az élőhely megszüntetése nélkül szerintem képtelenség eltávolítani az összes egyedet.
1: Igen, és ráadásul olvastam is, hogy megeszi a lápipócnak az ivadékait.
2: Persze. Hát túlnövi, mert ez ilyen 20 centisre nő meg maximum, és sokkal nagyobb a szája, tehát a testméretéhez képest hihetetlen méretű prédát is el tud ejteni, és hát tényleg voltak ilyen vizsgálatok, hogy ott volt a gyomrába a póc, pont a debreceni kollégák csináltak ilyeneket, és vannak próbálkozások, hogy ilyen fajspecifikus csapdákat csináljanak, de hát az a legegyszerűbb, hogyha nem kerül be.
1: Igen, és akkor ott van még egy másik veszélyeztető tényező, a törpepóc, ami nagyon hasonlít a lápipócra, és már ez is megjelent. Aminek még nincs igazság szerint hivatalos neve, de törpepócnak fordítják.
2: Hát igen, Umbra pigme a neve, hát valószínűleg ezt így átfordítva, igen, majd a törpepóc lesz a neve. Hála jó Istennek a Kárpát-medencében még erről nem volt adat, vagy nem találtunk még, viszont Belgiumban, Flandria környékén ott a csatornákban ez már itt van ez az állat, sőt már Németországból is kimutatták, meg már Lengyelországból is van adat. Tehát ott a Visztula vízgyűjtőjének a környékén már előfordult ez az állat természetes vízben.
1: És ez egyébként a genetikai tisztaság megőrzése miatt veszélyes, mert hogy szaporodhatnak egymással, és hibridek jöhetnek létre?
2: Ezt nem tudjuk, ugye ezek 60 millió éve váltok el egymástól. Tudomány szempontból egy rettenetesen érdekes kérdés lenne, igen, tudom, ez etikai dolgokat vet föl, de számunkra a védekezés, tehát a felkészülés szempontjából rettenetesen fontos lenne. Az a baj, hogy ezek nagyon hasonlítanak egymásra, tehát egy témában jártas embernek, azért nekem már volt néhány ezer óca kezembe, is problémát okozott elsőre. Egy lengyel kolléga küldött egy fotót, hogy nézd Péter, nézd már milyen szép halat fogtam, Krámeri előkerült a Visztulából, meg minden, és akkor így néztem, hogy hát azért elég sovánk a kis állat, hát nem így szoktak a mi pócaink kinézni. Elkértem tőle az állatot, tehát elküldte nekem postán, ugye hát le volt tartósítva, és amikor ugye a kezembe volt az állat, akkor mondtam hát, hogy ez biztos, hogy nem Krámeri. Csináltunk rá genetikai vizsgálatot, és hát a kollégák kimutatták, hogy ez tényleg nem, hanem ez a pigmea. Tehát ha csak úgy belekerül a vödörbe ugye a többi póc közé, lehet, hogy az ember szeme simán átsütlik fölötte. Tehát a mintázata az hasonló, a testalkata, a testmérete. Vannak különbségek egyébként, tehát csináltunk rá morfometriát, statisztikailag leelemezve ki lehet mutatni, hogy például a hátuszonynak a helyzete a mi pócunknál az előrébb van, mint ezeknél, de simán el tud fölötte siklani az embernek a tekintete, hogy ha nem célirányosan keresi. És ezért nagyon veszélyes, mert Európában már itt van ez a faj. És ugye a Visztula azért nagyon egzotikusnak tűnik meg minden, de hát csak Szlovákián kell átmenni, tehát 300 kilométer. Ez egy másik vízrendszer, de sajnos megvan az esélye, most nem akarok senkinek tippeket adni, de sajnos megvan az esélye annak, hogy ez a faj ez át fog kerülni a Kárpát-medencébe, vagyis hát a lápipócnak az elterjedési területére, és hát onnantól kezdve viszont beláthatatlan következményekkel járhat, mert ha le tudnak egymással szaporodni, akkor olyan szinten elindulhat a hibridizáció, hogy elveszíthetjük az eredeti génállományát a pócnak.
1: Több fronton harcolnak a lápipóc megmentéséért, és van egy olyan program is, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem halas kutatói, illetve a Tavi Rózsa Egyesület dolgozott ki nemzeti parkos kollégákkal összefogva, méghozzá az, hogy a faj eredeti élőhelyén és azon kívül szaporítás mellett ugye az ivadékok tartásának és a nevelésének is kidolgozták a módszerét. Tehát magyarán most már tudják mesterségesen is szaporítani a lápipócot? Sikeres?
2: Így van. ex situ tudják, tehát ez azt jelenti, hogy begyűjtik a halat, beviszik laborba, ott leszaporítják, és az ivadékot visszaengedik, ez a rendszer működik. Sőt, én úgy tudom, hogy már az in situ szaporítását is kidolgozták, tehát hogy a helyszínen tudják leivatni a halat, ehhez vicces módon ilyen ruhás kosarakat használnak, és egy nagyon-nagyon szuper módszer dolgoztak ki ilyen sufni módszerekkel, de működik a rendszer. És hát úgy tűnik, hogy ez működhet, de csak akkor van értelme ezt az egészet csinálni, hogyha olyan élőhelyre tudják visszaengedni az ivadékot, a végeredményét ugye a szaporításnak, ahol életben tud maradni. Tehát többször is történt egyébként, fönt a Felső Tisza vidékén is Dőgő Szenke nevű vízfolyásból voltak állatok begyűjtve, azt leszaporították, és volt egy kampány, hogy visszatelepítsék, de hát sajnos az a vízfolyás, ez kiszáradt ott a Szamos mellett. Tehát a metodológia meg a technológia az rendelkezésre áll. Egyedül azzal vagyunk nagy bajban, hogy hogyan tudjuk az élőhelyeknek a vízborítását megőrizni. És hát erre vannak különböző projektek, például a Holtabányi Nemzeti Parknak is van projektje, hogy kiszáradt régi, tehát holocén medreket töltenek meg rétegvízzel. Tehát szivattyúzzák a vizet, kutakból táplálják a Szatmár-Beregi síkon bizonyos élőhelyeiket, és ott nagyon-nagyon jól érzi magát a póc a jelek szerint.
1: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy mondjuk hiába is szaporítjuk mesterségesen az állományt, és rakjuk vissza az eredeti élőhelyre, ha ott a víz az nem marad meg, tehát mondjuk kiszárad és eltűnik, vagy mondjuk tele van amurgéppel, tehát akkor az elsődleges szempont és legfontosabb feladat az, hogy rehabilitálják az élőhelyeket.
2: Így van, és hát ezért jók idézőjelbe téve ezek a újonnan árasztott területek, amik nincsenek kapcsolatban az élővizekkel, mert egyszerűen fizikailag képtelen oda eljutni az inváziós faj. Persze vannak most vizsgálatok erre, hogy akár madarak is képesek átjuttatni egyik vízből a másikba a megtermékenyített ikrát, de ennek azért nagyon pici az esélye, bár működik. Tehát ha elég sokáig van egy vízterünk szabadon úgymond, akkor vélhetően valamilyen úton, módon meg fognak jelenni benne az inváziós fajok. Tehát ez szerintem megint megakadályozhatatlan. Egyetlen egy megoldás van, hogy folyamatosan monitorozni kell. És a invázió első jelénél figyelni kell és be kell avatkozni.
1: És akkor mikor mondható majd el az, hogy mondjuk stabil az állománya a magyarországi lápipóc esetében, mert hogy önök ugye elég régóta kongatják a vészharangot, tehát a 2000-es évek elején önök elkezdték kongatni a vészharangot, igen, folyamatosan dolgoznak, folyamatosan küzdenek a lápipóc megmentéséért. Tehát mi hiányzik?
2: Alapvetően én úgy látom, hogy itt a dolgokat össze kell szervezni, a kutatási eredményeket. Ugye mi próbáltunk nagy pályázatot benyújtani erre, hogy ezeket összehangoljuk, ezeket a dolgokat, meg ugye a vízügyel is megpróbáljunk zöldágra vergődni, hogy például a kotrási tevékenység az legyen már valahogy összehangolva a nemzeti parkos dolgokkal, például, hogy lehessen előtte állatot menteni, a kotrások előtt például lehalászni azokat a szakaszokat, amiket majd kotorni fognak, meg hogy legyen párbeszéd a hasznosítók meg a természetvédelem között, stb. Sajnos nem nyert ez a nagy pályázat, viszont úgy látom, hogy helyi szinten ezek a dolgok elkezdtek működni. Tehát felerősödött a kommunikáció a hasznosítók között, meg a másik dolog, hogy lokálisan egy-egy víztérre koncentrálva elindultak ezek a visszatelepítések. Tehát volt például ez a Tavirózsa Egyesületnek ez a fajvédelmi mintaprogramja, ami ott Szadán működött. Ugye ez kisléptékű dolog volt, de meg tudták nézni azt, hogy mi a jó a pócnak, és kiderült, hogy tényleg néhány köbméteres talajvíztáplát a gödrökben is simán túlél, hogyha megfelelő vízinövényzettel vannak borítva. És hát ezek a tapasztalatok voltak jók arra, hogy már olyan területeken is visszatelepítsék az állatot, amikre addig nem volt esély. Megkapta a vizet a terület, megvárták, míg olyan állapotba kerül, hogy az jó a pucnak, és akkor rátelepítettek. És ez úgy tűnik, hogy lokálisan kisebb léptékben működik. Kelet-Magyarországon már több helyen is vannak ilyen próbálkozások. Most vagyunk éppen pont azon, hogy itt Nyugat-Magyarországon is meglegyen, mert például a Perkottusza, az amurgép már itt a Kis-Balaton környékén is megjelent. Kis-Balaton is komoly veszélyben van inváziós szempontból. Itt azért a vízzel még hála Istennek nincs azért akkora probléma, mint Kelet-Magyarországon, de látva a trendeket valószínűleg lesz. Tehát úgy tűnik, hogy elindultak szépen lassan, főleg civil szervezetek által koordinálva ezek a munkák, és ez így nagyon jó, mert ennek így is kell lennie. Mert ugye mi egy kutatóintézet vagyunk, mi nem tudunk földterületet vásárolni, meg nem tudunk árasztani, meg nem tudunk kutat fúrni. Mi azt tudjuk nekik megmondani, hogy például honnan érdemes áttelepíteni egy adott területre, hogy az alapvető genetikai struktúrája a fajnak ne legyen idézőjel meghamisítva, vagy átrendezve. Tehát Szerbiában, Horvátországban, Ausztriában is voltunk, sőt, szlovák oldalon is voltunk, tehát ott a csaló közben is voltak felmérések, sőt a Morva vízgyűjtőjén is találtak a kollégák, és oda elvittek bennünket, tehát azokat is megmintáztuk. Tehát most már be vannak vonva más vízrendszerbe tartozó, meg más ország területén található állományok is. És ez nagyon érdekes dolog. 1995-ben volt az első ilyen átfogó workshopja a Lápipócnak, azt egy József Vanzenböck nevű osztrák kutató fogta össze, és csináltak a bécsi természettudományba egy kis konferenciát a témával foglalkozó kutatóknak, és most így a 30. évforduló alkalmából 2025. októberében megtartotta a másodikat, ugyancsak Bécsben. Hát sajnos azóta a résztvevők teljesen kicserélődtek, ő volt aztán meg még egy úriember, aki az elsőn is részt vett, de úgy tűnik, hogy itt egy nagyon jó fórumot tudott csinálni a közép-európai halaskutatóknak, és hát minden megszállott oda gyűlt, aki a póccal foglalkozik. Én meg még ugye erre rá is szerveztem még egy ilyen előkonferencia találkozót itt Tihanyba, és akkor itt meg is tudtuk nézni. Ugye itt a Kis-Balaton környékén, meg itt az északi oldalon is vannak még állományaink, és akkor élőben is láthatták a póccot, hogy mi hogy kutatjuk meg, hogy dolgozgatunk rajta. Úgyhogy úgy tűnik, hogy körvonalazódik nem csak országos szinten mindenféle projekt erre, hanem itt az utóbbi néhány hónapban eléggé komoly kapcsolatok is épülnek itt a közép-európai kutatók között, hogy valami nagyobb lélegzetű dolog induljon el. Meg a másik dolog ugye, hogy nem csak póccal foglalkozott ez a konferencia, hanem a széleskárásszal, a réticsikkal, meg a kurtabainggal is, ami tulajdonképpen ennek a lápipócnak ugye a legközelebbi fajtársai, már mint élőhely igényt tekintve. Tehát lehet, hogy a közeljövőben sikerül majd valami nagyobb pályázatot beadni, ami ezekre a fajokra koncentrálva ugyan, de az európai lápi élőhelyeknek a megmentését fogja majd valahogy megpróbálni pénzt szerezni rá.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a lápipócot ismerhették meg.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A gazdasági és energetikai miniszter szerint az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése megteremti a lehetőségét annak, hogy az uniós helyreállítási eszköz forrásai fokozatosan elérhetővé váljanak a jóváhagyott programok és a vállalt mérföldkövek teljesítésével összhangban. Hangsúlyozta Kapitány István a Facebook oldalán, azt követően, hogy a testület elfogadta Magyarország új helyreállítási és ellenálló képességi tervét. A gazdasági és energetikai miniszter jelezte, a következő időszak feladata, hogy a rendelkezésre álló támogatások gyorsan, átláthatóan és hatékonyan jussanak el a vállalkozásokhoz, különösen az energiahatékonysági beruházások, a hálózatfejlesztés és a versenyképességet javító programok területén. A tárcavezető azt írta, mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala. A terv kiemelt célja a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. A miniszter úgy fogalmazott, ezt az eredményt az elmúlt hónapok intenzív szakmai egyeztetéseivel és tárgyalásaival sikerült elérni. Bár sokan kételkedtek a sikerben, a magyar embereknek járó uniós források előtt sorban nyílnak meg az ajtók, tette hozzá a politikus. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját, még a világhírű Illi kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illi Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. Iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A debreceni református Immanuel otthon és iskola fogyatékkal élő, halmozottan sérült gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozik. A Debrecen nagytemplomi református egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyén az elmúlt tanévben több mint 70 diák oktatásáról gondoskodott, a szociális ellátásban pedig 500 ember vett részt. A gondozottaknak a nyári szünidőben is szükségük van az Immanuelre, hiszen a családok többségének a hagyományos táborok és programok nem elérhetőek. Éppen ezért többféle élményfoglalkozást terveztek ezekre a hónapokra is. Tájékoztatta rádiónkat Juhász Zsófia intézményvezető.
2: Ennek már hagyománya van, hogy a nyár sem csak úgy telik, amikor felügyelet, ügyelet van, nem is szeretjük ezeket a kifejezéseket, mert itt is az a célunk, hogy élményeket biztosítsunk a nyáron, és azt láttuk, hogy ez olyan szépen találkozik a kollégáknak a saját igényességével, talán azért, mert az évek során azok a kollégák maradtak itt, akik valóban nem csak ülni akarnak felügyelni, hogy reggel betette a szülő a gyerekét, aki vagy iskoláskorú, vagy ugye felnőttkorú, és akkor délután hazaviszi, hanem az a célunk, hogy eközben élményeket kapjon, különösen úgy, hogy azért nagyon kevés család engedheti meg magának, akár anyagi, akár egyéb szempontból, hogy nyaralni elmenjenek. Itt a két telephelyünkön lesznek ilyen hetek, mint játékhét, ezek ilyen ügyességi játékok lesznek, nyilván adaptáltan a gyerekek képességeihez, aztán lesz finomságok hete, ami mindig nagyon vágyott program, ahol együtt sütnek, főznek, tarka-barka hét, ami kézművességről szól, zenei hét, szépség hét, ami szintén most már szinte hagy hogy ilyenkor lehet a mindenféle tetkókat és frizurákat és köröm színeket kipróbálni, amit egyébként úgy évközben is azért beépítünk az életünkbe, de van hittantábor is, lesz mesepedagógiai tábor, sporttábor, és természetesen állatasszisztált táborunk is lesz, amik ilyen mindennapos táborok, tehát minden nap jönnek, a fiatalok reggel és délután mennek haza. Gyakorlatilag majdnem az egész nyár az ezzel telik el.
1: Nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsodabaúj Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. A nemzetközi zsűri részletes értékelésében kiemelte, hogy Szögliget kivételes természeti és kulturális örökséggel rendelkezik. A település adottságai, köztük a Szádvár romjai, valamint az UNESCO világörökségi területhez tartozó Akteleki Nemzeti Park közelsége olyan értékrendszert alkotnak, amely meghatározza a falu fejlődési irányát. Külön méltatták a Várunk program szerepét, amely a hagyományos műemlékvédelemnél jóval többet jelent. Közösséget szervez, önkéntességet erősít, turisztikai kínálatot fejleszt és közös identitást épít. A Szádvárnapok rendezvény sorozatot is kiemelt, amely régészeti műhelyfoglalkozásokkal és családi programokkal hozza közelebb a múltat a jelenhez, miközben erősíti a térségi összetartozást. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdezzük a részletekről.
3: Ennél a nemzetközi versenynél, a Evirának nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál. A zsűri most az eredményhirdetésnél ugye megküldte a teljes résztvevő palettának az eredményét, azt, hogy mi alapján zsűriztek, mit pontoztak, milyen súlyozással pontoztak, és mindenkiről egyfajta értékelést is írtak, és ebben is mi nálunk is azt emelték ki, hogy igen, megvannak a természeti adottságaink, megvan az, hogy gyönyörű környezetben fekszünk, egy világörökségi helyszínen fekszünk, és kiemelték azt, hogy igen, ez a Várunk projekt, amit mi megálmodtunk, abban az a kiemelendő dolog, hogy ezeket az adottságokat mind-mind hogy tudjuk felfűzni egy irányvonalra. Szerte Európából, Magyarországról nyilván mi egyedül, tehát óriási büszkeség, hogy a hazánk hibákat ebben mi képviselhettük az európai szintéren, de Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból ugye nyertes, azt hiszem, hogy összesen 25 helyszín, 25 település nevezett, vagy neveztek ebbe a versenybe. Maga a zsűri egy 20 tagú nemzetközi zsűri volt, egy-egy helyszínre természetesen mind a 20 tag nem látogatott el, mindálunk is egy 4 tagú zsűri volt, aki megnézte helyben is ezt a fajta bemutatott projektet.
1: A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, az Orizonti rövidfilmes szekcióban. Adta hírül a Film Hú. Mint írták, az Orizonti rövidfilmes versenyprogramját pénteken hozták nyilvánosságra, ebbe a mindössze 13 alkotást felvonultató válogatásba került be a Tesztpálya című többségében magyar alkotók közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció is. A programban olasz, ausztrál, csilei, amerikai, ír, brit, francia és görög alkotások is szerepelnek. A rövidfilm rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként, Fulbright ösztöndíjasként készítette el első magyarországi filmjét, a 15 perces játékidejű produkciót teljes egészében Magyarországon forgott, döntően magyar alkotók és stáb közreműködésével. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit 2026. július 12-én vasárnap. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután arról szólunk, hogy figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a japán cserebogárral kapcsolatban, miután a szomszédos országok közül Ausztria és Szlovénia mellett már Horvátország is megjelent. A rovar a kiemelt zárlati károsítók közé tartozik, behurcolásának és terjedésének megakadályozására tilos külföldről növényeket, növényi részeket vagy talajt behozni hazánk területére. Emellett észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébiket. Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgetünk majd. A témáról bővebben fél hét után nem sokkal. Tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Tímea Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levél, 6. fejezetének első 2 versében, eképpen. Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szerettetek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Talán érthetetlen és furcsa a számunkra, hogy egy ilyen ige szakasz hogyan kerülhetett a Szentírásba. Mi közünk van a szolgákhoz és a szolgák urak közötti kapcsolatról. De legfőképpen talán azon gondolkozhatnánk el, hogy mit jelenthet ez a mi számunkra. Mit akar üzenni Isten ma ezzel az igével? Ha egy kicsit a felszín alá nézünk, akkor láthatjuk, hogy Isten ezzel az igével életünk egyik legfontosabb területéről beszél. A munkánkról, a kötelességeinkről, kapcsolatainkról. Pál ezt egy olyan korban írja, amikor társadalmi ellentétek, egyenlőtlenségek voltak. Akkor még rabszolgák voltak, akik kiszolgáltatva éltek az uraiknak. De azt is látjuk, hogy a korai keresztény egyházban ezek az emberek Krisztusban testvéré váltak. A Szentlélek munkálkodása által a rabszolgák közül is voltak olyanok, akik az evangélium hirdetésére Krisztust követőkké lettek, és átadták életüket Krisztusnak, és keresztényé váltak. A bűn alól valóban felszabadultak, de ez a társadalmi pozíciójukon nem változtatott, vagyis szolgák maradtak. Az alól nem szabadultak fel. Ugyanígy kellett szolgálni az urukat, mint azelőtt. A keresztényé vált rabszolgam a keresztényé válása után is engedelmességgel tartozott az ő urának. Sőt, ekkor még jobban, hiszen ő maga érthette meg, mit jelent az ő életében is a szolgálat. Megengedhetetlen volt az, hogy valaki a hitre hivatkozva kihúzza magát a földi kötelességei alól, vagy tiszteletlenül bánjon az ő urával. Az apostol azt is mondja, hogy tisztelettel kell bánniuk az urukkal szemben, mert minden keresztjénynek elsősorban arra kell törekednie, hogy Isten nevét dicsőítse. A szolga engedelmességgel, tisztelettel tartozik az urának, legyen az hívő, keresztény vagy hitetlen. 2 dolgot akar Isten elénk állítani ezzel az igével kapcsolatban. Az első az, hogy a munkánk minősége és az emberi tartásunk bizonyságtétel. Amikor elvégezzük a munkánkat, azt Isten dicsőségére tesszük. Ezért nem mindegy, hogy keresztényként hogyan viselkedünk a munkahelyünkön, mert figyelnek bennünket. Figyelik a beszédünket, a viselkedésünket, a munkához való hozzáállásunkat. Sokszor van próbára téve a hitünk a munkahelyünkön is. De vajon mi kinek akarunk megfelelni. A világi elvárásoknak, vagy Isten akaratának. Mi az elsődleges, ami számunkra? Istennek engedelmeskedni, vagy embereknek? A Bátorság emberei című filmben is van egy ilyen jelenet, amikor Javiert, a főnöke, magához hivatja az irodába. Azt mondja, hogy elő akarja léptetni, de ehhez valamit meg kell tennie. Át kell vennie egy beérkező szállítmányt, de kevesebbet kell a papírra írnia, mint amennyi érkezett. Javier nehéz anyagi helyzetben van, de hívő emberként elutasítja a kérést. Kijelenti, hogy ő ezt nem hajlandó megtenni. Ő nem hajlandó csalni. S ő már fel is készült arra, hogy kirúgják. De ehelyett megkapja a kinevezést. Javier kiállt az Úr mellett, és jutalmat kapott. De vállalta volna azt is, hogy kirúgják. Mindezt Krisztusért. A másik intés a kapcsolatainkra vonatkozik. Könnyen esünk abba a csapdába, hogy visszaélünk a testvéri, baráti vagy gyülekezeti kapcsolatainkkal. Ő a testvérem Krisztusban, majd ő elintézi, ha valamit nem jól csináltam. Tartja majd a hátát. Ő majd kihúz a bajból, ha elkésem, ha nem jól végzem el a feladatot. Pál erre határozottan rácáfol. Sőt, azt mondjam, hogyha a felettesünk, a megbízunk, Krisztusban a testvérünk, akkor még többet kell adni. A hit ugyanis nem kibúvó a feladataink alól, hanem kétszeres kötelesség a szeretetre és a minőségre. Kérjük az ő erejét, hogy a munkánkban is őt tudjuk dicsőíteni. Ő segítsen minket, hogy a munkahelyünkön is tudjunk vallást tenni róla, és nem visszaélni az ő nevével. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, hálát adunk neked most is a te igédért. Köszönjük kezeink munkáját, a feladatokat, amiket ránk bíztál. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor zúgolódva, panaszkodva végezzük a munkánkat, és visszaélünk a te neveddel. Add, hogy akár keresztény, akár nem keresztény körben dolgozunk is, tudjuk feladatainkat, a munkánkat a te neved dicsőségére végezni. Adj nekünk ebben bátorságot, hogy bármilyenek is a mi munkakörülményeink, látszódjon meg rajtunk, hogy a te gyermekeid vagyunk, és téged szeretnénk dicsőíteni minden lépésünkkel, minden mozdulatunkkal és minden szavunkkal. Így kérünk, hallgass meg minket. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A miniszterelnökség becslése szerint 30 ezer milliárd forintnyi közpénz vándorolhatott korrupciós úton magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben. 5 ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnök.

0: kormányzati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a japán cserebogárral kapcsolatban, miután a szomszédos országok közül Ausztria és Szlovénia mellett már Horvátországban is megjelent. A rovar a kiemelt zárlati károsítók közé tartozik, behurcolásának és terjedésének megakadályozására tilos külföldről növényeket, növényi részeket vagy talajt behozni hazánk területére. Emellett észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébihet. A szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködése is elengedhetetlen. Például külföldi utazásból vagy nyaralásból hazaindulva javasolt a csomagok, járművek és egyéb felszerelések alapos átvizsgálása. A japán cserebogár imágói ugyanis könnyen elrejtőzhetnek, és így észrevétlenül stopposként áthurcolhatók az ország határokon. Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék egyetemi docensével beszélget.

0: Balázs Alexandra.
1: A japán cserebogár azért olyan veszélyes, mert szélsőségesen polifág, azaz rettenetesen sok tápnövényen képes megélni. Egyébként nem maga a bogár, hanem a lárva az, pajon lárva, mint amit cserebogaróknak, és az a húsos, kicsit ilyen C-alakú lárva az, ami a gyökereken él, azokat rágja, és így a növényeket elpusztítja. Tehát ez miatt okozhat, amennyiben megtelepedik, nagyon nagy gazdasági károkat a növénytermesztésben, de nem csak ott díszfákon, tehát szélsőségesen polifák, tehát tényleg nagyon-nagyon sok helyen okozhat kárt.
2: Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba is megjelent. Akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is hamarosan megjelenhet? Mert ugye a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adta ki a közleményt, hogy kérik a szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködését is.
1: Igen, ilyenkor szinte biztos a vető, hogy megjelenik, a kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik, azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
2: Ugye azt olvastam, hogy Európában eddig elsősorban Olaszországban és Svájcban mutatták ki, mint megtelepedett populációt.
1: Igen.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy Ausztria, Szlovénia és Horvátország ott csak találtak, azt még nem mutatták ki, hogy ott megtelepedette.
1: Igen, tehát ott egyelőre még csak találtak, tehát nem telepedett meg egyelőre, tehát olyan önfenntartó populációja még nincs. Reméljük, hogy minél később lesz, és ebből kifolyólag nem is okoz még egyelőre gazdasági károkat, de ahol megtelepedett, ott igen. És utána már nagyon nehéz lesz fellépni ellene, mint ugye bármelyik inváziós faj ellen.
2: Magyarországon most mit tudnak csinálni a növényegészségügyi szakemberek? Tehát csapdáznak, hogy esetleg találnak ilyen japán cserebogarat?
1: Igen, tehát ezt aktívan monitorozzák, hogy megjelenik-e, illetve hát pontosan az, hogy a lakosság segítségét is kérik. Viszonylag könnyen felismerhető bogáról van szó, fénykép alapján is, ezért a lakosság is tényleg tud segíteni, ha észleli. Egyébként a lakosságot mostanában tényleg egyre több ilyen citizen science-nek hívott ilyen monitorozásba vonják be, mert több szem többet lát, hát még hogyha tényleg ennyi ember esetlegesen figyeli és beküld. Például a szúnyogoknak a monitorozásában is használatos, és kérik, hogy küldjenek be fényképeket, mert tényleg sokkal több adat bekerül, és lehet, hogy egy olyan helyről, ahol nem monitoroznak a szakemberek. Rengeteg ilyen van most már, akár mesztelen csigáktól, vagy nem
2: De
1: csak...
2: De aktív a lakosság az ilyen citizen science programok kapcsán?
1: Kifejezetten ilyennel nem foglalkozom, azért nem tudom, mert ennek is vannak különböző válfalai, tehát amikor kérdőíveket küldenek ki, és abból hány érkezik vissza, az nyilván nagyon-nagyon kevés, de ha csak azt nézik, hogy ilyen bejelentés egy-egy honlapon, ahova föl lehet tölteni az észleléseket, csak annyi, az szerintem elég sok érkezik. Tehát igazából, amikor az embernek tényleg csak őt is érdekli, és ez micsoda, és ezért föltölti, az sokkal gyakoribb, mintha tényleg neki ki kéne tölteni valamit, hogy na, mennyire ismeri, találkozott-e már ilyennel, vagy bármilyen hasonló kérdőíveket. Az nyilván nem olyan szívesen töltik ki.
2: Egyébként laikusok által kerülhet be leginkább inváziós idegenhonos faj a hazánkba?
1: Nem feltétlenül. Annak, hogy egy idegenhonos faj bekerüljön, számtalan módja van. Igazából aktív meg passzív módon is bekerülhet, tehát számtalan példa van arra, hogy igazából az ember segítségével csak egy nagy földrajzi akadályt ugrott át, mondjuk az Atlanti óceánt, ugye az Észak-Amerikából behurcolt fajok, rovarok esetében, és tesz azt onnan Olaszország vagy Franciaország valamelyik kikötőjéből már saját maga terjedt. De olyan is van, amelyik igazából Európában mindig is jelen volt, csak most mondjuk a klímaváltozás miatt észak fele egyre fokozatosan terjed, és akár olyan helyeken, ahol addig nem jelent meg, akár inváziós fajként is megjelenhet.
2: A lakosság figyelmének a felhívása azért fontos, mert hogy az utóbbi években azért megnövekedett az, hogy amikor elmennek az emberek nyaralni, vagy kirándulni valahova, és megtetszik nekik egy növény, akkor azt simán hazahozzák Magyarországra, nem számolva a következményekkel, hogy mondjuk mit hozhatnak azzal a növénnyel együtt be.
1: Lehetséges, bár elvileg nem engedélyezi a törvény, hogy csak úgy behozzanak, de természetesen azért szoktak az emberek magukkal szuvenyírt hozni. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül ez a legáltalánosabb módja, tehát maga az áruforgalom, ha belegondolunk, hány kamion járja az utakat, azokkal sokkal hamarabb szerintem bekerülhet. De az emberek is képesek, igen, ők is képesek akár a ruhájukon egy növénymagot behozni, vagy akár egy rovart. Tehát mindenképp ez a globális mozgás, legyen ez személy vagy árutranszport, ez a fő mozgató ereje annak, hogy ennyi idegenhonos faj kerül be bármelyik országba.
2: Igen, ha mondjuk csak az elmúlt napokat nézem, amikor egy Olaszországból érkezett zöldségszállítmány átvizsgálás, akkor élő gyíkot találtak az áruk között.
1: Igen.
2: A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Hogy nézhet ki a kártétel ennek a cserebogárnak?
1: Nyilván végső soron a növénynek a pusztulásával jár, mivel a gyökeret támadja, ezért elkezd először elfonyadni a növény.
2: Tehát, hogyha magyarán ilyet észlelünk, akkor érdemes kiforgatni azt a növényt, megnézni, hogy mi az, ami rághatja a gyökerét. Mert például én tudom nagyon jól hobbikertészként, hogyha a muskátlim vagy bármilyen növényem a megszokottól eltérően kezd viselkedni, mondjuk kókadni, meg szárni, meg minden, azt tudom, hogy pajor van. És azt kiforgatom, az ott is van.
1: Ez is. Tehát ugyanaz az életmódot folytatja. Tehát ez is egy pajorlárva lényegében, és mondtam, az rágja a gyökeret. Nem maga a kifejlett bogár az, ami a kártételnek a zömét okozza, hanem maga a pajor. Tehát ezért, ahogy a gyökeret rágja, először csak satnyul a növény, aztán elpusztul. Ami jellemző ugye az ilyeneknél, hogy ezek általában egy helyen, tehát lokalizáltak, mivel azért ezzelnek a pajorlárvának nincs olyan nagy mozgási körzet, ezért nyilván a legközelebbi növénynek a gyökérzetére megy át rágni. Tehát ezek inkább ilyen picike foltokban jelenik meg. Az, hogy a növények elkezdenek elsorvadni, aztán elpusztulni.
2: De lehet tartani annyira mondjuk a japán cserebogártól, mint a poloskáktól? Mert ugye mostanában azért már a poloskák visszaszorulóban vannak, legalábbis az országnak egyes részein már nem találkozhatunk. Tehát például a Délalföldön 2025-ben szerintem már nem volt annyi poloska, mint az előző években. Tehát ugyanilyen elszaporodásra kell számítani, hogyha egyszer megtelepedik mondjuk a japán cserebogár? Vagy azért ezt nem fogjuk mi ennyire észrevenni?
1: Ezt nem mi, ezt nem a lakosság fogja annyira.
2: A mezőgazdaságból élünk.
1: A mezőgazdaság, igen, igen. Ugyanúgy, ahogy azóta is van olyan poloska, amelyik iszonyatosan terjed, a tölgy csipkés poloska például, de nyilván ez a lakosságot nem érinti, hanem a tölgyerdőket. Tehát az erdőgazdaságokat, illetve a természetvédelmet, ahol a tölgyesek vannak, azt érinti. Ott viszont nagyon komoly károkat okoznak Európa szerte ezek a tölgy csipkés poloskák. 2-3 mm-es kis jószágról van szó.
2: Igen, de azért mennyire durva, és pontosan ezt olvastam én is, ezt a tölgycsipkés poloskát. Aztán 2017-ben volt egy PhD hallgató, aki egy békéscsabai tölgyfa törzsén 1732 példányt talált meg.
1: Igen, igen. Egyébként talán az emberek onnan ismerik, hogy ennek a tényleg nagyon-nagyon közeli rokona, szinte megszólalásig hasonlóan néz neki, a platáncsipkés poloska, és az már elég régóta itt van, meg az ellen szoktak is platánfákat oltani, ahol ilyen öregebb platánsorok vannak, és védik őket. A tölgynél más a helyzet, tehát a tölgycsipkés poloska esetében még ilyen védekezés se lehetséges. Mert ugye a tölgyön rengeteg őshonos élőlény él, és akkor azokat is ugyanígy pusztítaná. A platánon nem annyira, tehát az egy dísznövény, amit úgy hoztak be, tehát ilyen kertészeti, városi helyeken tényleg nagyon jó el van, és mutatós is, de azon nem alakul ki, nincs olyan őshonos közösség, vagy bármilyen élőlény, amelyik igazából annyira kapcsolódna a platánhoz, hogy az zavarná, úgyhogy ott tényleg gyakorlatilag méreggel oltják be a fát, és ami rajta táplálkozik, az elpusztul.
0: Kedves hallgatóink, Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék egyetemi docensével Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az MVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal, derül ki a közleményből. A 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal közvagyonvédelmi kockázat értékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében, nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat. Illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a Felsőoktatási Alapítványok, Kuratóriumi és Felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, a pécsi, a szegedi és a miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forint. forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának, olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok őszi fesztiválja program sorozat keretében.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatóinkat. Ez a kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. 2026. július 12-en vasárnap van, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Hamarosan pedig arról szólunk, hogy két évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvárián a vármegyék emlékkövét, mely a Patronus Alapítvány és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyei és azok jelentősebb városai láthatók, mellettük pedig jelölve a Sátoraljaújhelytől való távolságukat. A Patronus Alapítvány elnökével Szajkó Gáborral a trianoni gyásznap előtt újra felsétáltunk az emlékműhöz, és a létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk.
2: A gyerekkori indítatás és az egyetemi évek alatt, kirándulások alatt szerzett tapasztalat hozta azt, hogy én kimondottan fogékony vagyok a határon túli magyarság ügyébe, és tenni akarok érte. A Kálvária történetét ismertem. Abban a szerencsés időszakban voltam agilis fiatal, amikor gyakorlatilag szóba került ennek a Kálváriának egy más módon való újjáépítése, hiszen tönkrement a II. Világháború alatt, és bocsánat, de azt mondják rólam, hogy nagy szájú vagyok, és be nem áll a szám, meg mindent elérek, amit szeretnék, de voltak társaim, és sikerült megvétózni 89-ben, hogy ez az emlékhely másként nézzen ki, mint ahogy most.
1: Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 12-e van a Dalmák és az Izabellák neve napja. A Dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta a Zalán futása című hős költeményében. Az Izabella az Elizabeth spanyol eredetű alakváltozata. Sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek és mindazoknak, akik július 12-én születtek. 1490-ben Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót. 1954-ben Elvis Presley aláírta első lemezszerződését a Sun Recordszal, és 1962-ben a Rolling Stones együttes első hivatalos fellépése zajlott a londoni Marquee klubban. 1854-ben született George Eastman, a Kodak fényképezőgép az első magánfényképezőgép atya. 1856-ban Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb leánya született. 1884. július 12-én született Amadeo Modigliani, olasz festőművész, szobrászművész. Ő a 20. századi avantgárd jellegzetes képviselője, a párizsi iskola tagja. 1904-es születésű Pablo Neruda Nobel-díjas chilei költő. 1927-ben született és 1993-ban hunyt el Gyetvai Elemér világbajnok asztali teniszező. 1937-es születésű és 2014-ben búcsúztunk Margittai Ági Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőtől. 1947-ben született Orbán György Kossuth díjas zeneszerző. És 1972-ben született Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó edző, akit 2020-ban kellett búcsúztatnunk. 1978-ban hunyt el Maklári Zoltán Kossuth díjas színész, érdemes és kiváló művész. 1999-ben Szelecki Zita színésznő, filmszínésznő hunyt el. 1945-ben elhagyta az országot, a népbíróság távollétében elítélte háborús magatartása miatt, egyebek közt azért, mert 1944. novemberében egy úgynevezett hungarista est keretében elszavalta a Föl a Szent Háborúra című, az orosz támadás elleni védekezésre buzdító Petőfi verset. 62-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol Vas Alberttel szinte azonnal felvette a kapcsolatot. Levelezésükből kiderül, hogy a későbbiekben az egyetemes magyar ügy szolgálatában végzett munkájukban szorosan együttműködtek. 98 őszén hazatelepült, Érden élt, 84 esztendős korában, 1999. július 12-én hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt a Kalendárium július 12-én.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

0: Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantással elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előtted arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ó, te nyomorult, vihart épte vigasztalan! Íme én drága kövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. Rubinból készítem el falat párkányát, és kapuidat brilliáns kövekből, összes határaidat meg gyémántokból. Fiaid, mint az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól, távol maradt tőled, sem a rettentéstől, nem közelít hozzád. Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben. Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít munkájával, én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot, így szól az Úr.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A miniszterelnökség becslése szerint 30 ezer milliárd forintnyi közpénz vándorolhatott korrupciós úton magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben. 5 ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amely megalapozhatja a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Visszavonta a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának és K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását az illetékes miniszter. Nagy Ervin államtitkár a közösségi oldalán azt írta, a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 2 évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvárián a Vármegyék emlékkövét, mely a Patronus Alapítvány és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatók, mellettük pedig jelölve a Sátoraljaújhelytől való távolságuk. A Patronus Alapítvány elnökével, Szajkó Gáborral a trianoni gyásznap előtt újra felsétáltunk az emlékműhöz, és a létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta.
2: A Patronus Alapítvány kezdeményezte ennek a szép emlékműnek a létrehozását. Szajkó Gáborral, az alapítvány elnökével beszélgetek. Gyönyörű az emlékkő, Nagy Magyarországot formázza a sziklatömb, és rajta fényesen, gyönyörűen részből a 64 vármegye. És minden vármegyének a székhelye, plusz a Sátoraljaújhelytől való távolsága. Honnan jött ez az ötlet?
3: Aki engem ismer, az tudja, hogy mennyire a szívemben viselem a határon túli magyarok sorsán, és érdeklődtem irántuk. Volt egy nagyon régi fogadalmam, hogy Trianon 100 éves évfordulójára végigjárom az összes történelmi tájegységet a Magyar Királyság területén, és 2018-ban így jutottam el a Zalduna vidékére, ahol a Kazánszorosban úgy eszembe jutott, hogy milyen messze lehet innét Sátoraljaújhely, meg ugye többször járunk Tátrába, közel

0: van, és hogy az milyen messze van, na meg erről eszembe jutott Pozsony, és sorolhatnám tovább. Az első adandó alkalommal, amikor hazajöttünk, akkor gyorsan megnéztem, hogy milyen távolságok vannak, és megdöbbentem, hogy Kolozsvár közelebb van, mint Sopron. És 2020-ban alapítványunk megépítette ezt a centenáriumi turulszobrot Tianon 100 éves évfordulójára, de itt ez a tér, ahol most állunk, valahogy olyan üresnek éreztem. Valami hiányzott. Két évig gyakorlatilag mindig, amikor följöttem, valami ide nagyon hiányzik. És aztán eszembe jutott a 2018-as történet, kuratóriummal átbeszéltük a dolgot, persze a kuratórium ilyenkor azt mondja, hogy csináld Gábor, és azt jelenti, hogy A-tól Z-ig minden nyűg az én nyakamba szakad, de én szívesen vállaltam, és gyakorlatilag így megszületett a koncepció, informatikus segítséggel összeszedtük a megfelelő adatot, többszörösen leellenőriztük, és ez a csodálatos emlékkő, illetve térkép a kővel a helyére került. Számomra óriási öröm az, hogy közel 150 civil ember vett részt ezen a kezdeményezésen. Furcsa, most így, hogy beszélgetünk, furcsa, hogy senkinek a szájából nem hangzott el a nemzeti összetartozás. Trianon annál inkább. Én örülök, vagy örülnék annak, hogyha napról napra nőne a nemzeti összetartozás, de megmondom őszintén, ezért engem meg lehet kövezni, hogy számomra június 4 egy Trianon miatti gyásznap. Természetesen örülünk annak, hogy van nemzeti összetartozás, de nekünk mind a mai napig fáj Trianon, hiszen nem is tudom, ki mondta, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.
1: Olyan szép ez a hely, ahogy itt állunk az emlékkőnél, és elénk tárul a város látképe, de látszanak majdnem a Kárpátok is, a Bodrog köz is látszik, Toka is nem messze van. Tehát egy gyönyörű panoráma tárul elénk, és ilyenkor az embernek mindig összefacsarodik a szíve. Főleg, ha a Felvidék irányába és Kárpátalja irányába néz, amit most éppen valami esőfelhő takar el előlünk. A Jóisten szeretett minket, mert itt nem esett az eső, picit csepergett, de nem esett. Tehát, hogy tényleg összefacsarodik az embernek a szíve. És főleg akkor, amikor ránéz a térképre, és azt mondja, hogy Újhelytől Kaposvár 368 kilométer távolságra van, Marosvásárhely meg 300-ra.
0: De mondhatnánk azt is, hogy Ungvár 54, illetve Máramarosziget 174 kilométer. Tehát ezek a számok, amelyek megdöbbentőek, és igazán nem öncélú volt ez az alkotás. Tehát annak nincs semmi értelme, hogy az ember elfárad a semmiért. Én úgy gondolom. Hál' Istennek nagyon sokan látogatják a Magyar Kálváriát, nagyon sok zarándoklat folyik itt, sok csoport keresi föl, de ha magamból indulok ki, hogy nekem is úgymond megdöbbenést okozott az, hogy mi milyen messze van Újhelytől, ők még inkább rá fognak csodálkozni, és lelki szemeimmel azt látom, hogy például Kolozsvár környéke fog a leghamarabb bebarulni, a kézlenyoma sajnos rajta marad ezen a csodálatos fényes felületen, és majd láthatjuk a kézlenyomatok barnasága miatt, hogy melyik az a hely, amit a legtöbben kerestek, de szerintem mindenkit meg fog lepni, vagy mindenki el fog csodálkozni, és ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy Sántoraljaújhely, mint az igazán egyedüli, ténylegesen kettészakított település, emléket állítson a történelmi Magyarországnak, és tettük ezt a szétszakítottság a trianoni gyásznapon.
1: Meg hogy ez itt az élő történelem, mert az a diák, az a gyerek, de az a felnőtt is, aki úgy nőtt föl, például a mi korosztályunk úgy nőtt föl, hogy nem beszéltünk a 64 vármegyéről, csak a magyarországi megyerendszerről. Tehát ha ide állunk, itt tanulni is lehet. És itt mindenki el tudja mondani a gyerekének, unokájának, hogy nincs olyan magyar család az országban, kis Magyarországban, akinek ne lenne valamilyen kötődése az elszakított területekhez.
0: Az előbb Máramarosszigetet említettem, nem véletlenül, mert ugye nagyon sok más megyeszékhely is van, de pontosan egy számomra teljesen ismeretlen hölgytársaság megállt itt, és elkezdte mondani a hölgy, hogy az ő nagymamája Máramarosszigetről, és hogy ő Budapesten lakik, tehát gondolatok szövődnek és forranak az ember fejébe, de ez volt a célja, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, egy kicsit ugye kellemetlen, hogy ezt saját magam ötletére mondom, de ennek ellenére én, akivel eddig találkoztam, mindenki úgy nyilatkozott, hogy elnyerte a tetszését, és ez a legnagyobb öröm, annak ellenére, hogy rengeteg küzdelem volt, mint ahogy korábban is beszélgettünk erről, az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy például azt az 5,5 tonnás követ a Kálvária kapu mellett egy teherautó hogy hozza föl. Több vállalkozó bedobta a törölközőt, de volt egy ügyes, aki viszont 15 métert 20 perc alatt tett meg, de kitartásban a siker és a helyén van a kő.
1: Kihengeríti el a követ. Mindig van, aki elhengeríti a követ. Az én nagymamám Maros-Torda vármegyéből, és nekem rokonaim vannak Felvidéken, Kassa környékén is. Neked vannak ilyen kötődései?
0: Nekem felvidéki vonalom van, én anyai ágon gyakorlatilag Királyhelmec környékéről, pontosabban Nagygéresből származom, de vannak elszármazott unokatestvérek, másodunokatestvérek, akik szintén Kassán. De igazán az én Trianonhoz való viszonyomat az határozta meg, hogy annak idején a kert alján volt az országhatár szülőfalomba, Dámócon, és nagyon nehéz volt gyerekként megérteni, hogy ugyanúgy beszélnek magyarul a másik oldalon, mint mi, és akkor mi az, hogy másik ország? És nyilván, amikor a gyereknek az értelme már egy kicsit nyiladozott, akkor a szüleim elmondták, de dédnagyapámra emlékszem, egy jóvágású, mokánybajuszos öreg bácsika volt. Néhányszor volt lehetőségem a mesét hallgatni, de légvonalban 5 kilométerre éltünk egymástól, busszal, hogyha közlekedtünk, 100 oda, 100 vissza. És nagyon kevésszer találkoztunk, tehát rengeteg tragédia mellett egy kis dédunokát is megfosztott Trianon attól, hogy a dédnagyapjával beszélgethessen.
1: Te vagy a Kálvária őrzője. És tényleg ez igaz, mert a 90-es években is itt voltál, 80-as évek végén is itt voltál, te vagy az, aki soha nem hagytad itt a Kálváriát. Már akkor olyan erősen kötöttél hozzá, hogy sejtetted, hogy itt fogod élni az életedet, és azon fogsz dolgozni, hogy mindig valamivel gazdagítsd, ahogy őseink is szerették volna ezt a helyet.
0: Talán induljunk ki abból, hogy egyrészt mondtam, hogy van ez a gyerekkori kötődés. Másrészt pedig egyetemista koromban én már rengeteg erdélyi úton részt vettem, sőt, 2 évre kitiltottak Romániából, persona non grata lettem, de Szlovákiában is számtalan alkalommal utaztunk el barátaimmal, és valahol mindig úgy megdöbbent az ember, hogy te jó ég, milyen messze vagyunk már Miskolctól, és még mindig magyarul beszélnek, mondjuk Marosvásárhelyen, azért ez elég érdekes történet volt, és ezek az egyetemi évek komoly nyomot hagytak bennem. Nekem brassói egyetemi barátaim voltak, meg számtalan olyan történetet lehetne elmondani, ami összetartozást hozott a határon túli magyarok és köztem meg a barátaim között, és én azt hiszem, hogy a gyerekkori indítatás és az egyetemi évek alatt, kirándulások alatt szerzett tapasztalat hozta azt, hogy én kimondottan fogékony vagyok a határon túli magyarság ügyébe, és tenni akarok érte. A Kálvária történetét ismertem. Abban a szerencsés időszakban voltam agilis fiatal, amikor gyakorlatilag szóba került ennek a Kálváriának egy más módon való újjáépítése, hiszen tönkrement a II. Világháború alatt, és bocsánat, de azt mondja rólam, hogy nagy szájú vagyok, és be nem áll a szám, meg mindent elérek, amit szeretnék, de voltak társaim, és sikerült megvétózni 89-ben, hogy ez az emlékhely másként nézzen ki, mint ahogy most. De gondoljunk csak bele, 1936-ban Szepesi Bódog megálmodja a Magyar Kálváriát, egy fél év alatt megépítik, megszervezi, elkészül, fantasztikus eredmény. Itt vagyunk 1936-tól 88 évre, ahogyha hirtelen jól számolom. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, akkor ma a Rákóczi Szövetségnek a bázisa nincs itt. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, a Kárpát-medencébe Sántoralja újhely neve ismeretlen fogalom lenne. Az, amit ő alkotott, az ez példamutató. Én szerényen a magam kis habitusával, lehetőségével igyekszem Szepesi Bódog nyomába lépni, bár sosem fogok, de azért annak örülök, hogy itt állunk a centenáriumi turulnál, a márványtáblák a helyükön vannak, és itt van ez a szép emlékmű, ez a vármegyék emlékköve.
1: Köszönjük szépen, biztos sokan fognak ide elzarándokolni. Isten éltessen sokáig.
0: Nagyon szépen köszönöm, és várok minden zarándoklót, és szívesen tartok ingyenesen is akár idegenvezetést, helyismertetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, 2 évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvárián a Vármegyék emlékkövét, mely a Patronus Alapítvány és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatók, mellettük pedig jelölve a Sátoraljaújhelytől való távolságuk. A Patronus Alapítvány elnökével Szajkó Gáborral a trianoni gyásznap előtt újra felsétáltunk az emlékműhöz, és a létrejöttéről, jelentőségéről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkérje a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak időt a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 000 forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 000 forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, az Horizonti rövidfilmes szekcióban. Adta hírül a Filmhu. Mint írták, az Horizonti rövidfilmes versenyprogramját pénteken hozták nyilvánosságra, ebbe a mindössze 13 alkotást felvonultató válogatásba került be a Tesztpálya című többségében magyar alkotók közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció is. A programban olasz, ausztrál, csilei, amerikai, ír, brit, francia és görög alkotások is szerepelnek.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

tud, hogy minek van épp itt az ideje. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers. Élet céljaid egy konkrét időszakhoz köthetőek, azaz kezdetük és végük is van. Isten terveinek némelyike rövid idő alatt megvalósítható, másokhoz egy egész élet szükséges. Nem leszel örökké képes megtenni, amit ma teszel, vagy legalábbis nem ugyanolyan mértékben. Életed végéig tartson ki erőd, mondja a Biblia az 5 Mózes 33.25-ben. Ezért vált az edzői hivatásra sok világklasszi sportoló. Íme 3 fontos alapelv. Először is légy tisztában azzal, hogy milyen időszakban vagy, és hozd ki belőle a maximumot. Másodszor, amikor véget ér az egyik időszak, méltósággal lépj át a következőbe. Harmadszor, bármely időszakban légy is, tanuld meg élvezni. Figyelj meg egy érdekes jelenséget. Elizeus felvette Illés prófétai szolgálatát jelképező palástját, de arról sehol sem olvashatunk, hogy bárkinek is továbbadta volna. Ám amikor Pál ruházta fel az erejével Timóteust, nem ért véget ennyivel a történet. Ezt mondta neki az apostol, amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Timóteus azért 2. levél, 2. fejezet, 2. vers. Pál nem siránkozott amiatt, hogy kifutott az időből, hanem örömmel töltötte el a tudat, hogy Isten segítségével teljesíthette a megbízatását. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája. Timóteushoz írt 2. levél, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Tudnod kell, hogy Isten csak ahhoz az időszakhoz ad kegyelmet, amelyikben éppen vagy, és amikor véget ér, az arra vonatkozó kegyelem már nem kísér tovább. Figyelj hát jól, és tudd, hogy mikor kell tovább lépned. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 12-e vasárnap van, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre észak-keleten-keleten van a legnagyobb esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok. Most pedig következzen a mai kínálat 9 óráig. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel református szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából júniusban hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbi Kireformátus templomban. Az alkalom végén a szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, több mint 30 fős épület szárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a község művelődési intézményében. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani az otthonban, melyben elesett, súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többség a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik az intézménybe.
2: A segítségnyújtás azoknak, akik erre van szükségük, de ezzel együtt az, aki református intézményben dolgozik, annak tudnia kell, hogy ez a segítségnyújtás, miután az emberek fájdalmát, szenvedését enyhíti, ezáltal Isten országát is építi már itt ezen a földön.
1: És hallhatnak arról is, hogy Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadvány a szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúi területekre. A történész végzettségi újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg.
3: Ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel református szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbi Kireformátus templomban. Az alkalom végén a szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett, súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid beli összeállítását hallják.
4: Barna Sándorról, Tiszáninéni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök urat hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősek otthon, Nemesbék idősek otthon a 30. évét ünnepli.
5: Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységgel fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgálatom, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügyi, gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
4: Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
5: Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda, árvá közvegyek, gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
4: Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretet Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
6: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség kalákában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
4: Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
6: Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
4: És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
6: Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
4: Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
6: De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négyszemélyes és egy háromszemélyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a vécére közös helyiségbe kell menni, ami az épület derekánál a lépcsőház két oldalán található.
4: És milyen programokat szoktak szervezni a református szellem, miként jelenik meg itt az idős otthonban?
6: Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30-kor egy áhítattal kezdődik az élet. Aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az igét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
4: És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
6: Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhával való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
4: Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le az önben?
6: Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
4: Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
6: Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
4: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
6: Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
4: Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
6: Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk, és hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együttmunkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. Éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
4: Dr. Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával folytatom az összeállítást. Milyen szerepet, mit is töltenek be itt az idősek otthona részére, hogyan foglalkoznak vele?
2: Az idős otthon általában és a református egyházban alapvetően három üzenetet hordoz, hiszen a nem csak ápol és gondoz és segít szociálisan rászoruló emberek számára, hanem az egyházi intézményeknek mindig van egy két további fontos szolgálata. Az egyik tehát közvetlen a segítségnyújtás azoknak, akik erre van szükségük, de ezzel együtt az, aki református intézményben dolgozik, annak tudnia kell, hogy ez a segítségnyújtás, miután az emberek fájdalmát, szenvedését enyhíti, ezáltal Isten országát is építi már itt ezen a földön, hiszen a minden egyes ápolás, minden egyes segítségnyújtás valójában bizonyságtétel az élő Úrról. És minden ilyen bizonyságtétel ahhoz vezet, hogy minden intézmény egy lelki épületté válik, tehát ahogy most letettük az alapkövet, és lesz majd egy csomó beton odaöntve, azok mind holdkövek lesznek, de abban a pillanatban, hogy ez el fog indulni, annak idején majd a szolgálat, reménység szerint néhány év múlva, és ahogy mostani intézményben is folyik a szolgálat, az valójában nem kő és fa, hanem valójában élő kövek épülnek lelki otthonná. Minden református intézmény, amely időseket segít, valójában így biztosít lelki otthont a benne élő idősek számára. A harmadik szintje a segítségnyújtásnak, vagy a szolgálatnak az, hogy a minden ilyen intézmény és minden szeretett szolgálat munka valójában nem csak Isten országát építi ezen a földön, hanem előre mutat a mennyei Jeruzsálemre, mert hogyha itt csökkentjük az emberek fájdalmát, szenvedéseit, gyászát, és velük osztozunk, és a fájdalmak elhordozásában, azzal mi mindig előre mutatunk a mennyei Jeruzsálemre, ahol már nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, nem lesz könyv, nem lesz gyász. Tehát a református szeretett szolgálati intézményeknek mindig ez a hármas küldetése van. A konkrét ember konkrét helyzetében helytállni, segíteni, osztozni, közösséget vállalni vele, másodjára Isten országát építeni és bizonyságot tenni a bennünket körülvevő világnak és társadalomnak, a harmadik pedig felmutatni azt az élő reménységet, ami majd a mennyben vár ránk.
4: Főigazgató úr, lelkiekben hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogy itt a Nemesbiki idős otthon a működésének 30. évét töltötte be?
2: Mindenképpen megilletődöttséggel és hálaadással, hiszen egyik oldalról a mindig egy fontos dolog, hogyha az Úristen megengedi egy kerekéforduló megérését, az mindig azt jelenti, hogy azzal a kötelezettséget is ad. Azt a kötelezettséget, hogy visszatekintsünk erre az útra, visszatekintsünk arra, hogy mennyi minden változott. Az idősek, akiket segíthettünk, mi magunk, az egyház, a társadalom, minden. Egyedül egy dolog volt ugyanaz, mint akkor, mint most, az Úr. Ahogy én idéztem a köszöntésemben is Mikás próféta könyvéből, amikor Isten azt mondja, hogy én nagyon sokat változtatok, de én ugyanaz vagyok, ugyanaz maradtam, én változatlan vagyok, és nekünk ez volt a legfontosabb. A másik pedig a hálaadás, hogy mi minden mentünk keresztül ebben a 30 évben, és hogy mi mindent engedett meg Isten, hogy ezekből minden nehézségben, minden megpróbáltatásban elrejtette a, nem csak a kimenekedést, hanem a gyarapodást és a növekedést. A harmadik dolog pedig az volt, hogy minden emlékezésben valójában az van benne, hogy láttatni kell azt, hogy ez az intézmény akkor épült a 90-es években, amikor nem volt uniós csatlakozás és támogatás, és nem voltak hazai állami források idős otthonokra, nem volt működési támogatás, normatív támogatás, és nekünk ma élő szolgálatvezetőknek és szolgálattestvéreknek, ahol már van állami támogatás, és vannak különböző lehetőségek, sokkal nagyobb nyitott tér van az egyházak számára a szolgálat építésére, indítására, működtetésére, mint annak idején. Nekünk mindig nagy-nagy hálával kell emlékezni eleinkre, akiknek nem adatott ilyen kedvező feltételrendszert, mégis a hit bátorságával, és csak két dologra néztek, az egyik a nyomorult ember, a másik pedig Krisztus. És ez a kettőnek elegendő volt arra, hogy elinduljanak. Nagyon sokat látunk, sok olyan gyülekezetet, sok olyan testvért az egyházban, aki csak a körülményekre néz, csak a habokra, csak a hullámokra, de arra, hogy a csónakban ott van Krisztus, arra nem. Ez az intézmény és ennek az indítása 96-ban pontosan erre utal, hogy ne nézzünk a habokra, ne nézzünk a körülményekre, egyedül a rászoruló emberekre nézzünk, a terheket cipelő, nyomorúságos helyzetben lévő emberekre nézzünk, a akadályozott, nagyon nehezen ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idősekre nézzünk, és Krisztusra.
4: A szeretett szolgálat nagyon sok fajta típusú missziót teljesít, ha mondhatjuk így, az idősek ellátása mennyivel másabb a többitől, mennyivel különlegesebb, mi mást igényel esetleg?
2: Több szempontból is eltér, vagy különleges, vagy külön hely, inkább úgy mondom, külön helyet igényel, vagy jelöl ki az egyház szeretett szolgálatában. Egész egyszerűen azért, mert a jelenleg diakoni intézmények által ellátott embereknek, ugye 73 ezeren vannak ma, a 148 gyülekezet, és ugyanatt megyék, kerületek által ellátott emberek száma, ennek fele idős. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyülekezetek, vagy az egyház bármely testület elindul a szociális segítségnyújtásban, az intézményes diakoniai szolgálat építésében, akkor döntően a legtöbb esetben az esetek túlnyomó részében az idősek iránti elkötelezettség mozgatja. Az idősek iránti szolgálat a legősibb, a leghagyományosabb, a legkomolyabb tradíciókkal rendelkező szolgálat a gyülekezeti diakóniában is, és az intézményes diakóniában is. Nem csoda, hogy amikor elkezdtek nyílni a lehetőségek, akkor a házi gondozás, az idősek napközi ellátása és az idős otthonok szinte robbanásszerűen fejlődtek több ütemben. És így értünk el oda, hogy ma Magyarországon a 60 ezer idős otthoni férőhelyből 6 ezeret református gyülekezetek működtetnek, tehát a teljes idős ellátás 10%-a református egyház által fenntartott, ami csak hálaadással lehet. Ez is olyan nagy felelősséget is jelent, hogy folyamatosan fejlesszük ezeket a szolgálatokat és ezeket az intézményeket, hogy minél jobb és jobb ellátást tudjunk nyújtani. Ezért van megkülönböztetett jelentősége. A másik, ami megkülönböztetett jelentősége van, hogy országosan a 60 ezer férőhelyre 43 ezeren várakoznak. Tehát nincs még egy olyan területe a szociális ellátórendszernek Magyarországon, ahol egyrészt már most jelentős hiányokkal küzd az ellátórendszer, tehát majdnem annyian várakoznak, mint ahányan bent laknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly krízis van, hiszen több tízezer, de százezer felül van azonnak az időseknek a száma, és semmilyen intézményi ellátást nem kapnak. Tehát a családjuk pedig szinte tehetetlenül küzd azzal, hogy anya vagy apa demens, anya vagy apa gondozásra szorul, szakápolásra szorul, beszorult a krónikus ágyra a kórházban, már szeretnék kipakolni, és akkor hogyan tovább, és napi 5 telefon kapunk. Elképesztő. Svájcban ki a 100 férőhelyre 184-en

0: szerettük volna jelezni, hogy az egyház már most készül erre az időszakra.
1: Viktorné Kardos Erikával, a nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
2: Az én szívemben is hála-hála. Hála van, sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkozunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, ki hány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
1: Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a Szeretet Otthon életébe.
2: Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik. Egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kis faluban Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbábai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe. De ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt, frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal, az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat, ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosan fűzni egymással, gyülekezet és Szeretet Otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a Szeretet Otthon felé ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom, vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is nézne ki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és hogy a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
1: Lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
2: Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy, mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jár.

0: jártak, járnak ma is, és egyszer azt mondta, még a kezdet-kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb. Lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükbe, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenő van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza szeretett otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét. Honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
1: Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel református szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekar közreműködésével a Nemesbiki Református templomban. Az alkalom végén a szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid belé összeállítását hallották.
2: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
3: Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet. Ugye van 3 történelmi kisregényem, azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard Kékmezőben, amelyik a Muhics csatáról szól, ugye annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig két dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a három történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyok csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam, megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például a adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja pontosan megcsinálva. Ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem torolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszer, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel. És akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő. Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonaid Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonaid Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga Homonaid Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a hatitechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
3: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt. Tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek. Magyaroknak pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
3: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor után, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert ugye a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
1: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvben mutatva, ahol ott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt.
3: Hát, mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen a diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szendrőváron, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
1: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
3: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából át, és volt a református templom, ami ma is áll, a Szép Műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentősereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostromban kapcsolatban.
1: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
3: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam 3 történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik. Ugye írtam a tatárkorról, írtam a kuruszokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a Szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
1: kutatásaidat merre, hol tetted?
3: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt két évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint mint történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni, ennek köszönhetően ugye például aki a szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztül dolgokat is.
1: Szikszó mikor mutatott be ezt?
3: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most elszabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha hagyni lőjük le, az a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, magazinműsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes első könyve harmadik fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. Amikor az ember nincs meggyőződve, vagy csak az értelmével hiszi az Isten kijelentéseinek igazságát, vagyis tudja, a birtokában van a biztos ismeretnek, de hiányzik a szívbéli bizodalom Isten és az ő kijelentései felől, úgy veszélyes belemenni és beszélgetésbe elegyedni a sátánnal, vagy azokkal, akik az ő hazugságait állítják, hirdetik. Miért mondom ezt? Az ember bukásának a története elénk tárja azt, hogy az első emberpár konkrétan tudta, mit mondott az Isten szóról szóra. Mint ahogyan mi is csuklóból vissza tudjuk mondani a különféle bibliai történeteket, megtanult igeverseket, az igének tanításait, de mindez nem volt elegendő. Ahogyan a mi életünkre sem elegendő a mindennapokban az, hogy például tudok és hiszek az Istenben, tudom, mit tanít nekem, mit tanácsol, parancsol, de nem ragaszkodom hozzá, nem őt választom, és nem az ő útját. Hiszen amikor Jézus megkísértésének történetéről olvasunk, könnyedén azt mondhatjuk, persze, hogy Jézus meg tudta tartani, hiszen ő Isten fia, de mi csak egyszerű emberek vagyunk. A Heidelbergi K.T. a következőket fogalmazza meg az ige által. Az Isten az embert olyanná teremtette, hogy teljesíthetné azt, amit a törvényében követel. Az ember azonban a sátán ösztönzésére, szándékos engedetlenségével mind magától, mind utódaitól az isteni ajándékot elrabolta. Az ember úgy lett teremtve, hogy mindazt megélje és megtarthassa, amit az Isten mond, de csak vele és csak általa képes erre. Az ember, nem csak akkor, hanem ma is legtöbbször az Istentől függetlenítve magát a sátán ösztönzésére, aminek persze nincs is legtöbbször tudatában, hozza meg döntéseit. Választ cselekszik. Mondván, én tudom, mi a jó nekem. És a saját értelmemre, érzéseimre, vágyaimra támaszkodva aszerint döntök, ami kívánatos a szemnek, a testnek, ami szerintem jó nekem. Jézusnak nem azért sikerült elsősorban kiállnia a próbát, s visszavernie a sátán támadásait, mert Isten fia volt, hanem azért, mert nem csak tudta, mi van megírva, hanem abból nem engedett, ahhoz ragaszkodott is. Erre bátorít a Jakab levelében is az Úr. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ha Krisztuséi vagyunk, akkor ne feledjük el. Általa mi is Isten gyermekei vagyunk, vagyis velünk van, de legyünk mi is vele. A kérdés, kihez, mihez ragaszkodunk? Ragaszkodom Istenhez és az ő kijelentéseihez? A mai igemagyarázat az Arad belvárosi gyülekezetben szolgáló Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő árufélességek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Újabb tudományterületekkel bővül a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem együttműködése. Az agrár- és élelmiszertudományok után műszaki és gazdaságtudományi területeken is szorosabbra fűzi viszonyát a két intézmény. A közös munka mintegy 50 évvel ezelőtt a szántóföldi növénytermesztés területén kezdődött. Később a vidék fejlesztésre is kiterjedt. A Debreceni Agrárkar Élelmiszer Innovációs Központjának megépítéséhez is a SAE hasonló intézete szolgált mintául, mondta Stündül László, a mezőgazdasági kar dékánja, aki kiemelte, azért érdemes élénkíteni a kapcsolatot a Nyitrai Agrár Egyetemmel, mert a Kárpát-medencében élők hasonló kihívásokkal küzdenek. A késői fagyok és az aszály egyformán sújtja a régiókat, a kórokozók, kártevők terjedése sem ismer határokat. ennek ellenére jó minőségű élelmiszert kell előállítani, amihez precíziós gazdálkodásra, annak műszaki és közgazdasági háttere megteremtéséhez pedig átfogó tudományos megközelítésekre van szükség, hangsúlyozta a dékán. A közlemény szerint a megállapodás műszaki és gazdaságtudományi területen is megalapozza a már korábban gyakorlattá vált közös intézmény látogatásokat, oktató és hallgató cseréket, valamint konferencia részvételeket, emellett közös kutatásoknak, nemzetközi projekteknek is teret enged. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányában. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős, meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekélyciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola. Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén némi nedvesség hatására gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű klasszikus hőzivatar is. Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja. Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi ótemplomi gyülekezet 130 éves orgonájáról lesz szó. Csak néhány érdekesség, ízelítőül 5000 forintból épült annak idején, és néhány éve az egyik karzatról a másikra költöztették. A hangszer történetéről Ceglédi Ernő presbiteri jegyzővel beszélgetünk.
2: Az orgona sípok egy részét is. Az elején lévő 54 nagy honsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte.
1: Aztán Bán Csaba lelkipásztort is hallhatják.
3: Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavítómester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Olá Ferenc volt.
1: Fekete Károly tiszántúli püspököt is megszólítjuk majd.
4: Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan, ezt meg kell fizetni. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség, az meg kellene, hogy mutatkozzon.
1: Végül pedig Pál Úr János orgonajátékán túl azt is meghallgathatják majd az orgonaművésztől, hogy mit gondol a most 130 éves hódmezővásárhelyi orgonáról.
5: Én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a témával várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ötezer forint adományból épült, 54 sípját rekvirálták, azaz hadi célokra elvitték az első világháborúban, a 2010-es években pedig az egyik karzatról a másikra költözött a Hódmezővásárhely ótemplomi református templom orgonája. Néhány napja volt, hogy 130 éve adták át a hangszert, amely azóta is szolgálja, kíséri a vásárhelyi reformátusok gyülekezeti énekét. A háladó alkalmon jártunk, ahol Pál Úr János orgonaművész koncertjével ünnepelték meg az orgona születésnapját. A riportunk közben a beszélgetéseken túl az orgona hangját is hallhatják majd, amelyet az istentiszteleti alkalmon is a Budapest Fasori Egyházközség orgonistája Pál Úr János szólaltatott meg.

0: Ceglédi Ernő vagyok, a Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség presbiteri jegyzője.
1: Kezdjük először is egy névmagyarázattal. 130 éves most a hangszerük, itt állunk mellette az Ótemplomban, és szépen olvasható nagybetűkkel rajta van, hogy Oláh Ferenc ajándéka ez a hangszer. Ki volt ő?
0: Oláh Ferenc egy tímármester volt Hódmezővásárhelyen, aki a városi közgyűlésnek is annak idején tagja volt, az egyházközségünknek presbitere volt, és nagyon sok adományt adott az egyházközségnek. Egy nagyon jó szívű emberről van szó, aki 1895-ben úgy döntött, hogy akkor nagyon nagy összegnek számító 5000 forintot ajánl föl arra, hogy a Zótemplomi Egyházközség orgonát készítessen. Évekkel ezelőtt, előtte már nyilván természetesen szeretett volna az egyházközség orgonát, azonban anyagilag ezt nem tudták megtenni. Hódmezővásárhelyen egyébként a református új templomba, ami a mi 300 éves templomunknál közel 100 évvel később épült, ott már 1840-ben készült egy orgona, és annál is inkább szerették volna, ha az Ótemplomba is lenne később. Erre 1895-96-ban nyílt lehetőség.
1: Hát a Hódmezővásárhelyi viszonyokat nem ismerő hallgatóknak csak annyit, hogy az a templom ma viszont nem túl jó állapotban van, hiába volt benne hamarabb orgona, az Ótemplom meg gyönyörű, szép, és működik benne a gyülekezet.
0: Így van, a Vásárhelyi Ótemplom 1713 és 1723 között épült, tehát a 300 éves évfordulót nemrégen ünnepeltük, majd 2012-ben volt arra lehetőség 10 néhány évvel ezelőtt, hogy teljes felújításra kerüljön ez a viszonylag kicsi 400-450 főt befogadó templom, míg az új templom egy lényegesen nagyobb templom, aminek a felújítására sajnos eddig még nem volt költség. Most azért készült az új templom, beszéljünk egy szót erről is, hogy Hódmezővásárhely tipikusan református vallású város volt, ahol még az 1896-900 körül, tehát a mi orgonánk átadása körül is 40 ezer református gyülekezeti tag volt.
1: És akkor visszatérve ide az orgonához, az az 5000 forint, amit említett, az elég volt az egész hangszerre, vagy ehhez kellett a gyülekezetnek még hozzátenni?
0: Elegendő volt. Szukenik János, aki az orgonát készítette, ő a pécsi Amster gyárban tanult fiatal korában, majd Aradon volt egyébként a műhelye, majd 1892-93 körül Szegedre tette át székhelyét, és amikor 1895-ben a pályázatot kiírták az orgona elkészítésére, akkor ide pályázott. Szukenik János egyébként 1922-ig 20-22 orgonát, a mostani irodalom szerint 20-22 orgonát épített, és belefért a költségekbe, visszatérve a kérdésére, tehát az 5000 forintba, sőt 4860 valány forint a végszámla, amibe került.
1: Mennyit változott a hangszer a 130 év alatt? Tehát át lett-e építve, kellett-e valami nagy rekonstrukciót tenni, volt-e valami nagy sérülés, háborúba sérült meg számtalan orgona, az önöké hogy van?
0: A 130 év alatt, hál' Istennek, nagyon keveset kellett az orgonán változtatni. Sérülés, háború sérülés nem érte. Egy számunkra is eddig ismeretlen dolog történt, az első világháború körén ismert, ugye a harangokat hadicélokra elvitték. Azonban az nem volt ismert számunkra, hogy a gyülekezetünk orgonájáról az orgona sípok egy részét is, az elején lévő 54 nagy honsípot 1917-ben a hadügyminisztérium rendelkezésére leszerelték az orgonáról. Ez volt talán a legnagyobb kár, ami érte. Utána egy 10 évvel 1920-as évek közepetáján sikerült visszaépíteni ezeket az onsípokat. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az orgona a dokumentumok szerint 1095 darab sípot tartalmaz. Ugye ennek a köztudat szerint, tehát amit látunk azon felül, az orgona szekrénybe számtalan síp van. Ezek nagy része fém síp, de nem ilyen szép kivitelben, mint az eleje, és vannak bizony a háttérben fából készült sípok is, hiszen mint egy furúja hasonlóan tud működni, csak nem lyukak vannak rajta, hanem a rúd hossza szabályozza egy állandó hangszint, és ebben az orgonában 1095 síp van.
1: És anélkül az 50-valahány síp nélkül meg tudott szólalni ez a hangszer, vagy akkor 10 évig csöndben volt ez a hangszer?
0: Meg tudott szólalni. 20 regiszteres az orgonánk, ami azt jelenti, hogy 20 hangcsoportba vannak. Megszólalt az orgona.
1: Az említett két férfi az orgona életéből, az adományozó és az építő. Nagyon meglepődne, hogyha most itt lenne mellettünk hirtelen, mert mi egy másik karzaton állunk, mint ahogy ők azt az orgonát megépítették. Hogyan került a szembe karzatról erre a karzatra az orgona?
0: Úgy került erre a karzata, hogy amikor építették, akkor ezen az oldalon nem jutott eszük, úgy gondolták, hogy szembe, a bejárattal szembe lévő karzata teszik az orgonák. Azonban a 2008-10-12 közötti átépítés során, amikor teljesen szétszették darabokra az orgonát, az orgona szekrényt is, a sípokat és mindent, akkor döntöttek úgy a szakemberek, hogy áthozzák a nyugati karzatra, amely szélesebb, szellősebb karzat, jobban hangzik az orgona hangja. A másik dolog pedig, hogy a keleti karzaton eltakarta az orgona az ablakot, és emiatt is sötétebb volt a templom, illetve azt a gyönyörű boltíves mennyezeti részt. Ezen az oldalon ugyanis nincs ilyen boltíves, hanem sima a háttere. És itt akusztikailag is sokkal jobb minőségben szól az orgona. Ezért döntöttek úgy, hogy átteszik erre. Egy kicsit levegősebben tudták elhelyezni. Bár maga az orgona szekrény minden ugyanakkora, tehát ugyanaz. Ezek az eredetiek. És nagyon vigyáztak a restaurátorok, ezt több helyen is olvashatjuk, hogy az eredeti anyagoknak megfelelő anyaggal próbálták a javításokat végezni. Olvasható, hogy bárány, illetve birka bőrökből készült egy része a sípok alatti szelepeknek. Ezeket, amikor 15-18 évvel ezelőtt felújították, akkor ezeket ugyanazokkal az anyagokkal próbálták pótolni. Ezért mondhatjuk azt a szakemberek szerint, hogy az orgona ugyanazon a hangszínen, ugyanazon a hangon szólal meg, mint ahogy azt annak idején Sukenik János elképzelte. Ez annak is köszönhető, hogy ő a pályázatára egy nagyon részletes költségvetést adott be, amelyben a legapróbb részletekig minden megtalálható, és ezt a szakemberek később is meg tudták nézni. Egyébként ez a költségvetés a gyülekezetünk levéltárába, eredeti állapotába is megtekinthető.
1: És ha már itt a levéltárat említi, biztos keresett forrásokat az orgonához. Igen. Az nem derült ki esetleg az iratokból, hogy miért nem erre az oldalra tervezték az építéskor a hangszer elhelyezését?
0: Nem. Sajnos nem. Az nem derült ki. Nem derült ki, sőt, föl sem merült, ugye több mint 110 éven át a keleti karzaton volt. Azonban, amikor 2010-12-ben a templom teljes felújítására került sor, amikor ásatás is volt, amikor a templom szigetelését elvégezték, tehát a teljes felújítást, akkor a szakemberek akkor döntöttek így, hogy erre az oldalra hozzák át. Ezt nem tudom az eredetét, de az eredeti dokumentumokban erről nincs szó.
1: És ez már csak az én kíváncsiságom, hogy a műemlékvédelem ezt hagyta, hogy a másik oldalra kerüljön, tehát ebből nem volt ilyen műemlékvédelmi kérdés?
0: Tudomásom szerint nem, tehát gyakorlatilag a felújítás is, minden, ami a templomon belül történt, a műemlékvédelemmel közös munka alapján történt. Tudomásom szerint nem volt ebből semmi gond.
1: Oké, és egy utolsó személyes kérdés, azt tisztáztuk a beszélgetés előtt, hogy ön nem tud játszani az orgonán, tehát inkább gondolom történelmi és gyülekezeti érdeklődésből foglalkozott a hangszer történetével, de mit gondol erről a hangszerről? Szereti-e a hangját, amikor itt ül egy istentisztelete? Mit gondol róla? Mit jelent önnek?
0: Nekem ez az orgona, azt hiszem, hogy fogalmazzak, 100 közül is megismerném a hangját. Egy olyan lágy hangzású, egyedi hangzású, amit szerintem, mondom, és akár 100 orgona közül is talán megismerném, pedig nem vagyok egy vájtfülű zenész, de nálam sokkal hozzáértőbb szakemberek elmondták, hogy egyedi hangzása van az orgonának.
1: Most elérzékenyült, ahogy ezt mondta, de meg tudja fogalmazni, hogy miért ennyire fontos önnek ez a hangszer? Látom önön, hogy most ez megérintette a kérdés is.
0: Nem tudom. Nem tudom megmondani. Talán azért, mert ugye a református vallás szerint, aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Na most, aki ezt az éneket egy ilyen orgonai aláfestéssel teszi meg, az szerintem még jobban. Nem tudom, érzelmileg ez hat rám.

0: Lejöttünk a karzatról ide a templom előterében, ahol áll most egy festmény, aki kit ábrázol?
1: Aki az adományozó Oláh Ferencet ábrázolja, akinek a festménye a református egyházi gyűjteménybe megtalálható. Most erre az alkalomra hoztuk át ide, amikor ő 1895-ben felajánlotta ezt az 5000 forintos összeget, akkor már végtelen hálások voltak a gyülekezet neki. 1896-ban az orgona felszentelését követően pedig a presbitérium úgy döntött, hogy lefesteti az arcképét. Akkor egyébként a lelkipásztorokon kívül nem igazán festették le másnak az arcképét. Ugye akkor még fényképezés sem volt, 1896-ban nagyon ritka volt az, és úgy döntöttek, hogy Oláh Ferencről egy festményt készítenek. Ennek az érdekessége, hogy sajnos nem tudjuk, hogy ki az alkotója. Több helyen megnéztük, presbiteri jegyzőkönyvbe, itt-ott, és sajnos szignálva nincs a festmény, nem találtunk nyomait ennek. Művészettörténészek és szakemberek megnézték, és egyelőre nem tudjuk, úgyhogy várjuk azt, aki meg tudja mondani, hogy ki az, aki Oláh Ferencet lefestette 1896-ban.
0: Viszont az, amit mond a képtörténetéről, hogy ebben a korszakban a lelkipásztorokat örökítették meg így, ez gondolom azt jelenti, hogy a presbitérium ennyire hálás volt Oláh Ferencnek, hogy méltó arra, hogy megőrizzük, és akár 2026-ban erre nyilván nem gondoltak, de itt beszélgetünk a kép előtt.
1: Így van. Tehát a lelkipásztorokon kívül viszonylag kevés donátor adományozónak a portréját készítettek el. Oláh Ferencen kívül van még más is, akinek elkészítették. Az egy más alkalommal érdekes.
0: Úgy került most szóba itt már az interjú után Oláh Ferenc festménye, és úgy léptünk ide le a karzatról, hogy arról kezdtünk el beszélgetni mikrofonon kívül, hogy mekkora adomány volt ez, hogy manapság azért nem szoktak orgonákat felajánlani egy ember. És akkor azt mondta, hogy ha megnézzük a festményét, és akkor lejöttünk megnézni. Mi volt ez a fél mondat, amit akkor nem fejezett be?
1: Tulajdonképpen, hogy egy idős emberről van szó. Én úgy tudom, gondolom nem tévedek, hogy nem volt családja. Tehát ő egy tímármester volt az eredeti szakmája. Köztiszteletben álló ember volt városszerte, egy jószívű ember, aki sok helyre adományozott, és ez volt tudomásunk szerint az egyik legnagyobb adománya, bár utána még vagyonából akkori részvényeket is hagyományozott a református egyháza, ami halála után az egyháza szállt át.
0: Példaértékűnek tartja Oláh Ferenc adományozói kedvét.
1: Példaértékűnek mindenféleképpen. Az az igazság, ma is szükség volna arra, hogy legyenek adományozók, már ugye sokan vannak, akik név nélkül szeretnek adományozni, és azért elmondhatjuk, hogy most is vannak. Nem ilyen mértékű, kisebb mértékű adományozóink most is vannak, de általában nem szereti, tehát névtelenségbe szeretnek maradni. És azt gondolom, hogy egy református embertől ez egy nagyon szép dolog. Hogy nem a neve az érdekes, hanem az, hogy adott.

0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk összeállításunkat a hódmezővásárhelyi ótemplomból, ahol néhány nappal ezelőtt azért adtak hálát, mert 130 éve készült el a templom orgonája.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A miniszterelnökség becslése szerint 30 ezer milliárd forintnyi közpénz vándorolhatott korrupciós úton magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán Anita a Facebook oldalán kiemelte, kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi személyes történelmi és kulturális szál köti, mint Olaszország. Sokan választják úti célként, jól ismerjük a kultúráját és a gasztronómiáját, még a világhírű Illi kávé története is a magyar-olasz kapcsolat ékes bizonyítéka. A márkát a Temesváron született Illi Ferenc alapította Triestben. Éppen ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolatai is tükrözzék ezt a közelséget. Tájékoztatása szerint Rómában Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről beszéltek. A gazdaság, az energetika, a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségeink, tette hozzá Orbán Anita. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat Hódmezővásárhelyről, ahol a református ótemplomban néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 130 éve készülhetett el az orgonájuk. A hangszer annak idején 5000 forintos adományból épült, az első világháborúban 54 sípját hadicélok miatt elvitték, de így is használható maradt, tehát megszakítások nélkül szolgálta és szolgálja a közösség éneklését 130 év óta. A hangszer építője azonban meglepődne, ha újra a templomban járhatna, ugyanis az ótemplom teljes körű felújításakor a hangszert átköltöztették az egyik karzatról a másikra. A hangszerről, a gyülekezeti éneklésről, az adományozásról beszélgetünk a következő percekben. Megszólal majd Pálór János orgonaművész, Fekete Károly tiszántúli püspök, de elsőként az ótemplom lelkész.

Báncsó Béla, Hódmezővásárhely ótemplomi református gyülekezet lelkészét kérdezem. Miért érezték fontosnak, hogy meg kell ünnepelni a 130 éves

0: Gondolt, ami talán a háttérben is hallatszik.
1: Gyülekezetünkben az elmúlt években több kántor is bekerült és szolgál, van egy állandó kántorpárosunk, egy orgonista és egy hegedűsünk, és van egy nagyszerű presbiteri jegyzőnk, aki szívesen kutatja a múltat, ő nekik közös érdemük ez a koncert, illetve ez a hálaadás. Tavaly megkerestek engem, hogy 130 éves lesz az idén, ami gyülekezetünkben minden évben szentelünk egy ügynek, valaminek egy esztendőt. Tavaly egy dombor mű volt, és akkor az idén ez a jubileum év, hogy 130 év arra indított bennünket, hogy kántoraink szervezésében volt 4 koncert, szőnyiskolánknak volt egy digitális zenei ének hanganyag kiadás, ahol gyerekek énekeltek, és hát ez a záró vége, hogy Pál úr János itt orgonál mögöttünk. Tehát tulajdonképpen az ötletadók a kántoraink, és hát az, hogy minden évben szoktunk tartani valamit, és van egy nagyszerű jegyzőnk, aki számon tartja a legfontosabb jubileumokat.
0: Ettől a nagyszerű jegyzőtől tudom, ahogy vele való beszélgetésből, hogy annak idején a felajánló Oláh Ferenc 5000 forintot adott erre az orgonára, és ez az egész költséget fedezte. Példaértékűnek látja ezt a fajta adományozást, akár 2026-ra nézve is a gyülekezetek egyházközségek tagjai felé? Hát, ami nem az 5000 forintot, hanem azt a volument.
1: Azt a nagyságrendet, hát igen, ha ezt ma számolnánk, akkor ez több mint 100 millió forint lenne szerintem. Tehát ma egy ekkora orgonát, hát az orgonajavítómester mondta, nagyságrendileg ekkora orgonát létrehozni, az 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Abban az időben nem volt egyedülálló, nagy patronusai voltak a gyülekezetnek, az egyik Oláh Ferenc volt, de voltak mások is, akik komoly summával, adománnyal segítették a gyülekezetet, de hát akkor még más is volt a helyzet. Tehát akkor 40 ezer fenntartó járulékot fizető volt a Hódmezővásárhelyi templomi gyülekezetbe. Én azt gondolom, hogy példaértékű aznak a 380 embernek az adakozása, azok közül néhánynak pedig kiváltságosan is, akik segítik a munkát, de mi nem tudunk egy ekkora volument nyilván létrehozni. A gyülekezetünk ennél sokkal szegényebb, így különösen is örömteli, hogyha egy ilyen átnézést, mert azért nagy hangolás most sem történhetett, meg volt 2 évvel ezelőtt, tehát a tavalyi esztendőben meg volt, az orgonánkra vigyázunk, de azért most is ilyenkor egy kicsit összeszedjük magunkat, összekapjuk magunkat, és az orgona is rendben van. Tehát amióta én itt szolgálok, 21 éve azóta ez az orgona rendben van, koncertképes, és ma este is így lesz.
0: Mit jelent önnek személy szerint ez a hangszer? Ha meghallja, szereti-e, milyenek látja a templomi szolgálat kiegészítését, nem az igei szolgálat kiegészítéseként?
1: Annak jó a kérdés, mert az orgonát ünnepeljük, de én a gyülekezetet szeretném, vagy a gyülekezet énekét és a kántorainkat szeretném ünnepelni, mert a mi gyülekezeti énekünk fejlődik, növekszik, kántoraink lelkesek, aranyosak, ügyesek, és ez érződik a mi zenei életünkön, és hálás vagyok, hogy ez a hangszer ilyen szépen működik és helyén van. És az, hogy szervezhetünk, hát az idén szimfonikus zenekar volt, szegedi nagykórus volt, Pál úr János orgonaművész úr itt van, hát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kincs, hogy ő eljön ide Vásárhelyre. Úgyhogy hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon fontos a gyülekezeti ének.

0: Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét kérdezem. A 150. Zsoltár nyomán hirdette az igét, amiben aztán sorolta és olvasta a különböző hangszereket, szintányér, dob, hegedű, fuvola, hát orgona nem volt benne. Oké, értem, orgona nem volt, amikor a zsoltáros ezt leírta, de kicsit ilyen provokatívan kérdezem, hogy van helye orgonának a templomainkban? Talán ünneprontásnak tűnik így 130 éves orgona ünnepén, de kérdezem.
1: Van helye az orgonának, mert emeli az éneklés rendjét, és karban is tartja, főleg, hogyha egy jó orgonista van. Van olyan is, hogy lassúbb az orgonista, mint a gyülekezet, ez olykor bosszantó, de normális esetben a hangszer segíti a gyülekezet éneklését. Nem volt ez mindig így, jogos a kérdés, mert például Calvinnál és a zeneértő, zeneileg nagyon művelt humanista tudósnak, Zwinglinek az volt az elve, hogy csak a gyülekezet énekeljen, mert a középkorban a hangszerek, illetve a liturgikus kórus átvette a gyülekezet éneklés szerepét. Ők pedig azt fedezték föl, hogy a gyülekezetnek kell megfogalmazni az Úristenhez szóló kérését, hogy valóban kétszeres imádság legyen az éneklés. Luther egy kicsit más volt. Luther megengedte a hangszerek használatát, az orgonáit is, de úgy szakralizálta, hogy új énekek születtek, és a Luther korálok, illetve ennek a korszaknak a lelki énekei, azok a mi slágereink is lettek reformátusoknak, úgyhogy megérte. És igazából hozzánk Erdélyben a 18. század derekán költöztek be a hangszerek, vagy költöztek vissza, az anyaországban pedig ugye a 19. század elején, és egészen úttörő módon áll a Hódmezővásárhely új templomi hangszer, amelyik a 30-as években épült, és egy kicsit később, már a 1896-os esztendőben épült ez a 130 éves hangszer ide az ótemplomba, úgyhogy a 19. században már elterjedt hangszernek lehet mondani az orgonát a református templomokban. Megindult a kántorképzés, és nyilván ez hozta magával az egyházzenei fejlődést is.
0: Napjainkban hol látja a szerepét, akár az orgonának, akár a gyülekezeti éneknek?
1: Azt gondolom, hogy mindenhol, minden alkalommal és mindenféle hangszerösszeállításban az a fontos, hogy igényes zene legyen. Az Úristenhez szeretnénk szólni, és az Úristen nem elégszik meg akármivel. Mi gyarlóbbak vagyunk. Mi azt mondjuk, ó, jó ez itt falun, meg hát belőlünk ennyit elik, meg olyan lelkesek, de hamisak, igényes zenére lenne szükség, és ez a gyülekezetre is visszahat, tehát érdemes befektetni abba, hogy mi szólal meg, akár a könnyű zenei hangszerelésben, akár a klasszikus zenei hangszerelésben. Az igényszint nem mindegy, hogy milyen. Ebben a dalban van két akkord, ezt egy bizzenész megengedheti magának. Azért mi többre vágynánk a gyülekezetben is, ezért is most a napokban kántorképző zajlik Debrecenben és az ország több pontján, mert szeretnénk azt, hogy ne akármi kísérje a gyülekezet énekét, és ne akárhogyan, és ehhez a hangszereket is karban kell tartani. A 33. Zsoltár azt mondja a második versében, hogy szépen zengjenek hangszereitek, és ebben a szépben, ebben sokkal több van, mert a héberben a szép és a jó az együtt hangzik, ugyanannak a szónak a két jelentés árnyalata. Az Úristen méltó arra, hogy mi megadjuk a módját, hogy hogyan dicsérjük őt. És ez vonatkozik az imádságra is, hogyha hozzászólunk, akkor megtiszteljük őt, és a háromszor Szent Istenhez szólunk, és ezt az ember nem feledheti el, még akkor sem, hogyha nagyon bizalmas, bensőséges viszonyban van az Úristennel. Ez kell, hogy fegyelmezzen bennünket, és kell, hogy bizalmat ébresszen iránta.
0: És itt van mögöttünk Oláh Ferencnek a festménye, aki felajánlotta 130 évvel ezelőtt, vagy 131 évvel ezelőtt azt az 5000 forintot, amiből megépülhetett ez a hangszer. Engem megrendít, hogy van valaki, aki mai viszonylatban 100 milliós tételt ajánl föl egy ilyen nemes ügyre. Mit gondol erről ma? Kellenének-e hasonló mecénások, akik akár orgonát építenek, vagy ez egy más világ, ő meg más világban élt Oláh Ferenc, de mégis mit gondol erről?
1: Hogyha az ember megnézi a református hangszereink történetét, és én foglalkoztam vele, úgyhogy felelősséggel mondom, amit mondok, rengeteg olyan adakozó családdal, özveggyel, gyermek nélküli házaspárral találkozik az ember, aki nem csak harangokat öntetett, hanem orgonákat készítetett a különböző templomokba. Sokkal nagyobb volt a hála és a hála mértéke a régebbi korokban, mint talán most. Most még karban tartani is nagyon nehéz ezeket a hangszereket, hiszen itt tényleg milliós értékekről van szó. Ezek olyan ipartörténeti emlékek, amelyeknek komoly gazdasági értéke van, hiszen az orgonasipok anyaga, a belefektetett szellemi és fizikai munka, az páratlan. Ezt meg kell fizetni. Minden kézi munka sokkal drágább, mint a gépi teljesítmény. Ezek a régiek példát mutatnak nekünk, hogy az áldozatkészség az meg kellene, hogy mutatkozzon. Boldogan veszünk urvacsodát régi kelyhekből, és ott van a szélén ráírva, hogy melyik család, mikor, milyen körülmények között ajándékozta egy gyülekezetnek, és nem azért, hogy hőbörögjön, vagy mellét veregesse, hanem azért, mert történt valami, ami őt arra késztette, hogy ebben a nagyon furcsa formában fejezze ki a háláját, hogy egy céladománnyal, egy konkrét ügy megvalósítására ad összegeket. Volt, amikor ezt ki kellett pótolni, és a gyülekezet is adakozott, de valakinek el kellett ezt indítani. És ezek az impulzusok, ezek nagyon fontosak, hogy érzékeljük, hogy a jelenben is meg kellene történjen ez, mert minden korszak az egyház történetben meghozta a maga áldozatait azért, hogy a templomaink tényleg az Isten dicsőségére szolgáljanak. Ez egy kiváló példa, hogy itt Vásárhelyen volt egy olyan férfiú, aki nem csak a szívét nyitotta ki, és nem csak a szívet ért meg, hanem a pénztárcája is megtért, és tudott áldozni. És akkor még lehet nyilván mondani, hogy persze könnyű volt neki, mert volt földje. Amikor az ember elvesz magától javakat, akkor az sose könnyű. Mert az alaptermészetünkhöz tartozik, hogy inkább én kapjak, mint hogy adjak. Pedig benne van a Szentírásban, hogy jobb adni, mint elfogadni.

0: Pál úr János orgonaművészt kérdezem, hogy milyennek látja ezt a 130 éves hangszert?
1: Ez én dédnagymamámmal egy idős a hangszer, úgyhogy rögtön személyes vonatkozása is van. Fantasztikus volt érezni azt, ahogy így rögtön az autóútból így beestem az orgonapadra, hogy minden a helyén van a hangszerben, minden kiegyenlítetten szépen szól. Az elmúlt évtizedek pályáján ez nekem nagyon szokatlan volt. Tehát mindig vérzett a szívem a roskadozó, enyészet felé tartó orgonák láttán és hallatán. Persze ez a szocializmusnak a nagy vívmánya, hogy az orgonaépítészet az így nagyon lehanyatlott, és 80-as évektől kezdve van egy nagy megújulás. És a megújulás része az, hogy műemlék hangszerekkel különös gonddal bánnak. És ha itt van ez a 130 éves hangszer, hát akkor igazán az a legjobb alkalom arra, hogy látványra is, és megszólalásra is, és én, aki játszom rajta, érzetre is tudom bizonyítani, tudom állítani azt, hogy nagyon szép munka készült, nagyon érdemes volt hozzányúlni. Ennek az orgonának a Barker emelő egy különlegessége, ami a mechanikus játékot megkönnyíti. Nem kell olyan nagy erővel nyomni. Van is különbség a két manuál között, a főső manuálon nincs ez a rásegítés. Én életemben először láttam ezt az orgonát közelről, és összességében nagyon nagy élmény volt, és még most fog kibontakozni a Teremtés Történet koncerten, amikor 9 improvizációt eljátszom.

hallgatóink, az elmúlt percekben a Hódmezővásárhely útemplomi református gyülekezetben jártunk. 130 éve készült el a közösség orgonája, ezért adtak hálát néhány nappal ezelőtt. Ezen az alkalmon jártunk, és hallhatták az orgonát, amelyet Pál Úr János orgonaművész szólaltatott meg. Összeállításunkban megszólalt Fekete Károly tiszántúli püspök, Bán Csaba, a Hódmezővásárhely útemplomi református gyülekezet lelkésze, és a műsorunk első felében hallhatták még Ceglédi Ernőt is, aki az útemplomi gyülekezet presbiteri edzője.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az ipar biztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkérje a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak időt a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, az Orizonti rövidfilmes szekcióban. Adta hírül a Film.hu. Mint írták, az Orizonti rövidfilmes versenyprogramját pénteken hozták nyilvánosságra, ebbe a mindössze 13 alkotást felvonultató válogatásba került be a Tesztpálya című többségében magyar alkotók közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció is. A programban olasz, ausztrál, csilei, amerikai, ír, brit, francia és görög alkotások is szerepelnek. A rövidfilm rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként, Fulbright ösztöndíjasként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces játékidejű produkciót teljes egészében Magyarországon forgott, döntően magyar alkotók és stáb közreműködésével. Visszavonta a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának és K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását az illetékes miniszter. Nagy Ervin államtitkár a közösségi oldalán azt írta, a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az idei nyáron már megtapasztalhattunk egy igen jelentős hőhullámot június végén, amikor több alkalommal is megközelítette, sőt, néhány helyen meg is haladta a legmagasabb nappali hőmérséklet a 40 fokot. Aki csak tehette, igyekezett hűvösebbé tenni az otthonát, ventilátorral, légkondicionáló berendezéssel vagy egyéb praktikával. Azonban ezekben az időszakokban is ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének a minősége. Mint a hamarosan következő beszélgetésből kiderül, ez nem is olyan egyszerű feladat, hiszen számos tényező befolyásolja. A bútorainktól elkezdve a lakásunkban található textíliákig, szőnyegekig, függönyökig. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplénvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgetünk majd a mai Európa Szalomban.
2: Akkor érezzük komfortosnak, hogy egy bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szokott nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga az, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegőminőség, beltéri levegőminőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, az idei nyáron már átélhettünk egy hőhullámot, amikor a legmagasabb nappali hőmérséklet több alkalommal is meghaladta a 40 Celsius fokot hazánkban. A meteorológusok szerint egyre gyakoribbak lesznek az ilyen esetek. Az országos tisztifőorvos akkor harmadfokú hőségriasztást adott ki, a népegészségügyi főosztály pedig ajánlásokat fogalmazott meg otthonunk hűtésével, elsősorban a klímahasználattal kapcsolatban. Azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy fontos, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének minősége. A témával kapcsolatban Asztalos Ágnest, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
2: A nyári időszakban többször élhetünk át sajnos hőhullámokat, egyre gyakoribb talán az, hogy igencsak megemelkedik a hőmérséklet, és még éjszakára se biztos, hogy nagyon lecsökken. Ilyenkor az ember bizony elgondolkodik azon, hogy hát hogyan tegye hűvösebbé lakását, családi házát, úgyhogy azért még a levegő is lehetőleg friss maradjon. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy kényelmesen, komfortosan érezhessük magunkat saját otthonunkban?
3: Ez egy nehéz kérdés, attól is függ, hogy kinek milyen lehetőségei adottak. Tehát kislakás, nagylakás, emeletes, milyen építőanyagból készült tégla, ilyen beton, olyan beton, itong, vagy bármilyen jellegű, milyen árnyékolási lehetőségei vannak, mennyire közbűső lakás, szélső lakás, tehát itt tudom még ezeket cifrázni. Tehát a lényeg az, hogy a helyiségek, beszéljünk, ahol lakunk, élünk, dolgozunk, ezeknek a helyiségeknek, akkor érezzük komfortosnak, hogy egy bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szoktuk nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga azt, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegő minőség, beltéri levegő minőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen. Ha csak a meleget nézzük, azért mondta, hogy ez egy jó kihívás, mert a építőanyagok különböző mértékben veszik fel a hőt, tárolják a hőt, tőle bocsátják ki. Aki még emlékszik, hogy fizikából tanult, ugye a hővezetés, meg a hősugárzás, sok minden, tehát másképp melegednek át az anyagok, és utána másképp sugározzák ki. Tehát lehet, hogy kint már hűl a levegő hajnalban, de bent úgy érezzük, hogy ez nem oldódik, mert mindenből dől a meleg, ugye így szoktuk mondani. Tehát ezért fontos azt megterveznünk, hogy milyen anyagokat használunk. Hogy tervezünk meg, ha új lakásunk van, építünk, ha átépítünk egy lakást, hogy tudunk kereszthúzatokat csinálni, hogy tudjuk ezeket megoldani, hogyan szigeteljük be a lakást, hogyha cserélünk ablakokat, vagy vadi új, szuper, műanyag, mindent kizáró ablakaink vannak, akkor szó szerint mindent kizárunk, tehát a friss levegőt is kizárjuk. Tehát hogy van megoldva a természetes légcsere, és akkor ennek ismeretében kell tudnunk megtervezni az, hogy vajon hogy oldjuk meg, hogy benne legyen 40 fok, csak kint legyen 40 fok. Ezekre vannak azok a praktikák, amiket azt szoktam mondani, hogy józaparaszt ésszel meg kell oldani, mint ennyienek is találtak. Tehát árnyékolunk, árnyékolni kell, hogy pontosan a betűző nap után ne melegítse fel, mint beszéltünk a hőfelvétel, és utána a hő leadását a bent lévő bútoroknak, a levegő ne melegedjen át. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akinek redőnye van, sötétítője van, vagy bármilyen rolettája van, akkor ezeket használja. Természetesen például akinek reluxája van, rolettája van, ezeket folyamatosan portalanítani is kell, mert a lefelhúzogatással csak a port kavarjuk fel benne. Tehát a belső levegőben legyen egy kereszthúzat, ismerve, hogy mikor milyenek a hőmérsékletek, mikor vagyunk otthon, mikor tudjuk megtenni. Tehát a folyamatos légcserét valahogy meg kell oldanunk, hajnalban nagy kereszthúzattal szellőztessünk, rövid ideig most, utána besötétítünk, becsukunk mindent, és akkor este hazamegyünk, bármilyen nagy meleg van, egy légcserét muszáj megtennünk a késő esti órákban, hogy akkor ezzel is felfrissüljön a belső levegő. hogyha még emellé használunk valamilyen levegőhűtő berendezést, ugye a klímának szoktuk ezeket hívni, attól függően, hogy milyen típusú berendezésünk van, ezt mindenkinek magának kell tudni, hogy milyen technológiával működik az a hűtő-fűtő berendezése. Tudom mondani, hogy ablaklíma, meg split klíma, meg mobil klíma, meg az egész házra van valamink. Készüljünk fel abból, hogy nekünk mink van. Tehát akinek mondjuk olyan szerencsés, hogy az egész háza klimatizálva és egy központi rendszerrel, annak is másképp kell gondolkodni, mint akinek minden szobájában külön-külön van az ablakba betéve, vagy a falra felrakva, meg kültéri egységgel egy eszköz, és megint más, akinek van egy mobil hűtőberendezése, és megint más, akinek csak egy ventilátora van, és azzal keringeti a levegőt körbe-körbe, ugyanazt a belső levegőt forgatja. Mert a cél az, hogy a bent maradó levegőnek legyen egy mozgása, mert ugye ez a bőrünkön azt az érzetet kelti, párologás is elősegíti ugye az izzadságoknak az elpárolgását, meg egy kellemes érzetet ad, hogy a levegő ez mozogjon, és azért próbáljuk már meg 30 foknál nem melegebbre tenni a lakásunkat. Amikor kint 40 fok van, akkor ne várjuk azt, hogy bent 22 fok lesz. És ne is próbáljuk meg ezt elérni, mert nagyobb bajt csinálunk ezzel, mint az, hogyha vagyunk egy 25-26, esetleg egy 28 fokos lakásban, amiben tudjuk, hogy a levegőt rendesen cseréltünk, hiszen, és megfelelő páratartalommal rendelkezik, tehát nem száraz, és nem is túl nedves, tehát ez a 60% körül páratartalom, ez, amit meg kell próbálni megcélozni. Aki tudja ezt mérni, annak jó, az egy klímákon van, amelyiknek van, van, amelyiknek nincs ezek a része. Tehát azzal lenne a cél, hogy a berendezésünket tudjuk, hogy milyen elven működik, ennek a megfelelő hőfokra állítani. Hogyha egyedi berendezésünk van, az adott szobát hűti le, akkor az ezek a szobajtot becsukjuk, nem az egész lakást egy készülékkel próbáljuk meghűteni. Az is biztos valamit segít, de hamis biztonság érzetet tud nyújtani azokból a helyiségekből, ahol nem szellőztetünk, nem kerengetjük a levegőt, és még hideget se csinálunk, mert nem ér odáig az az egy szem klíma. Tehát ezeket át kell gondolni, hogy mit akarunk lehűteni, a többi helyiséget meg csak a tetszett szellőzéssel, magas sötétítéssel. Akinek egy központi rendszere van, akkor a központi rendszer hőfokát kell úgy beállítani, hogy ez komfortos legyen, de fejben mi nem vagyunk otthon, lehet egy-két fokkal alacsonyabbra állítani, és akkor visszamegyünk, akkor beállítani. Azt is el kell dönteni, hogy egész nap akarjuk, vagy nem egész nap akarjuk ezt működtetni. A költség, tehát én most nem tisztem ezt megtárgyalni, de a környezettudatos magatartás szempontjából nem biztos, hogy állandóan menni kell ennek. Például a kültéri klímák, egységgel rendelkező klímák, de kirakunk egy melegítő berendezést a környezetbe. Tehát a klímaberendezésnek egy jelentős része, ez a split klímák, hűtik a belőlük kiáramló a beltérbe menő levegőt, viszont a kültéri egységük az, mint a hűtőgépünknek is a hátulja, abból dől a meleg. Tehát a házunkat bevonja egy ilyen meleg búrába. Tehát ezeket is gondoljuk meg, hogy mit, hogyan használjuk, mennyi ideig használjuk. Ezeket figyelembe kell venni. A nagy berendezések kapcsán, pedig mondom, a hőmérsékletet, meg a légáramlásnak a fokát is ennek megfelelően kell beállítani, hogy állandóan húzatot érzünk, az sem jó, pláne érzékenyeknek. Ugye a levegő mozgás azért a légzőrendszerünkön, orrunkon, fülünkön, ugye a dobhártyában is azt az állandó mechanikai inger, azért ez tudja befolyásolni. Amikor nagy melegből beesünk, és mindenünkön folyik a víz, ugye úgy érezzük, és akkor bemegyünk, hogy aj, de jó hűvös van, na ez is vigyázzunk, amit a gyerekeinknek is mindig szoktuk mondani, hogy amikor focisztál, megizzadtál, ne így annyira hideg vizet, meg ne rögtön hűzs le magad. Igen, mert könnyen megfázhatunk, hiszen a hirtelen hőmérséklet változásoknál olyan válaszreakciókra készíti a szervezetet, ami egy akár egy túl reagálásba is mehet, tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy ilyenkor a legkönnyebb megfázni. Mert a torkunkban, bőrünkön egyébként is meglévő normál körülmények között betegséget nem okozó mikroorganizmusok ilyenkor a nyálkahártyákon keresztül be tudnak jutni és betegséget tudnak okozni, tehát erre mind figyeljünk. Na most ezek azok a praktikák, ugye a hőmérsékletről beszéltünk, meg páratartalomról, meg vannak ezek a berendezéseink, meg a bútoraink. És amikor nyáron beszélünk, ugye most elsősorban a berendezések akadta veszélyekre figyeljük a figyelmet, de én majd szeretnék egy kicsit beszélni, hogy miért hangsúlyozom mindig ezt, hogy bútorokkal és meg szőnyegekkel is együtt lakunk. De akkor maradjunk a hőmérsékletnél. Tehát ezek a hűtőberendezések egy része csak hűteni tud, egy másik része hűteni is tud, télen így használjuk, nyáron úgy használjuk, és ezek attól függ, hogy milyen technikai megoldásokat alkalmaznak, de vagy úgy működnek, hogy eleve a kintről beszívott levegőt megpróbálják lehűteni, és azt benyomják, vagy hideg levegőt, vizet csinálnak, és azt keringetik, tehát különböző megoldások vannak, illetve még van, ahol kinyomják a levegőt, ott valamilyen szűrő betét, és akkor akinek ilyen nagy az egész épületére, házára központi rendszer, mesterséges szellőztetés rendszer van, annak központilag van valahol egy olyan berendezése, ahol a vizet keringetik, kondenzvíz keletkezik, illetve a szűrő van. Akinek pedig az ablakklímája, a split klímája van, vagy a mobil klímája, akkor magán a berendezésen belül találhatók meg ezek az egységek. Általában ami belül van, az a szűrő, mert ugye a kondenzvíz az kifele csepeg és kint van. Tehát ezek azok a felületek, amelyeket szoktuk mondani, hogy a mikroorganizmusok megtapadásának és ott továbbélésének, akár szaporodásának is egy kiváló helyen lehet. És direkt használom azt, hogy mikroorganizmus, és nem azt mondom, hogy baktérium, hanem mikroorganizmusok, mert ezek lehetnek baktériumok, esetleg vírusok is, meg penészgombák. Tehát ezért gondolkodjunk el, és a penészgombák már nem csak ezek a hűtő-fűtő berendezéseknek a szűrőbetétjén telepedhetnek meg, hanem a beltéri levegő minőség adására máshol is, falakon ugye többségében. Tehát azért mondom, hogy erről is beszéljünk. De ezek a szűrőbetétek anyaga válogatja, hogy milyen különböző fantázianeveket vagy rövidítéseket használnak. Például a központi mesterséges szedes rendszereknél ez a HEPA szűrő, ugye szoktuk így használni. Tudja valaki, hogy mit jelent az, hogy HEPA? Ez egy angol betűből összerakott a adott kifejezésnek az első betűjéből. Ez a magas, hatékonyságú, részecske szűrő jelent, az High Efficiency Particular Airflow-nak nevezik. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy itt részecskét szűrünk. Nem bacikat szűrünk, nem feltöltlenítünk. Lényegében az egy részecske csapda, szállópot csapda, ahogy így nevezzük. Általában ez a PM10, ugye a külső levegőből, mikor a smog van, ebből rémlik mindenkinek a PM10, meg van, hogy a PM2,5, ez a részecskének a méretét mutatja, hogy ez mekkorát, ezeket fogja vissza és tartja. De idő után ez telítődik, ezen megtelepik. Na most... ahogy beszéltünk, hogy van egy pára a levegőben, páratartalom nedvességben lenni is kell, mert az a jó közvetlenek kell. Ez a nedvesség ebben a szűrőközegben, ahol még ezek a részecskék is megtapadnak, ez a nedvesség is itt csapdába tud jutni, és ez kedvez annak a körülménynek, hogy itt a mikroorganizmusok nagyon jól élnek, mert van nedvesség, és lesznek ennivalójuk is, és ezt nevezzük biofilmnek. És ez az a biofilm, amit szabad szemmel nevezősen nem látunk. Ha már látjuk, az már nagyon nagy baj, hogyha már látunk penészt meg egyebeket is, de ezt általában nem látjuk. Ez az a biofilm, amit el kell távolítani, ezt kell tisztítani, meg feltöltleníteni. Jó, tehát ez a két lépcső. És a klímás berendezéseknek, és minden ilyen hűtő-fűtő berendezéseknek, és például az autóklímának is az a lényeg, hogy van egy filter, amit rendszeresen tisztítanunk, cserélnünk kell. Az új autóknál ez nem szokott gondolni, mert általában egy évente, két évente el kell menni, automatikusan cserélnek, de akinek régebbi típusú autója van, ne felejts el, hogyha van ilyen pollenszűrő benne, hogy azt igenis cserélni kell, rá kell szánni azt az időt, pénzt, energiát, ezeket ki kell cserélni, mert van az a biofilm, és ebben a biofilmben tapadnak meg azok a baktériumok, gombák, esetleg vírusok, amik a környezetünkben amúgy is vannak. Ezek a minden lakó, ubiquiter ez a idegen szavuk, nevezzük ugye minden lakótnak, mert a levegőben, vizen, szabad környezetben mindenütt megvannak, normál körülmények között ezekkel jól el vagyunk, nem okoznak betegséget, de bizonyos körülmények között nem megfelelő immunrendszer esetén, arra érzékenyek, vagy korra, fiatalok, idősek, meg lehetnek egyéb éppen aktuális immunrendszeri gyengeségek, amilyen kapcsán ezek betegséget tudnak okozni, akár légúti megbetegedést, akár valamelyik érzékszervünknek kötőhártyagyulladást, fülgyulladást, és vannak olyan kórokozók, amelyek súlyos légzőrendszeri fertőzést, tüdőgyulladást is tudnak okozni, illetve ezek a részecskék, illetve a gombáknak egy jelentős része allergizáló hatású is. Tehát nem csak az, hogy megfázunk, hanem lehet, hogy ki fog alakulni nálunk először, csak nem tudom, mi bajom van, kölgök, tüsszögök, de utána akár évente ez rendszeresen megvannak, hogy asztma jellegű, vagy egy súlyos gyulladás nélküli gyulladás, tehát egy fertőző gyulladás nélküli gyulladás, a tüdőgyulladás. Ez a pneumonitis. Tehát nem pneumónia, mint ami a fertőző betegségekkel, hanem egy ilyen immunválaszon alapuló, túlzott immunválaszon alapuló gyulladást okozni az allergiák. És ezek az allergizáló pollenszemcsék, porok, illetve penészgombák, ezek nem csak ezekben a fűtőben tudnak meglenni, hanem nem megfelelő építésű, vagy nem megfelelő szellőzésű épületeknek a falán, fürdőszoba leggyakrabban, konyhán, de akár egyéb használati szobákban is ez előfordulhat, és erre kell vigyázni, mert ezek azok, amelyek mondom, akut betegséget is tudnak okozni, mert hosszú távon ilyen allergizáló tulajdonságaik is vannak.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével.
2: Mi a helyzet a ventilátorokkal? Ugye itt beszéltünk a klímákról, de sokaknak, akinek mondjuk esetleg nincsen klímája, vagy nem szeretné használni, beteg kisgyereke van, bármi ok van rá, sokan a ventilátorhoz fordulnak. Én magam azt gondolnám, hogy valamilyen módon csak kell azokat is tisztítani, nem? Mert azon is ott marad a por.
3: Persze, természetesen, tehát a ventilátornak is van ez a lapátja, ami forog. Általában az, hogy benne ne nyúljunk, ezért még egy ilyen dobozba is egy ilyen rácsos valami mögé van dugva, tehát jól kell tudnunk, hogy ez olyan, hogy lehet tisztítani. Ki kell találni a praktikákat, hogy akkor mivel lehet, hogy tudjuk áttörölni, lemosni, lehet-e áramos készülék, nem biztos, hogy berakom a csap alá és lemosom, mert nem működik. Tehát amikor veszünk egy ilyet, vagy ha van régi, akkor próbáljuk meg megkeresni a használati útmutatóját. Tehát mindig azzal kezdjük, hogy nem véletlenül vannak beletéve a használati útmutatók, igenis tessék el olvasni, mert abban sok olyan dolog van, ami felhívja a figyelmet, hogy hogy kell tisztítani, mint kell tisztítani, mivel lehet, mivel nem lehet. Nem hiányzik mondjuk egy áramütés, hogyha beletettük a csap alá, hogy lemossuk a port. Tehát erre is kell vigyázni, és nem csak erre kell gondolni, amikor ventilátort használunk, hanem a ventilátor ugye a belső levegőt keringeti. Tehát ugyanúgy, ahogy a klímák sem adnak friss levegőt, tehát ez nagy tévesz, mert nem adnak friss levegőt, a belső levegőt keringetik, megfújják. Nagyon kevés az olyan rendszer, ezek a központi rendszerek szoktak lenni, ami kívülről szívják a friss levegőt, és el is szívják, és kimegy, de a többsége az nem ilyen. A belső levegőt keringetik, tehát a ventilátoroknál arra kell figyelni, hogy pláne amikor nagy fokozatra kapcsolunk, ott aztán minden port felkavar. Tehát azok a porok is, amik megbújtak a könyveszekrényen, meg a vitrínben, meg a fotel mellett éppen, mert megbújtak, azokat sikerül felkavarni, és ezek azok a házi porok, amiben mondjuk lehetnek ilyen kis atkák, egyébként a közösséges házi porban, ami mindig megvan, és természetesen dolog, hogy van ilyen, ez a legtisztább háztartásban is van ilyen, tehát nem kell, csak a koszosnál van, nem, a legtisztábban is ezek előfordulnak, azt viszont minden belélegezzük, miután felkavartuk. Tehát, hogyha ventilátort használunk, azért az olyan helyre állítsuk, ahol nagyjából számítunk arra, hogy a sok port nem fog felkavarni, és ne feledkezzünk el ebben a nagy hőségben is a rendszeres portalanításról, és lehetőség szerint nem azokkal a szuper portaszító ilyen műszálas, nem tudom, ilyen tolboákkal, vagy nem tudom mikkel, mert az magába szívja, de utána így megrázzuk, hát ugyanúgy visszatesszük, csak éppen lehet, hogy azt a porszemecskét a íróasztalról áttettük a könyvespolcra. Tehát erre kell figyelni, nedves törlés. Tehát nedvesen, úgyhogy ezt javaslom mindenhol, és utána maga a készülékeknél, hogyha a lakásunk nem poros, és maga a készülékünknek a ventilátor lapátja is sem porosak, akkor önmagában az nem lehet káros, az is figyeljünk a fokozatra. Tehát az, hogy ne fújjon el bennünket, mint a tornádó, tehát erre vigyázni kell, hogyha egy olyan szintre kapcsoljuk, ami egy viszonylag kis nyomású légmozgást tesz lehetővé, de folyamatost, akkor állandóan keringeni fog a levegő, és akkor ez önmagában tud egy kis hőérzet csökkenést nyújtani, ezekre figyelni kell, de a berendezések kapcsán a használati mutató az mindig nagyon fontos, mert mondom, tudni kell, hogy a ventilátorunk is, a hűtő-fűtő berendezésünk is milyen technológiával üzemel, mire kell odafigyelni, és hogyha miért elkezdődik a szezon, vagy akár most gondolom a klímatisztítóknak be van telve a táblájuk, hogy hova kell menniük, de akkor akár most is, mert mondom, a tisztítás, ami mechanikusan ezt a biofeltöltetlenítés, a feltöltlenítés, az rendszeresen nagyon-nagyon fontos, meg a szűrőcsere, de általában is minden, amiben szűrő van, azoknak a szűrőtnek van egy élettartama, és azokat bizony cserélni kell, ezekről ne feledkezzünk el. És akkor a másik fontos dolog, amiről majd beszélnék még, hogy akkor a beltérben milyen olyan anyagaink lehetnek, amik mondjuk párolognak, szublimálnak, és a maga anyag vegyületként lehetnek egészségre károsak, vagy pedig allergizálnak.

0: Állóanyagokkal kezelve vannak, és az általános bútoroknak a többsége valamilyen bútorlapokból áll, ami ragasztott elemekből állnak, illetve maga az összeszereléskor is használnak bizonyos ragasztó anyagokat. Festünk is, tavasszal szokásunk bizonyos évenként kifesteni a fürdőszobát, konyhát, akár az egész házat, tehát festünk, és nem csak vízalapú, vízbázisú festékekkel, hanem egyebekkel is szoktunk ki, mivel szeretne meg milyen, tehát kerítést is szoktunk festeni, ugye, ezeket, de belül is festünk, akinek nem műanyag ablaka van, akkor még ő maga a saját ablakait és a fát is lefesti. Tehát ezekben olyan anyagok lehetnek, amelyek illékonyak, és az egészségre ártalmasak lehetnek, illetve arra érzékenyeket allergizálhatnak is. Tehát nem csak egyszerűen kellemetlen szaga van festés után a lakásnak, és azért kell kiszellőznie, hanem azért kell kiszellőznie, hogy azok a vegyületek távozzanak a lakás belső teréből, amelyek akár veszélyesek is lehetnek nagy mennyiségben belélegezve, meg irritatívak, a légzőrendszert károsíthatják, vagy pedig allergizáló hatásúak lehetnek. A bútorokban lévő ragasztóanyagok szintén ilyenek, amikre vigyáznunk kell.
1: Azok egyébként, ezek a ragasztóanyagok, vagy ezek a festékanyagok, amik magukon a bútorokon, bútor összeillesztéseken vannak, például akár ilyen hőségben is jobban párolognak?
0: Hogyha frissek, akkor bizonyára. Ezek az anyagok mind olyanok, amelyeket erre a célra fel lehet használni. Tehát ne, senki ne jegyen meg, hogy úristen, akkor milyen vegyszerek vannak benne. Itt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy vannak benne. Ezek a ragasztóanyagok tudnak párologni, ezek valamilyen szerves vegyületek általában, amelyek jól tudnak oldódni bőrben, nyálkahártyákon. Ezért is vannak bizonyos ragasztóanyagok, amelyeket nem is használhatunk például a háztartásban, csak ipari körülmények között. A bútorainkat azért olyan anyagokkal készítik, amelyek lakossági felhasználásra lehetnek, de ez is van, amikor valaminek új szaga van, ugye új bútornak, új autónak olyan új szaga van. Tehát ez nem véletlenül, nem azért, mert nem laktuk be, vagy, hanem azért, mert ezek a, és többségében mesterséges anyagok, műanyagok, vagy egyéb ilyen kombinált kompozit anyagokkal van tele a környezetünk. Ennek kapcsán, hát a magas hőmérsékletben ezek a műanyagoknak a szerkezete tud változni, és akár bomlani is tudnak. Tehát volt olyan példa, hogy ez egy intézményben, a felújítást követően például a padlószőnyeget cseréltek. A padlószőnyekbe, ez műanyag padlószőnyeg volt, ugye ez, ilyenek vannak, ezek a polivinilklorid PVC alapúak, na most ezeket is nagyon rendesek akartak lenni, és alaposan átmosták le, feltöltlenítették, viszont ezzel olyan reakciók indultak el, ami a polivinilklorid kapcsán tudnak bizonyos bomlástermékekkel indulni, és akkor csodálkoztak, hogy a furcsa szag van, és fáj a fejük a gyerekeknek. Hát ezért, és ilyenkor a megoldás mi volt, az egész padlószőnyeget ki kellett dobni. Tehát jól gondoljuk meg, hogy mink van, de a belső levegő minőség kapcsán, vagy ha új bútort veszünk, festünk, bármilyen olyan új dolgot hozunk be a házba, ami addig nem volt, és utána valamilyen kellemetlen szagot érzünk, hirtelen megbasztalóan fejfájásunk van, csöpög a könnyünk, akkor ezt is számításba kell venni, hogy az onnan kiáramló anyagok, illóanyagok, ezek a mi szervezetünkre, ami egyéni eltérés az agy átlagtól, mi érzékenyebbek vagyunk rá, és bizony az immunrendszerünk egy fokozott reakcióval tud válaszolni, aminek következménye az, hogy a fáj a fejünk, illetve allergizálós tünetek merülnek fel. Tehát ezek mind olyanok, amivel képbe kell lennünk, és lehet, hogy azt a fajta összetételű műanyagot mi nem fogjuk bírni, olyanból ne legyen a székünk, vagy nem tudom én, a párnánk, aminek műszálas az összetevője, úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, de maga a beltér kapcsán ez egy fontos dolog. Ettől függetlenül az állandó szellőztetés az egy nagyon jó dolog. Tehát ha új dolgot veszünk, akkor hát, még többet, de amúgy is a klímahasználat, vagy egy központi mesterséges szellőztetés, hogyha nem megfelelő a légcsere, akkor nem helyettesíti a természetes szellőzést. Tehát akármilyen meleg van, reggel 20 fok van, hogy most 1000-re szellőztessük, hogy hűljön át a lakás, mert ne feledjük majd el, hogy lehet, hogy kint már hűvösebb van, de bent még ugye felmelegedett minden, és akkor megint a hősugárzással hővezetéssel még mindig a meleg fog kijönni a falakból, a bútorokból, tehát kell még egy-két nap, amire ez az egész vissza fog rendeződni, és ezeket figyelembe kell venni. Nagyon fontos még, hogy amikor levegőt

0: hűtünk, akkor az a hűtés van. De van, aki szereti használni a levegő tisztító berendezéseket is, mint beltéri levegő minőségnek, mert ugye nagy szolgálatokat tudják hirdetni, hogy akkor ez majd az összes házi port, amit beszéltünk, allergizálót, meg a kívülről bejövő virágporok, polleneket, majd pirokat, ezeket lecsökkenti. Ennek is többféle technológiája van, hogy mivel működik, hogy egyszerű csak szűrő van benne, vagy valamilyen egyéb fizikai, kémiai módon próbálja megkötni ezeket a porokat, jól nézzük meg, mert itt is lehetnek olyan buktatói, ami az egészségünket veszélyeztetik. Ugye a szűrőknél cserélni kell rendszeresen. De a vízszűrőt is cserélni kell rendszeresen, a levegőszűrőnél is cserélni kell rendszeresen, de lehetnek olyanok, amelyek egyéb mechanizmus alapján működnek. Van, amelyik ionos felületű, és a levegőben lévő szemcsétnek a töltését használja fel, és úgy vonza magához. Csak ez azért lehet gondok, mert kifele is tudnak ilyen módon menni, és a ionizált részecskék jobban le tudnak tapadni a bútorainkra is, utána ott ragadnak. Tehát jól gondoljuk meg, nézzünk utána, ha akarunk ilyet venni, olvassuk el, több oldalról közelítsük meg. Aki szeretné egy kicsit tudományosan igazolt oldalról is megnézni ezeket az információkat, akkor például többek között javaslom a Nemzeti Népegészségügyi és Összeti Központnak a honlapját, mert nagyon sok ezzel a kérdéssel kapcsolatos tájékoztató, összefoglaló megtalálható, de lehet is feltenni kérdéseket, ugye van az egészségvonal, akár lehet kérdezni is, de én azt javaslom, hogy nézze mindenki át, és ahhoz, hogy milyen lakása van, hány helyiségből, miből épül fel, milyen bútora van, milyen ablaka van, milyen klímája van, ennek megfelelően próbálja okosan megoldani azt, hogy jól érezze magát a lakásában.
1: Én azt gondolom, hogy még itt az otthonunk kapcsán talán érdemes szót ejtenünk néhány mondat erejéig a növényekről, mert ugye sokat olvasni, én legalábbis többször olvastam, hogy az csak jó, ha van valami növény bent a lakásban, amire természetesen hát nem vagyunk allergiások mondjuk, mert hogy ugye az is a levegő minőségén javíthat. Valóban így van ez?
0: Na most a zöld növényeink fotoszintetizálnak. A fotoszintézis során felhasználják a levegőben található széndioxidot, és oxigént bocsátanak ki hozzá, és ezért szokták mondani, hogy akkor hogy az erdő is, hogy a tüdeje a földnek, meg hogy milyen jók, csak a fotoszintézis, tehát a fotoszó benne van, fény kell hozzá. Tehát éjszaka már nem ezt fogja csinálni, éjszaka széndioxidot fog kibocsátani ő is. Tehát azért ezt tudni kell, tehát hogyha virágháznak gondoljuk a lakásukat, és üvegházként használjuk, tehát, hogy minden létező helyen van egy növényünk, biztos nagyon szép, de ők is párologtatnak, tehát jön a nedvesség belőlük. A földjük kapcsán viszont elvonják a vizet, tehát a levegőből, tehát ez a kettős játék van, és a légfrissítésben is, tehát ez az oxigén termelés, meg széndioxid elhasználás is, nappal igen, este meg ugye használjuk az oxigént, elhasználjuk a de a széndioxidot is kibocsátunk, tehát azért mondom, hogy ez így kettős dolog. Mindig azt javaslom, hogy józan megfontolások mentén. Tehát legyenek növényeink a lakásba, pláne a nagy levelőeket azért portraincsuk rendszeresen, mert a leveleiken olyan szépen meg tud maradni ez a része, de ne zsúfoljuk túl a lakásunkat, pláne a hálószobát, ahol alszunk. Mindig megfelelő fénynek legyen kitéve, de a növények, pláne akinek ez a mindennapjai lelki megnyugvásához is szükséges, hogy a növényeket gondozza, Isten ments, hogy csak ezért most akkor kevesebb növénye legyen, de mindig jól gondoljuk meg, hogy hova tesszük, milyen típusú növényeket, nagyon nagy levelűeket, vagy nagy felületen párologtatnak, vagy kisebb levelűeket használunk, tehát ezek. Én úgy gondolom, hogy azért a növények, azoknak helye van a lakásunkban, de erre figyeljünk, a földjükre is alaposan, mert a földjüket se gondozzuk megfelelően, azon is tudnak ilyen penészétegek kialakulni, tehát a penész az élesztő gombák kivételével, meg bizonyos fermentációs eljárások az élelmezésben fontosak, de egyébként nem szeretjük a gombákat, mert a gombákat a penész falakon, egyrészt mondom, maga a gombas fonál és a gombas spóra tud allergizálni, illetve némelyik gomba toxinokat is tud termelni, aminek a többsége nem a levegővel okoz megbetegedést azért, tehát ez azért félreértés ne essék, de sose lehet tudni, hogy kisgyerek van, akkor milyen gondokat tud okozni, mert ezek a toxinok általában olyan gombatoxinok, amely valamilyen élelmiszerrel jutnak be a szervezetünkbe. De mondom, maga a penész gombánál egyrészt azért, mert csúnya nedvességre, rossz állapotokra hívja fel a figyelmet, ezen túl az allergizáló hatása miatt egészségügyi károsodást is tud okozni.
1: nagyon sokan, mondjuk a kisgyerekesek, azért az idejük nagy részét sokszor bent töltik a nyári hőségben az otthonukban, hiszen ugye gyakran halljuk, hogy lehetőleg 10 és 16 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, a kisgyerekesek, az idősebbek ne menjenek a kánikulába ki, hát nincs más megoldás sokszor, csak hogy ugye otthon maradunk. Ilyenkor felmerül azért a kérdés, hogy amellett, hogy mondjuk szellőztetünk, mi legyen a takarítással, hogyan jó ilyenkor takarítani, mert hát valljuk be, háziasszonyok, ilyen nagy hőségben még lehet, hogy a porszívót se szívesen fogjuk meg, de hát azért minden porosodik, még akár az ablakunk is, a függönyünk is.
0: Hát nem 40 fokos kánikulába kellene takarítást végezni, ez biztos. Tehát egy általános mindennapos sporttörlést, nedves sporttörlést, én ezt javaslom. Akinek sok szőnyege van, padlószőnyege, vagy olyan szőnyege is, akkor az jól gondolja meg, de azért porttalanítani azt is rendszeresen kell, pontosan azért, mert ha reggelente meg este csinálunk egy nagy kereszthúzatot, azzal minden port felkavarunk. De egy rendszeresen jól karbantatott szőnyegnél, hogyha egy-két napig nem passzívózunk, hát nem fog történni semmi. Tehát ettől ijedjünk meg, és ne kezdjünk most itt a porokkal megint rájuk vadászni, és ész nélkül csak akkor most porszívózni, meg lentörölni. A nagy melegben a túlzott fizikai munka azért az nem tesz jót. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egy porttörölgetés az nem nagy dolog, de egy nagy hőségben, pláne valakinek van valamilyen krónikus légzőszervi szívérrendszeri megbetegedése, nem ez fog jót tenni, mert magas páratartalom van benne, magas hőmérséklet, kapaszkodok is valahova, nem mozog úgy a levegő, tehát nem. A baleseteket is próbáljuk meg elkerülni, nem most kell felmászni a spájznak is a polc tetejére a létrával, vagy az a kis fellépővel, és onnan leesni, mert hirtelen megexédül az ember, mert kevés folyadékot ívott éppen aznap, tehát ezeket rá is figyeljünk. Tehát a bentartózkodunk ilyenkor, például a kisgyerekesek mit szoktak csinálni, letejtenek valami lepedőt, és mászolna a gyerek szabadon egy szál pelenkában, teljesen igazuk van. Tehát azokon a részeken, ahol csúszni-mászni szokott a gyermek, ott amúgy is gondolom én szokott lenni, tehát egy tisztítószeres, nedves felmosás az bőven elegendő, hogy ezek meglegyenek, és ezt se kell napjában háromszor ezeket megtenni, mert be kell kalkulálni, hogy ez is, hogyha felmosunk, akkor párát fogunk tenni, bár ugye a párlótatás hőelvonással jár, ezt már Tudajos is megmondta ugye a Tüskevárban, tehát ezeket a részeket, tehát ez is tud hűteni a lakást ugye a párlógtatás, de ez egy másik kérdés, de gondoljuk meg, hogy ezt most reggel csináljuk, nem 11 órakor, meg délután 3 órakor kell ezeket, vagy hajnalban, amikor az egész család még alszik, vagy késő este. Én inkább a hajnalt szoktam javasolni, mert mégiscsak akkor az a kellemesebb, és akkor egész napra le van tudva ez a rész. De mondom, itt az a lényeg, hogy tudja mindenki, hogy most milyen köve van, linoleuma van, mennyien járkálnak be, kinek mi a szokása. Van, aki az utcai cipőt rötre teszi az ajtóban, nem közlekedik be. Van, akik bejárnak vele, mert az ő lakásuk, az ő kényelmük. Nincs ezzel semmi baj, csak mindenki tudja, hogy mik azok a kockázatok, meg mi az a porterhelés, ami éri a lakást. Forgalmas út mentén van, kint van valahol az erdő szélén, és csak a rigó fütyöbbe por, meg nem. Tehát ezeket kell látni, és ennek megfelelően nagy hőségben, kimerült, úgy érezzük, kimerült szervezetnél nem ilyenkor kell nagy takarítást végezni, ha törölgetünk is, egy nedves takarítást próbáljunk meg megtenni, de ne csatokban ússzon a ház, hogy a pára ne legyen, tehát ne legyen utána az a gond, hogy még meleg is van, de még a páratartalom is a 100%-ot közelíti, mert akkor az végképp, pláne a krónikus betegeknél nehezíti a légzést, meg magunknak is kellemetlen, tehát erre vigyázzunk.
1: Az ablakainkkal mi a helyzet ilyenkor? Mert ugye említette, hogy akinek redőnye van, vagy reluxálja, ugye húzgálja fel le a napszaktól, napsütéstől függően, gyakrabban kell azért ilyenkor egy nagy gyors áttörlést csinálni?
0: Nem gondolom, tehát amikor jönnek a hűvösebb idők, akkor most meg kell ezt csinálni, és akkor utána az egy jó darabig elegendő lesz. Mindenki tudja, hogy amit mondták, milyen környezetben lakik, tehát hogyha a négysávos út mellett, ahol tiszta por lesz, ott lehet, hogy 3 naponta a reluxát kell menni, mert egyébként már feketélik az egész, tehát ezt ő tudja, de ezt amúgy is meg kéne csinálni. Tehát ezt sajnos, akinek ilyenje van, azt fel kell vállalnia, hogy akkor ezeket megteszi, tehát erre figyeljenek. Az is fontos, hogy ugye belül van a reluxánk, amit tekergetünk, vagy kívül van a redőnyünk, vagy az is, ebben is van többféle fajta, amit tekergetünk. Éppen a összes ablaknál van ilyenünk, amit kinyitogatunk, vagy egy ablakunkat nyitjuk mindig ki, és bocsánat, a többi ablakunk hiába van, de azt egész nyáron zárva tartjuk. Tehát ezeket növényeket is, mert azoknál nem fogad nem a por bejönni, ahol nyitjuk az ablakot, és mögötte manipulálunk, oda jön a kereszthúzat, akkor ott kell. És akkor, hogyha már itt ennyi részlebe megyünk, a függönyeink. Ugye, amikor akasztottunk függöny mosni, annak biztos, amikor ablakot is, mert ugye a koszos ablakot nem tesszük vissza tiszta függöny. A függöny máskor is lehet. Tehát pláne, akinek van lehetőség, hogy mosógépe van, be tudja tenni ezeket, akkor pillanatokat fel lehet tenni, vigyázzunk arra is, mert az ember, ezek a függönyöknek a többsége már nem igényel vasalást, és az ember kiveszi a mosógépből, hogy a kicentrifugálja, nem gyűrödik, bár akkor is fel olyan nedvesen, ugye, mert akkor magától kirúg. Tehát ez a praktikánk hozzá, de nedves lesz megint, párologni fog. Párologás hőelvonással jár, de az a pára az mind ott lesz a levegőben. Tehát ezt is megint jól gondoljuk meg, hogy mikor csináljuk, de mondom, nagy takarítást nagyokat nem kell. Ha úgy érezzük, hogy éppen most a legporosabb a lakásunk, akkor ha hétvégén már hűvösebb lesz, akkor szálljuk rá ezt a hétvégét egy nagy takarításra, és utána nyáron már sokkal könnyebb lesz a helyzetünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodobói Zempén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgettünk.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájk jogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, jelentette be a miniszterelnök. Az ország 2027-től lehet teljes jogú tagja az uniós ügyészségnek, amely a tervek szerint 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a hajdunánási református templomból. Igét hirdet Gacsáy Gábor, a gyülekezet lelkipásztora.

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön, örökké. Amen. Jézus Krisztus ma is hív bennünket, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Hívjuk segítségül az Urat, énekeljük testvéreim, a 105. Zsoltárunknak az első versét, a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik, adjatok hálát az Istennek.

helyünket elfoglalva, magasztaljuk az Urat kegyelméért és igazságáért. A 202. dicséret mindhárom versének éneklésével magasztaljuk az Urat. A 202. dicséretünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelének 4. részéből a 6. verstől a 11. versig terjedő igeszakaszt. Hallgassátok meg alázatos szívvel és figyelemmel. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedetében. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk a következőképpen. Urunk, Istenünk, aki sokszor és sokféleképpen szóltál és szólsz ma is hozzánk, engedd meg nekünk, hogy fiad Jézus Krisztus nevében szólítsunk meg téged. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy ne fáradjunk meg a te keresésedben, és mindenkor benned reménykedjünk. Könyörgünk hozzád egyházadért. Adj bátorságot ahhoz, hogy egyedül a te szavad által kívánjon megújulni, és óvd meg attól, hogy önmaga erejével dicsekedjen. Elevenítsd meg gyülekezetünket, add, hogy testvérként találkozzunk itt egymással, s a szeretet szószólói legyünk. Támasz gyülekezeteidben embereket, akik mindenkor készek arra, hogy neked és másoknak bátran szolgáljanak. Ne engedd, hogy csak önmagunkra nézzünk, és csak önmagunknak éljünk. Könyörgünk hozzád mindazokért, akikért felelősséggel tartozunk. Könyörgünk mindazokért, akiket gondjainkra bíztál, és azokért, akikkel együtt szolgálatra hívtál. Gondoskodásodra és bölcsességedre bízzuk azokat, akik egyházadban és gyülekezeteidben különösképpen is felelősséget hordoznak. Mentsd meg őket az elkeseredéstől, és őrizd meg az elbizakodottságtól. Te vagy a mi reményünk, amikor azért könyörgünk, hogy otthonainkban, hazánkban és szerte a világon igazságosság és békesség legyen. Urunk Istenünk, olyan sokszor aggodalmaskodunk jövőnk és a világ jövője miatt. Kérünk téged, hogy a te kezedbe tegyük le jövőnket, életünket. Így kérünk, hogy némítsd el bennünk és körülöttünk a zavaró hangokat, hogy csak rád és igédre figyelhessünk. Így légy az ige hirdetőjével, hallgatóival egyaránt. A te fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Testvéreim, ige hirdetésre készülve
énekeljük a 758. dicséretünk 4. versét. A 758. dicséretünk 4. verse így kezdődik: Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd.

Istennek szent lelke, szállj le mi reánk, szenteld meg a mi szívünket, a mi lelkünket, szívünkben pedig a te igédet, mert a te igéd örök igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, rádiós istentisztelettel, istentiszteleten nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Örülünk, hogy nem hallgattatott el ez a rádió, mint a másik. Köszöntöm az uton lévőket, akik beteg ágyban hallgatják a mai ige hirdetést, melynek alap igéje ez a felolvasott ige szakaszból Pál apostol Timóteushoz írt levele 4. részének 7b és 8. verséből olvasom az ígét. Inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő ígérete. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az idős tapasztalt Pál apostol fiatal Timóteushoz írt leveléből olvastam. Ezt a levelet olvasuk a bibliaolvasó kalózunk szerint az egész Kárpát-medencében. Ebben a levélben tanácsot ad Timóteusnak Pál a gyülekezet vezetéséhez. De mindezek előtt bátorítja, harcold meg a hit nemes harcát, mert a Krisztust követő élet egy nemes harc. Nem valaki, nem valakik ellen folyik, hanem valakikért. Nem sétagalop, bocsánat a kifejezésért, nem egy délutáni séta. A levél végén nem véletlenül újra ezt teszi, azaz bátorítja a fiatal Timóteust, megtoldva azzal, hogy őrizze meg a rá bizott kincset. A hit az igaz tanítással, a tiszta kegyesség megélésével együtt olyan kincs, ami megtart bennünket e földi életen keresztül az örök életre. Ennek az igének üzenetét 4 pontban szeretném elmondani. Első, Timóteus találkozik problémás esetekkel, helyzetekkel a szolgálata során. Tévtanítások hirdetőivel, hamis tanítókkal. Ilyeneket említ ebben a levélben, mondák, végnéküli nemzetségtáblázatok, került, üres fecsegés, szentségtelen, vénasszonyos babona, legendás elbeszélés, mitosz, mesék, olyan dolgokkal, amik vitákra adnak okot. Az egészséges, teljes tanítással pedig ellenkezik. Isten üdvözítő tervének hitben történő elfogadását mindezek nem segítik. Nem egyszer megtörténik velünk is, jönnek hozzánk lelkipásztorokhoz, tiszteletes úr, ezt hallottam, ezt mondták, jön egy monda, jön egy mítosz, nem akarom tovább sorolni, tegyük a helyére. És ez még a jobbik eset, hogyha valaki eljön, megbízván lelki pásztorába, vagy a lelki pásztorokba, és hallgat az ige szavára. Sőt, Pál találkozik olyan személyekkel is, akik a lelkiismeret és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ilyenek is vannak. Ezen dolgok, nehézségek, problémák kísérték és kísérik a gyülekezet, a gyülekezetek, sőt az egyház életét 2000 éve. De nem kell kétségbe esni, ma sem. Ha ilyet vagy hasonlót tapasztalunk, tiszta szívből, jó lelkiismerettel, képmutatás nélküli hitből fakadó szeretettel kell az ilyeneket segíteni, segítségükre lenni. Pál apostol
Isten bűnösöket megmentő kegyelmének élő példája akkor és ma is, aki saját maga élete tapasztalatából írja le, olvasom az első rész 15-16. versét, igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Nem hiszem, hogy sokan kezdik így bizonyságtételüket, vagy elmondják, én valamikor ilyen, meg olyan, meg amolyan voltam. Pál apostol őszintén ezt teszi, majd hangsúlyozza minden emberért való könyörgést, imádságot, esedezést, hálaadást, még a királyokért és a feljebb valókért is, hogy nyugodt, csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Levelében praktikus tanácsokat ad. Férfiak, asszonyok magatartásáról, püspökről, diakónusokról, özvegyekről, presbiterekről, szolgákról, munkaviszonyban élőkről, főnökről és beosztottról, pénzimádatról, gazdagokról. Közben ír a kegyesség titkáról és a kegyességnek a hasznáról. Ez utóbbiról szeretnék elmondani segítségül néhány gondolatot. Második üzenet, a kegyesség. A kegyesség fontos szó, fogalom, az Ó és az Új Szövetségben egyaránt, és a keresztény ember életében is. Biblikusan kell érteni, élni és megcselekedni. Ha megkérdeznénk néhány embert itt az utcán, Hajdunánáson, Debrecenben vagy Budapesten, vagy éppen gyülekezeti tagot, mit is értenek ez alatt a szó alatt, hogy kegyesség? Lehet, hogy furcsa válaszokat kapnánk. Á, ez valami vallásos szöveg. Lelki érzelgősség, felvett póz, magatartás, forma. Ilyen kifejezéseket ma már nem is használunk, mondaná valaki, vagy nem is ismerjük. És mi, akik hallgatjuk az igét, hétről hétre, ismerjük Jézus tanítását, imádkozunk, templomba járunk, mit válaszolnánk erre? Bizonyára a rádiót hallgatóknak is van emléke. Talán tapasztalata is arról, hogy milyen kegyes is, vagy milyen kegyes vagy kegyeskedő embereket, emberekkel találkoztak. Milyenekkel? És aztán mondjuk meg őszintén, milyen taszítóak tudunk lenni, amikor mi keresztények, keresztények, Krisztust követő emberek látszólagos kegyességben vagy kegyességet élünk. Maga Jézus Krisztus keményen beszél a képmutató kegyesekről. Azt mondja nekik, jaj nektek. Pál pedig a kegyesség látszatát mutató emberekről, azaz a látszat kegyességről, arról, ahol mi akarunk látszani, és nem azt felmutatni, megmutatni, akinek kegyelmes szeretete által a követei lehetünk ebben a világban. Erre is igaz Jézus szava, jöjj és kövess engem, vagy hadd mondjam így, jöjj és engem kövess. És ott van a figyelmeztetés is. Jaj, néktek képmutató. A kegyesség más szóval Isten félelmet, Isten tiszteletét jelenti. Az itt lévő szó jelentését a következőképpen lehetne visszaadni, és erre szeretnék néhány példát mondani. Jelenti, hogy helyet adni valakinek, akit tisztelünk.
Ülök a villamoson, metróban, vonaton, buszon, egy váróban. Bejön valaki, nem bújok bele még jobban a telefonomba, hanem felállok, hogy helyet adjak neki. Másik. Meghallgatom egy tapasztaltabb, bölcsebb embernek a véleményét. Helyet adok az ő látásának. Miért? Mert tisztelem. És saját érdekemben hallgatok rá, azért, mert bízok benne. De jelenti még azt is, hogy valakit előre engedni és követni. Mögöttünk lévő héten hányszor engedtük előre magunkban Jézus Krisztus lelkiségét? Jaj, de sokszor úgy vagyunk, mint a tanítványok, amikor Jézus elment az egyik faluba, és nem fogadják be. És mit tesznek a tanítványok? Megkérdezik Jézus, Uram, kérjünk tüzet erre a falura? És mit mond Jézus? Nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek. Hányszor engedtük, hogy Isten szelíd szava a lélek által meggyőzzön bennünket, akaratunkat, cselekedetünket. Lehet, hogy a magam módján még igazam is volt, de nem volt igazam Krisztus módján. A kegyesség, az Isten iránti tisztelet és a bizalom a hit ötvözetével. És aztán jelenti azt is, hogy életemben az első hely az övé, az ő szava. Szól hangodból a jóság, szoktuk sokszor énekelni. És igéje a döntő. Nem kényszerből, hanem meggyőződésből. Ahogyan Jézus vallott erről, azért jöttem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. És ha mást akar, azt is el tudom fogadni. Miért? Mert az első hely az övé. Ő ment először a keresztre, előttem. Hogy nekem reménységem legyen, bármi történjék velem. Egyik kedves gyülekezeti tagunkat, presbiter asszonyunkat látogattam meg, hiszen 3 héttel ezelőtt bekerült a kórházba. Az orvos a következőt mondta neki. Maga asszonyom innen már nem megy haza. Egy ágy a szobába teszem, hogy a látogatók, akik jönnek, magával tudjanak találkozni, másokat vagy magát ne zavarják. Egy ágy a szobát kapott. Életében Krisztus követő volt. Minden vasárnap igét hallgató, őt követte. Míg jöhetett, templomba járt, segített, nőszövetségben volt, takarított. Reformátusok lapját minden Isten tisztelet elején ő vitte körbe, hogy vegyünk belőle. Kórházba kerülve férje, testvére is bement és elbúcsúzott tőle. Én is meglátogattam, beszélgettünk. Csodásan mondta el, nem kegyeskedő, kegyes bizonyságtételét. Elfogadta. Tiszteletes úr, ha menni kell, megyek. Érződött szavaiból, itt nincs látszat kegyesség, csak hit, bizalom abban, aki előre ment, és helyet készített az övéinek, neki is. Szeliden és alázatosan mondta. Istennek legyen hála, nem az orvosoknak lett igaza. Asszony testvérünk jó 2 hete hazajött, családja van körülötte, ápolja, gondozza. Mi, akik tudjuk, látogatjuk. Igen,
Mindig az Istené az utolsó szó. A kegyesség tehát nem kegyeskedés, mint ahogyan az okosság nem okoskodás. Az Isten félelem nem az Istentől való rettegés, de nem is bizonyos vallásos kötelességeknek a teljesítése, hanem bensőséges, gazdag, szeretetteljes kapcsolat az élő Istennel. Hadd mondjam még egyszer, bensőséges, gazdag, szeretetteljes kapcsolat az élő Istennel. Minden számunkra fontos kapcsolatot igyekszik az ember ápolni, és ápolni is kell. És erre vonatkozik igény következő, harmadik üzenete. Az itt lévő szó gyakorolt

találkoznia se szabad a fiával. Az éve nem jó, azt érezte ő maga is. Az előbb még majd kiugrott a helyéből, most elelállt a dobogása. Bájé gyógyító forrásai megerősítik, 6 hét alatt kipiheni magát, s hozzászokik a boldogság gondolatához. Akkor elküldi hozzá a császár a fiát. 7 hétig az övé lesz, és örülhet neki, ha el tudja titkolni az örömét. Amire az apa majd 1 éve képes már, arra az anya szívnek is lesz ereje 7 hétig. Akkor megkezdődik az utolsó esztendő, és Quintiport szabad szárnyra bocsátják. Apollinaris, nyögött fel az anya. Apollinaris, a mi fiunk. Azt a nevet el kell felejteni, parancsolta a császár. Most még csak Quintipor van, a magiszter. Quintiporból, amint 19. évét betölti, lovag lesz, és palotát kap Rómában. Legyen a maga ura, szokja meg az előkelő életet, és nem mint rabszolga vegye fel a bíbort. Addig mi mindent előkészítünk, anyácska. Még asszonyt is keresünk neki. Jó lesz így, anyácska. A császárné egyre bágyattabban bólintott mindenre. Félig aludt már, és még akkor se ébredt fel egészen, mikor másnap délelőtt ráhintette a tömjént az Istenek királyának oltárára. Délután hajóra szállt, másnap megnyíltak a börtönök ajtajai, a vérpad és a mágiák felé. Az első nap Alexandria püspöke nyerte el az örök élet koronáját 29 paptársával együtt. 21. Lactantius a rétor búcsózott az alexandriai gyülekezettől, amelyek még csak 4. hete volt tagja, és már is mindenki vezetőül tisztelte. Már megtérésében csodát láttak a keresztények, bár ő természetes magyarázatát adta. Krisztus katonájához illő szerénységgel, ezzel a neki addig meglehetősen ismeretlen erénnyel, amellyel a megigazulás ajándékozta meg. Jelen volt az első kivégzéseken. Látta az örök világosság előrevetődését a pallos alatt mosolygó arcokon, nem az égő hús szagát érezte, hanem mennyei rózsák illatát, s hallotta, amint a haldoklók éneke fölfelé száll a lángok közül. Angyalkórusok citera zengése ereszkedik eléje az ég fodor felhőiből. Mások magukat a fehérbe öltözött angyalokat is látták, amint pálma ágokat lengetnek a vértanuk elé. És sokan amiatt is tértek meg, mert úgy vették észre, mintha az angyalok nekik integetnének. Lactantius nem állította ezt. Isten valószínűleg nem tartotta még méltónak erre a látomásra. De amit tapasztalt, az is meggyőzte arról, hogy csak az igaz Isten lehet az, aki gyönyörré tudja tenni a halál borzalmát azzal, hogy létrát nyújt le a hozzá kívánkozók elé, és fölviszi őket a maga mennyei városába, ahol hervadhatatlan rózsák nyílnak a föld hulló virágai helyett. Megkértem Nesztert, hogy adja fel neki a keresztséget, és most derült ki, hogy a rétor csak ugyan kiválasztottja volt az Istennek. Nem csak az ő lelkének megtisztításáról gondoskodott, hanem eszközévé választotta mások megigazulásának is. A püspök, aki bár szent életű volt és bölcs pásztora az antiókiai egyháznak, a Szentlélekben való kétkedésével az eretnekség szélén járt, és könnyen kárhozatba szédülhetett volna. A rétor megtérésében azonban, akit mindennapos vitáikban nem tudott meggyőzni a maga emberi ékes szólásával, kénytelen volt a püspök észrevenni boldog megszégyenüléssel a megvilágosító lélek munkáját. Ennél fogva az Atya, Fiú és Szentlélek nevében csorgatta a rétor vállaira az élet vizét, mikor az belemerítette magát a keresztelőkútba. Ez olyan nagy öröm volt a híveknek, hogy magában is megmagyarázta volna azt a tiszteletet, amely

0: el az új testvért körülvették. Lactantius azonban más érdemeket is szerzett arra, hogy hittársai őt tekintsék igazi fejüknek a jámbor és tudós, de testi erejében meggyöngült Nestor helyett, aki ezekben a nehéz időkben nem tudta elegendőképpen pótolni a kivégzett püspököt. A jó öreg, aki nappal, mint rabszolga hurcolta a rétor után az irattekercseket, a titkos éjjeli összejöveteleken csak sírni és imádkozni tudott. A földi szorongattatások közben azonban másra is volt szükség, és ami a püspökből hiányzott, az mind megvolt a rétorban. A hitbuzgalmon kívül az erély, a csüggedők bátorításában és a szomorúak vigasztalásában. Az emberi gyöngeségekkel számot vető okosság az ellenállás megszervezésében és az összeköttetések felhasználásában. Neki köszönhette az alexandriai gyülekezet, hogy az első napok megpróbáltatásai szét nem szórták. Menekülést tanácsolt azoknak, akik félelmüket bevallották, és a gyülekezet előkelőivel meg tudta értetni, hogyha a gyámoltalanok és együgyűek botladozását elfogja és nézni az Úristen, tőlük, mint az egyház oszlopaitól, álhatatosságot követel. S csak ugyan a bíróság tagjai közül többen meg is maradtak keresztényeknek, ha némi megalkuvás árán is, hogy hitsorsosaikra enyhe ítéletet szabhassanak, s hogy a bálványimádó tisztviselőknél is közben járhassanak értük. A jó szó ezeknél nem mindig volt elegendő, de pénzért szívesen kiállították az igazoló libelluszt arról, hogy az istentelenséggel vádoltak, teljesítették az előírt szertartásokat. Lactantius meggyőzte a testvéreket arról, hogy az okosság nem mindig bűn, és az oktalanság nem mindig erény. Aki kicsin hitűségből vagy aljas haszonlesésből megtagadja Istenét, és áldozatot mutat be a bálványoknak, az méltó arra, hogy úgy Isten, mint a gyülekezet, kivesse magából. De aki pénzzel meg tudja magát váltani a faggatásoktól, és rá tudja szedni az Antikrisztus saját hazug és kapzsi szolgái segítségével, az nem érdemel büntetést. Isten búzája vagyunk, mondogatta a rétor. Mindnyájan készek a megőröltetésre, hogy az egész világ táplálására elegendő kenyér süttessék belőlünk. De éppen mert erre rendeltettünk, takarékoskodnunk kell magunkkal, hogy el ne fogyjunk mindnyájan, mikor a Krisztus megteríti a győzelmi lakom asztalát. Lactantius, akinek helyét minden szabadkozás ellenére is Nestor jobbján jelölték ki, általános sírás közben búcsúzott a testvérektől. A császár rendelete küldi Rómába, mondta. Testvéreim, fejezte be szavait, eljött az idők teljessége, és feltöretik hetedik pecsétje is a könyvnek, amelyet az apostol Patmosban látott. Tudjátok, hogy a hatodik pecsét feltörésekor megrendült a föld, most pedig el fog sötétülni az ég, mint a bekötözött zsák, a hold vérszint vált, és megindul a föld négy sarkáról a szelek négy angyala, hogy erős leheletükkel szétválasszák Isten ponyváján a tisztát az ocsutól. A rétor szava harsogott, mint az ércből való duba, és a gyülekezetben olyan rémült csönd támadt, mintha az apokalipszisnak mind a hét angyala most öntené ki serlegét a bálványimádásra csábító Jezabel városára. Lactantius magát is megdöbbentette ez a csönd, és az arcokra fogyott rémület. Megérezte, hogy fölindulásában többet mondott, mint amennyit akart. Lehalkult hangon csak ennyit szólott még. Azzal búcsúzom tőletek, amit a Laodikeai egyház angyalának mondott a bárány. Íme, az ajtó előtt állok és kobogtatok. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja előttem az ajtót, belépek akkor, és vele leszek, és ő én velem. A győzedelmesnek megadom, hogy együtt ül velem a trónusomon, mint amiképp én is győztem, és ülök az atyámmal az ő trónján. Akinek van füle, hallgassa, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. letörölve a fölindulástól csorgó könnyeit, béke csókot váltott először a püspökkel, aztán mindazokkal, akik köréje tolongtak. Hajója korán indult, nem várhatta meg a többiek felszólalását, se azt a szomorú szertartást, amelyel az összejövetel befejeződött.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péteres erdőse. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a magyar közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkérje a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. A miniszter szólt arról is, az altisztek közössége, a honvédség gerince abban az értelemben is, hogy a gerinc adja meg a szervezet tartását. Segítsetek abban, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos, olyan délceg legyen, mint ahogy mi azt magunktól elvárjuk, kérte az esküdtett fiataloktól. A miniszter azt is kérte, hogy példával, ésszel, gerinccel vezessék alárendeltjeiket, és jelezte az ő dolga miniszterként az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa. Mint mondta, a kormány elkötelezett, hogy a megbecsülést és önbecsülést visszaadják a katonáknak. A miniszter tisztességes szolgálatot kért az esküdtett katonáktól. A Króma Nemzetközi Zenei Fesztiválon két ingyenesen látogatható gyertyafényes zongora estre várja a közönséget Shini Liu, tajvani származású zongora művész és barátai Miskolcon. Július 15-én szerdán este 8-kor a Szent István téren, július 18-án szombaton, este 7-kor pedig az avasi református templomban zenélnek. A szervezők szerint a meghitt, gyertyafényes környezet és a klasszikus zene időtlen szépsége különleges élményt kínál minden korosztály számára. A koncertek célja, hogy közelebb vigyék a közönséghez a zongora irodalom legismertebb műveit, miközben bensőséges, inspiráló atmoszférát teremtenek. A két koncert főszereplője, Shini Liu koncert zongorista, zenetanár és stúdióművész lesz, aki többek között fellépett már a New York-i Carnegie Hall Weill termében, a tajvani nemzeti koncertcsarnokban, az olasz Emilia Romagna fesztiválon, de a Magyar Állami Operaházban is. A miskolci koncertjein a művész barátaival közösen egy kamara zenei hangulatú estével készül. A Króma Nemzetközi Zenei Fesztivál július 10-én kezdődött Miskolcon, és július 18-áig tart. A fesztivál koncertjein a gyertyafényes hangversenyek mellett professzori estek, fiatal tehetségek fellépései is helyet kapnak.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Valóban ezt kell mondanom, hogy fejlődik az ukrán nyelvű nemzetiségi oktatás Magyarországon, hiszen a Lesze Ukrainka kiegészítő iskolának 2 új telephelye nyílik most szeptemberben, Győrött és Sárváron.
3: Mély szempontjából nagyon kritikus ez a tavaszi, az akác például tavaly is lefagyott, az idén is lefagyott. Én szerencsésnek mondom magam, mert nekünk a Somi-hegyen, Kaszonyi-hegyen ott elég sok megmaradt ugye magasabb területeken, viszont ami sík területen voltak akácok, az gyakorlatilag 100%-ba lefagyott.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Vonal másik végén köszöntjük Grekszel Ilyánát, Magyarország ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóját. Köszöntjük műsorunkban, örülök, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Jó napot kívánok, igen, nagyon jól hallom, üdvözlök én is szeretettel mindenkit.
3: Gyűbörög a nyár, számos munkaterületen vannak eredmények, mit kell tudni az idei néhány hónapnak a tevékenységéről oda át?
2: Igen, nagyon jól fogalmazott, hogy dübörög a nyár és dübörög a munka is, ugyanis a parlament az nagyon aktívan dolgozik, minden héten ülésezik, és minden héten nagyon fontos jogszabályi változások vannak, és én magam is, mint ukrán nemzetiségi szószóló aktívan részt veszek természetesen a parlamenti munkában, amellett, hogy a bizottsági üléseken is felszólalok, már volt 2 felszólalásom a plenáris ülésen. Az egyik az a gyermeknap alkalmából volt, és az ukrán gyermekek sorsáról beszéltem, arról, hogy hogyan élik meg a jó ideje tartó orosz agressziót, illetve beszéltem az elhurcolt, elrabolt ukrán gyermekekről is, és kértem a magyar parlamentet, hogy támogassák Ukrajnát abban, hogy megvédje saját gyermekei szabad európai jövőjét, és az a megtiszteltetésért, hogy miniszterelnök úgy döntött, hogy ő válaszol, ami egy nagy dolog, hiszen tudtommal még parlamenti nemzetiségi szószólónak nem válaszolt miniszterelnök, és nagyon konstruktív volt a válasza és támogató. Majd pedig felszólaltam a médiatörvény módosítása kapcsán, és azt kértem, hogy kerüljön bele a nemzetiségi identitás is, mint a közmédia és közszolgálati média feladata, illetve szellemisége, hiszen csak a nemzeti identitás, illetve európai identitás szerepelt benne, pedig ugye az alkotmányban is benne van, hogy a nemzetiséget Magyarországon államalkotó tényező, és nagy örömömre el is fogadta ezt a parlament, ezt a javaslatot, úgyhogy bekerült a törvénybe, és ezen felszólalásom során vetettem fel immáron publikusan azt a kérdéskört, amit tulajdonképpen a parlament megalakulásától folyamatosan kommunikáltam a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, illetve külügyminiszter asszonynak, hogy oldják fel a 2025-ben Magyarországon betiltott ukrán sajtóportálokat, és ez is megtörtént már, úgyhogy nagyon eredményesnek tudom mondani az elmúlt 1-1,5 hónap munkáját a parlamentben, és köszönöm mindenkinek a nyitottságot ezzel kapcsolatban, aki érintett volt az felvetett kérdésekben.
3: Egyre fejlődő és gyarapodó oktatási rendszerről beszélhetünk ma már Magyarországon, amely az ukrán közösségeket érint. Milyen változások, milyen fejlemények vannak ezen a területen?
2: Nagyon köszönöm, hogy ilyen pozitívan értékeli ezt az irányú munkásságát az ukrán nemzetiségnek Magyarországon. Valóban ezt kell mondanom, hogy fejlődik az ukrán nyelvű nemzetiségi oktatás Magyarországon, hiszen a Lesze Ukrajinka kiegészítő iskolának 2 új telephelye nyílik most szeptemberben, Győrött és Sárváron. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a nyíregyházi, budapesti, miskolci telephelyek mellé plusz 2, azaz most már 5 telephelyen folyik majd ukrán nemzetiségi nyelvi és népismereti oktatás kiegészítő jelleggel. Tulajdonképpen Magyarország keleti részétől középen keresztül nyugati részéig terjed majd ez az iskolahálózat, és további terveink is vannak. Ezen felül szeptembertől bővül a 25 őszén elindított Tarasz Sevcsenko 5 napos ukrán nemzetiségi általános iskola és a felsőbb osztályokkal, illetve az országos ukrán nemzetiségi önkormányzat fenntartásába került a 24-ben megnyitott csepeli ukrán-magyar kéttanítási nyelvű iskola is, ő is nemzetiségi iskolaként folytatja majd a munkáját. Úgyhogy azt gondolom, hogy igazán jól élünk a törvény adta jogokkal, és a gyermekeink számára tudjuk biztosítani a megfelelő anyanyelvi oktatást.
3: Ha már az iskoláknál járunk, akkor mindenképpen meg kell említenünk, hogy a felhívások megjelennek, hogy felvételi lehetőség zajlik a nyári időszakban. Hová, kiket, milyen formában várnak diákként?
2: Diákként ugye a végzősök, akik a két tanítási nyelvű iskolában végeztek, azok felvételiztek, és azoknak várjuk majd az eredményeit, de nagyon szépen teljesítettek a csepeli ukrán-magyar két tanítási nyelvű iskolában, voltam az évzárón, és a diplomák és a bizonyítványok kiosztásakor több olyan gyermek is volt, aki tényleg maximálisan teljesített. Nagyon erős ott az oktatás. Taras Sevcsenko esetében még nem beszélhetünk erről, hiszen csak az alsóbb osztályok voltak. A Lesza Ukrainkában viszont megvan már az első érettségizőnk, és tanulmányi versenyeket is nyertek a diákjaink, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. És ezen felül különben nem csak diákokat, hanem tanárokat is várunk, és lehet, hogy ez egy kiváló fórum az önök rádiója erre, ugyanis magyar, illetve két nyelvű tanárokat várunk a csepeli iskolánkba. Ennek a felhívása már ott van az én oldalamon is, az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat oldalán is, illetve tudtommal a Zungvári Egyetem Magyar-Ukrán Intézetének is az oldalán. Tehát azok a diákok, akik Kárpátalján végeztek, és szeretnének mondjuk Magyarországon tanítani, és megfelelő végzettséggel rendelkeznek, akkor őket szeretettel várjuk.
3: Számos programnak a fotóit, videóit láthatjuk, rengeteg programot szerveznek az elmúlt napokban, hetekben. Mik a legfontosabb ezek közül?
2: Igen, nagy örömünkre Budapesten keresztül utazott Franciaországba a Souvenir nevű ifjúsági ukrán fúvós zenekar, akik már voltak a vendégeink tavaly Nyíregyházán, 3 éve pedig Budapesten, és nagy sikerű koncertet adtak a szervezésemben, illetve Ferencváros önkormányzata támogatásával a 9. kerületben a Ferenc téren vasárnap, és nagy örömömre megengedte a házelnök, illetve az országgyűlés hivatal a főigazgató helyettese, hogy a tegnapi napon ez a csodálatos zenekar föllépjen a parlament lépcsőin is a Kossuth téren. A hatalmas koncertet adtak, és annak ellenére, hogy nagyon rossz volt az idő, hiszen a koncert előtt is zuhogott az eső, és utána is közvetlenül zuhogott az eső, pont abban a 30-35 percben, amikor az ukrán fiatalok játszottak a parlament lépcsőin, akkor elállt az eső, és ahhoz képest, hogy rossz idő volt, különben elég sokan eljöttek a koncertre, és nagyon megtiszteltek engem azzal a parlament művelődési bizottságának képviselői, hogy eljöttek erre a koncertre, és támogatták az ukrán fiatalokat, illetve eljött az újonnan kinevezett nemzetiségekért felelős helyettes államtitkár is. Tehát azt mondhatom, hogy tényleg erős támogatása volt ennek az ukrán fiatalok koncertjének a parlament előtt a képviselők részéről, illetve a parlament részéről is, és én ezért nagyon hálás vagyok, hiszen ezeknek a fiataloknak ez hatalmas dolog, hogy itt Magyarországon ilyen pozitívan fogadják őket, illetve hogy itt tölthettek 2 éjszakát.
3: Számos tábor is zajlik, ahol sok ukrán gyermek táborozhat Magyarországon.
2: Igen, most zajlott a Lesze Ukrainka iskolának és a Taras Sevcsenko iskolának az 5 napos ottalvos tábora a Balatonnál. Közel 70 gyermek volt ott, és minden nap voltak anyanyelvi foglalkozások, zenei foglalkozások, és azt a legjobb látni, hogy ugye a korosztály az elég széles, hiszen voltak 8-10 évesek is a táborban, illetve voltak 14-16 évesek is a táborban, és ezek a gyerekek, fiatalok nagyon jól megértik egymást, hiszen összeköti őket az anyanyelvi környezet, illetve a nemzetiséghez való tartozás érzése, és különben a nagyobbaknak én tartottam is már egy olyan prezentációt, ami nagy meglepetésemre nagy érdeklődéssel fogadtak a fiatalok. Arról szólt, hogy milyen a parlamenti munka, illetve egy önkormányzati képviselő munkája, és annak ellenére, hogy én ezt egy 20-30 perces prezentációval gondoltam, végül több mint 1 órát voltunk a fiatalokkal a teremben, mert olyan sok érdekes kérdést tettek fel. Ezen felül voltak napközis táboraink is, az országos önkormányzaton belül is, de civil szervezetek is szerveznek táborokat, úgyhogy azt gondolom, hogy megint csak az, hogy a magyar állam lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzetiségek saját táborokat csináljanak, és azt finanszírozza. Természetesen nem luxusról van szó, hanem egyszerű körülményekről, viszont ez nagyon jó, hogy együtt tölthetnek a gyerekek ennyi időt, még a nyár folyamán is az iskola végeztével.
3: A Rákóczi Szövetségben is nagyon sok ukrajnai gyermek táborzik ebben a idei főszezonban is.
2: Igen, a Rákóczi Szövetség évek óta már, tulajdonképpen mióta kitört a teljeskörű orosz agresszió Ukrajna ellen, minden évben hatalmas erőfeszítéseket tesz azért, hogy ukrajnai gyermekek táborozhassanak ott egy héten keresztül több turnusban is, és szeretném megköszönni Csáki Csongor elnök úrnak is, illetve a Rákóczi Szövetség tagjainak, illetve önkénteseinek is, hogy lehetőséget biztosítanak ukrán gyermekeknek az ilyen típusú táborozásra. De például megemlíthetném Ferencváros önkormányzatát is, aki nemrégiben ugyancsak egy hétre fogadott bucsai testvérvárosi gyerekeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy Magyarország részéről, a szervezetek és a városok részéről a kapcsolatok azok továbbra is megvannak Ukrajna felé, és a támogató hozzáállás is, és ezt hálásan köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldást kívánok az életére munkájukra.
2: Köszönöm önöknek is, jó munkát és békéséget Ukrajna felett. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Grekszá Liliánával, Magyarország ukrán nemzetiségi parlamenti szószólójával beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Deme András méhészt. Köszönjük, hogy elfogadtad meg.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: 2026-os méz szezonról beszélgetünk a következő percekben, és azért, amikor megindult a tavasz, akkor elég sok rossz hírrel találkoztunk, amely arról szólt, hogy nagyon sok esetben családok pusztulása történt, meg a tél elég húzós volt, nem is volt igazán enyhe tél, úgyhogy nagy kihívással indult az idei nyár. Mit kell erről tudni?
2: Így van, az idei nyár elég nagy kihívással indult, nekem is pusztultak el méheim. Én úgy gondolom, hogy itt minden esetben, vagy legalábbis a legtöbb esetben azért a méhész a felelős, hogy egy méh család kipusztult. Tehát én is tudom, hogy hol hibáztam, ezt a jövőbe javítsuk. Igyekszünk jobban foglalkozni velük, vagy nagyobb odafigyeléssel foglalkozni velük.
3: Mit kell tudni a méhészetekről, milyen régóta kezdesz ezzel foglalkozni?
2: Én több mint 10 éve foglalkozok a méhészkedéssel, saját méheim több mint 10 éve vannak. Azelőtt nagybátyámnak nagyon sokat segítettünk, még annak idején a pakettaradásba és a pergetésbe, úgyhogy ő már közel 40 éve foglalkozik méhészettel, úgyhogy én is gyerekkortól gyakorlatilag benne vagyok, de saját méheim kicsit több mint 10 éve, 12 éve vannak.
3: Hány családot kell elképzelnünk?
2: Most 60 család van jelenleg. Tavasszal ugye kevesebből indultunk, ilyen 35 telt át, de viszont most jelenleg 60 családra felhúztam vissza őket.
3: Szokták mondani, hogy a kárpátai méhészetek egyik is sajátossága, hogy belső területekre viszik el a családokat azért, hogy tél előtt megdolgozzák, aztán majd újrájöjjenek a családokért. Ez a fajta piac, ez működik 2026-ban?
2: Igen, működött az idén is, sőt, hogy talán annak is köszönhető, hogy ennyire nehezen teleltek át, rosszul teleltek át a családok, ezért az ára is elég jó volt, ma jónak mondható az idén szerintem. 2000 grivnya körül mozgott a paketnek a felvásárlási ára, vagy vásárlási ára.
3: Igazából ez egy segítség azoknak a méhészetek, akik mondjuk a méz szempontjából nehezen tudnak piacot találni.
2: Így van. Meg hát ugye a méz szempontjából nagyon kritikus ez a tavaszi, az akác például, tavaly is lefagyott, az idén is lefagyott. Én szerencsésnek mondom magam, mert nekünk a Somi-hegyen, meg a Kaszonyi-hegyen ott elég sok megmaradt a magasabb területeken, viszont ami sík területen voltak akácok, az gyakorlatilag 100%-ban lefagyott.
3: Erről beszélgetésen kicsit azt szokták mondani, hogy azért a méheknek azért igazán komoly kapcsolódása van a természettel, mert ha szárazság van, nem szeretik, ha fagy van, az is van ráhatással, ha túl sok eső van, akkor megint lehet gond. Milyen folyamatok voltak az idejében?
2: Mert az idejében gyakorlatilag a tavasszal a szárazságtól teljesen a fagyás szerintem minden összejátszott az ellen, hogy méheknek minél nehezebb legyen, de viszont ezért van a méhész, hogy odafigyeljen rájuk, és akkor amikor kell, akkor ugye eteti őket, amikor kell, akkor itatót kiteszünk, és ő az egész évben kint van az itata, úgyhogy ez megint csak a méhésznek a feladata. Nehezebb volt az idei év, de úgy gondolom, hogy aki odafigyelt, meg tudta oldani.
3: Ez a fagyás, ami rengeteg gyümölcsöst vitt el, ez mennyire van kihatásával a méznek a meglétére?
2: Hát ugye kevesebb méz van, mivel hogy nem tudnak a méhek hordani, nem lefagytak a gyümölcsfák, viszont mindig volt szerintem legalábbis annyi vadvirág, meg annyi azért a gyümölcsfát is, fák is magát a termést vitte el, de viszont a virágzani nagyon sokat láttuk, hogy akár egy almafa is, vagy egy cseresznyefa is tele volt virággal, és akkor utána ugye lefagyott, tehát arról még a méhek tudtak hordani, szerintem legalábbis még azért észre lehetett venni, hogy volt hordás tavasszal.
3: Az egyik legközkedveltebb mézforma az az akác, ezt talán nem tudom a PR miatt, de mindenképpen érdemes megemlítenünk. Itt azért ijesztő volt, hogy nagyon sokáig nem akartak kizöldelni az akácfák. Ez természetes folyamat, vagy csak mi néztük rosszul a dátumot, hogy történt valami a háttérben?
2: Hát a fagyás, ugye az akácnak levitte a leveleit is, és ez emiatt ugyanúgy, mint a diófák is később kezdett el kihajtani. és azért nagy valószínűséggel az a rész, ahol a zakásznak a korai stádiumban levitte a levelét, ott már virág se volt. Mivel a zakác az ugye, ahogy a leveleit hozza, úgy hozza a virágrügyet is, és fagyásnak köszönhetően elvitte a virágot is. Úgyhogy ezért volt.
3: Minden hónapnak tematikája van, igazából mondhatnánk így a méhek világában, az akác ideje megvan, a korai virágzásnak megvan a terméke, és ugye a mezőgazdasági területek környékén élünk, ott itt azért vannak ilyen tematikus, mondhatnánk így, hogy tematikus mézek, amelyeket a méhek összegyűjtenek. Ezt hogy kell elképzelnünk? Mi az a több faj, amit mézfajt, amit igazából különböző mezőgazdasági területekhez kapcsolva lehet készedni a méhek által?
2: Tavaszra a legelső az a repce. Idén elég szép táblák voltak arra, ha valaki járt Bátyú, Dobrony környékén, így a főútról is, amit lehetett látni. Tehát az első növény a repce, amiről nagyon szépen hordanak a méhek.

0: fel pótkocsira lekötözni, és akkor elvinni ott újból lepakolni. Ez kellett 3-4 ember, 5 ember legalább, de ezt már most kiváltottuk egy ilyen precepttel, ahonnan gyakorlatilag csak felakasztom, és lekötöm őket, felakasztom, és viszem.
1: Akkor az egész család gyakorlat, az összes család egy ilyen precepten van, vagy egy része, ami...
0: Hát egy része, a fele körülbelül van ezen a precepten, a másik fele az álló méhészet, azt nem hordozom.
1: Beszélgessünk a betegségekről, a méhész nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézni, hogyha betegségeket néz, mert hát 10 évenként újabb és újabb problémákkal találkozunk. Mikkel kell leginkább küzdeni?
0: A kártevőre kell a legjobban figyelni, szerintem ez az atka, ami minden éven új és új, egyik szert megszokja, akkor a másikat kell próbálni váltani a szereket. Ez, amivel küzd minden méhész évek óta, sőt évtizedek óta. Hát a betegségek mellett meg rengeteg betegsége van, de végül is ez megint csak egy olyan dolog szerintem, hogy ha odafigyel a méhész, mindig van elég élelme a méheknek, nem hagyja, nem nyissa ki a fiasítás nagyon korán, nem fáznak meg, akkor gyakorlatilag a betegségek annyira nem szokott nagy gondot okozni. Hát egy ilyen nozéma, meg egy költésmeszesedésen kívül szerintem nagyobb problémák itt nem nagyon szokott lenni. Nem, van, ami költésrotanás, meg ilyesmi, de ez nálunk nem jellemző.
1: Nagyon sok alkalommal olvasunk olyan híreket, hogy a méhészek nagyon féltik a saját családjaikat, populációkat, amikor különböző mezőgazdasági beavatkozások zajlanak a régióban, akár permetezés, akár különbözőféle vegyszerezés. Ez milyen okok, milyen problémát hoz magával?
0: Hát ez a legtöbb esetben a méhekre veszélyes szereket, hogyha használnak a gazdák, azzal szokott probléma lenni, vagyis azzal voltak problémák. Ugye, ahogy bejöttek a nagyobb területek, mint hogy az előbb is mondtam, hogy az régebben 5-10 hektárokon esetleg, vagy pár hektáron a napraforgót is ültették, vetették, viszont most már nem ritka a 20 hektáros terület is, és ugye itt a nagy terület, a terület nagyság miatt akár egy olyan szer is, ami a méhekre mondjuk kíméletesen veszélyes, vagy ilyen jelzést találhatunk akár a címkén is, hogy mély kímélő technológiával lehet kijuttatni például. Egy ilyen vegyszert is, hogyha kijuttatnak, akkor az elég nagy gondokat tud okozni, hogyha nem megfelelően, meg ugye a terület nagysága miatt, ha a mély pont akkor ott repül át keresztül, nem kell, hogy hordjon róla, csak ha keresztül repül akár azon a területen is, és egy gázosító szerrel van fújva, kezelve a növény, akár ez is gondot tud jelenteni. Tehát azért minden esetben én is szoktam mondani mindig a gazdáknak, hogy igyekezzenek azért olyan szert használni. Már most azért elég olcsó szereket is meg lehet kapni, jó árba meg lehet kapni, kis gazdáknak is akár, hogy meg tudja ezt a technológiát csinálni, hogy nem mély kimélő technológiába, hanem teljesen a méhekre veszélytelen szert tud használni.
1: A dinnye szezonon is itt van lassacskán nyakunkon, de ezzel később fogunk majd foglalkozni, hogy hogyan kell a jó dinnyét megvásárolni, a kopogtatásnak a technológia, a művészet az mindig ilyen érdekes téma számomra legalábbis, de viszont a méz esetében is azért sok esetben hallottunk arra, hogy nem minden méz, és érdemes mindenképpen a minőséget keresni. Ha ilyen helyzetben vagyunk, és még nem ismerjük a méhészt, akit már évek óta tudjuk, hogy minőségi terméket lehet vásárolni, mire kell figyelni vásárlás közben, mi a méznek, az igazi valódi méznek a ismérve, ez a kásásodás téma sokszor félelmet okozza az érdeklődőben, bár ez nem egy rossz dolog a méz esetében.
0: Így van, nagyon sokan jönnek, hogy jó, hát ez már kásásodott, ez biztos nem rendes méz, pedig nagyon, ez egy nagyon nagy tévhit, mivel az a méz, tehát az akácméz az egyetlen, amíg a fruktóz tartalma miatt különben.
1: A teljesen tiszta akácméz.
0: Igen, a teljesen tiszta, hogy ha a fruktóz tartalma miatt nem kásásodik. Ez egy természetes folyamat, hogy az akácméz aznak nem kell, hogy kásásodjon. Viszont gyakorlatilag az összes többi méz, a napraforgó méz talán, meg a repceméz az amíg egy tiszta napraforgó meg repce, amíg gyakorlatilag 1-2 hét alatt beköt és bekásásodik. Ez egy teljes természetes folyamat, a méz megkristályosodik és egy kásás mézet fogunk kapni. Vannak már most rá ilyen gépek, ami visszamelegíti, kimelegíti a mézet, mert a vásárló nem szereti, hogy kásás mézet kap, és akkor utána 2-3 hét múlva megint jön, hogy mégis csak bekötött, bekásásodott, de mindenkinek elmondjuk, és teljes mértékben tud

0: tudom állítani, hogy a kristályosodás az egy teljesen természetes folyamat. Nézzük meg ezt a nem tudom, kínai mézeket, vagy minek lehet nevezni a boltokba. A mézhez gyakorlatilag köze sincs, és nem lesz bekásásodva.
1: Pont ez az ismérve, hogy bekásásodik.
0: Így van.
1: Kicsit arról még mindenképpen meséljünk, hogy ha már mézvásárlás, akkor vannak melléktermékek is, amiket szoktak a méhészek, ilyen akár a virágpor, vagy a propolisz, ezeket mik is ezek, miért is érdekesek ezek?
0: Hát ugye a virágpornak nagyon nagy fehérje tartalma van, ilyen étrend kiegészítőként. Na most szerintem elég szépen az emberek kezdik felismerni ezeknek a termékeknek is a jótékony hatását, és akár étrend kiegészítőként használják többen, vagy fogyókúrába beiktatva, ez mindenkinek a saját dolga. A propolisz megint csak egy nagyon érdekes termék, az egyik legtermészetesebb antibiotikum, ami ugyanúgy torokfájástól kezdve krémeket csinálnak, nagyon sokféle termékben benne van a propolisz.
1: Talán még azt érdemes elmondanunk, hogy amikor méhészettel foglalkozunk, akkor azért ez egy fájós szakma, és a méhcsípés is jelen van. Ezeket hogyan lehet megszokni? Jön a kérdés, hogy teljesen külsősöktől, hogy a méhész nem csípik a méhek, mert ugye hát őt ismerik, így aztán feltetőleg ez nem történik meg. Ez nem igaz állítás, de mégis hogyan lehet ezzel megbarátkozni?
0: Nagybátyám azt mondta valamikor, hogy ha a méhek nem csípnének, akkor talán mindenki mészkedéssel foglalkozna. Úgyhogy ezt el kell viselni, el kell fogadni szerintem. Ha nagyon csípnek, persze én is ott hagyom őket, és akkor visszamegyek később hozzájuk, de általában azért szerintem egy méhész már van annyira tapasztalt, aki pláne több tíz éve csinálja, hogy olyan korbont kaptárt, amikor az idő is jó, hordás időszakban pláne egyszerű, ott tényleg még akár öltözék nélkül is, sapka nélkül is lehet mézkedni. De ugye általában bele kell nézni, azért azt el kell fogadni, hogyha megcsip egy-két mély, el kell viselni.
1: Nagyon szépen köszönjük, időt szántál ránk, sok erőt és áldást kívánunk az életedre, munkádra, és külön köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket a műsorunkban.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Deme András méhésszel beszélgetünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót, valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. Antonio Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak. Országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent, közölte a profession.hu legújabb negyedéves jelentése alapján. Az állásportál adatai szerint két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, minden más régióban nőtt. A visszaesés nem volt markáns, Budapesten 1,6, Somogy vármegyében 1,7, Vas vármegyében pedig 9,2%-kal kevesebb hirdetés volt elérhető a negyedév során, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben történt. Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5%-kal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében. Újabb tudományterületekkel bővül a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem együttműködése. Az agrár- és élelmiszertudományok után műszaki és gazdaságtudományi területeken is szorosabbra fűzi viszonyát a két intézmény. A közös munka mintegy 50 évvel ezelőtt a szántóföldi növénytermesztés területén kezdődött. Később a vidék fejlesztésre is kiterjedt. A Debreceni Agrárkar Élelmiszer Innovációs Központjának megépítéséhez is a SAE hasonló intézete szolgált mintául, mondta Stündül László, a mezőgazdasági kar dékánja, aki kiemelte, azért érdemes élénkíteni a kapcsolatot a Nyitrai Agrár Egyetemmel, mert a Kárpát-medencében élők hasonló kihívásokkal küzdenek. A késői fagyok és az aszály egyformán sújtja a régiókat, a kórokozók, kártevők terjedése sem ismer határokat. Ennek ellenére jó minőségű élelmiszert kell előállítani, amihez precíziós gazdálkodásra, annak műszaki és közgazdasági háttere megteremtéséhez pedig átfogó tudományos megközelítésekre van szükség, hangsúlyozta a dékán. A közlemény szerint a megállapodás műszaki és gazdaságtudományi területen is megalapozza a már korábban gyakorlattá vált közös intézmény látogatásokat, oktató és hallgató cseréket, valamint konferencia részvételeket, emellett közös kutatásoknak, nemzetközi projekteknek is teret enged. Dánia fővárosa másodszor is a legélhetőbb város lett a világon, megelőzve több mint 170 másikat, olyanokat is, mint Bécs vagy Zürich. Az Economist Intelligence Unit friss 2026-os listája szerint idén is Koppenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet, immár második egymást követő évben. A lap összesen 173 várost vett górcső alá, olyan fő szempontok szerint, mint a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra. Mint írják, mind a dobogósok, mind az első 10 helyezett jól mutatja, hogy Európa és Ausztrália városai továbbra is uralják a mezőnyt. A top 5 Koppenhága mögött Bécs, Melbourne, Sydney és Zürich. A lista első 10 helyén emellett Genf, Osaka, Adelaide, Vancouver és Tokió is szerepel. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1 magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága.
2: Valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá.
1: Rám talált. Vakációs Biblia hét a Farkas utcai templomban.
3: Évről évre megszervezzük a Gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek.
1: Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
4: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának egyik legrégebbi hagyománya, hogy minden évben egy rózsatővel és emléktáblával emlékeznek meg Beregszász ismert és elismert nő alakjairól. Ebben az évben Györfi Mária Ilona, kiváló beregszászi pedagógus előtt tisztelektek, akinek emlékezete így már végleg nyomot hagyott Beregszász szívében, a Budapest Parkban. Luszika néni nem csak oktatott, hanem nevelt is. A magyar nyelv és irodalom tanítása mellett szívügyének tekintett a felnövekvő generáció erkölcsi és érzelmi nevelését. Erről Horváth Gabriellával, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának titkárával és Györfi Ágnes pedagógussal, Györfi Mária Ilona lányával beszélgetünk.
2: Szervezetünknek ez talán a legrégebbi programja, ami valóban hagyományosan megvalósul minden évben. 12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát a Beregszász vagy a beregszászi vidék ismert, elismert hölgytagja számára. Nagyon fontos ez nekünk, valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá, és ápolni kell. A 12 hölgy között, akiknek eddig avattunk rózsatövet és emléktáblát, vannak olyanok, akiknek a neve ismerősebb, vannak, akiket csak itt akár a szűk beregszászi emberek ismernek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban nyomot hagyjunk, és nyomot hagyjunk ezek az emberek itt a városunkban. Vannak közöttük pedagógusok, sportolók, népművészek, zenészek, tehát valóban széles a paletta, akiknek emléket állítottunk már, és úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk olyan embernek emléket állítani, aki a beregszászi oktatásban, a beregszászi oktatás nevelés területén alkotott maradandót. Györfi Mária Ilonára esett a választásunk, hiszen ő is egy olyan személy volt itt a beregszászi oktatásban, az iskolai életben, aki szívvel lélekkel pedagógus volt, szívvel lélekkel tette a dolgát. Kollégái, egykori tanítványai nagyon jó emlékekkel, jó szívvel emlékeznek meg róla, és olyan maradandót alkotott, úgy gondoljuk, magyar nyelv és irodalom oktatásában, amiért ő megérdemli azt, hogy a városban egy emléktábla is őrizze az ő nevét.
3: Mesélj kérlek ennek a hagyatéknak a te életedben való megjelenéséről, és azt, hogy a te nap láthattad a testvéreddel együtt ennek a alkalmát.
4: Így van, én és a nővérem, Györfi Bárdos Nóra, hagyományosan a családi hagyományokhoz híven folytattuk a pedagógusi pályát. Ahogy a édesanyánk méltatásán is elhangzott, egy több generációs pedagógus dinasztia utódaiként állhattunk mi ott nagyon-nagyon büszkén a tegnapi nap. És igaz, hogy én is rózsahölgy vagyok, de elmondanám, hogy ebben a választásban én nem voltam benne. Én már csak az eredményt kaptam hírül, a felkérést, hogy akkor édesanyánknak emléket állítanának az idén a rózsahölgyek, és nagyon-nagyon mélyen érintett, és nagyon megérintett mind a kettőnket. Mert mi és a tanítványai, a pótgyermekei, ezt tudjuk és tudtuk, hogy ő egy fantasztikus ember, pedagógus nagybetűkkel, szívét, lelkét beleadta, a nagymamánktól tanult, habitussal és módszerekkel és mindennel, amit örökségül hozott egy igazgató nagyapa és egy alsós tanító nagymamánktól a munkájába, és dolgozott középiskolába, dolgozott az egészségügyi kollégiumba, de mindenütt hozta azt, amit Lucika nénit jellemezte, mert hogy őt nagyon-nagyon sokan a városban inkább így ismerték, hogy Lucika vagy Lucika néni. A szorosan vett oktatás mellett neki szívügye volt az, hogy az identitását a gyerekeknek megadja és támogassa a nemzettudat. Nem csak minket nevelt erre, hanem a gyerekeiket is az iskolában. Az ünnepek, az egyházi ünnepek fontosságát azokban az időkben is, amikor ez nem volt éppen kézenfekvő. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén ő kapta ezt az emléktáblát és ezt a rózsatövet, mert megmarad az emléke, megmarad az ő mindent átható lénye sok-sok évvel a halála után is. És ez azt hiszem egy olyan ajándék, ami egy gyermeknek, egy unokának felbecsülhetetlen.
3: Maradjunk a rózsahölgyeknek a munkájánál. Ezek a jelképek azt gondolom mindenképpen a jelen generáció számára és az utókor generáció számára is egyfajta jelként van ott, hogy érdemes szolgálni, a közösséget építeni, és hölgyként kiállni különböző korok nehézségeit, és erre az utókor is lehet büszke. Visszajelzések, ilyen jellegű megerősítésekkel találkoztak a munkátok során? Egyrészt az, hogy vannak rózsahölgyek Kárpátalján, ez is egy privilégium a vidékünknek, mert ugye nem lehet mindenki rózsahölgy, hogy találkoztak-e ilyen jellegű jelzésekkel?
2: Igen, úgy gondolom, tehát találkozunk nagyon pozitív visszajelzéssel, jelzésekkel azzal kapcsolatban, hogy eleve van egy ilyen női társaság, ami összefogja a nőket, hiszen a szervezetünk tagjai is csak hölgyekből állnak, és igyekszünk olyan programokat is megvalósítani, ami tehát előhozza ezt a nőiséget, előhozza a nőkben rejlő kedvességet, gyengétséget, ami valóban ránk jellemző, és magával a rózsatő és az emléktábla avatással kapcsolatban is kaptunk már nagyon sok pozitív visszajelzést, hogy valóban olyan hölgyeknek az emlékeit idézzük fel, akikről lehet, hogy nem is hallottak, vagy nem is tudják, hogy ő beregszászi születésű. Tehát például Gulácsi Mária világbajnok párbajtőröző. Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy beregszásznak világbajnok párbajtőrözője van egyébként. Vagy például Osváth Erzsébet, kiváló gyermekíró, a magyar gyermekirodalom egyik kiváló írója, alkotója, szintén beregszászi születésű volt. De igyekszünk olyanokat is megemlíteni, és olyanoknak is emléket állítani, akik itt a mi kis hazánkban alkottak nagyot, például Ladányi Irén nevét, hogyha mondom, aki a beregszászi zeneiskolának az alapítója volt. Tehát neki is köszönhetjük azt, hogy jelenleg Beregszászban zeneiskola működik, és hála Istennek aktívan működik, és ezt is egy hölgy teremtette meg, vagy ő volt az első ilyen lépcsője, hogy ez megvalósuljon. Vannak olyan emléktábláink is, amik nem kifejezetten csak a beregszászi ismert személyekre vonatkoznak. Például, amikor Rákóczi év volt, Rákóczi emlék év kapcsán Zrínyi Ilonának is állítottunk emléket, Fedák Sárinak is állítottunk emléket. Báti Anna, ő beregszászi születésű, de operaénekesnő, egész Magyarországon ismert operaénekesnő volt. Tehát igyekszünk széles skálán mozogni abban a tekintetben, hogy kiknek állítunk emléket, hogy sokféle területről, tehát be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni azt, hogy valóban nagyon sokféle területen tevékenykednek a hölgyek, és alkotnak maradandót, akár itt a városon belül, akár hogyha szélesebb nemzeti skálán nézzük, és mindenképpen ezeket szeretnénk fenntartani, és valóban egy olyan jelet hagyni itt Beregszászban, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékezzünk, vannak olyan kiemelkedő hölgyek, akik tesznek, akik tettek korábban is, korábbi években is, és jelenleg is vannak olyan hölgyek, akiknek reméljük, hogy majd a sok-sok-sok-sok év múlva tudunk majd Beregszászban emléket állítani, mert valóban vannak olyan személyiségek, és nagyon fontos, hogy ezeket a hölgyeket mi megjelöljük, tehát ezeknek a hölgyeknek mi emléket állítsunk, és itt Beregszászban maradjon nyoma annak, kézzelfogható, látható nyoma annak, hogy milyen nagyszerű nők tevékenykedtek Beregszászban és a vidéken.
1: Rózsatővel és emléktáblával emlékeztek meg Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A hét során a résztvevők felfedezhették, hogy Jézus jelen van életünk minden helyzetében, a félelmek, a magány, a betegség, a jólét és a harag idején egyaránt. A gyermekek korosztályuk szerinti csoportokban, bábszínházi előadáson, éneklésen, kézműves foglalkozásokon és játékokon vettek részt, míg a nagyobbak aranymondásokat tanultak és bibliai történeteket dolgoztak fel. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkésszel, majd Ambrus Zsófi zenetanárral beszélgettünk, de az ifis önkénteseket és a résztvevő gyermekeket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten. A riporter Bilbák Kincső.
2: Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkészt kérdeztük.
3: Gyülekezetünknek hosszú-hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a gyermek biblia heteket illetően, ugyanis mindig igyekszünk a nyári hőségben, a meleg napokon nyújtani valamilyen kis menedéket azoknak a gyerekeknek, akik menekülni szeretnének a nyárnak az efféle dolgai elől. Évről évre megszervezzük a gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek. Idén átlagban naponta 38-40 résztvevő fordult meg a programjainkon, és igyekeztünk közösen felfedezni azt, hogy mit jelent az, amikor Jézus ránk talál. Ránk talál a nehéz pillanatokban, betegségünkben, de ránk talál dühünkben, olyankor, amikor félünk vagy aggódunk valami miatt.
4: Tehát a rám talált volt az idei motto. Van-e valami konkrét üzenete ennek a mottónak?
3: A gyerekek nagyon sokszor iskolai környezetben vagy a hétköznapi környezetben vannak kitéve egyelőre számukra még ismeretlen helyzeteknek. Gondolok ez alatt arra, hogy hirtelen megbetegedés, amikor az iskolai közösségből vagy a gyülekezeti közösségből ki kell maradni. Gondolok arra, hogy sokszor érik őket, és ez napjainknak egy egyre inkább megmutatkozó jelensége, gyakran érik őket negatív impulzusok a mindennapokban. Erre válaszol az idei gyermekbiblia hétnek a program, amikor megpróbálunk közel kerülni ezekhez a helyzetekhez, és felfedezni bennük Jézus jelenlétét. Annak a Jézusnak a jelenlétét, aki mindig ott van mellettünk, akihez bármikor fordulhatunk, aki megengedi azt, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és tőle kérjünk és várjunk segítséget az ilyen és efféle nehéz pillanatokban.
4: Hogyan történt a szervezés, a felkészülés ezekre a foglalkozásokra?
3: Amint közzétették a Cohennek az idei Biblia hétre kialakított tervét, a gyülekezeti munkatársakkal, a parókus lelki pásztorral, a gyülekezet alkalmazott vallástanárnőjével, valamint néhány fiatal, tenni akaró munkatársunkkal, ifisekkel együtt összeültünk, és átbeszéltük először tematikusan azt, hogy miről fognak szólni ezek a napok. Előre megtanultuk az énekeket, próbáltuk közelengedni magunkhoz is felnőttekként a témát, majd következett egy olyan logisztikai rész, amikor beszereztük a szükséges anyagokat, amiket felhasználtunk. Gondolok itt azokra a díszlet elemekre, amelyek segítettek bennünket abban, hogy közelebb vigyük a gyerekekhez a napi történetnek a témáját, illetve a mondani valóját, valamint azokra a szükséges hozzávalókra, amelyek mondjuk egy kézimunkai foglalkozáshoz elengedhetetlenek voltak. Ezt követően a gyermekhetet megelőző héten minden nap összegyűltünk, megbeszéltük a tennivalókat, minden reggel áhítattal, munkatársi áhítattal kezdtük a napot, és utána belelendültünk a foglalkozásokba.
4: Milyen foglalkozásokon vehettek részt?
3: A napjaink szerkezete nagyjából úgy nézett ki, hogy reggel a templomban egy áhítaton, közös áhítaton vettünk részt. Az áhítaton jó magam voltam a szolgálattevő, és igyekeztem minél szemléletesebbé tenni a napi bibliai üzenetet. Ezt követően átvonultunk a parókiának a hűvös alaksorába, ott pedig kezdetben az elmúlt napon megtanult énekeket ismételtük át. Ezután következett a bibliai történetnek a dramatizált előadása, az aranymondásnak a megtanulása, újabb énekeknek a tanulása, majd a kiscsoportos beszélgetések. A kiscsoportos beszélgetéseket három különféle generációnak igyekeztünk megtartani. A legkisebbek a gyülekezet vallástanárnőivel maradtak. A középső csoportot, ami első, második, harmadik osztályosokból állt, én vezettem, az ennél nagyobb gyerekeket pedig két ifjúsági munkában is jártas munkatársam kísérte el. Ilyenkor különféle játékokat játszottunk, nem csak a Biblia hét terve által előírt játékokat, hanem azon kívül próbáltuk gazdagítani a lehetőségeket. Próbáltuk így is a témát minél kézzelfoghatóbbá tenni számukra. A nap végén pedig ismét összegyűltünk, gyorsan ismételtünk egyet, nem maradt el természetesen közben, ezt nem mondtam, a 10 órai is, amikor valamilyen csemegével próbáltuk meglepni a gyerekeket, és közösen zártuk a napot imádsággal.
4: És mi az, amivel a gyerekek hazatérhettek egy-egy nap végén, majd a hét végén?
3: Hazatérhettek materiális kézzelfogható dolgokkal, ugyanis a kézimunkás foglalkozások során a történeteknek egy-egy fontos témáját vagy elemét megpróbálták így materializálni, kézzelfoghatóvá tenni, de én hiszem azt, hogy valamilyen lelki töblettel is hazatértek. Általában ezt a tapasztalat is megerősítette, ugyanis a következő napi ismétlésnek a során azt tapasztaltuk, hogy mindig van válaszuk az elmúlt napi témával kapcsolatosan, és kérdéseik is vannak, és ez hatalmas elégtétel is volt számunkra, vezetők számára.
2: A programokról és az önkéntes munkáról Ambrus Zsófi zenetanárt, majd a besegítő ifiseket is megkérdeztük.
4: Idén június 29 és július 3 között zajlott a vakációs Biblia hét itt a Farkas utcai református templomban. A mottója idén a rám talált. Mit jelképez ez a motto? Illetve ha voltak felosztott témák a hét mindennapjára, akkor mik voltak ezek?
5: Hát a hétnek a felosztott témái azok ehhez a mottóhoz köthetőek. Jézus rám talál, és akkor ezután jön a mindennapi téma. Jézus rám talál magányomban, betegségemben, gazdagságomban, félelmemben és dühömben.
4: Milyen fajta foglalkozásokkal lehetett nekik átadni azt, amit a motto kínált?
5: Hát ez korosztály függő szerintem, de van kézimunkázás, ilyen beszélgetős alkalmak, játék.
2: Ti önkéntesként vettetek részt ezeken a napokon. Szerintetek a kézműves munkákon túl mi az, amivel a gyerekek hazatérhetnek egy-egy nap végén, vagy akár a hétnek a végén?
6: Szerintem a gyerekek még hazavihetnek egy nagyon jó élménybeszámolót. Lehet, hogy úgy mennek haza, azzal emlékezve, hogy nagyon örültek.
7: Szerintem ezen a Biblia héten, amit a gyerekek hazavittek, az nem főképp a történet volt, hanem az élmények, a közös játék, a kézi munkák, az új barátok esetleg, amiket gyűjtöttek.
2: A foglalkozások korosztályok szerinti csoportokban zajlottak. A gyerekek többek között bábszínházas előadáson, közös éneklésen, kézműves foglalkozásokon vettek részt, a nagyobbakra aranymondások vártak. A résztvevőket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten.
8: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
9: Minden. Nagyon jó volt, szórakoztató, csak kár, hogy már vége van.
8: Mit készítettél ma a kézműves foglalkozáson?
9: Hát ma egy ilyen szemüveget, de én inkább ilyen maszkabáló szemüvegnek mondanám.
10: Nagyon jól éreztem magam. Tetszett a bábszínház, hogy egy csomó kreatív kézműveskedések voltak.
8: Melyik volt a kedvenc napod?
10: A péntek.
8: Neked mi volt a kedvenc programod? Mi tetszett a legjobban?
10: Amikor ott felléptek.
8: Színház?
10: Igen, az volt.
8: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
10: Jól!
8: Miket csináltatok?
10: Kézimunkástunk fákat, énekeltünk.
8: Elmondod, hogy neked mi tetszett a legjobban?
10: A kivesztek.
8: Azt készítettetek ma?
10: Igen.
8: Mi készült a kézműves tevékenységen?
11: Egy napocska, ami egy szívet tart.
12: Én egy ilyet készítettem, meg Kinga is. Nézd, milyen szép.
8: És ez micsoda, elmondod?
12: Ez egy max. Nekem is van, és olyan, mint egy bagoly.
8: És ezzel ilyen farsangra is készült?
12: Igen, és még lehet tenni még a semünkre.
13: Van egy pálcika is rajta.
12: Igen, és egy lila.
13: Ez pedig fehér.
8: Milyen tevékenység, milyen program tetszett neked a legjobban?
12: Mindegyik.
8: A bábszínház tetszett?
12: Igen.
8: Melyik volt a kedvenc szereplőd? Emlékszel még a szereplőkre?
12: Igen. És Tákeus tetszett a legjobban.
14: Nagyon jól megszerveztek mindent, sokat tanultunk Istenről,
6: Jézusról, és megtanultuk használni az énekeskönyvet. Sokat játszottunk, sokat beszélgettünk Jézusról és az elmúlt napokról. Sok mindenki megértette azokat a dolgokat, ami igazából, ha elolvasod a Bibliában, nem nagyon érted meg, de így megértetted jobban.
2: Most itt a legutolsó alkalman elhangzottak a napoknak az összesítői. Egyet fel tudsz-e idézni, hogy melyik napnak mi volt az üzenete?
6: Például a hétfőnél aranymondásban az volt, hogy erősen fogom a jobb kezed, és azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás 41:13.
7: Hát nekem a kedvenc napom az a csütörtök volt, akkor volt ez a Zákeusos történet, abban én voltam a főszereplő, én voltam ugyebár Zákeus, ez tetszett nekem benne a legjobban. És hát kedvenc aranymondásom ugye az, amit az előbb elmondott Emma, hiszen tényleg erőt tud adni ez a mondat a mindennapokban.
14: Nekem a mai nap volt a kedvencem, és az a tevékenység, hogy ma ettünk pizzát. Az az aranymondás tetszett a legjobban, amit most mondtak el a többiek is.
1: Rám talált címen szerveztek vakációs Biblia hetet a Farkas utcai templomban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
15: I am yours and you are mine.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
2: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
3: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház? Vagy mihez viszonyítva nagy? Vagy mit jelent az, hogy hatalmas? Mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik. Vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy is, és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
2: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte.
3: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
2: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki

0: aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy itten óra keretein belül.
1: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel vagy egy égei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá, nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet, mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém, és elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
0: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség ér. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
1: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de De felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, hogy ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
0: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
1: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
0: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
1: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem el gondolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol ráéreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés, tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni, de ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megére az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van. Ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Isten. Ennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban, egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának, olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Tud, hogy minek van épp itt az ideje. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers. Életcéljaid egy konkrét időszakhoz köthetőek, azaz kezdetük és végük is van. Isten terveinek némelyike rövid idő alatt megvalósítható, másokhoz egy egész élet szükséges. Nem leszel örökké képes megtenni, amit ma teszel, vagy legalábbis nem ugyanolyan mértékben. Életed végéig tartson ki erőd, mondja a Biblia az 5 Mózes 33.25-ben. Ezért vált az edzői hivatásra sok világklasszis sportoló. Íme 3 fontos alapelv. Először is légy tisztában azzal, hogy milyen időszakban vagy, és hozd ki belőle a maximumot. Másodszor, amikor véget ér az egyik időszak, méltósággal lépj át a következőbe. Harmadszor, bármely időszakban légy is, tanuld meg élvezni. Figyelj meg egy érdekes jelenséget. Elizeus felvette Illés prófétai szolgálatát jelképező palástját, de arról sehol sem olvashatunk, hogy bárkinek is továbbadta volna. Ám amikor Pál ruházta fel az erejével Timóteust, nem ért véget ennyivel a történet. Ezt mondta neki az apostol, amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Timóteushoz írt 2. levél, 2. fejezet, 2. vers. Pál nem siránkozott amiatt, hogy kifutott az időből, hanem örömmel töltötte el a tudat, hogy Isten segítségével teljesíthette a megbízatását. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája. Timóteushoz írt 2. levél, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Tudnod kell, hogy Isten csak ahhoz az időszakhoz ad kegyelmet, amelyikben éppen vagy, és amikor véget ér, az arra vonatkozó kegyelem már nem kísér tovább. Figyelj hát jól, és tudd, hogy mikor kell tovább lépned. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 12-e vasárnap van. Ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Napközben 22 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak, 25 fok alatt a maximumok. Hétfőn, holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten, keleten időnként erőteljesebb felhőzet növekedésre kell számítani, jelentős csapadék sehol sem várható, 27 és 33 fok között alakul majd holnap a hőmérséklet. Most pedig következzen a mai svéd asztal kínálata. Közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon, civil és önkormányzati összefogással valósult meg a miskolci Jókai utcai aluljáró falfestménye, mely a belváros egyik forgalmas gyalogos útvonalát teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében most a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a városi környezetet, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja.
2: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
1: És hallhatnak arról is, hogy 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu szemléletformáló élménynapja, a makukáció. Az országosan egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezettudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára.
3: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
1: Ez a mai svédasztal első órájának a kínálata. Tartsanak velünk!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. Sütő Dávid Peli összeállítása következik.
2: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
3: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszki Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült. Sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lények, még a másik kijáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lények, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
2: És Tíme, a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
4: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is. Ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki. De úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, ő is jó, ő is jó. Persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
2: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
4: Igazán nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. Múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, hogy jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is, így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne. Ugye az ötletek születtek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
2: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
3: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, ahogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvéknek a csarnokába jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
2: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket, mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
5: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
2: Hogyan vetted ki a részedet, akár tényleg itt melyik részletét, te mit festettél, illetve milyen plusz ötletet adtál hozzá? Tanárnőjék említették, hogy te azért is kreatívak voltatok, és tettetek hozzá ti is saját magatok.
5: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
2: A téma az amúgy mennyire tetszik, te mennyire tudtad beleélni magadat így, hogy készen van, mit szólsz hozzá?
5: Abszolút kellett hozzá fantázia, hogy az ember tényleg el tudja magát engedni, szerintem szükség van erre is, nem csak a megszokottra, nem csak a realitás talaján szabad maradnunk, szerintem kellett már egy ilyen kicsit föltől elrugaszkodott monumentális dolog, ami tényleg elindítja az ember fantáziát. Nekem nagyon tetszett, hogy ez nem egy megszokott dolog, ilyet még nem láttam a városban, meg sehol se.
2: De alkotás közben milyen volt a hangulat, hogy éreztétek magatokat?
5: Szerintem nagyon jó volt, azokkal is közelebb kerültünk egymáshoz, akikkel egyébként nem nagyon beszéltünk iskolán kívül. A lányokkal nagyon jól el voltunk, a fiúkkal is megtaláltuk a közös hangot. A tanárok nagyon sokat segítettek, bármi kérdésünk volt, ott voltak. Én legközelebb is szívesen belevágnék egy ilyen nagyobb alkotásba, úgyhogy én élveztem.
2: És Anna, te hogyan vetted ki a részedet ebből a nagy egészből? Miként alakult, hogyan kapcsolódtál be?
6: Én Orsival tudok leginkább egyetérteni. Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy dologba részt venni, és éreztem, hogy az ötleteim ténylegesen számítottak a projektbe. Én leginkább a hátsó résznél dolgoztam, ott festettem nagyobb felületeket, szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
2: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
6: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
2: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
6: Az eredeti alkotás, ami már évekkel ezt is ítelt, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal, szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogyha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen, de igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
2: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem. A kéz ötlete az honnan jött?
6: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldalt, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat. Egy utat mutat végül is.
2: az alkotás közben? Mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
6: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
2: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, vagy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
6: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
2: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
5: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik. Gondolk, ez vajon mit ábrázolt? Ez vajon honnan jöhetett neki? Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltsunk ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
2: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide. Te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
7: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
2: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
7: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
2: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
7: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt, viszont az egyenes vonalhúzás, ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
2: Benned ez milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
7: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
2: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
8: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen. Természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
2: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
3: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostor Házi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni. Ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszky Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
2: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
3: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen van a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járókelők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon, nagyon örülnek az itt lakók is, tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezettudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. Sütő Dávid Pellé összeállítása következik.
2: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével kezdem az összeállítást itt a Makukációról a helyszínen. Milyen múltra tekint vissza a Makukáció, és milyen ötlet alapján indult el?
3: Hát 6. alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Hát a történelem oda nyúlik vissza, hogy elkezdtük kutatni a miskolci hulladékgazdálkodás szemétszállításnak a történetét, és ez pont a 145. évben jutottunk el oda, hogy akkor eszméltünk, hogy úristen, itt a múltban nagyon komoly dolgok voltak, és hát megrendeztük november 24-én, ez az, az időpont, amikor akkor az első rendelt hatályba lépett, amit mi Makuka napnak neveztünk el, és akkor azt mondtuk, hogy akkor innen szeretnénk egy ilyen közösségi élményt, egy edukációs programot, egy élménynapot itt a gyermekeknek létrehozni. És hát ez meg is történt akkor, de szembesültünk vele, hogy azért november végén az időjárás az már nem olyan kellemes, és azért van elég komoly kockázatokat tud magában hordozni, és akkor hoztunk egy döntést, hogy ez jó, de ezt inkább tegyük át nyárra, és akkor így a nyári színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makuka napként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek.
2: Mi zajlik ma? Milyen programok vannak, milyen állomásokkal várják a gyermekeket?
3: Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntartatósággal foglalkozik, az itt van ma nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, mint egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend.
2: Kik érkeztek, társ szervezetek, ha meg lehet kérdezni egyet-kettőt, kikkel vannak itt az állomások?
3: Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a hűhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült, vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, tehát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát, hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egy csíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas, élményekkel teli nap tud lenni.
2: Hány csapat érkezett itt? Hogyan képzeljük el ezt a versenyt? Mi lesz a nap végére majd?
3: Minket most a 150 éves láz tart izgalomban, mert ugye a 150 éves, az a Makuka évfut jelenleg, és emiatt azt szerettük volna, hogy 300 gyermek legyen itt nálunk, tehát az 250, innen jön a kapocs, tehát 300 gyerek vonul itt csapatokra a szétbontva állomásról, ez az eddigi legmagasabb szám egyébként, tehát, de ez ezzel függ össze, általában jellemzően 250 körül szoktunk lenni, így az elmúlt események során, de most ezt a 300 fős létszámot sikerült elérni.
2: Mi a célja a rendezvénynek?
3: Hát a célja alapvetően ez a környezetvédelmi edukáció, szemléletformálás. Azt valljuk és hisszük, hogy fiatalkorban ezeket az attitűdöket, ezeket a szokásokat sokkal könnyebb kialakítani, és igazából ez is ennek a része. Tehát nálunk rendszeresen vannak edukációs programok,

0: Nagy Edith Zitával, az Avastetői Általános Iskola egyik pedagógusával beszélgetek. Honnan érkeztek, bár azt a bemutatásra félig meddig elárultam, mennyien és honnan érkeztek, honnan hallottak a rendezvényről?
1: Az Avastető iskolából érkeztünk, két osztállyal, két negyedikes osztállyal, a 4x1-jel és a 4x2-vel és 32-en jöttünk.
0: Mennyire rendszeres visszajárók, honnan hallottak erről a Makukáció rendezvényről?
1: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
0: Miért látja fontosnak, jelentősnek, miért jó, milyen a hangulata ennek a programnak?
1: Nagyon jó hangulatúnak látom. Vidáman, jókedvűen, mindenféle érdekes feladattal nagyon jól érzik magukat. Azt mondták, hogy ez egy chilles nap.
0: Mi a feladat itt, ha jól látom, itt csapatokban vannak, versenyeznek, és mit kell itt teljesíteni a diákoknak, esetleg önöknek, pedagógusoknak?
1: Most egy akadályversenyben veszünk részt, megyünk állomásról állomásra, mindenféle válogatási, dobálós, kosár labdás, szerencsekerékforgatás, mindenféle feladattal.
0: Hogyan látja a mai fiatalok, mennyire felkészültek az iskolába, mennyire foglalkoznak ezzel a témával, a fenntarthatósági témával, a környezetvédelemmel?
1: Én szerencsére azt mondhatom, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk vele, és a gyerekeket nagyon érdekli. Rengeteg feladatot oldunk meg a Wordwall applikáción keresztül is, de készítünk mindenféle hulladékból különféle tárgyakat, szeretik ezt csinálni.
0: Most itt milyen a tudás a fiataloknak? Gondolom ez is egyfajta felmérés, mit tapasztal, mennyire ügyesek?
1: Szerintem nagyon ügyesek, főleg azért, mert szívesen is csinálják. Ügyesek a feladatok, nagyon jók, ők megélvezik az egészet.
0: Van-e olyan feladat, nem tudom, hogy hány állomáson mentek végig, amit esetleg kiemelne, amivel még nem találkoztak, és hogy esetleg be lehet építeni akár a tanrendbe is?
1: Sokfélét csináltunk, tehát az ilyen puzzle és hasonló feladatokat, igen. Nyilván az, ami nem megvalósítható az iskolában, ezek a szétválogatós feladatok, ahol a műanyag és fémkupakokat és ezeket a dolgokat, még berendezésekkel olyat nem tudunk csinálni, de nagyon tetszettek ezek a kerékpáros, meg kézi hajtású dolgok is. Nagyon jó feladatok.
0: Plusz tudást hogyan látja, kapnak itt esetleg a fiatalok, vagy már mindezzel rendelkeznek?
1: Nem, azért még attól távol állunk, hogy mindennel rendelkezünk. Nagyon sok új ismerettel találkoztunk, nagy érdeklődéssel figyelték, és örültem neki, hogy most nemrégen voltunk pont egy üvegmúzeumban, és már onnan is nagyon sok ismeretet hoztunk, és szerintem itt is rengeteg újat tanultunk.
0: A Kovács Tiborral, az Ökojáték program vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan, miként csatlakoztak a Mirahu-nak a Makukációjához? Hát ha jól tudom, szinte minden alkalommal itt vannak.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, sok a gyára vagyunk itt, nem tudom megmondani számosan, talán 7.-8. alkalommal is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mint szakmai lebonyolítók vagyunk jelen egy játékprogrammal, egy vetélkedővel.
0: Mit hoztak ide a fiataloknak, a gyerekeknek a mai eseményre? Milyen programokkal várják őket? Úgy látom, hogy számos állomás van.
2: Igen, 5 állomással készültünk, ami egy vetélkedő, ilyen körforgó színpadszerűen működik a 10 csapattal. Tehát 10 csapat érkezett ugye a rendezvényre, ők szétlettek a csapatok szedve 2 5-fős csoportra, és az 5-fős csoportok 9-től 11-ig, illetve 11-től 13 óráig vetélkednek nálunk. Összesen 15 játékon és 5 teszten, tehát elég komoly szakmai kérdések is felvetőnek, persze játékos és élményszerű program, és az a lényeg, hogy élményszerű tanulás.
0: Milyen játékokkal készültek, milyenek ezek a játékok?
2: Ugye könnyebb lenne, ha látnák a rádiónézők, de nem látják. Tehát ezek a játékok mind kézzel készült, fából, javarészt fából készült játékok. Viszonylag modern dolgokról beszélünk, tehát nem kasos körforgóról. Itt mindegyik játék valami kompetenciát, kulcskompetenciát fejleszt. Játék, vannak ügyességi játékok, logikai játékok, memóriatáblák, kétkéz koordinációs játékok, vannak olyanok, amelyek csapatmunkát, igen, ami mögöttünk van, az is egy olyan játék, ahol 4 gyermeknek kell egy feladatot megoldani együtt, és ha nem választanak főnököt, illetve nem csinálnak tervet, akkor egy nagyon keserves játék. Egyébként meg egy nagyon szórakoztató ügyességi játék, amikor ráéreznek, már jól megy. Hoztam óriás csúzlit, hoztam egy mágneses hulladékválogató művet, veszélyeztetett állatok élőhelye, illetve felismerése, gyógynövényekkel kapcsolatos játékot hoztunk a tudatos vásárlásnál, hogy a bevásárlás után mit hova teszünk, a hűtőben.

0: Ba, hoztam komposztálással kapcsolatos játékot, a lakásba az energia megőrzésnek a játékát, ezek mágneses játékok, de ez mindegy kézzelfestett, nagyméretű fajátékok.
1: És mit tapasztalnak, milyen a fiatalok tudása, milyen tudással rendelkeznek, illetve milyen pluszt kaphatnak itt?
0: Ugye el vagyunk kényeztetve, mert ezek a csapatok válogatott csapatok, hiszen egy hosszú vetélkedő, egy tanulmányi versenynek a 10 legjobb helyezettjével vagyunk itt. Változó tudások egyébként, vannak akik elméleti tudással rendelkeznek, gyakorlatival nem annyira. Ugye az életkorból adódóan vannak még kis suták, vannak ügyesebbek, tehát teljesen változatos, alapvetően felkészült gyerekekről beszélek. És ugye a hosszú távú tapasztalatunk meg az, vagy a rég múltra visszatekintő, szóval ez a program 2010 óta működik, tehát már bő 15-16 évnyi rutin van a környezeti nevelés témakörben, több ezer rendezvényen vagyunk már túl. Az látszik, hogy a gyerekek azért jobban képben vannak, mint a szülők.
1: És milyen plusz kaphatnak még itt esetleg azon túl, amit tudnak itt ezeken az állomásokon?
0: Elsősorban élmény, tehát mi azt valljuk, hogy az élmény alapú tanulás a leghatékonyabb és a legmélyebben bevésődő tanulási forma, amikor a gyerek nem egy száraz tananyagot próbál elsajátítani, hanem valami élményt kap mellé. Itt megtanuljuk, megint egy olyan játék, mert tanulunk, amely egy hatalmas nagy csúszdé, ahol kukákra lövöldözünk velük azonos színű labdákkal. Itt nem biztos, játszva tanulja meg, hogy nem mindegy, hogy mit hova, mert nem kap érte pontot, hanem a labda nem a megfelelő kukába ment. Persze, és így a színeknek nincs is jelentősége, azt kell neki megértenie, hogyha mindenek megvan a helye. A szemetet a hulladéktól azt különbözteti meg, hogy a szemét az elveszik, a hulladék pedig ott megvan az esély arra, hogy újra életre keljen, és egy újra hasznosítás, vagy újra felhasználás, vagy legrosszabb esetben energetikai hasznosítás után, tehát elégetés után valami haszna legyen még annak a hulladékra, nem pedig egy domba eltemetve végzi.
1: Román de Rolanddal, a Miskolci Egyetem tudományos segédmunkatársával folytatom az összeállítást, hiszen a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának az állomásával érkezett ki ide a makukációra. Honnan a kapcsolat, miért jönnek szinte? Rendszeresen, ha jól tudom, mindig találkozunk.
2: Igen, a Mirehuj és a Miskolci Egyetem, és azon belül is a Műszaki Föld és Környezettudományi Kara nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egyébként a helyi hulladékkezelővel, mert nem csak mint szemléletformálás, hanem mint szoros partnerséget alakítottunk ki. Ugye az egyetemünk Műszaki Föld és Környezettudományi Karán belül rengeteget foglalkozunk egyébként a hulladék gazdálkodással is, és hát most már egyre jobban megyünk bele például a városi bányászatba, tehát a másodnyersanyagok kinyerésével, és éppen ezért ugye elhoztuk mi is ide azokat a szeparációs berendezéseinket, amivel a gyerekek játékos formában tudnak megismerkedni azzal, hogy bizony a hulladékban mennyi nyersanyag és potenciális nyersanyag forrás van.
1: Mivel készültek a mai napra a fiataloknak? Mikkel érkeztek, milyen programokkal?
2: Tehát ezek a szeparációs berendezések megmutatják, hogy mennyire egyszerű egyébként bizonyos nyersanyagokat vagy hulladékfajtákat szétválasztani, akár méret szerint, akár anyagtulajdonság szerint. Persze készültünk, mert hogy ne csak a hulladék gazdálkodást népszerűsítjük egy kicsit, ugye Műszaki Föld és Környezettudományi Kart is, és a többi társtudomány területet is népszerűsítjük, hoztunk ide 3D nyomtatott térképet, hogy egy kicsit jobban megismerkedjenek a bükkel, és azzal a helyel, ahol ugye laknak, vagy azokkal a nyersanyagokkal, amiket még ásvány formában lehet egyébként megmutatni a kicsiknek, hogy bizony mondjuk a hematitből vasat tudunk kiszedni, kalkopiritből rezet, a kvarchomok az üveggyártáshoz nagyon-nagyon fontos alapanyag, és ezeket az alapanyagokat ugye másodnyersanyagokkal tudjuk majd később helyettesíteni, amit a hulladékból tudunk egyébként kinyerni.
1: Hogyan látják, milyen tudással, milyen tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek, illetve tudnak-e önök újat adni nekik?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a digitális társadalomban nagyon nehéz felvenni a versenyt, de azt látom, hogy egyre jobban szélesedik a gyerekeknek a látóköre, egyre jobban éheznek egyébként néha a tudása, és nagyon-nagyon fogékonyak is. Hogyha azt látják, hogy igen, azt szívelélekkel próbálják továbbadni, nagyon érdekes módon tálalni, akkor az megmarad egyébként az emberekbe, és bizony az, hogy egy kicsit környezettudatosabb, egy kicsit zöldebbek legyenek a gyerekek, ahhoz elengedhetetlenek ezek a szemléletet formáló napok.
1: Géber Liliana Dórával folytatom az összeállítást. Honnan és mennyien érkeztetek a csapattal?
3: A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából az 5. évfolyam jött, 2 osztály, ások és bések. A bések 21 fővel érkeztek, az ások pedig 13 fővel.
1: Hány állomáson voltatok eddig, hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat?
3: Nagyon jó, arra már nem emlékszem, hogy hány állomáson voltunk. Voltunk már itt az okojátékoknál, meg voltunk a jogoknál, meg kézműveskedtünk.
1: Mi tetszik a legjobban, vagy mi tetszett eddig a legjobban a játékok az állomások közül? Mi az, ami nagyon megmarad?
3: Kézműves.
1: Mit csináltatok a kézműveskedésnél?
3: Ilyen amulett-szerűséget készítettünk gyöngyökből, és ilyen gimkapocsra fűztük fel.
1: Mit tanultok itt játékosan, milyen tudást kaptok esetleg?
3: Igazából nekem az jött le belőle, hogy ugye nem szabad szemetelni, és a szelektív hulladékgyűjtés maradt meg még így nagyon.
1: Király Judittal, a Fazekas utcai általános iskola és művészeti iskola pedagógusával beszélgetek. Talán a bemutatkozásban már elárultam. Honnan jöttek, honnan hallottak a rendezvényen, illetve mennyien érkeztek?
4: Egy osztály jött, 21 harmadikos gyerekkel jöttünk, meghirdette a Mirehu ezt a rendezvényt, de voltunk már egyébként is náluk, tehát elég sűrű programot bonyolítanak le, és ők is voltak kint nálunk a fenntarthatóság kapcsán. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy játékos keretek között élményszerűen tanuljanak erről a gyerekek.
1: Milyen a hangulat? Mit tapasztalnak a csapat eddig, hogyan szerepel?
4: A hangulat rendkívül jó, nagyon-nagyon jó a szervezés, a gyerekek nagyon ügyesek, és nagyon élvezzük velük együtt.
1: Hogyan látja, milyen feladatok vannak, milyen pluszt tanulhatnak itt a diákok?
4: Nagyon sok pluszt tanulhatnak, annál is inkább, mivel környezetismert óránk egy darabban harmadik osztálytól, ami rendkívül kevés. Itt rengeteg új ismerettel találkoznak, vannak, amit tudnak, vannak, miről most hallanak, és majd tovább gondolásra érdemes lesz.
1: Mekkora a tudásuk az itt adott témákról?
4: Nagyon sok információval rendelkeznek, mert ugye tévét néznek, hallgatnak, iskolában beszélünk róla, fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, tehát sok mindenről tudnak. Életkorukból fakadóan azért vannak ismeretek, amiket nem tudnak, de majd megtanulják. Utána járunk, megbeszéljük, felkelti az érdeklődésüket.
1: Hétköznapok során ezt a tudást a kicsik hogyan, miként tudják hasznosítani, nem tudom, esetleg szülőknek, vagy akár önöknek átadnak-e valamit, hogyan látják akár az iskolai élet során, mennyire használják ezeket a tudásokat?
4: Hát mindenképpen fontos energiatakarékosság szempontjából, fontos az, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak, tehát nem használunk eldobható műanyagpalackokat, hanem mindenkinek saját palackja van, utána töltjük, nem a büfében vesszük meg naponta 3-szor az innivalót, tehát ezek szerintem nagyon fontosak.
1: Macsiné Pásztor Vivien Annával, pedagógussal folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, mely intézményből, illetve mennyien jöttek a mai rendezvényre, a makukációra?
5: A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából jöttünk, 2 osztállyal, a második A, második C, 26-30 fős létszámmal jöttünk, ugye vannak hiányzók, és nagyon vártuk már ezt a napot, mert szerintem fontos az, hogy mi vesz bennünket körül, a gyerekek lássák, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy újra hasznosítunk, nem, hogy kell, mind kell, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak dolgokat a szelektív hulladékgyűjtésről, meg magáról, erről az egészről, hogy a környezetünkre nagyon kell vigyázni, mert ebben élünk.
1: Mi volt az, ami a gyerekeknek itt a különböző állomások közül a legjobban tetszett, vagy akár pedagógusként önnek nagyon tetszett?
5: Nagyon élvezik egyébként a feladatokat, ugye állomásról állomásra haladtunk, nagyon sok változatos feladatot láthattunk, még mi is pedagógus szemmel, amit úgy jó lenne elvinni az iskolába és kipróbálni, de ugye most itt mindenre volt lehetőségük, és nagyon változatos programokkal fogadtak bennünket itt a Mirehuba, úgyhogy le a kalappal a szervezőkkel, meg a rengeteg segítővel. Szerintem ez egy fantasztikus nap.
1: Hogyan látja, milyen a tudása a gyerekeknek, illetve itt milyen pluszt kaphattak?
5: Rengeteg pluszt kaphatnak, azonban az hagy emeljen már ki, hogy évek óta az első és második osztályban nincs környezetóra, és azért nagy hiányát érezzük annak, hogy a gyerekek nincsenek eléggé felkészülve, bár nagyon sok kollégám, én magam is, bár egy matek óra keretében, vagy egy magyar óra keretében megpróbálunk az újrahasznosításról beszélni, azonban jó lenne, hogyha hallgatófülekre találnánk, és a környezetet visszahoznák, nem egy órában, hanem legalább heti 2 órában, mert nagyon fontos, hogy a környezetünkről többet tudjunk.
6: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
7: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
6: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd ismét várom vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót, valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. António Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak. Egy kormányhatározat szerint augusztus végéig kell javaslatot tennie az agrárkamarai választási szabályok reformjára Bóna Szabolcs agrárminiszternek. A cél egy politikai befolyástól mentesen működő, a gazdálkodók érdekeit képviselő agrárkamara kialakítása, valamint a kötelező kamarai tagdíjak rendszerének felülvizsgálata. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. A miniszter szólt arról is, az altisztek közössége, a honvédség gerince abban az értelemben is, hogy a gerinc adja meg a szervezet tartását. Segítsetek abban, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos, olyan délceg legyen, mint ahogy mi azt magunktól elvárjuk. kérte az esküdtett fiataloktól. A miniszter azt is kérte, hogy példával, ésszel, gerinccel vezessék alárendeltjeiket, és jelezte az ő dolga miniszterként az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa. Mint mondta, a kormány elkötelezett, hogy a megbecsülést és önbecsülést visszaadják a katonáknak. A miniszter tisztességes szolgálatot kért az esküdtett katonáktól. Eljött az őzek párzási időszakának kezdete, a szokásosnál is fokozottabban érdemes figyelni az autósoknak az utakon, nem csupán éjszaka, hanem napközben is óvatosan kell közlekedni, mondta egy interjúban Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara szóvivője. Ebben az időszakban az őzek sokkal mozgékonyabbak, nagyobb területet járnak be, és bizony napközben fényes nappal is sokkal többet szaladgálnak, következésképp a közútra is sokkal gyakrabban tévedhetnek ki. Az őz a legnagyobb egyedszámú és a legelterjedtebb nagy vadfajunk, nem lesz tekintettel az autósokra, nekünk kell figyelni, és nem is csak ott, ahol a vadveszélyt jelző táblát látjuk az út szélén. Ha tehát rosszul belátható szakaszon közlekedünk rossz látási viszonyok között, szürkületben, hajnalban, esőben, inkább lassítsunk le. A megengedett haladási sebesség egyébként sem a kötelező haladási sebességet jelenti, hívta fel a figyelmet a szakember. A köztudatban úgy él, hogy ezek a balesetek ősszel gyakoribbak, akkor van a vadászati főidény. De a helyzet az, hogy a 7000 nagyvad gázolás 80%-ában őz pusztul el, vagy sebesül meg, ezek jelentős része pedig a nyári üzekedés idején történik. A vadgázolás a személyi sérülések mellett komoly anyagi kárral is járhat, ami ráadásul az esetek döntő többségében a sofőrt terheli.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! 2026. július 12-e vasárnap van, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Hamarosan a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd az útra való hitéleti gondolatokat hallhatják. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónk a Régió Krónika jelentkezik. Ezután pedig arról szólunk, hogy az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-úton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik, vagyis a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőbereszki, Füzér, Herceg-út, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardó csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik főszervezőt, Ringer Istvánt, a Sátoraljóújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják majd.
2: Erről van szó, olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagyrozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-el, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba. Talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 12-e van a Dalmák és az Izabellák neve napja. A Dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta a Zalán futása című hős költeményében. Az Izabella az Elizabeth spanyol eredetű alakváltozata. Sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek és mindazoknak, akik július 12-én születtek. 1490-ben Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót. 1954-ben Elvis Presley aláírta első lemezszerződését a Sun Records-szal, és 1962-ben a Rolling Stones együttes első hivatalos fellépése zajlott a londoni Marquee klubban. 1854-ben született George Eastman, a Kodak fényképezőgép, az első magánfényképezőgép atya. 1856-ban Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb leánya született. 1884. július 12-én született Amadeo Modigliani, olasz festőművész, szobrászművész. Ő a 20. századi avantgárd jellegzetes képviselője, a párizsi iskola tagja. 1904-es születésű Pablo Neruda Nobel-díjas chilei költő. 1927-ben született és 1993-ban hunyt el Gyetvai Elemér világbajnok asztali teniszező. 1937-es születésű és 2014-ben búcsúztunk Margittai Ági Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőtől. 1947-ben született Orbán György, Kossuth díjas zeneszerző. És 1972-ben született Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó edző, akit 2020-ban kellett búcsúztatnunk. 1978-ban hunyt el Maklári Zoltán, Kossuth díjas színész, érdemes és kiváló művész. 1999-ben Szelecki Zita színésznő, filmszínésznő hunyt el. 1945-ben elhagyta az országot, a népbíróság távollétében elítélte háborús magatartása miatt, egyebek közt azért, mert 1944. novemberében egy úgynevezett hungarista est keretében elszavalta a Föl a Szent Háborúra című az orosz támadás elleni védekezésre buzdító Petőfi verset. 62-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol Vas Alberttel szinte azonnal felvette a kapcsolatot. Levelezésükből kiderül, hogy a későbbiekben az Egyetemes Magyar Ügy Szolgálatában végzett munkájukban szorosan együttműködtek. 98 őszén hazatelepült, Érden élt, 84 esztendős korában, 1999. július 12-én hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt a Kalendárium július 12-én.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt. Megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előtted arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ó, te nyomorult, vihart épte vigasztalan! Íme én drága kövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. Rubinból készítem el falat párkányát, és kapuidat brilliáns kövekből, összes határaidat meg gyémántokból. Fiaid, mint az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól, távol marad tőled, sem a rettentéstől, nem közelít hozzád. Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben. Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít munkájával, én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot, így szól az Úr.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. július 12-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti önöket. Hatalmas bírságot szabott ki a környezetvédelmi hatóság egy borsodi vállalkozásra. A határozat szerint a tulajdonosok teljesen semmibe vették a korábbi tiltásokat, miközben a helyiek kénytelenek voltak elviselni a mindent elárasztó bűzt Harsány határában. A helyi önkormányzat által közzétett hivatalos közlemény több mint 7 év eseményeit és folyamatos jogsértéseit foglalja össze. Kiderült, hogy a budaörsi székhelyű Biogáz Alfa Kft. Papíron nem működhetett volna, a háttérben azonban folyamatosan termeltek. A kormányhivatal végül egy olyan üzem működését dokumentálta, ahol a biztonsági és műszaki szabályokat figyelmen kívül hagyva dolgoztak, egészen addig, amíg az áramszolgáltatótól bekért adatok le nem buktatták a céget. A problémák 2019 tavaszán kezdődtek, amikor lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a biogáz üzemből sűrű, sötét színű folyadék ömlik a Csincsepatakba. A Borsoda-Bauzemplén vármegyei kormányhivatal a sorozatos jogsértések és a környezetveszélyeztetés miatt végül újabb 58 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabott ki a Biogáz Alfa Kft.-re. A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlót, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét hallják a részletekről.
2: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések.
1: Vármegyei értékdíjat kapott a miskolci görögkatolikus Nagy Boldogasszony Székesegyház. A kitüntetést Orosz Atanáz, a miskolci egyházmegye püspöke vette át a vármegye napján. Minden évben kincseink Borsoda-Bauzemplén vármegye értékdíjakat ítél oda a vármegyei önkormányzat vármegye napi ünnepségén. Idén az épített környezet kategóriában a Miskolc belvárosi Nagy Boldogasszony görög-katolikus székesegyház érdemelte ki az elismerést. A díj annak a több mint egy évszázados lelki, történelmi és építészeti örökségnek szól, amelyet a székesegyház képvisel a megye és a magyar görög-katolikusság életében. Olvasható a Miskolci Egyházmegye honlapján. A kitüntetést Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke nyújtotta át Orosz Atanáz görög-katolikus megyés püspöknek, hangsúlyozva, hogy a díjak azoknak a közösségeknek és személyeknek szólnak, akik tevékenységükkel gazdagítják a megye örökségét. A most odaítélt vármegyei értékdíjat tavaly már egy másik elismerés is megelőzte, amikor a buzatéri görög-katolikus Nagyboldogasszony Székesegyház bekerült Miskolc települési értéktárába. Idén 80 éves a Szimbavölgyi Néptánc műhely. 80 év az már történelem, fogalmazott Maródi Attila, az együttes egyik művészeti vezetője. Történetük egészen a háború utáni időszakig, 1946-ig nyúlik vissza. Az együttes a Diósgyőri Gépgyár kultúrházában még Vasas Néptánc Együttes néven indult el. A Szimbavölgyi ebből nőtte ki magát a hazai néptánc szakma egyik élvonalbeli, országos hírű képviselőjévé. Ez a jubileum nem csak a múlt idézésről szól, hanem arról a hihetetlen életerőről is, amivel a miskolci fiatalok ma is megtöltik a színpadot. Maródi Attilát, az együttes művészeti vezetőjét hallják.
3: Próbáltam így 20 évekre felosztani a táncegyüttes történelmét, és a megalakulás, azt így pontosan tudom idézni, hogy az 1946. december 21-én, tehát innen számítjuk a Szimbavölgyi Együttesnek a megalakulását. Ez a Diósgyőri Vasgyár igazgatósága által megrendezett karácsonyfa ünnepségen történt, és akkor az együttesnek az első neve az volt, hogy a Kisgyártó Üzemtáncsoportja. Tehát ez a gyárral, a vasgyárral kapcsolatos tánckarnak a létrejöttétől számítjuk ezt az időszakot. Így nagyjából látom azokat a időszakokat, ilyen 20 évre így lebontva, hogy kik is voltak itt az együttesnél, ilyen nagy alkotók, a Szlivka Jenő, akkor Gramantik Géza, Ország Mihály, igen, akkor Jóna István, és hát most Anitával pedig hát lassan 20 éve vagyunk a művészeti vezetői, tehát ilyen nagyjából 20 évekre tudom így felosztani ezt a nagy időszakot, és ebből a 80 évből egyébként nekünk aktív táncos részünk az több mint 40, mert a 40 éve tanítunk Anitával a Szimbavölgyinél, és már előtte már elkezdtünk táncolni. Én 1983-tól, vagy 82-től táncolok, de 83-tól a Szimbavölgyibe.
1: A Króma Nemzetközi Zenei Fesztiválon két ingyenesen látogatható gyertyafényes zongora estre várja a közönséget Shini Liu, tajvani származású zongora művész és barátai Miskolcon. Július 15-én szerdán este 8-kor a Szent István téren, július 18-án szombaton, este 7-kor pedig az avasi református templomban zenélnek. A szervezők szerint a meghitt, gyertyafényes környezet és a klasszikus zene időtlen szépsége különleges élményt kínál minden korosztály számára. A koncertek célja, hogy közelebb vigyék a közönséghez a zongora irodalom legismertebb műveit, miközben bensőséges, inspiráló atmoszférát teremtenek. A két koncert főszereplője, Shini Liu koncert zongorista, zenetanár és stúdióművész lesz, aki többek között fellépett már a New York-i Carnegie Hall Weill termében, a tajvani nemzeti koncertcsarnokban, az olasz Emilia-Romagna fesztiválon, de a Magyar Állami Operaházban is. A miskolci koncertjein a művész barátaival közösen egy kamarazenei hangulatú estével készül. A Króma Nemzetközi Zenei Fesztivál július 10-én kezdődött Miskolcon, és július 18-áig tart. A fesztivál koncertjein a gyertyafényes hangversenyek mellett professzori estek, fiatal tehetségek fellépései is helyet kapnak. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. július 12-én. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, megszűnt futballcsapatoknak rendeztek kupát Hercegkúton. Az előzőhöz hasonlóan idén is Hercegkúton rendezték meg, ugyanis a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoport mérkőzéseket követően Hercegkúton találkozott a nagy közösség egy nagy futballjuniálison gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőbereczki, Füzér, Hercegkút, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardó csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik főszervező, Tringer Istvánt, a Sátorajóújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják. A riporter Bódis Attila.
5: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum 2 barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a 2 barátságos meccset a csoportbeosztások szerint, azok nyertek belépőt erre a mai Hercegkúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most is egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az Zemplénben. 2 négyes csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoport győztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt, úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8

0: Belarusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs, ez alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, ott az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az évek során gyakorlatilag, mintha ilyen klubbá, ilyen nagy baráti közösségé alakult volna. A résztvevők is állandóak? Tehát ugye volt ennek egy jelentős előzménye, amiről sokszor tudósítottunk, hogy ez így lenettósította, összekovácsolta ezt a közösséget?
0: Igen, erről van szó. Olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagy Rozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-szel, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak. És hát nagyszerű dolog itt Hercegkúton, picit szimbolikus is a helyszín, hiszen innen indult el 2022-ben a hátsó füves futballmentő túra, ugye, amire az imént utalás történt, ugye ez volt az előzménye a kupának, és Hercegkútra tért vissza hátsó füves futballmentő túrából kialakult kupa döntője. Nagyszerű környezetben, egy igazi baráti családi hangulatban itt Hercegkúton Rák József polgármester úr és segítői mindig kitesznek magukért, és tényleg egy nagyon ideális pálya, egy nagyon szép festői környezet van itt, egy kis futball juniális valójában ez.
1: Itt Bodrog közé, Hegy közé, Hegyaljai csapatok vesznek részt?
0: Valóban ez a három tájegység, akiket megszólítottunk, ugye a mikrorégió, Tokaj, Hegyalja, Borvidék kicsit kitágítva a Hegyköz, Bodrog köz irányába. Ugye ez azért is nagyon specifikus ez a régió, mert hogy itt nincsenek megyei harmadosztályú csapatok, itt megszűnt az Zempléni megyei harmadosztály sok évvel ezelőtt, tehát ezek a csapatok, akik itt a hátsó füvesbe szerepelnek, több mint 10 éve nem szerepelnek versenyszerű MLS által kiírt bajnoki rendszerben, és azt látjuk egyébként ebből a sorozatból, ez az egyik nagy tanulság, hogy van igény erre. Sokszor valóban azon múlik csak, hogy összejön egy ilyen torna, hogy van-e, aki mögé áll, szervezi, telefonál, ügyintéz, összehozza is, és hogyha ezeket a munkákat, energiákat beletesszük, akkor azt látjuk, hogy igen, bár papíron nem léteznek a csapatok, a valóságban mégiscsak léteznek, hiszen itt vannak, futballoznak. Nagyon dinamikus meccsek vannak, ezt el lehet mondani talán, hogy már utaltam rá, hogy nem a sportérték a lényeg, de nagyon hajtós, nagyon-nagyon változatos, küzdelmes meccsek vannak, és biztos, hogy ilyen szempontból is, aki itt kijött egy jó falusi futballmeccset akart látni, az biztos, hogy nem csalódik itt ma.
1: Említette, hogy gyakorlatilag ugye társadalmi jelenség, és hogyha ránézünk egy futballcsapatra, szerintem a 18 évestől, akár még az 50 éves korosztályig is megjelenik a pályán, tehát hogy generációkat is összehoz. Olyanok, akik talán még amikor megszűnt a csapat, általános iskolások voltak, vagy az óvodát alig hagyták el, de most itt fociznak.
0: Valóban más lehetőségük, nem is biztos lenne, hogy a falu saját településük, mert itt magukra öltsék, ha nem lenne a hátsó füves, ebben nem gondoltunk bele, de csak ugyanígy van. Az idősebb 40-es, 50-es korosztály pedig az a generáció, az a korosztály, akik még játszottak a falujukba, tehát ők most egy picit nosztalgiáznak is, talán újra összejönnek.
1: A hátsó füves mozgalom a Nemzeti Sportban megjelent cikksorozat, valamint az abból kinövő kiállítás nyomán jött létre. A tárlat aktualizálva a helyi viszonyokra azóta is járja az országot, most éppen Veszprémben tekinthető meg. A megszűnőben levő falusi futballal szembesítő cikk sorozat szerzője Csillag Péter, a lap főmunkatársa, szinte már tiszteletbeli zempléni, hiszen maga is oroszlán részt vállalt a sorozat szervezésében, most őt hallják.
2: Hát most a nagy előrelépés, vagy a nagy fejlemény az, hogy Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megnyílt a hátsó füves egy eltűnő futballvilág képei című kiállítás, amely korábban Sátorajúhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban volt látható, és amely 2022-ben az év kiállítása díjat is elnyerte. Valójában a veszprémi kiállítás az nem éppen ugyanaz, mint ami Sátorajúhelyen volt, hanem ahhoz képest egy bővített, gazdagított, újrafésült, újra gondolt anyag, jelentős regionális gyűjtéssel előkészít segítve és kiegészítve. Hát itt egy ilyen majdnem két éves folyamat előzte meg a veszprémi kiállítás nyitást, és a Balaton felvidéken és a Bakonyban

0: készítettünk egy-egy riportsorozatot, illetve végeztünk terepmunkát, gyűjtést, és ezeknek az eredményei is beépültek a kiállításba, ami egy fantasztikus dolog, de a magja azért mégis ez az Zempléni sátor, a helyi világ, úgyhogy ha valaki elmegy a Veszprémi Múzeumba, akkor sok ismerős tárgyat, érdekességet, attribútumot találhat ebből a környezetből. Hogy csak néhány példát mondjak, a Bekecsi lelátó, ami a Sátorajújhelyi Múzeummal, Kazinczy Múzeummal is szerepelt, ott is megvan, de a képek közül is nagyon sok, illetve hát a hátsó füves futballmentő túra, mint közösségi kezdeményezés, mint most már 5. éve futó, tulajdonképpen ilyen kísérleti futballszociológiai programsorozat, mindig keresjük a szavakat, hogy lehet ezt jól definiálni. Ez is megjelenik a kiállításban, szerettük volna azt a közösségi erőt megjeleníteni, amelyet ez a játék, és amelyet a futball, mint közös fórum jelent, és amelyet itt ezen a hátsó füves kupa döntőn is azt hiszem, hogy megtapasztalhatunk most.
1: Arról is beszéltünk már több alkalommal, hogy gyúltak itt ott tüzek, ennek nyomán hasonló kezdeményezés, ami most éppen zajlik a hátunk mögött, hogy megszűnt csapatok újra élednek legalább egy-egy alkalomra. Ezek mely területeken lobbantak lángra legalább egy időben?
0: A hátsó füves futballmentő túra, amelynek ugye az a célja és a fő gondolata, hogy a megszűnt falusi csapatokat újra összehozza. Így nagyon leegyszerűsítve valójában nem ez, hanem inkább az, hogy a futball segítségével a falu közösségeknek adjon ösztönzést és találkozási alkalmat újra. Ez ugye 2022. áprilisában éppen innen Hercegkútról indult el egy retteltesen hideg, szeles, esős napon, aki itt volt, azt szerintem soha nem felejti. A telefonom azt írta, hogy 4 fok az érzékelt hő, valójában 11 volt, de tényleg borzasztó idő volt, és szóval ugye ennek a sorozatnak egyébként ez is a szépsége, hogy mindig a nehézségekkel dacolva, az akadályokat leküzdve halad előre. Szóval, hogy 2022-ben elindult ez innen, és most már 72 állomást érintett ország szerte. Az alapja egy futballmeccs, amihez kapcsolódik egy futballtörténeti kiállítás, beszélgetés, illetve egy olyan kulturális program, ami a helyieknek a büszkeségeit, a helyieknek az értékeit igyekszik kirakatba helyezni, és emellett szeretnénk a gyerekeket, az új generációt megszólítani 11-es rúgó versennyel, tombola sorsolással és különböző érdekességekkel. Szóval, hogy ez a kezdeményezés innen az Zempléniből elindult, az zempléni Főnix mellett megalakult az Alai Főnix, megalakult a Szatmári Főnix, amely a saját régiójában járja azóta is a vidéket, és játszik megszűnt falusi csapatokkal elhagyott pályákon meccseket, és vannak rendhagyó állomások, olyanok, amelyeken helyi megszűnt csapatok játszanak egymással, és ilyenből már volt Békés megyében, Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bács-Kiskun, Veszprém megyében, tulajdonképpen a megyék közül talán 8 vagy 9 már így szerepelt ebben a programban, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk ezt egy országos programsorozatnak, és idén is folyik ez. Egyébként részben a veszprémi kiállításhoz kapcsolódóan ott a régióban, Balatonfelvidéken, Köveskálon lesz a legközelebbi hátsó füves futballmentő túra alkalom június 27-én, de aztán lesznek más helyszínek is, és közben ezzel párhuzamosan egy Zemplénben is fut tovább a dolog. Tulajdonképpen az a hátsó füves kupa, ami a futballmentő túrában érintett településeket, csapatokat hozza össze, ez ennek már egy ilyen második fázisa, amelynek az a célja, hogy életben tartsa a tüzet, és segítsen ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ja, azt kérdezted, hogy hol sikerült tüzet gyújtani, vagy ösztönzést adni. Ilyenkor a legegyszerűbb kérdés az, hogy na, és hány helyen alakult újra a csapat, és nevezett be MLS bajnokságba. Válaszolok erre is, de valójában ez egy kicsit azért sántít ez a kérdés, mert a célunk nem az, hogy az MLS keze alá dolgozzunk, és az MLS-nek a bajnokságát dúsítsuk csapatokkal, még akkor se, hogyha egyébként az MLS-szel van egyfajta társadalmi együttműködés, és nyilván próbáljuk segíteni egymást a különböző lehetőségek szerint, de hogy mi inkább ugye a falu közösséget és az emberi kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Hogyha választani kell futball és falu közösség között, akkor nekünk inkább a falu közösség van előtérben, és éppen ezért tudjuk megérteni azt a helyzetet, hogyha egy csapat nem tud hétről hétre kiállni, hanem csak évente egyszer-kétszer, és ezt próbáljuk, ennek próbálunk keretet szabni, megtalálni az ideális egyensúlyt ebben. Szóval a rövid válasz az, hogy egyébként az érintett helyszínek közül 4 újra benevezett csapattal MLS nagypályás bajnokságba, aminek nagyon örülünk, de nekem sokkal fontosabb visszajelzés az, hogy alkalmanként majdnem minden helyszínen megy valamiféle futball kezdeményezés. Az lehet, hogy egy-egy alkalmi meccs évente, lehet, hogy egy hátsófüves kupa részvétel, mint a zempléni csapatok esetében, ugye most már 8 csapat vesz részt itt a régióból, ami egy csodálatos dolog, de lehet az is, hogy mondjuk a felnőtt csapatnak a pályára lépése a fiatalokat ösztönözte arra, hogy ők újra összejárjanak. Volt olyan helyszín, ahol nagy pályán nem, de télen terem tornán részt vett az a csapat, amelyik nyáron a hátsófüves futballmentő túrán szerepelt. Szóval, hogy valami mindenhol elindult, és hát az is fontos hozadék, hogy ugye ezekre az alkalmakra a pályákat rendbe hozzák, a pályák újra használatba kerülnek, és onnantól kezdve a helyi közösségen, az önkormányzaton múlik, hogy ezt tudja-e karbantartani, ha igen, akkor viszont a gyerekek újra tudnak játszani. Nagyon jó látni azt, hogy egy-egy ilyen esemény végén, amikor lemegy a hivatalos rész, akkor gyerekek birtokba veszik a pályát, és élvezik a játéknak a felszabadult örömét. Valójában ez a lényeg.
1: A kupa döntő helyszínéül szolgáló Herczegkúti futballpálya festői környezetet biztosított az eseménynek. A település büszke rá, hogy részese lehet a falusi futballkultúra életben tartását szolgáló program sorozatnak, közölte rádiónkkal Rák József polgármester.
2: Talán egy kicsit el is várjuk, hogy Herczegkútól legyen ez a döntő, tekintettel arra, hogy amikor jó néhány évvel ezelőtt Csilla Péter meg Ringer István megkeresett a hátsó füves kiállítás okán, akkor egy délődöt átbeszéltünk is, gyakorlatilag egymás szavavágba körülmozult ez az egész hátsó füves futballmentő túra, és örülök annak, hogy kinőtte magát, örülök annak, hogy kinőtte Zemplént, örömmel olvasom, örömmel látom, hogy gyakorlatilag egy országos rendezvény sorozat lett belőle. Az, hogy Herczegkút adja most már a második alkalom is a döntőt, ez egy kicsit elvárás is volt a részemről, lehet, hogy túlzva gondolod, de igen. Tekintettel arra, hogy mi folyamatosan karban tartjuk a pályát, a környezetét, az öldözőt, annak ellenére, hogy már bajnokságban nem játszik a csapat, tehát nem okozott nagy nehézséget az előkészület.
3: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herczegkúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik. A rendezvényről hallották Bódisz Attila összeállítását.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
3: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Viszont hallásra!
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Mózes első könyve harmadik fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. Amikor az ember nincs meggyőződve, vagy csak az értelmével hiszi az Isten kijelentéseinek igazságát, vagyis tudja, birtokában van a biztos ismeretnek, de hiányzik a szívbéli bizodalom Isten és az ő kijelentései felől, úgy veszélyes belemenni és beszélgetésbe elegyedni a sátánnal, vagy azokkal, akik az ő hazugságait állítják, hirdetik. Miért mondom ezt? Az ember bukásának a története elénk tárja azt, hogy az első emberpár konkrétan tudta, mit mondott az Isten szóról szóra. Mint ahogyan mi is csuklóból vissza tudjuk mondani a különféle bibliai történeteket, megtanult igeverseket, az igének tanításait, de mindez nem volt elegendő. Ahogyan a mi életünkre sem elegendő a mindennapokban az, hogy például tudok és hiszek az Istenben, tudom, mit tanít nekem, mit tanácsol, parancsol, de nem ragaszkodom hozzá, nem őt választom, és nem az ő útját. Hiszen amikor Jézus megkísértésének történetéről olvasunk, könnyedén azt mondhatjuk, persze, hogy Jézus meg tudta tartani. hiszen ő Isten fia. De mi csak egyszerű emberek vagyunk. A heidelbergi K.T. a következőket fogalmazza meg az ige által. Az Isten az embert olyanná teremtette, hogy teljesíthetné azt, amit a törvényében követel. Az ember azonban a sátán ösztönzésére, szándékos engedetlenségével mind magától, mind utódaitól az isteni ajándékot elrabolta. Az ember úgy lett teremtve, hogy mindazt megélje és megtarthassa, amit az Isten mond, de csak vele és csak általa képes erre. Az ember nem csak akkor, hanem ma is legtöbbször az Istentől függetlenítve magát a sátán ösztönzésére, aminek persze nincs is legtöbbször tudatában, hozza meg döntéseit. Választ cselekszik. Mondván, én tudom, mi a jó nekem. És a saját értelmemre, érzéseimre, vágyaimra támaszkodva aszerint döntök, ami kívánatos a szemnek, a testnek, ami szerintem jó nekem. Jézusnak nem azért sikerült elsősorban kiállnia a próbát, s visszavernie a sátán támadásait, mert Isten fia volt, hanem azért, mert nem csak tudta, mi van megírva, hanem abból nem engedett, ahhoz ragaszkodott is. Erre bátorít a Jakab levelében is az Úr. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ha Krisztuséi vagyunk, akkor ne feledjük el. Általa mi is Isten gyermekei vagyunk, vagyis velünk van, de legyünk mi is vele. A kérdés, kihez, mihez ragaszkodunk? Ragaszkodom Istenhez és az ő kijelentéseihez? A mai igemagyarázat az Arad belvárosi gyülekezetben szolgáló Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik.
4: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányában. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős, meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola. Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén némi nedvesség hatására gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű klasszikus hőzivatar is. Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja. Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy a pannon szikes sztyeppék és mocsarak kizárólag a Kárpát-medencében fordulnak elő? És azt, hogy miért fontosak, milyen madaraknak adnak otthont? Nem? Akkor nagyon figyeljenek, mert vendégem Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára egy olyan uniós támogatású projektről mesél majd, amely ezen élőhelyek közül 4-et próbál megmenteni a következő 6 évben.
2: Ez a különleges élőhely típus kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 230 ezer hektár van az egész Európa Unióban, és ebből 206 ezer hektár nálunk található Magyarország határain belül. Van egy kicsi Ausztriába, valamennyi Szlovákiába, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon speciális magyar sajátosság. És ez rendkívül ritka, hisz hogyha ilyet akarunk találni, ilyen élőhelyet legközelebb, akkor Oroszország keleti részére, vagy Kazasztánba, Mongóliába kell elmennünk. Nagyon-nagyon speciális, és nyilván mivel nagyon speciális, rendkívül érdekes élőhely közösség. Ha megnézzük a növényeket, ott is nagyon speciális, szárazságtűrő, a szikes tavaknak a nagyon speciális életciklusához alkalmazkodó növényvilág van, de természetesen, ami a legérdekesebb számunkra, és a leginkább karakterfaj, indikátorfaj, azok a madarak, amely azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legkülönlegesebb Európában. És hát nyilván az a probléma ez az élőhely típussal, hogy nagyon ki van téve a klímaváltozás, illetve a különböző humán hatásoknak, és hát folyamatosan fogy, és rendkívül nagy veszélybe van.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A délalföldi szikesek rehabilitációjára indított projektet uniós támogatással a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal és a Sándorfalvi Önkormányzattal együttműködve. A 6 évesre tervezett munka során több mint 1000 hektáron állítják vissza az eredeti élőhelyet. Tokodi Béla projektvezető, az MME Csongrád megyei titkárának elmondása szerint a pannon szikes cseppék és mocsarak az Európai Unió olyan kiemelt élőhely típusai közé tartoznak, amelyek kizárólag a Kárpát-medencében fordulnak elő. Ide tartoznak a szikes tavak, amelyek közül most 4-et fognak kezelni. Ezek a délalföldi Tisza völgyben elhelyezkedő Gátéri Fehértó, a Tömörkényi Lyukashalmi puszta, a Balástyai Müller szék és a Sándorfalvi Macskás szék. Mik azok a pannon szikes sztyeppek? Egyáltalán hol találhatók a Kárpát-medencén belül, vagy éppen Magyarországon belül?
2: Ennél egy picit messzebbről kell indítani, hisz a pontos elnevezés a pannon szikes sztyeppék és mocsarak. Ez egy prioritási élőhely az Európa Uniónak, és itt arról van szó, hogy ez a különleges élőhely típus kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 230 ezer hektár van az egész Európa Unióban, és ebből 206 ezer hektár nálunk található Magyarország határain belül. Van egy kicsi Ausztriába, valamennyi Szlovákiába, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon speciális magyar sajátosság. És ez rendkívül ritka, hisz hogyha ilyet akarunk találni, ilyen élőhelyet legközelebb, akkor Oroszország keleti részére, vagy Kazasztánba, Mongóliába kell elmennünk. Nagyon-nagyon speciális, és nyilván mivel nagyon speciális, rendkívül érdekes élőhely közösség. Ha megnézzük a növényeket, ott is nagyon speciális, szárazságtűrő, a szikes tavaknak a nagyon speciális életciklusához alkalmazkodó növényvilág van, de természetesen, ami a legérdekesebb számunkra, és a leginkább karakterfaj, indikátorfaj, azok a madarak, amely azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legkülönlegesebb Európában. És hát nyilván az a probléma ez az élőhelytípussal, hogy nagyon ki van téve a klímaváltozás, illetve a különböző humán hatásoknak, és hát folyamatosan fogy és rendkívül nagy veszélybe van.
1: Mik a jellemzők egyébként ezekre a területekre?
2: Alapjába véve ez az élőhelytípus egy gyűjtő fogalom, nagy része száraz élőhelytípus, tehát különböző szikes poszták, vakszikesek tartoznak bele. Ez egy gyűjtőfogalom, kb. 9 különböző élőhelytípus tartozik ebbe, viszont ami nagyon-nagyon izgalmas számunkra, ennek a panonszikes cseppek és mocsarak élőhelytípusnak a vizes részéhez kötődő élőhelyek, és elsősorban itt, amit meg kell említeni, a szikes tavak és a mocsarak. A szikes tó az, ami unikális szinte az egész világon. Ezek magas szalinitású, oldott sótartalmú vízzel rendelkező, időszakos vízállások, általában sekély, lefolyástalan tavak, amelyek jellegzetessége, hogy speciális hidrológiai áramlások mentén helyezkednek el, és jellemző rájuk a víznek a talajból történő feláramlása, amely a magas sótartalom miatt kicsapódva okozza ezt a nagyon fehér sziksót, amit egyébként nagyon régen, még 100 évvel ezelőtt rendszeresen összesöpörtek, és ebből tisztítószert készítettek és rágolták piacokon. Nagyon jellegzetes dolog, itt a hazai szikes tavakra az jellemző, hogy a lúgos irányba mennek el, tehát ezek lúgosak. Nagyon fontos, hogy a 1 gram per literes só oldott tartalmat elérjék ezek a tavak. Voltak egyébként nagyon sós tavaink is, és ezeknek a oldott anyag tartalma ez nagyon-nagyon magas volt. Egy nagyon jó példa erre, hogy a tengereknek az átlagos só tartalma 35 gram per liter, és sajnos már 40 éve tulajdonképpen elpusztult, eltűnt, kiszáradt, kiskunságban található szappanszéknek a szalinitása az 70 gram per liter volt. Tehát kétszeresét ért el az átlagos tengervíz szalinitásának, ami rendkívül érdekes. Nyilván el kell képzelni, hogy az ilyen jellegű vizekbe, például halak nem élnek, ott kezdődik a dolog. Nagyon speciális madárközösség alakul ki rajtuk, és nyilván a növényvilága is nagyon-nagyon redukálódik a kifejezetten sótűrő növényekre. Nagyon nagy jellegzetesség ezeknek a tavaknak, hogy ezek időszakosak. Tehát amikor vannak az októberi-novemberi esőzések, most azt lehet mondani, hogy régebben azért ez nagyon jellemző volt a november, hogy esős, bár most az elmúlt november ez nem is volt annyira nagyon rossz itt a Dél-Alföldön, de alapjában véve elkezdtek esni az őszi esők, töltötték a tavakat, tehát leesett a nagy fagyokkal jövő hó. Általában ez januárban volt jellemző, januárban és februárban. Ez a hótakor ez viszonylag tartósan megmaradt, és az olvadás annyira föltöltötte a tavakat, amire március lett és jött a jó idő. Ezek tulajdonképpen ilyen bőséges vízállással rendelkező tavak voltak. Ez a bőséges vízállás itt általában azt lehet mondani, hogy 1 méter alatt voltak ezek a tavak, mindig az 1 méteres mélységet nem nagyon érték át, ezek segélyvízek voltak, de volt benne víz, és hát nyilván az ilyen jellegű talajszerkezet egy ilyen vízzáró réteget is kialakított, tehát ez a víz ez meg is maradt, csak a párolgás okozta veszteség volt, de természetesen ezt azért a márciusi, áprilisi, májusi, és főleg a júniusi esők, azok még annyira pótolták, hogy ez kitartott egészen nyár közepéig, nyár végig, hogy szépen ezek a tavak kiszáradtak, ilyenkor előjött a sziksó, és megjelentek a nagyon szárazságtűrő növények rajta. Tehát egy nagyon extrém tavakról van szó, nagyon magyar sajátosság, és hát sajnos az a probléma, hogy ezek eltűnő félben vannak, amelynek nagyon-nagyon sok oka van. És mi ezzel a Európa Unió LIFE pályázati alapjához benyújtott, és hát nyertes pályázattal, a következő 6 év során 4 nagyon jellegzetes szikes tavat szeretnénk rehabilitálni, és gondoskodni a fenntartható, úgymond működtetésükről.
1: De ez azt jelenti, hogy ezt a 4 szikes tavat még lehet rehabilitálni, tehát még meg lehet menteni? Menthető állapotban vannak?
2: Ezek még igen. Nyilván itt, ami a legfontosabb, az a víz hiánya. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog. Ennek sajnos, hogyha körbenézünk, és nagyon sokat beszélünk róla, több oka van. Az egyik a legfontosabb nyilván itt ebben az esetben is a talajvíz csökkenése, ami brutális mértékeket ért el az elmúlt 30-40 évben. Folyamatosan évről évre csökken a talajvíz. Ez a homokhátságon sok esetben már a 9-10 métert is elérte. A homokhátságon lévő szikes tavak valószínűleg menthetetlenek. Viszont a folyóvölgyekben lévő szikes tavak, és mi is itt, ahol dolgozunk, leginkább Csongrád megyében van, azért mondom, hogy leginkább, mert a legészakabbi, a legnagyobb szikes tó, az pont a megye határon van, tehát a megye határ az kettészeli a tavat, ez a gátéri fehér tó egyébként. És ezek a tavak egyrészt az asszály miatt lenyelesen kevesebb vizet kapnak, pontosan még tulajdonképpen a csapadék mennyiség nem is annyira csökkent, mint ahogy ezt gondoljuk, hanem annak az időszakossága, rendszeressége az kicsit fölborult. Tehát, hogy már nem kiegyensúlyozott, mint régen, mikor tudtuk, hogy a négy évszakhoz milyen csapadék mennyiségek és milyen formába csatlakoznak. Itt a havat kell megemlíteni, amit a Dél-Alföldön tényleg nagyon-nagyon ritka már. Olyan meg végképp nincs, hogy 10-20 napig mondjuk egy folyamatos hótakaró fedje be a tájat. Ami nagyon-nagyon fontos volt egy szikes tó éves ciklusában, éves állapot körforgásában. Ezek nincsenek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ezzel nagyon sokat nem tudunk kezdeni, tehát, hogy a klímaváltozás okozta rendszeressébbé váló asszályokkal, a csapadékmennyiség kiszámíthatatlanná válásával, nagyon nehéz mit kezdeni igazából. Viszont vannak olyan humán hatások, amelyekkel viszont lehet kezdeni. Mert mi is történt a Kárpát-medencében? Az első folyószabályzások volt, erről nagyon sokat olvastunk. Sajnos most már egy utólag látjuk, hogy elhibázott módszerrel valósult meg. Például a Tiszának is a folyó kanyarulatait levágták, gátak közé szorították a Tiszát. Tehát régebben ez egy ilyen nagy kanyarokkal hömpögő folyó volt, 600 méter hosszan megy ugyebár át Magyarországon, és hát nyilván nagyon sok helyen szépen kiterült a víz, mikor éppen nagy volt az olvadás okozta árvíz hatása, de alapjába véve nagyon jó életközösséget hozott létre, nagyon volt a mezőgazdaságnak is egyébként, csak hát nyilván voltak olyan sajnálatos események, mint az 1879-es nagy árvíz, illetve egyéb kereskedelmi okok, ami miatt szükségesnek látták azt, hogy a folyót kell szabályozni. Emellett nyilván lecsapoltuk nagyon sok mocsarat az Alföldön, hogyha megnézzük a híres Pocsolya térképet, hogyha valaki beírja a böngészőjébe, kijön egy nagyon-nagyon érdekes térkép, ami a folyószabályzások előtti vízviszonyokat ábrázolta. Megdöbbentő, nyilván még hogyha nem is pontos volt, meg én ideális állapotokból volt ehhez közeli, de alapjában nagyon jól látszik, hogy hogy néztek ki akkor a folyóink, a nagy folyóink, illetve a kisebb folyóink is, és milyen csodálatos vízi világot hoztak létre, és ezzel párhuzamosan nyilván a mezőgazdaságnak is nagyon jó volt, hogy a talajvízszint az viszonylag magasan volt, nagyon egyszerű volt, nagyon sok növényt termelni, nem kellett öntözni például, hisz a talajvíz az kifejezetten magasan volt. Most már nyilván ez óriási gondot jelent a mezőgazdaságnak is. Sikeres kukorica termést nem láttam. Nagyon mélyen van a talajvíz. Öntözni kukorica ültetvényt nem feltétlen hatékony, de nagyon sok termény itt a jövőben valószínűleg nehezen lesz megtermelhető. Na mindegy, ezt megcsinálták gyakorlatilag a folyószabályzást, nagyon sok mocsár lecsapolódott utána, és a két háború között, illetve igencsak a háború után folytatták a szocialista kísérlet idején a táj átalakítását, nyilván a mezőgazdaság mindenek előtt címszóval, és hát ott olyan földeket, olyan teleteket is emberi akarat igájába akartak hajtani, amit már így utólag világosan látszik, hogy óriásiba volt. Ekkor épült az Alföldön és a Kisalföldön összesen 46 ezer kilométer hosszú csatorna. 46 ezer kilométer. Ez szinte mindvel vízlevezetésre szolgált. Hát ez van vele több, mint az egyenlítő, és ez valami brutális. Tehát olyan szinten kell ezt elképzelni, hogyha egy képzeletbeli 500x500 méteres négyzethálót ráfektetnénk az Alföldre, akkor gyakorlatilag olyan sűr ez a csatorna hálózat, hogy tulajdonképpen mindegyik négyzetnek az egyik oldala egy csatorna lenne. Gyakorlatilag ezek a csatornák folyamatosan vezetik le a vizet, és tulajdonképpen a talajvíznek a csökkenésért felelősek, hisz leesik egy csomó eső, és a tanulmányunkban jól emlékszünk, hogy 5-600 milliliterről szóltak a tankönyvek 50 évvel ezelőtt is, tehát itt soha nem volt brutálisan sok csapadék mondjuk. De hát nyilván ez megvan, leesik, a vízgyűjtőtelet összeszedik a csatornák, vezetik le a vizet, ezen létesültek ugyan akkor, mikor készítették őket az 50-es, 60-as években műtárgyak, amelyekkel lehetett szabályozni ezeket a csatornákat, tehát bent lehetett tartani a csatornával a vizet. Nagyon sok esetben ezt már nem találjuk meg. Vagy ott van még a betonszerkezet, de a betétpallos rendszerű tiltószerkezeteket már rég elvitték. Vannak még nyilván újonnan épített, fémből készített, jó zárható tiltószerkezetek, amelyek a víz visszatartást szolgálják, de ebből kevés van. És azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok helyen megy le a víz igazából az Alföldről. Leesik, összegyűjti ez az óriási csatornarendszer, A végén belefolyik a Tiszába, Dunavölgybe, nyilván a Dunába, és a Dunába szépen elmegy a Fekete-tengerig. Tehát levezetjük a vizet. Viták vannak arról, szakmai viták, hogy hány millió köbméter víz megy le így az Alföldről. Én nem vagyok vízügyi szakember, próbálom a tudást megszerezni, de van, aki azt mondja, hogy egy ilyen két balatonnyi víz megy le, ami több kilométerről beszélünk.
1: Hát ezt szakemberek mondták, pontosan a vízválasztók mondták, hogy több víz megy ki az országból, mint ami bejön.
2: Az is igaz, így van. Brutális mennyiséget engedünk ki, és ez mind-mind a talajvíz csökkenése.
1: És szállítjuk ki a tájat.
2: Sajnos. És hát itt térünk vissza a szikes tavakra, amelyeknél, mint mondtam, ez a bizonyos felárabló víz, mert nagyon sok szikestó az úgy működött, hogy felárablási zónába alakultak ki ezek a nyilván geológiai képződmények, és a feláramló víz azt tette lehetővé gyakorlatilag az egyfajta vízellátását ezeknek a tavaknak, plusz a csapadékvíz. Na most ezek itt sajnos így egyre lejjebb kerülnek, nagyon sok helyen megszűnt ez a feláramlás. A csapadékvíz az nagyon kétséges, hisz, mint hogy mondtam, az eloszlás az nagyon aránytalan, egyáltalán nem olyan, mint volt, ami egy nagyon jól működő kiegyensúlyozott rendszer volt. És hát annól még egyébként ezeket a csatornákra, az ezt el kell mondani, nagyon sok esetben az akkori koroknak a agrárszakember, és ez sajnos egyébként még 10-15 éve is jellemző volt, hogy vizet nem tűrték agrárgazdálkodók, és hát bizony nagyon sok szikes tóba igazából csatornát húztak. Tehát átvezették a szikes tavakon a csatornát annak érdekébe, hogy ez a víz ez le legyen vezetve ezekből. Na most igazából a mi projektünk az, nyilván egy tüneti kezelést tudunk adni. Azt azért be kell ismernünk a vízvisszatartásnak, illetve a csapadékvizek helyezésének. Az csak tüneti kezelés, hogy csatornákba tartjuk vissza a vizet, és ezzel megpróbáljuk a közvetlen talajvizet megemelni. A legfontosabb lenne, hogy a víz az a földbe legyen, és a leginkább megemelkedő talajvízzel így, amit bevezetnénk a földbe, amit egyébként csinálnak jó pár országban egyébként, és jól működik itt Magyarországon, itt még nincs erre kísérlet sem, ez emelné meg a talajvizet, és innentől kezdve a mezőgazdaságnak is jobb lenne, hisz ismételten lehetne a néha teljesen fölöslegesnek tűnő öntözés helyett jó megoldással, magas talajvízzel termelni ismét sok olyan növényt, ami vízigényes, illetve természetesen azoknak a speciális életközösségeknek helyt adó szikes tavaknak, illetve lápoknak is jobbra fordulna a sorsa, és tulajdonképpen meg lenne a vízutánpótlás, ami lentről van. Tehát, hogy ezt egy nagyon nehéz először földolgozni, de így működik ez a rendszer, és hát most, amit mi csinálunk, az sajnos egy nagyon rossz irány, tehát a talajvíz szintet humán hatásokkal folyamatosan visszük lejjebb.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Tokodi Béla projektvezetővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájk jogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárca vezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Egy kormányhatározat szerint augusztus végéig kell javaslatot tennie az agrárkamarai választási szabályok reformjára Bóna Szabolcs agrárminiszternek. A cél egy politikai befolyástól mentesen működő, a gazdálkodók érdekeit képviselő agrárkamara kialakítása, valamint a kötelező kamarai tagdíjak rendszerének felülvizsgálata. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszinszendi Romulus kiemelte, a honvédség sikeressége nagymértékben az altisztek munkáján és az általuk vezetett katonák teljesítményén múlik. A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen végzett hallgatók jelentik a Magyar Sport Arany fedezetét, fogalmazott a sportért felelős államtitkár az intézmény diploma osztóján. Kálnoki Kis Attila szerint a sport eredményességét a szakemberek által képviselt szellemi tőke alapozza meg, amelyet a végzős hallgatók visznek tovább. A 100 éves egyetem több mint 700 végzőse két ünnepségen vehette át diplomáját. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján. A 2,1 magnitudójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Tokodi Béla projektvezetővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával arról a 780 millió forint 75%-ban EU-s támogatásból megvalósuló projektről, amely a délalföldi Tiszavölgyben elhelyezkedő gátéri fehértavat, a tömörkényi lyukashalmi pusztát, a balástyai Müller széket és a sándorfalvi macskás széket rehabilitálja.
2: Nyilván nagyon sok helyen a teljes csatorna megszüntetés az nem jelentene megoldást, mert mint hogy tudjuk, meglátjuk a hírekből, ezzel a felfokozódó és egyre gyorsabban bekövetkező klímaváltozás hatásaival együtt járnak például a villámárvizek. Összem 3 éve ezelőtt Németországba volt egy jelentős csapadék, és ott olyan jellegű árvizek voltak, amelyek jelentős anyagi károk mellett emberi életeket is sajnos elvettek. Tehát nyilván ezt átgondoltan kell nagyon csinálni. A vízügy, én úgy látom, teljesen nyitott a víznek a megtartására. Most úgy tűnik, hogy viszonylag korlátozottabb anyagi eszközökkel rendelkeznek, és hát bizony még mindig vannak olyan jogszabályi korlátok, amelyek meggátolják őket, hogy teljes egészében megváltozzon a hazai vízgazdálkodás. Pedig ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolga lenne a kormányzatnak. Utolsó órák vagyunk, tehát ezt nagyon nem lehet halasztani. Vannak kezdeményezések egyébként, például a Vizet a tájba program, a szájvédelmi operatív törzset állított föl a kormány, és ennek kapcsán a Vizet a tájba programra lehetett pályázni. Én úgy tudom, hogy ez ismételten meg fog nyílni. Nyilván az logikus, hogy vizet visszatartani nem föltétlen májusban, meg júniusban kell. Tehát ez annyit jelent, hogy tulajdonképpen azzal, hogy magángazdálkodókat, vagy akár önkormányzatokat, amelynek van csatornája, vannak teletei, arra ösztönöznek pénzzel, hogy minél több vizet tartsanak vissza. Ezt mondom, tavaly kezdődött összesen országosan 6000 hektárról tudok, amelyet víz alá helyeztek gazdálkodók, és egyébként nagyon sok itt volt Csongrád megyében, tehát itt a Délalföldön. Tehát ilyen szempontból ez nagyon érdekes. Ezek a teletek egyébként ilyen kis oázisként működtek. Én ezeket nyilván végig látogattam. Fantasztikus. Csak hát kevés, tehát hogy ebből ezerszeresek kellene körülbelül, hogy valamit elérjünk, és támogatni, és a szükséges jogszabályi változásokat is meghozni ennek érdekében, hogy ez működjön. És nyilván nehéz a vízügy dolga, mert figyelnie kell arra is, hogy bármikor bekövetkezhet olyan árvízhelyzet, ami akár anyagi tulajdonok veszélyeztetésével is járhat, de ennek a tudatában kellene dolgozni. És egyébként én úgy látom, hogy ezt csinálják, és itt az a nagy kérdés, hogy ez vajon későn van-e vagy sem. Mert sokan azt mondják, hogy gyors léptekkel fogunk rohanni a sivatagosodás felé, ami annyit is jelent, hogy mondjuk a fák eltűnnek az Alföldről. Egyébként nem is voltak 150 évezett fák az Alföldön, csak a folyóvölgyekben, de ez egy nagyon drámai dolog lesz, és mivel már most lehet látni az elmúlt 2-3 évben, hogy folyamatosan csúcsszáradnak a fák, és a légköri asszály az olyan méreteket ölt, ami a normális értéknek a sokszorosa, tehát hogy ezt nem föltétlen lehet középtávon sem kezelni. Tehát drámai változások lesznek itt az Alföldön, és még talán akkor is, hogyha mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbb vizet itt megtartsuk. Nyilván ezen tud változtatni mondjuk egy úgymond vizes év, tehát ami 99-2000-ben volt, vagy 2010-ben volt, az volt az utolsó ilyen úgymond vizes év, tehát azóta gyakorlatilag nagyon durva asszályos évek vannak. 2022-ben mérték azt a szintű asszályt, amit akkor a meteorológiai adatok gyűjtésének kezdetét feldolgozva az legelső 5 legszárazabb, legasszályosabb évben voltunk benne 120 év távlatában. Nyilván nagyon izgatottan várjuk azt, hogy mit hoz a jövő. Meg is könnyebbült egy kicsit az ország, hogyha jön mondjuk egy vagy kettő ilyen vizesebb év, ami jelenthet ilyen 800 ezer milliméter csapadékot itt az Alföldön, az már meglátszana. Már hozzáteszem, 2-3 ilyen év kellene, hogy picit a talajvízszint újra visszatöltődjön erre. A hosszú távú trendekből, amit látunk, valószínűleg erre azért nagyon-nagyon kicsi az esély, tehát tényleg az utolsó pillanatban vagyunk.
1: Ugye a projekt 4 szikes tavat fog kezelni, és hát a célotok a szikes vizes élőjek.

ezeket a teleteket vízzel. Tehát nem szivattyúzásról van szó, hanem fenntartható módszerekkel, gravitációs úton megoldjuk azt, hogy a teleteknek a vízellátása sokkal jobb legyen. Ezt hogy csináljuk? A Csukásféri főcsatornán a Kiskunsági Nemzetparki Igazgatósága terveztet és kivételeztet egy nagy műtárgyat, amely a Csukásféri főcsatornából jövő víznek a szintjét felemeli, és ezáltal gyakorlatilag a Gáltéri Fehértónak a vízgazdálkodása a sokkal kiegyensúlyozottabbá válik, tehát szabályozhatóvá válik. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog kiszáradni, mert egy cikes tónál ez egy természetes életciklus, hogy kiszárad, de ez nagyon jó természetvédelmi szempontból egyébként. Szóval azért is inkább mondom, mert sajnos itt a Csongrád megyében lévő és egyébként országosan híres Bivaj rezervátum a Morra, ami nagy széksós tóval kapcsolatban, most már minden évben jönnek azok a cikkek, amelyek egy katasztrofális helyzetet sugalnak, mert hogy kiszáradt a tó. Most ez egy cikes tó. És az, hogy június végén, július elején, július közepén vagy augusztus elején kiszárad, ez egy nagyon jó dolog. Addig lemegy a költési szezon igazából, ez egy természetes életciklust csinál gyakorlatilag a tó, és hát ennek ellenére oda mennek a katasztrófa turisták, idézőjelben sajnos különböző napilapoknak a képviselői is képeket csinálnak, és ilyen hangzatos címekkel eladják, hogy itt a vége a Morra, ami nagy széksóstónak, és drónfelvételeket csinálnak, és azt hiszük, hogy itt a világ vége. Nem, ez egy teljesen természetes dolog. A Morra, ami nagy széksóstó, köszönöm szépen, nagyon jól van. Idén például olyan fantasztikus költési számokat produkált, olyan ritka madarakból, mint a gólyatöcsap, amiből költött 140 pár, ez országosan az egyik legnagyobb költőhely lett így, a olipámból, ami szintén fokozottan védett, 86 pár volt, például 14 pár piroslábú camkó költött, és 6 év után végre Magyarország legveszélyeztetettebb madara, a kipusztulással fenyegetett nagyboda újra fiókákat vezetett ezen a tón, és még beszélhetném még a sirályokra, meg a tövidok, egy fantasztikus élőhely. És igen, ugyanúgy, mint ahogy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt a Szegedi Fehért, ami a kontinens legnagyobb szikes tava volt, és akkora vize volt, hogy Szegedtől egészen Kistelekig egy nagy tenger mellett ment a vonat, mondjuk márciusban. Augusztus végén végig lehetett sétálni száraz lábbal, mert egy sivatag volt, egy kiszáradt szikes tó, ahol a sziksót így szedték az embereknek, hordta a szél. Na de novemberben már megint tó volt. Ez egy természetes életciklus, jellemző erre a szélsőségekkel terhelt világra, ezek a szélsőségekkel terhelt tavak, amelyek ezért rendkívül gyönyörűek és rendkívül fantasztikus az élőviláguk. Tehát a nagy széksóstó köszöni szépen jól van, és ezt fogjuk látni ezeknél a tavaknál is, amit mi most rehabilitálunk. És van még a lyukassalmi posztom, ahol egy szivornyarendszer segítségével gravitációs úton fogjuk árasztani azokat az úgynevezett depressziókat, mélyebb fekvő szikes medreket, egy nagyon jó költési lehetőséget kíván a parti madaraknak, illetve nyilván felújítunk egy műtárgyat a Kistelek és Balázsa között elhelyezkedő Müller széken, amely egy 100 hektáros fokozottan védett gyönyörű tó, amely sajnos eléggé leromlott igazából a legeltetés hiánya és a víz hiánya miatt, ott vissza tudjuk tartani a vizet, tudunk ennek segítségével egy szabályozható, jó magas vízszintet tartani, amit természetesen egyébként már most ismételten mondom, hogy az a cél, hogy ősszel kiszáradjon ez a terület, mert ez fogja a telecikes jellegét még inkább hangsúlyozni. És nyilván a Macskási Mocsárról Sándor falván egy átterezt fogunk építeni, amely szabályozható vízállás fog eredményezni, és tulajdonképpen a városnak a csurgalékvizét, a tekantvizét, a város összes vízlevezető csatornájából összegyűjtött vizet, ezen a 25 hektáros régi szikestó mederbe fogunk tárolni, amelyiként benyúlik a házak közé, és mindenhol itt is szőkemarhákkal, illetve vízibavajokkal történő legeltetést fogunk biztosítani, és ezek az állatok, amelyek legelnek, tipornak, egy olyan jó teletkezelést adnak, hogy a jelenleg nagyon elszaporodott növényzetet kiirtva, eltávolítva, nyílt vízfelteket fognak létrehozni, és nagyon jó költési, illetve vonulási lehetőséget biztosítanak fokozottan védett madaraknak, és leginkább a parti madaraknak, amelyek egyébként szinte globálisan is az egyik legveszélyeztetettebb madárcsoport. Nem véletlen, hogy nagy port kevert az IUCN, kihaltnak minősítette a vékony csőrű pólingot, ami azért megdöbbentő hír. Ez egy rendszeresen Európába átvonuló madár volt, és ilyen nem történt már 200 éve, hogy Európából eltűnt egy madárfaj, és ez már bekövetkezett is. Valószínűleg nem az utolsó sorban, amibe fog következni. És hát ezért is fontos ez az élőhely hálózat, és itt az a lényeg, hogy fenntartható módon ez a négy terület folyamatosan olyan vizes élőhely legyen,
ahol

0: ezek a fajok, ezek a vadárközösségek megtalálják a költési vonulási lehetőségüket. Ez a célja ennek a projektnek elsősorban, sőt, ez a fő célja a projektnek. Másodszorban vannak olyan klimatikus hatások is, ami azt jelenti, hogy ha ezeken a területeken 5 év alatt visszatartunk közel 20 millió köbméter vizet, az gyakorlatilag kifejezetten jó hatással van a klímaadaptációs törekvésekre. Hiszen gondoljunk bele, a kisteleki Müller-széken is egy hatalmas vízmennyiség lesz, ami szabályozható módon ott lesz, ami párolog, hűti a levegőt és párásít, tehát alapjában egy ilyen klímajavító hatása is van mindig a vízvisszatartásnak, főleg, hogyha éves szinten legalább 6 hónapig egy nagy víztömeget egy helybe tartunk, és nyilván a párolgás veszteséget folyamatosan pótoljuk.
1: Hát hamarosan ki fog derülni, hogy ez a projekt, amivel most belefogtok, mennyire gyorsan tud majd eredményt felmutatni. Ugye 6 éves maga a projekt, csak nem 780 millió forint, és ennek a 75%-át biztosítja az Európai Unió támogatása. Én úgy gondolom, hogy ha elkezdődik ez a projekt, és megkezdődik a víz visszatartás, akkor azt elég hamar lehet azért érzékelni. De természetesen ugye itt nem csak az a cél, hogy visszatartsátok a vizet, hanem tényleg ezek a mozaikszerűen elhelyezkedő élőhelyek újra igazi élőhelyekké váljanak.
0: Igen, ez a cél. Én bízom benne, hogy ezt meg is fogjuk tudni valósítani. Legalábbis mi mindent megteszünk, a tervezés az éveket vett igénybe, és azt gondoljuk, hogy ezt meg is lehet valósítani. Évtizedek előre sajnos nem tudunk tervezni, kiszámíthatatlan, mit hoz a klímaváltozás, mit hoz a vízügyi gyakorlat, és hogy valamit tudunk-e tenni még ellene. Vagy az is lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon asszályos periódust éltünk meg, és hirtelen jön egy 10 jó esztendő, és akkor meg van hosszabbítva a kis sorsunk egy időre. Nem tudom. Meglátjuk, és mindent megteszünk, és hát folyamatosan kommunikálni fogunk a projektnek a gyakorlatban meginduló munkáiról is tulajdonképpen az elkövetkezendő 5 év során, és remélem, hogy mindenki majd fogja tudni követni a Magyar Madár Egyesület kommunikációs felletein ezt a ambíciózus projektet.
1: Mikor kezdődik egyébként a tényleges munka?
0: Alapjában egyébként szeptember 1-én indult a projekt, nagyon sok esetben ilyenkor a projekt szerkezetnek a felállítása, a partneri szerződések megkötése zajlik, beszerzések indulnak el, volt már nyitókonferenciánk, bizonyos munkák is már egyébként elkezdődtek, előkészítő munkákról van szó, amelyek főleg nem elkövető földmunkák, két területen nagy mennyiségű kommunális hulladék, illetve még az 50-es, 60-as években lerakott betontörmelék, de ezt úgy kell képzelni, több 100 köbméter volt a Natura 2000 gyepbe benne, illetve nyilván tájsebek voltak az illegális földkivételből, ami még nyilván még a Natura 2000 hálózat kijelölés előtt történt. Ezek még ott voltak, mi célul tűztük ki, hogy itt végre ezeken a projektbe bevont területeket helyreállítjuk. Ez már meg is történt, és természetesen azért monitoring munka az már kezdődik. Nagyon-nagyon fontos alapállapot felmérések, különböző biotikus-abiotikus felmérések folyamatosan fognak menni, és hát természetesen azok a feladatok, amelyek külső szakemberek igénybevételét kívánják, gondolok itt például pont a vízügyi tervezésre, hát azok is majd indulnak, és hát szerencsére vannak ebben kevésbé bonyolult dolgok, tehát a Magyar Madár Egyesület által kivitelezendő két ilyen jellegű dolog az viszonylag könnyű, hisz egy létező műtárgynak a felújítása van benne, illetve egy átteresz, ami nem feltétlenül a legbonyolultabb hidrológiai tervezést igényli, ennek a megtervezését és kivitelezését, hát mi nagyon reméljük, hogy 2027 februárig ezek elkészülnek, és a vízvisszatartás is már akkor meg tud indulni, természetesen legeltetések folyamatosan folyni fognak, inváziós fafajokat fogunk eltávolítani, amit olyan szempontból félünk, hogy tudjuk, hogy ezeket el kell távolítani, de lakosság az nem feltétlen érti meg, hogy a fakivágás, fa eltávolítás az szükséges ezeknél a területeknél, de természetesen ennek ellensúlyozására például Sándor falván nagyon sok fát is fogunk kerültetni a városba, mint egy kompenzációba a teljesen értéktelen és a természetre káros ezüstfák eltávolításaképpen szervezünk társadalmi akciót is. Közben gondoskodik nagyon sok 5 éves facsemetéről is, amelyet a városban fogunk kerültetni. Tehát nagyon sok feladatunk volt eddig is az előkészítéssel, a látványos eredmények majd idén jönnek.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról a 780 millió forint 75%-ban EU-s támogatásból megvalósuló projektről hallhattak, amely 4 a délalföldi Tiszavölgyben elhelyezkedő szikes tavat rehabilitálja 6 év alatt.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan kollégáim a legfrissebb híreket hozzák itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlés őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő árufélességek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkérje a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az idei nyáron már megtapasztalhattunk egy igen jelentős hőhullámot június végén, amikor több alkalommal is megközelítette, sőt, néhány helyen meg is haladta a legmagasabb nappali hőmérséklet a 40 fokot. Aki csak tehette, igyekezett hűvösebbé tenni az otthonát, ventilátorral, légkondicionáló berendezéssel vagy egyéb praktikával. Azonban ezekben az időszakokban is ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének a minősége. Mint a hamarosan következő beszélgetésből kiderül, ez nem is olyan egyszerű feladat, hiszen számos tényező befolyásolja. A bútorainktól elkezdve a lakásunkban található textíliákig, szőnyegekig, függönyökig. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgetünk majd a mai Európa Szalomban.
2: Akkor érezzük komfortosnak, hogy egy bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szokott nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga azt, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegő minőség, beltéri levegő minőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Európa-szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, az idei nyáron már átélhettünk egy hőhullámot, amikor a legmagasabb nappali hőmérséklet több alkalommal is meghaladta a 40 Celsius fokot hazánkban. A meteorológusok szerint egyre gyakoribbak lesznek az ilyen esetek. Az országos tisztifőorvos akkor harmadfokú hőségriasztást adott ki, a népegészségügyi főosztály pedig ajánlásokat fogalmazott meg otthonunk hűtésével, elsősorban a klímahasználattal kapcsolatban. Azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy fontos, hogy megfelelő legyen otthonunk levegőjének minősége. A témával kapcsolatban Asztalos Ágnest, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
2: A nyári időszakban többször élhetünk át sajnos hőhullámokat, egyre gyakoribb talán az, hogy igencsak megemelkedik a hőmérséklet, és még éjszakára se biztos, hogy nagyon lecsökken. Ilyenkor az ember bizony elgondolkodik azon, hogy hát hogyan tegye hűvösebbé lakását, családi házát, úgyhogy azért még a levegő is lehetőleg friss maradjon. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy kényelmesen, komfortosan érezhessük magunkat saját otthonunkban?
3: Ez egy nehéz kérdés, attól is függ, hogy kinek milyen lehetőségei adottak. Tehát kislakás, nagylakás, emeletes, milyen építőanyagból készült tégla, ilyen beton, olyan beton, itong, vagy bármilyen jellegű, milyen árnyékolási lehetőségei vannak, mennyire közbűső lakás, szélső lakás, tehát itt tudom még ezeket cifrázni. Tehát a lényeg az, hogy a helyiségek, beszéljünk, ahol lakunk, élünk, dolgozunk, ezeknek a helyiségeknek, akkor érezzük komfortosnak, hogy egy bizonyos hőmérséklet tartományon belül van a belső hőmérséklet, van egy bizonyos páratartalom, ugye ez is nagyon fontos, illetve van egy bizonyos érezhető is, de ezt általában nem szoktak nekünk feltűnni, egy belső természetes levegőmozgás. Tehát ennek kell jó összhangban lenni, és egy nagyon-nagyon fontos, mert most csak a melegre koncentrálunk, de a lakásunkban nagyon sok minden van. Bútorok, szőnyegek, kis nippek, ki mit szeret pakolgatni, papírok, ki mennyire szereti ezeket gyűjtögetni, pakolja, és mindezekkel együtt van a por. És akkor így most röviden összefoglaltuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, mert a nyári meleg az egy dolog, de maga azt, hogy folyamatosan egy megfelelő minőségű, és akkor hivatalosan mi ezt úgy nevezzük, hogy belső levegő minőség, beltéri levegő minőség, ez több szempontból kell odafigyelnünk, hogy ez megfelelő legyen. Ha csak a meleget nézzük, azért mondtam, hogy ez egy jó kihívás, mert a építőanyagok különböző mértékben veszik fel a hőt, tárolják a hőt, tőle bocsátják ki. Aki még emlékszik, hogy fizikából tanult, ugye a hővezetés, meg a hősugárzás, sok minden, tehát másképp melegednek át az anyagok, és utána másképp sugározzák ki. Tehát lehet, hogy kint már hűl a levegő hajnalban, de bent úgy érezzük, hogy ez nem oldódik meg, mert mindenből dől a meleg, ugye így szoktuk mondani. Tehát ezért fontos azt megterveznünk, hogy milyen anyagokat használunk, hogy tervezünk meg, ha új lakásunk van, építünk, ha átépítünk egy lakást, hogy tudunk kereszthúzatokat csinálni, hogy tudjuk ezeket megoldani, hogyan szigeteljük be a lakást, hogyha cserélünk ablakokat, vagy vadi új, szuper, műanyag, mindent kizáró ablakaink vannak, akkor szó szerint mindent kizárunk, tehát a friss levegőt is kizárjuk. Tehát hogy van megoldva a természetes légcsere, és akkor ennek ismeretében kell tudnunk megtervezni az, hogy vajon hogy oldjuk meg, hogy benne legyen 40 fok, csak kint legyen 40 fok. Ezekre vannak azok a praktikák, amiket azt szoktam mondani, hogy józa paraszt észszel meg lehet oldani, mint ennyienek is találtak. Tehát árnyékolunk, árnyékolni kell, hogy pontosan a betűző nap után ne melegítse fel, mint beszéltünk a hőfelvétel, és utána a hő leadását a bent lévő bútoroknak, a levegő ne melegedjen át. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akinek redőnye van, sötétítője van, vagy bármilyen rolettája van, akkor ezeket használja. Természetesen például akinek reluxája van, rolettája van, ezeket folyamatosan portalanítani is kell, mert a lefelhúzogatással csak a port kavarjuk fel benne. Tehát a belső levegőben legyen egy kereszthúzat, ismerve, hogy mikor milyenek a hőmérsékletek, mikor vagyunk otthon, mikor tudjuk megtenni, tehát a folyamatos légcserét valahogy meg kell oldanunk, hajnalban nagy kereszthúzattal szellőztessünk, rövid ideig most, utána besötétítünk, becsukunk mindent, és akkor este hazamegyünk, bármilyen nagy meleg van, egy légcserét muszáj megtennünk a késő esti órákban, hogy akkor ezzel is felfrissüljön a belső levegő. Hogyha még emellé használunk valamilyen levegőhűtő berendezés, ugye a klímának szoktuk ezeket hívni, attól függően, hogy milyen típusú berendezésünk van, ezt mindenkinek magának kell tudni, hogy milyen technológiával működik az a hűtő-fűtő berendezése. Tudom mondani, hogy ablaklíma, meg split klíma, meg mobil klíma, meg az egész házra van valamink. Készüljünk fel abból, hogy nekünk mink van. Tehát akinek mondjuk olyan szerencsés, hogy az egész háza klimatizálva és egy központi rendszerrel, annak is másképp kell gondolkodni, mint akinek minden szobájában külön-külön van az ablakba betéve, vagy a falra felrakva, meg kültéri egységgel. Egy eszköz, és megint más, akinek van egy mobil hűtőberendezése, és megint más, akinek csak egy ventilátora van, és azzal keringeti a levegőt körbe-körbe, ugyanazt a belső levegőt forgatja. Mert a cél az, hogy a bent maradó levegőnek legyen egy mozgása, mert ugye ez a bőrünkön azt az érzetet kelti, párologás is elősegíti ugye az izzadságoknak az elpárolgását, meg egy kellemes érzetet ad, hogy a levegő ez mozogjon, és azért próbáljuk már meg 30 foknál nem melegebbre tenni a lakásunkat. Amíg a kint 40 fok van, akkor ne várjuk azt, hogy bent 22 fok lesz. És ne is próbáljuk meg ezt elérni, mert nagyobb bajt csinálunk ezzel, mint az, hogyha vagyunk egy 25-26, esetleg egy 28 fokos lakásban, amiben tudjuk, hogy a levegőt rendesen cseréltünk, hiszen, és megfelelő páratartalommal rendelkezik, tehát nem száraz, és nem is túl nedves, tehát ez a 60% körül páratartalom, ez, amit meg kell próbálni megcélozni. Aki tudja ezt mérni, annak jó, az egy klímákon van, amelyiknek van, van, amelyiknek nincs ezek a része. Tehát azzal lenne a cél, hogy a berendezésünket tudjuk, hogy milyen elven működik, ennek a megfelelő hőfokra állítani. Hogyha egyedi berendezésünk van, az adott szobát hűti le, akkor az ezek a szobajtot becsukjuk, nem az egész lakást egy készülékkel próbáljuk meghűteni. Az is biztos valamit segít, de hamis biztonság érzetet tud nyújtani azokból a helyiségekből, ahol nem szellőztetünk, nem kerengetjük a levegőt, és még hideget se csinálunk, mert nem ér adáig az az egy szem klíma. Tehát ezeket át kell gondolni, hogy mit akarunk lehűteni, a többi helyiséget meg csak a természetes szellőzéssel, meg a sötétítéssel. Akinek egy központi rendszere van, akkor a központi rendszer hőfokát kell úgy beállítani, hogy ez komfortos legyen, de fejben mi nem vagyunk otthon, lehet egy-két fokkal alacsonyabbra állítani, és akkor visszamegyünk, akkor beállítani. Azt is el kell dönteni, hogy egész nap akarjuk, vagy nem egész nap akarjuk ezt működtetni. A költség, tehát én most nem tisztem ezt megtárgyalni, de a környezettudatos magatartás szempontjából nem biztos, hogy állandóan menni kell ennek. Például a kültéri klímák, egységgel rendelkező klímák, de kirakunk egy melegítő berendezést a környezetbe. Tehát a klímaberendezésnek egy jelentős része, ez a split klímák, hűtik a belőlük kiáramló, a beltérbe menő levegőt, viszont a kültéri egységük az, amit a hűtőgépünknek is a hátulja, abból dől a meleg. Tehát a házunkat bevonja egy ilyen meleg búrába. Tehát ezeket is gondoljuk meg, hogy mit, hogyan használjuk, mennyi ideig használjuk. Ezeket figyelembe kell venni. A nagy berendezések kapcsán, pedig mondom a hőmérsékletet, meg a légáramlásnak a fokát is ennek megfelelően kell beállítani, hogy állandóan húzatot érzünk, az sem jó, pláne érzékenyeknek. Ugye a levegő mozgás azért a légzőrendszerünkön, orrunkon, fülünkön, ugye a dobhártyában is azt az állandó mechanikai inger, azért ez tudja befolyásolni. Amikor a nagy melegből beesünk, és mindenünkön folyik a víz, ugye úgy érezzük, és akkor bemegyünk, hogy aj, de jó, hűvös van, na ez is vigyázzunk, amit a gyerekeinknek is mindig szoktuk mondani, hogy amikor focisztál, megizzadtál, ne így annyira hideg vizet, meg ne rögtön hűzs le magad. Igen, mert könnyen megfázhatunk, hiszen a hirtelen hőmérséklet változásoknál olyan válaszreakciókra készíteti a szervezetet, ami egy akár egy túl reagálásba is mehet, tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy ilyenkor a legkönnyebb megfázni. Mert a torkunkban, bőrünkön egyébként is meglévő normál körülmények között betegséget nem okozó mikroorganizmusok ilyenkor a nyálkahártyákon keresztül be tudnak jutni, és betegséget tudnak okozni, tehát erre mind figyeljünk. Na most ezek azok a praktikák, ugye a hőmérsékletről beszéltünk, meg páratartalomról, meg vannak ezek a berendezéseink, meg a bútoraink. És amikor nyáron beszélünk, ugye most elsősorban a berendezések akadta veszélyekre figyeljük a figyelmet, de én majd szeretnék egy kicsit beszélni, hogy miért hangsúlyozom mindig ezt, hogy bútorokkal és meg szőnyegekkel is együtt lakunk. De akkor maradjunk a hőmérsékletnél. Tehát ezek a hűtőberendezések, egy része csak hűteni tud, egy másik része hűteni is tud, télen így használjuk, nyáron úgy használjuk, és ezek attól függ, hogy milyen technikai megoldásokat alkalmaznak, de vagy úgy működnek, hogy eleve a kintről beszívott levegőt megpróbálják lehűteni, és azt benyomják, vagy hideg levegőt, vizet csinálnak, és azt keringetik, tehát különböző megoldások vannak, illetve még van, ahol kinyomják a levegőt, ott valamilyen szűrő betét, és akkor akinek ilyen nagy az egész épületére, házára központi rendszer, mesterséges szellőztetés rendszer van, annak központilag van valahol egy olyan berendezése, ahol a vizet keringetik, kondenzvíz keletkezik, illetve a szűrő van. Akinek pedig az ablakklímája van, a split klímája van, vagy a mobil klímája, akkor magán a berendezésen belül találhatók meg ezek az egységek. Általában, ami belül van, az a szűrő, mert ugye a kondenzvíz az kifele csepeg és kint van. Tehát ezek azok a felületek, amelyeket szoktuk mondani, hogy a mikroorganizmusok megtapadásának és ott továbbélésének, akár szaporodásának is egy kiváló helyen lehet. És direkt használom azt, hogy mikroorganizmus, és nem azt mondom, hogy baktérium, hanem mikroorganizmusok, mert ezek lehetnek baktériumok, esetleg vírusok is, meg penészgombák. Tehát ezért gondolkodjunk el, és a penészgombák már nem csak ezeknek a hűtő-fűtő berendezéseknek a szűrőbetétjén telepedhetnek meg, hanem a beltéri levegő minőség adására máshol is falakon, ugye többségében. Tehát azért mondom, hogy ezzel is beszéljünk. De ezek a szűrőbetétek anyaga válogatja, hogy milyen különböző fantázianeveket vagy ötletéseket használnak. Például a központi mesterségeszedes rendszereknél ez a HEPA szűrő, ugye szoktuk így használni. Tudja valaki, hogy mit jelent ez, hogy HEPA? Ez egy angol betűből összerakott a adott kifejezésnek az első betűjéből. Ez a magas, hatékonyságú, részecske szűrő jelent, ez High Efficiency Particular Airflow-nak nevezik. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy itt részecskét szűrünk. Nem bacikat szűrünk, nem feltöltlenítünk, lényegében az egy részecske csapda, szállópor csapda, ahogy így nevezzük. Általában ez a PM10, ugye a külső levegőből, mikor a smogban ebből rémlik mindenkinek a PM10, meg van, hogy a PM2,5, ez a részecskének a méretét mutatja, hogy ez mekkorák, ezeket fogja vissza és tartja. De idő után ez telítődik, ezen megtelepít. Na most... Ahogy beszéltünk, hogy van egy pára a levegőben, páratartalom nedvességben lenni is kell, mert az a jó közvetlennek kell. Ez a nedvesség ebben a szűrőközegben, ahol még ezek a részecskék is megtapadnak, ez a nedvesség is itt csapdába tud jutni, és ez kedvez annak a körülménynek, hogy itt a mikroorganizmusok nagyon jól élnek, mert van nedvesség, és lesznek ennivalójuk is, és ezt nevezzük biofilmnek. És ez az a biofilm, amit szabad szemmel nagyvesszesen nem látunk. Ha már látjuk, az már nagyon nagy baj, hogyha már látunk penészt meg egyebeket is, de ezt általában nem látjuk. Ez az a biofilm, amit el kell távolítani, ezt kell tisztítani, meg feltöltleníteni. Jó, tehát ez a két lépcső. És a klímás berendezéseknek és minden ilyen hűtő-fűtő berendezéseknek, és például az autóklímának is az a lényeg, hogy van egy filter, amit rendszeresen tisztítanunk, cserélnünk kell. Az új autóknál ez nem szokott gondolni, mert általában egy évente, két évente el kell menni, automatikusan cserélnek, de akinek régebbi típusú autója van, ne felejts el, hogyha van ilyen pollenszűrő benne, hogy azt igenis cserélni kell, rá kell szánni azt az időt, pénzt, energiát, ezeket ki kell cserélni, mert van az a biofilm, és ebben a biofilmben tapadnak meg azok a baktériumok, gombák, esetleg vírusok, amik a környezetünkben amúgy is vannak. Ezek a minden lakó, ubiquiter, ez a idegen szavuk, nevezzük ugye minden lakótnak, mert a levegőben, vizen, szabad környezetben mindenütt megvannak, normál körülmények között ezekkel jól el vagyunk, nem okoznak betegséget, de bizonyos körülmények között nem megfelelő immunrendszer esetén arra érzékenyek, vagy korra, fiatalok, idősek, meg lehetnek egyéb éppen aktuális immunrendszeri gyengeségek, amilyen kapcsán ezek betegséget tudnak okozni, akár légúti megbetegedést, akár valamelyik érzékszervének kötőhártyagyulladást, fülgyulladást, és vannak olyan kórokozók, amelyek súlyos légzőrendszeri fertőzést, tüdőgyulladást is tudnak okozni, illetve ezek a részecskék, illetve a gombáknak egy jelentős része allergizáló hatású is. Tehát nem csak az, hogy megfázunk, hanem lehet, hogy ki fog alakulni nálunk először, csak nem tudom, mi bajom van, kölgök, tüsszögök, de utána akár évente ez rendszeresen megvannak, hogy asztma jellegű, vagy egy súlyos gyulladás nélküli gyulladás, tehát egy fertőző gyulladás nélküli gyulladás, a tüdőgyulladás. ez a pneumonitis. Tehát nem pneumónia, mint ami a fertőző betegségekkel, hanem egy ilyen immunválaszon alapuló, túlzott immunválaszon alapuló gyulladást okozni az allergiák. És ezek az allergizáló pollen szemcsék, porok, illetve penész gombák, ezek nem csak ezekben hűtő-fűtő beállításében tudnak meglenni, hanem nem megfelelő építésű, vagy nem megfelelő szellőzésű épületeknek a falán, fürdőszoba leggyakrabban, konyhán, de akár egyéb használati szobákban is ez előfordulhat, és erre kell vigyázni, mert ezek azok, amelyek mondom, akut betegséget is tudnak okozni, meg hosszú távon ilyen allergizáló tulajdonságaik is vannak.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével.
2: Mi a helyzet a ventilátorokkal? Ugye itt beszéltünk a klímákról, de sokaknak, akinek mondjuk esetleg nincsen klímája, vagy nem szeretné használni, beteg kisgyereke van, bármi ok van rá, sokan a ventilátorhoz fordulnak. Én magam azt gondolnám, hogy valamilyen módon csak kell azokat is tisztítani, nem? Mert azon is ott marad a por.
3: Persze, természetesen, tehát a ventilátornak is van ez a lapátja, ami forog. Általában az, hogy benne ne nyúljunk, ezért még egy ilyen dobozba is egy ilyen rácsos valami mögé van dugva, tehát jól kell tudnunk, hogy ez olyan, hogy lehet tisztítani. Ki kell találni a praktikákat, hogy akkor mivel lehet, hogy tudjuk áttörölni, lemosni, lehet-e áramos készülék, nem biztos, hogy lerakom a csap alá és lemosom, mert nem működik. Tehát amikor veszünk egy ilyet, vagy ha van régi, akkor próbáljuk meg megkeresni a használati útmutatóját. Tehát mindig azzal kezdjük, hogy nem véletlenül vannak feltéve a használati útmutatók, igenis tessék el olvasni, mert abban sok olyan dolog van, ami felhívja a figyelmet, hogy hogy kell tisztítani, mint kell tisztítani, mivel lehet, mivel nem lehet. Nem hiányzik mondjuk egy áramütés, hogyha beletettük a csap alá, hogy lemossuk a port. Tehát erre is kell vigyázni, és nem csak erre kell gondolni, amikor ventilátort használunk, hanem a ventilátor ugye a belső levegőt keringeti. Tehát ugyanúgy, ahogy a klímák sem adnak friss levegőt, tehát ez nagy téveszmény, nem adnak friss levegőt, a belső levegőt keringetik, megfújják. Nagyon kevés az olyan rendszer, ezek a központi rendszer szoktak lenni, ami kívülről szívják a friss levegőt, és el is szívják, és kimegy, de a többsége az nem ilyen. A belső levegőt keringetik, tehát a ventilátoroknál arra kell figyelni, hogy pláne, amikor nagy fokozatra kapcsolunk, ott aztán minden port felkavar. Tehát azok a porok is, amik megbújtak a könyveszekrényen, meg a vitrínben, meg a fotel mellett éppen, mert megbújtak, azokat sikerül felkavarni, és ezek azok a házi porok, amiben mondjuk lehetnek ilyen kis atkák, egyébként a közösséges házi porban, ami mindig megvan, és természetesen dolog, hogy van ilyen, ez a legtisztább háztartásban is van ilyen, tehát nem kell, csak a koszosnál van, nem, a legtisztábban is ezek előfordulnak, azt viszont minden belélegezzük, miután felkavartuk. Tehát, hogyha ventilátort használunk, azért az olyan helyre állítsuk, ahol nagyjából számítunk arra, hogy a sok port nem fog felkavarni, és ne feledkezzünk el ebben a nagy hőségben is a rendszeres portalanításról, és lehetőség szerint nem azokkal a szuper portaszító ilyen műszeres, nem tudom, ilyen tolboákkal, vagy nem tudom mikkel, mert az magába szívja, de utána így megrázzuk, hát ugyanúgy visszatesszük, csak éppen lehet, hogy azt a polsztemecskét a íróasztalról áttettük a könyvespolcra. Tehát erre kell figyelni, nedves törlés. Tehát nedvesen, úgyhogy ezt javaslom mindenhol, és utána maga a készülékeknél, hogyha a lakásunk nem poros, és maga a készülékünknek a ventilátor lapátja is sem porosabb, akkor önmagában az nem lehet káros, az is figyeljünk a fokozatra. Tehát az, hogy ne fújjon el bennünket, mint a tornádó, tehát erre vigyázni kell, hogyha egy olyan szintre kapcsoljuk, ami egy viszonylag kis nyomású légmozgást tesz lehetővé, de folyamatos, akkor állandóan keringeni fog a levegő, és akkor ez önmagában tud egy kis hőérzetcsökkenést nyújtani, ezekre figyelni kell, de a berendezések kapcsán a használati mutató az mindig nagyon fontos, mert mondom, tudni kell, hogy a ventilátorunk is, a hűtő-fűtő berendezésünk is milyen technológiával üzemel, mire kell odafigyelni, és hogyha miért elkezdődik a szezon, vagy akár most gondolom a klímatisztítóknak be van telve a táblájuk, hogy hova kell menniük, de akkor akár most is, mert mondom, a tisztítás, ami mechanikusan ezt a biofeltöltetlen és a feltöltlenítés, az rendszeresen nagyon-nagyon fontos, meg a szűrőcsere, de általában is a minden, amiben szűrő van, azoknak a szűrőtnek van egy élettartama, és azokat bizony cserélni kell, ezekről ne feledkezzünk el. És akkor a másik fontos dolog, amiről majd beszélnék még, hogy akkor a beltérben milyen olyan anyagaink lehetnek, amik mondjuk párolognak, szublimálnak, és a maga anyag vegyületként lehetnek egészségre károsak, vagy pedig allergizáló hatásuk lehetnek. Tehát erre is figyeljük, amikor a beltéri levegő minőségről beszélünk, persze most a nagy nyárban arról, hogy a klímát hogy használjuk helyesen, de azért ne feledkezzünk el, hogy nem csak nyár van, és magában a helyiségeinkben is használunk bútorokat. A bútorok többsége már valamilyen technikával ragasztott lapokból áll. Tehát nagyon kevés szerintem az a házattársa, ahol tömörfából, kezeletlen fából lévő bútorokat használunk. Tehát akinek mondjuk csak tömörfából lévő bútorzata van, az is biztos, hogy valamivel le van kezelve, a más nem lakkal, lakfelülettel. De mivel ezeket az anyagokat védeni is kell, ez mindenféle konzerválóanyagokkal kezelve vannak. És általános bútoroknak a többsége valamilyen bútorlapokból áll, ami ragasztott elemekből állnak, illetve maga az összeszereléskor is használnak bizonyos ragasztó anyagokat. Festünk is. A tavasszal szokásunk bizonyos évenként kifesteni a fürdőszobát, konyhát, akár az egész házat. Tehát festünk, és nem csak vízalapú, vízbázisú festékekkel, hanem egyebekkel is szoktunk ki, mivel szeretne meg milyen teret. Kerítést is szoktunk festeni, ugye, ezeket, de belül is festünk. Akinek nem műanyag ablaka van, akkor még ő maga a saját ablakait és a fát is lefesti. Tehát ezekben olyan anyagok lehetnek, amelyek illékonyak, és az egészségre ártalmasak lehetnek, illetve arra érzékenyeket allergizálhatnak is. Tehát nem csak egyszerűen kellemetlen szaga van festés után a lakásnak, és azért kell kiszellőznie, hanem azért kell kiszellőznie, hogy azok a vegyületek távozzanak a lakás belső teréből, amelyek akár veszélyesek is lehetnek nagy mennyiségben belélegezve, meg irritatívak, a légzőrendszert károsíthatják, vagy pedig allergizáló hatásúak lehetnek. A bútorokban lévő ragasztóanyagok szintén ilyenek, amikre vigyáznunk kell.
2: Azok egyébként, ezek a ragasztóanyagok, vagy ezek a festékanyagok, amik magukon, a bútorokon, bútor összeillesztéseken vannak, például akár ilyen hőségben is jobban párolognak?
3: Hogyha frissek, akkor bizonyára. Ezek az anyagok mind olyanok, amelyeket erre a célra fel lehet használni, tehát ne, senki ne jegyen meg, hogy úristen, akkor milyen vegyszerek vannak benne. Itt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy vannak benne. Ezek a ragasztóanyagok tudnak párologni, ezek valamilyen szerves vegyületek általában, amelyek jól tudnak oldódni bőrben, nyálkahártyákon. Ezért is vannak bizonyos ragasztóanyagok, amelyeket nem is használhatunk például a háztartásban, csak ipari körülmények között. A bútorainkat azért olyan anyagokkal készítik, amelyek lakossági felhasználásra lehetnek, de ez is valamikor valaminek új szaga van, ugye új bútornak, új autónak olyan új szaga van. Tehát ez nem véletlenül, nem azért, mert nem laktuk be, vagy, hanem azért, mert ezek a, és többségében mesterséges anyagok, műanyagok, vagy egyéb ilyen kombinált kompozit anyagokkal van tele a környezetünk. Ennek kapcsán, hát a magas hőmérsékletben ezek a műanyagoknak a szerkezete tud változni, és akár bomlani is tudnak. Tehát volt olyan példa, hogy ez egy intézményben, a felújítást követően például a padlószőnyeget cseréltek. A padlószőnyekben, ez műanyag padlószőnyeg volt, ugye ez, ilyenek vannak, ezek a polivinilklorid PVC alapúak, na most ezeket is nagyon rendesek akartak lenni, és alaposan átmosták le, feltöltlenítették, viszont ezzel olyan reakciók indultak el, ami a polivinilklorid kapcsán tudnak bizonyos bomlástermékekkel indulni, és akkor csodálkoztak, hogy a furcsa szag van, és fáj a fejük a gyerekeknek. Hát ezért, és ilyenkor a megoldás mi volt, az egész padlószőnyeget ki kellett dobni. Tehát jól gondoljuk meg, hogy mink van, de a belső levegő minőség kapcsán, vagy ha új bútort veszünk, festünk, bármilyen olyan új dolgot hozunk be a házba, ami addig nem volt, és utána valamilyen kellemetlen szagot érzünk, hirtelen megbasztalóan fejfájásunk van, csöpög a könnyünk, akkor ezt is számításba kell venni, hogy az onnan kiáramló anyagok, illóanyagok, ezek a mi szervezetünkre, ami egyéni eltérés az agy átlagtól, mi érzékenyebbek vagyunk rá, és bizony az immunrendszerünk egy fokozott reakcióval tud válaszolni, aminek következménye az, hogy a fáj a fejünk, illetve allergizálós tünetek merülnek fel. Tehát ezek mind olyanok, amivel képbe kell lennünk, és lehet, hogy azt a fajta összetételű műanyagot mi nem fogjuk bírni, olyanból ne legyen a székünk, vagy nem tudom én, a párnánk, aminek műszálas az összetevője, úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, de maga a beltér kapcsán ez egy fontos dolog. Ettől függetlenül az állandó szellőztetés az egy nagyon jó dolog. Tehát ha új dolgot veszünk, akkor hát, még többet, de amúgy is a klímahasználat, vagy egy központi mesterséges szellőztetés, hogyha nem megfelelő a légcsere, akkor nem helyettesíti a természetes szellőzést. Tehát akármilyen meleg van, reggel 20 fok van, hogy most 1000-rel szellőztessük, hogy hűljön át a lakás, mert ne feledjük majd el, hogy lehet, hogy kint már hűvösebb van, de bent még ugye felmelegedett minden, és akkor megint a hősugárzással, hővezetéssel még mindig a meleg fog kijönni a falakból, a bútorokból, tehát kell még egy-két nap, amire ez az egész vissza fog rendeződni, és ezeket figyelembe kell venni. Nagyon fontos még, hogy amikor levegőt hűtünk, akkor az a hűtés van. De van, aki szereti használni a levegő tisztító berendezéseket is, mint beltéri levegő minőségnek, mert ugye nagy szolgálatokat tudják hirdetni, hogy akkor ez majd az összes házi port, amit beszéltünk, allergizálót, meg a kívülről bejövő virágporok, polleneket, majd pirokat, ezeket lecsökkenti. Ennek is többféle technológiája van, hogy mivel működik, hogy egyszerű csak szűrő van benne, vagy valamilyen egyéb fizikai, kémiai módon próbálja megkötni ezeket a porokat, jól nézzük meg, mert itt is lehetnek olyan buktatói, ami az egészségünket veszélyeztetik. Ugye a szűrőknél cserélni kell rendszeresen. De a vízszűrőt is cserélni kell rendszeresen, a levegőszűrőnél is cserélni kell rendszeresen, de lehetnek olyanok, amelyek egyéb mechanizmus alapján működnek. Van, amelyik ionos felületű, és a levegőben lévő szemcsétnek a töltését használja fel, és úgy vonza magához. Csak ez azért ehhez gondok, mert kifele is tudnak ilyen módon menni, és a ionizált részecskék jobban le tudnak tapadni a bútorainkra is, utána ott ragadnak. Tehát jól gondoljuk meg, nézzünk utána, ha akarunk ilyet venni, olvassuk el, több oldalról közelítsük meg. Aki szeretné egy kicsit tudományosan igazolt oldalról is megnézni ezeket az információt,

0: Mert ugye sokat olvasni, én legalábbis többször olvastam, hogy az csak jó, ha van valami növény bent a lakásban, amire természetesen hát nem vagyunk allergiások mondjuk, mert hogy ugye az is a levegő minőségén javíthat. Valóban így van ez?
1: Na most a zöld növényeink fotoszintetizálnak. A fotoszintézis során felhasználják a levegőben található széndioxidot, és oxigént bocsátanak ki hozzá, és ezért szokták mondani, hogy akkor az erdő is, hogy a tüdeje a földnek, meg hogy milyen jó, csak fotoszintézis, tehát a fotoszó benne van, fény kell hozzá. Tehát éjszaka már nem ezt fogja csinálni, éjszaka széndioxidot fog kibocsátani ő is. Tehát azért ezt tudni kell, tehát hogyha virágháznak gondoljuk a lakásukat, és üvegházként használjuk, tehát hogy minden létező helyen van egy növényünk, biztos nagyon szép, de ők is párologtatnak, tehát jön a nedvesség belőlük, a földjük kapcsán viszont elvonják a vizet, tehát a levegőből, tehát ez a kettős játék van, és a légfrissítésben is, tehát ez az oxigén termelés, meg széndioxid elhasználás is, nappal igen, este meg ugye használjuk az oxigént, elhasználjuk a de a széndioxidot is kibocsátunk, tehát azért mondom, hogy ez így kettős dolog. Mindig azt javaslom, hogy józan megfontolások mentén, tehát legyenek növényeink a lakásba, pláne a nagy levelőeket azért poltaljuk rendszeresen, mert a leveleiken olyan szépen meg tud maradni ez a része, de ne zsúfoljuk túl a lakásunkat, pláne a hálószobát, ahol alszunk. Mindig megfelelő fénynek legyen kitéve, de a növények, pláne akinek ez a mindennapjai lelki megnyugvásához is szükséges, hogy a növényeket gondozza, Isten ments, hogy csak ezért most akkor kevesebb növénye legyen, de mindig jól gondoljuk meg, hogy hova tesszük, milyen típusú növényeket, nagyon nagy levelűeket, vagy nagy felületen párologtatnak, vagy kisebb levelűeket használunk, tehát ezek. Én úgy gondolom, hogy ezért a növények, azoknak helye van a lakásunkban, de erre figyeljünk, a földjükre is alaposan, mert a földjüket se gondozzuk megfelelően, azon is tudnak ilyen penészrétegek kialakulni, tehát a penész az élesztő gombák kivételével, meg bizonyos fermentációs eljárások az élelmezésben fontosak, de egyébként nem szeretjük a gombákat, mert a gombákat a penészt a falakon, egyrészt mondom, maga a gombas fonál és a gombas spóra tud allergizálni, illetve némelyik gomba toxinokat is tud termelni, aminek a többsége nem a levegővel okoz megbetegedést azért, tehát ez azért félre ne értes ne essék, de sose lehet tudni, hogy kisgyerek van, akkor milyen gondokat tud okozni, mert ezek a toxinok általában olyan gombatoxinok, amely valamilyen élelmiszerrel jutnak be a szervezetünkbe. De mondom, maga a penész gombánál egyrészt azért, mert csúnya nedvességre, rossz állapotokra hívja fel a figyelmet, ezen túl az allergizáló hatása miatt egészségügyi káslás is tud okozni.
0: Nagyon sokan mondjuk a kisgyerekesek azért az idejük nagy részét sokszor bent töltik a nyári hőségben az otthonukban, hiszen ugye gyakran halljuk, hogy lehetőleg 10 és 16 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, a kisgyerekesek, az idősebbek ne menjenek a kánikulába ki, hát nincs más megoldás sokszor, csak hogy ugye otthon maradunk. Ilyenkor felmerül azért a kérdés, hogy amellett, hogy mondjuk szellőztetünk, mi legyen a takarítással, hogyan jó ilyenkor takarítani, mert hát valljuk be, háziasszonyok, ilyen nagy hőségben még lehet, hogy a porszívót se szívesen fogjuk meg, de hát azért minden porosodik, még akár az ablakunk is, a függönyünk is.
1: Hát nem 40 fokos kánikulába kell a takarítást végezni, ez biztos. Tehát egy általános, mindennapos portörlést, nedves portörlést, én ezt javaslom. Akinek sok szőnyege van, padlószőnyege, vagy olyan szőnyege is, akkor az jól gondolja meg, de azért portalanítani azt is rendszeresen kell, pontosan azért, mert ha reggelente meg este csinálunk egy nagy kereszthúzatot, azzal minden port felkavarunk. De egy rendszeresen jól karbantatott szőnyegnél, hogyha egy-két napig nem passzívózunk, hát nem fog történni semmi. Tehát ettől ijedjünk meg, és ne kezdjünk most itt a porokkal megint rájuk vadászni, és ész nélkül csak akkor most porszívozni, meg lentörölni. A nagy melegben a túlzott fizikai munka azért az nem tesz jót. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egy portörölgetés az nem nagy dolog, de egy nagy hőségben, pláne valakinek van valamilyen krónikus légzőszervi szívérrendszeri megbetegedése, nem ez fog jót tenni, mert magas páratartalom van benne, magas hőmérséklet, kapaszkodok is valahova, nem mozog úgy a levegő, tehát nem. A baleseteket is próbáljuk meg elkerülni, nem most kell felmászni a spáznak is a polc tetejére a létrával, vagy az a kis fellépővel, és onnan leesni, mert hirtelen megszédül az ember, mert kevés folyadékot ívott éppen aznap, tehát ezeket erre is figyeljünk. Tehát a bentartózkodunk ilyenkor, például a kisgyerekesek mit szoktak csinálni, letejtenek valami lepedőt, és mászolni a gyerek szabadon.

0: egy szál pelenkában, teljesen igazuk van. Tehát azokon a részeken, ahol csúszni-mászni szokott a gyermek, ott amúgy is gondolom én szokott lenni. Tehát egy tisztítószeres, nedves felmosás az bőven elegendő, hogy ezek meglegyenek, és ezt se kell napjában háromszor ezeket megtenni, mert be kell kalkulálni, hogy ez is, hogyha felmosunk, akkor párát fogunk tenni, bár ugye a párlótatás hőelvonással jár, ezt már Tudajos is megmondta ugye a Tüskevárban, tehát ezeket a részeket, tehát ez is tud hűteni a lakást ugye a párlógtatás, de ez egy másik kérdés, de gondoljuk meg, hogy ezt most reggel csináljuk, nem 11 órakor, meg délután 3 órakor kell ezeket, vagy hajnalban, amikor az egész család még alszik, vagy késő este. Én inkább a hajnalt szoktam javasolni, mert mégiscsak akkor az a kellemesebb, és akkor egész napra le van tudva ez a rész. De mondom, itt az a lényeg, hogy tudja mindenki, hogy most milyen köve van, linoleuma van, mennyien járkálnak be, kinek mi a szokása. Van, aki az utcai cipőt ötre teszi az ajtóban, nem közlekedik be. Van, akik bejárnak vele, mert az ő lakásuk, az ő kényelmük. Nincs ezzel semmi baj, csak mindenki tudja, hogy mik azok a kockázatok, meg mi az a porterhelés, ami éri a lakást. Forgalmas út mentén van, kint van valahol az erdő szélén, és csak a rigófütyöbbe por, meg nem. Tehát ezeket kell látni, és ennek megfelelően nagy hőségben, kimerült, úgy érezzük, kimerült szervezetnél nem ilyenkor kell nagy takarítást végezni, ha törölgetünk is, meg nedves takarítást próbáljunk meg megtenni, de ne csatokban ússzon a ház, hogy a pára ne legyen, tehát ne legyen utána az a gond, hogy még meleg is van, de még a páratartalom is a 100%-ot közelíti, mert akkor az végképp, pláne a különböző betegeknél nehezíti a légzést, meg magunknak is kellemetlen, tehát erre vigyázzunk.
1: Az ablakainkkal mi a helyzet ilyenkor? Mert ugye említette, hogy akinek redőnye van, vagy reluxálja, ugye húzgálja fel le a napszaktól, napsütéstől függően. Gyakrabban kell azért ilyenkor egy nagy gyors áttörlést csinálni?
0: Nem gondolom, tehát amikor jönnek a jövősebb idők, akkor most meg kell ezt csinálni, és akkor utána az egy jó darabig elegendő lesz. Mindenki tudja, hogy amit mondtam, hogy milyen környezetben lakik, tehát hogyha a négysávos út mellett, ahol tiszta por lesz, ott lehet, hogy három naponta a reluxát kell menni, mert egyébként már feketélik az egész, tehát ezt ő tudja, de ezt amúgy is meg kéne csinálni. Tehát ezt sajnos, akinek ilyenje van, azt fel kell vállalnia, hogy akkor ezeket megteszi, tehát erre figyeljenek. Az is fontos, hogy ugye belül van a reluxánk, amit tekergetünk, vagy kívül van a redőnyünk, vagy az is, hogy ebben is van többféle fajta, amit tekergetünk. Éppen a összes ablaknál van ilyenünk, amit kinyitogatunk, vagy egy ablakunkat nyitjuk mindig ki, és bocsánat, elszúzatot, a többi ablakunk hiába van, de azt egész nyáron zárva tartjuk. Tehát ezeket is, mert azoknál nem fogadna a por bejönni, ahol nyitjuk az ablakot, és mögötte manipulálunk, oda jön a kereszthúzat, akkor ott kell. És akkor, hogyha már itt ennyi részbe megyünk, a függönyeink. Ugye, amikor akasztottunk függöny mosni, annak biztos, amikor ablakot is, mert ugye a koszos ablakot nem teszünk vissza tiszta függöny. A függöny máskor is lehet. Tehát pláne, akinek van lehetőség, hogy mosógépe van, be tudja tenni ezeket, akkor pillanatokat fel lehet tenni, vigyázzunk arra is, mert az ember, ezek a függönyöknek a többsége már nem igényel vasalást, és az ember kiveszi a mosógépből, hogy a kicentrifugálja, nem gyűrödik, bár akkor is fel olyan nedvesen, ugye, mert akkor magától kirúg. Tehát ez a praktikánk hozzá, de nedves lesz megint, párologni fog. Párolgás hőelvonással jár, de az a pára az mind ott lesz a levegőben. Tehát ezt is megint jól gondoljuk meg, hogy mikor csináljuk. De mondom, nagy takarítást nagyokat nem kell. Ha úgy érezzük, hogy éppen most a legporosabb a lakásunk, akkor ha hétvégén már hűvösebb lesz, akkor szálljuk rá ezt a hétvégét egy nagy takarításra, és utána nyáron már sokkal könnyebb lesz a helyzetünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodobói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével beszélgettünk.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az iskola kezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. megerősítette és kibővítette együttműködését a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem. A két intézményt több mint két évtizedes kapcsolat fűzi össze, most ezt egy megállapodás aláírásával tették hivatalossá. Újabb területeket is megjelöltek a partnerségben. Az agrár és a gazdaságtudományokon túl az élelmiszertudományi és a műszaki területeken is közös projekteket terveznek. Emellett diák és oktató cserékre, új kutatási programokra is lehetőséget teremt a magasabb szintű együttműködés. Pál Dénest, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesét hallják.
2: A Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem között az elmúlt két évtizedben már volt együttműködés, mind az agrártudomány, mind a vidékfejlesztés területén. Ez részben oktatói, részben kutatói programokat jelentett. Nagy örömmel fogadtuk, hogy ezt az együttműködést emeljük egy magasabb szintre, szorosabb kapcsolati formában, amely nem csak a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar, hanem a Debreceni Egyetem két másik karát, a műszaki kar és a gazdaságtudományi kar is érinti. Reményeink szerint ennek az együttműködésnek köszönhetően még több hallgató fog tudni mindkét oldalról részt venni a csere programokban. Itt nem csak az Erasmus programot, hanem a közép-európai országokra jellemző SEPA programot is szeretném megemlíteni, illetve az oktatók részéről is egy intenzívebb együttgondolkodásra számíthatunk. Nyilvánvalóan az eddigi kedvező tapasztalatok vetették fel azt a gondolatot, hogy egy hivatalos dokumentum aláírásával szentesítsük ezt a magasabb polcra lépést. Azért is hasznos a mai találkozó, mert itt a szakmapárok, tehát az adott területek szlovák és magyar képviselői külön megbeszéléseket tudnak folytatni, ahol az előzetesen felvetett ötletek mélyebb kidolgozásra kerülhetnek. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy mélyebb partnerséget jelent, és hát az egyetem egyik fő célkitűzése a minél inkább nemzetköziessé válás, és ebben lehet egy lépés, egy állomás.
1: A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostáns Lászlót, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét hallják a részletekről.
3: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések.
1: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Dánia fővárosa másodszor is a legélhetőbb város lett a világon, megelőzve több mint 170 másikat, olyanokat is, mint Bécs vagy Zürich. Az Economist Intelligence Unit friss 2026-os listája szerint idén is Koppenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet, immár második egymást követő évben. A lap összesen 173 várost vett górcső alá, olyan fő szempontok szerint, mint a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra. Mint írják, mind a dobogósok, mind az első 10 helyezett jól mutatja, hogy Európa és Ausztrália városai továbbra is uralják a mezőnyt. A top 5 Koppenhága mögött Bécs, Melbourne, Sydney és Zürich. A lista első 10 helyén emellett Genf, Osaka, Adelaide, Vancouver és Tokió is szerepel. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Tímea Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének első 2 versében, eképpen. Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szerettetek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Talán érthetetlen és furcsa a számunkra, hogy egy ilyen ige szakasz hogyan kerülhetett a Szentírásba. Mi közünk van a szolgákhoz és a szolgák urak közötti kapcsolatról. De legfőképpen talán azon gondolkozhatnánk el, hogy mit jelenthet ez a mi számunkra. Mit akar üzenni Isten ma ezzel az igével? Ha egy kicsit a felszín alá nézünk, akkor láthatjuk, hogy Isten ezzel az igével életünk egyik legfontosabb területéről beszél. A munkánkról, a kötelességeinkről, kapcsolatainkról. Pál ezt egy olyan korban írja, amikor társadalmi ellentétek, egyenlőtlenségek voltak. Akkor még rabszolgák voltak, akik kiszolgáltatva éltek az uraiknak. De azt is látjuk, hogy a korai keresztény egyházban ezek az emberek Krisztusban testvéré váltak. A Szentlélek munkálkodása által a rabszolgák közül is voltak olyanok, akik az evangélium hirdetésére Krisztust követőkké lettek, és átadták életüket Krisztusnak, és keresztényé váltak. A bűn alól valóban felszabadultak, de ez a társadalmi pozíciójukon nem változtatott, vagyis szolgák maradtak. Az alól nem szabadultak fel. Ugyanígy kellett szolgálni az urukat, mint azelőtt. A keresztényé vált rabszolga a keresztényé válása után is engedelmességgel tartozott az ő urának. Sőt, ekkor még jobban, hiszen ő maga érthette meg, mit jelent az ő életében is a szolgálat. Megengedhetetlen volt az, hogy valaki a hitre hivatkozva kihúzza magát a földi kötelességei alól, vagy tiszteletlenül bánjon az ő urával. Az apostol azt is mondja, hogy tisztelettel kell bánniuk az urukkal szemben, mert minden kereszténynek elsősorban arra kell törekednie, hogy Isten nevét dicsőítse. A szolga engedelmességgel, tisztelettel tartozik az urának, legyen az hívő, keresztény vagy hitetlen. 2 dolgot akar Isten elénk állítani ezzel az igével kapcsolatban. Az első az, hogy a munkánk minősége és az emberi tartásunk bizonyságtétel. Amikor elvégezzük a munkánkat, azt Isten dicsőségére tesszük. Ezért nem mindegy, hogy keresztényként hogyan viselkedünk a munkahelyünkön, mert figyelnek bennünket. Figyelik a beszédünket, a viselkedésünket, a munkához való hozzáállásunkat. Sokszor van próbára téve a hitünk a munkahelyünkön is. De vajon mi kinek akarunk megfelelni? A világi elvárásoknak, vagy Isten akaratának? Mi az elsődleges, ami számunkra? Istennek engedelmeskedni, vagy embereknek? A Bátorság emberei című filmben is van egy ilyen jelenet, amikor Javiert, a főnöke, magához hivatja az irodába. Azt mondja, hogy elő akarja léptetni, de ehhez valamit meg kell tennie. Át kell vennie egy beérkező szállítmányt, de kevesebbet kell a papírra írnia, mint amennyi érkezett. Javier nehéz anyagi helyzetben van, de hívő emberként elutasítja a kérést. Kijelenti, hogy ő ezt nem hajlandó megtenni. Ő nem hajlandó csalni. S ő már fel is készült arra, hogy kirúgják. De ehelyett megkapja a kinevezést. Javier kiállt az Úr mellett, és jutalmat kapott. De vállalta volna azt is, hogy kirúgják. Mindezt Krisztusért. A másik intés a kapcsolatainkra vonatkozik. Könnyen esünk abba a csapdába, hogy visszaélünk a testvéri, baráti vagy gyülekezeti kapcsolatainkkal. Ő a testvérem Krisztusban, majd ő elintézi, ha valamit nem jól csináltam. Tartja majd a hátát. Ő majd kihúz a bajból, ha elkésem, ha nem jól végzem el a feladatot. Pál erre határozottan rácáfol. Sőt, azt mondjam, hogyha a felettesünk, a megbízunk, Krisztusban a testvérünk, akkor még többet kell adni. A hit ugyanis nem kibúvó a feladataink alól, hanem kétszeres kötelesség a szeretetre és a minőségre. Kérjük az ő erejét, hogy a munkánkban is őt tudjuk dicsőíteni. Ő segítsen minket, hogy a munkahelyünkön is tudjunk vallást tenni róla, és nem visszaélni az ő nevével. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, hálát adunk neked most is a te igédért. Köszönjük kezeink munkáját, a feladatokat, amiket ránk bíztál. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor zúgolódva, panaszkodva végezzük a munkánkat, és visszaélünk a te neveddel. Add, hogy akár keresztény, akár nem keresztény körben dolgozunk is, tudjuk feladatainkat, a munkánkat a te neved dicsőségére végezni. Adj nekünk ebben bátorságot, hogy bármilyenek is a mi munkakörülményeink, látszódjon meg rajtunk, hogy a te gyermekeid vagyunk, és téged szeretnénk dicsőíteni minden lépésünkkel, minden mozdulatunkkal és minden szavunkkal. Így kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Ady Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem. Istenem. Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, második rész. Ami azt illeti, Jambus igazán csodás volt, legalábbis lónak. Márpedig csak nem minden szempontból annak látszott. Ám ellentétben a lovak többségével két apró szárnya is volt. Igaz, ezeket repülésre lehetett a legkevésbé használni, de szüntelenül emlékeztették a kis csikót dicső ősére, a híres szárnyas lóra, Pegasusra, vagy ahogy bizalmasabban emlegetik, Pegazusra, hogy soha meg ne feledkezhessék róla, arról persze a család is gondoskodott. Pegazus neve szinte percenként előfordult a Jambusnak címzett intelmekben.
1: Bezzeg Pegazus, sosem csinált volna ilyesmit.
2: Lenye, mit műveltél már megint, mit szólna ehhez Pegazus?
3: Hogy viselkedsz, nem szégyeled magad? Tartsd szem előtt, te Pegazus leszármazottja vagy.
0: Jambus életében azonban nem Pegazus eleven emléke volt a legsúlyosabb tehertétel, hanem a költészet. Szegény Jambus ezt sehogy sem értette. A családi hagyomány úgy tartja, hogy Pegazus röpítette csúcsokra a legkiválóbb dalnokokat, de arra semmilyen forrásban nem lehet utalást, hogy a verseket is ő maga írta volna. Ennek ellenére egyetlen Pegazus utód sem térhetett ki a sors elől. Meg kellett tanulnia a versfaragás összes csinyát, binyát.
1: De most, hogy megszöktem, én magam fogok megénekelni egy valódi lovagot.
0: Zárta keservei elbeszélését Jambus. Csak hogy Jambusnak sehogy sem állt rá a tolla a verselésre. Szíve kizárólag a lovag regényekért dobogott.
2: Lovag regény?
0: Horkant fel megvetően az egész rokonság, ha csak utalni mert rá.
2: Csak nem képzeled egy Pegazus családjában.
0: Ezzel a lovagregények egyszer s mindenkorra kitiltattak a házból. Hiába rimánkodott a lovacska, és egyre jobban sántított valamennyi verslábára.
1: Ténekről eddig nem volt szó,
0: vetette közbe kissé zavarodott a Marcipán.
1: Azt mondják,
0: magyarázta leereszkedően Jambus.
1: Keresek egy hőst lovagot, s a nyomába szegődöm, és szóról-szóra leírom minden hőstettét. És ez olyan, hogy megéneklem.
2: De sajnos mindeddig egyetlen egy lovaggal sem találkoztam, pedig micsoda kalandok várnának rá.
1: Néhány részletet már meg is fogalmaztam, hallgass csak. És a tűztengert okádva közelgett a rémisztő, rettenetes sárkány, egynyi termete eltakarta, a napot lépte, alatt rengett a föld. Na, mindegy, azért örülök, hogy összeakadtunk, ugyanis döntő szerepet szánok neked.
0: Marcipán ezidáig azzal szórakozott, hogy füstkarikákat eregetett. Most hirtelen rátört a köhögés, a torkának adta saját füstje. Nem szokott hozzá a döntő szerepekhez.
1: Tudnilik, nem akarok úgy járni, hogy mire végre meglelem a lovagot, akkor a rettenetes sárkány után kelljen kújtorognom. Tarts velem, te éppen megfelelőnek látszol.
0: Én egyáltalán nem vagyok rettenetes, ellenkezett Marcipán.
1: Nem is fújok lángot, csak én helyes kis felhőcskéket, és egyáltalán nem is reng a föld a lépteim alatt.
0: Bizonyságképpen ugrándozott is egy kicsit, ami igaz-igaz, a föld tényleg meg sem moccant.
1: Ezt te nem értesz!
0: Bosszankodott ilyen nagyfokú értetlenség láttán Jambus.
1: Bízd rám a dolgot, olyan rettenetesnek írlak meg, hogy szóval mód feled rettenetesnek. Álmodban sem gondolnád, hogy képes vagy ekkora nagy rettenetességre. Neked az égvilágon semmit tenni valód, egyszerűen csak sárkánynak kell lenned.
2: Hát, az talán sikerül,
0: bizonytalankodott Marcipán.
1: Ez a beszéd!
0: Lelkendezett Jambus.
1: Akár indulhatunk is. Keresünk gyorsan egy lovagot, aki majd jól legyőz és kész. Hát nem egyszerű.
0: Egy pillanat. Hökkent meg Marcipán.
1: Nem tudom, jól értem-e. Végül is ki győzlek, ki csodát? Na hát, hogy te minden apróságon fennakadsz. Természetesen a lovag győzi le a sárkányt. Ennek mindig így kell történnie, és biztosíthatlak, hogy így is történik.
0: Érdekes, mintha a papám másként mesélte volna.
1: Na hát persze, mert biztosan nem ért a lovagregényekhez. Mondd, tudod te egyáltalán, hogy kik azok a lovagok?
0: Kik azok a lovagok? A lovagok fényes páncélban járó vitézek.
1: Tessék? Ja, hát ha nem fényes, akkor kifényesítik.
0: Megsegítik a bajba jutottakat, amilyenek például az elrabolt királykisasszonyok.
1: Kardjukkal védelmezik a gyöngéket.
0: Nem, a pajzsukkal magukat védelmezik, és megvédelmezik az özvegyeket és az árvákat is. Ez az egyik legfontosabb lovagi kötelesség. Olyan fontos, hogy ha nincs a közelben épp se özvegy, se árva, akkor gyorsan levágnak egy gonosz ellenséget, hogy aztán megvédelmezzék az özvegyét és az árváit. Mert a lovagok nagylelkűek, némelyiknek akkora nagy a lelke, hogy egy számmal nagyobb páncélban kell járnia miatta.
1: Igen, a gonosz ellenséget mindig legyőzik.
0: Ne beszélj butaságot, aki a lovag ellensége, az természetesen mind gonosz, egytől egyig. És a lovag ráadásul álhatatos, önfeláldozó és becsületes, és olyan bátor, hogy akkor is nekiront az ellenségnek, ha az sokkal erősebb nála, vagy mondjuk, ha ő egyedül van, az ellenség pedig nagyon sok, de a lovag nem törődik a veszéllyel. A végén úgy is győz, és nagyon nagy lesz a dicsősége. Aztán meg vastag könyveket írnak róla, például én is írok egyet.
1: Ezt te nem értesz, igenis. Mátor a lovag, ő nem tudja előre, hogy győzni fog. Nem buta. Te vagy a buta, te sárkány. Ha a lovag egy másik lovaggal találkozik, no, akkor pár bajt vívnak, az a lovagi torna.
0: Nem, bukfencezni nem kell, mégis torna.
1: De hogy győz mind a kettő, tudd meg, hogy ennek ellenére a lovagi torna olyan küzdelem, ahol a vesztes is győztes. Ebből is látszik, hogy a lovag mindenen győzedelmeskedik. A lovagnak lenni a legnagyszerűbb dolog a világon, ennél már csak egy jobb van, lovagregényt írni, de hát arra születni kell.
4: A nap lement, az éj beállt, álom jő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót, valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. Antonio Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak. Egy kormányhatározat szerint augusztus végéig kell javaslatot tennie az agrárkamarai választási szabályok reformjára Bóna Szabolcs agrárminiszternek. A cél egy politikai befolyástól mentesen működő, a gazdálkodók érdekeit képviselő agrárkamara kialakítása, valamint a kötelező kamarai tagdíjak rendszerének felülvizsgálata. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten, a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. A miniszter szólt arról is, az altisztek közössége, a honvédség gerince abban az értelemben is, hogy a gerinc adja meg a szervezet tartását. Segítsetek abban, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos, olyan délceg legyen, mint ahogy mi azt magunktól elvárjuk, kérte az esküdtett fiataloktól. A miniszter azt is kérte, hogy példával, ésszel, gerinccel vezessék alárendeltjeiket, és jelezte az ő dolga miniszterként az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa. Mint mondta, a kormány elkötelezett, hogy a megbecsülést és önbecsülést visszaadják a katonáknak. A miniszter tisztességes szolgálatot kért az esküdtett katonáktól. Eljött az őzek párzási időszakának kezdete, a szokásosnál is fokozottabban érdemes figyelni az autósoknak az utakon, nem csupán éjszaka, hanem napközben is óvatosan kell közlekedni, mondta egy interjúban Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara szóvivője. Ebben az időszakban az őzek sokkal mozgékonyabbak, nagyobb területet járnak be, és bizony napközben fényes nappal is sokkal többet szaladgálnak, következésképp a közútra is sokkal gyakrabban tévedhetnek ki. Az őz a legnagyobb egyedszámú és a legelterjedtebb nagy vadfajunk, nem lesz tekintettel az autósokra, nekünk kell figyelni, és nem is csak ott, ahol a vadveszélyt jelző táblát látjuk az út szélén. Ha tehát rosszul belátható szakaszon közlekedünk rossz látási viszonyok között, szürkületben, hajnalban, esőben, inkább lassítsunk le. A megengedett haladási sebesség egyébként sem a kötelező haladási sebességet jelenti, hívta fel a figyelmet a szakember. A köztudatban úgy él, hogy ezek a balesetek ősszel gyakoribbak, akkor van a vadászati főidény. De a helyzet az, hogy a 7000 nagyvad gázolás 80%-ában őz pusztul el, vagy sebesül meg, ezek jelentős része pedig a nyári üzekedés idején történik. A vadgázolás a személyi sérülések mellett komoly anyagi kárral is járhat, ami ráadásul az esetek döntő többségében a sofőrt terheli.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a hajdunánási református templomból. Igét hirdet Gacsáy Gábor, a gyülekezet lelkipásztora.

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön, örökké. Amen. Jézus Krisztus ma is hív bennünket, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Hívjuk segítségül az Urat, énekeljük testvéreim, a 105. Zsoltárunknak az első versét, a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.

helyünket elfoglalva, magasztaljuk az Urat kegyelméért és igazságáért. A 202. dicséret mindhárom versének éneklésével magasztaljuk az Urat. A 202. dicséretünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelének 4. részéből a 6. verstől a 11. versig terjedő igeszakaszt. Hallgassátok meg alázatos szívvel és figyelemmel. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedetében. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk a következőképpen. Urunk, Istenünk, aki sokszor és sokféleképpen szóltál és szólsz ma is hozzánk, engedd meg nekünk, hogy fiad Jézus Krisztus nevében szólítsunk meg téged. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy ne fáradjunk meg a te keresésedben, és mindenkor benned reménykedjünk. Könyörgünk hozzád egyházadért. Adj bátorságot ahhoz, hogy egyedül a te szavad által kívánjon megújulni, és óvd meg attól, hogy önmaga erejével dicsekedjen. Elevenítsd meg gyülekezetünket, add, hogy testvérként találkozzunk itt egymással, s a szeretet szószólói legyünk. Támaszd gyülekezeteidben embereket, akik mindenkor készek arra, hogy neked és másoknak bátran szolgáljanak. Ne engedd, hogy csak önmagunkra nézzünk, és csak önmagunknak éljünk. Könyörgünk hozzád mindazokért, akikért felelősséggel tartozunk. Könyörgünk mindazokért, akiket gondjainkra bíztál, és azokért, akikkel együtt szolgálatra hívtál. Gondoskodásodra és bölcsességedre bízzuk azokat, akik egyházadban és gyülekezeteidben különösképpen is felelősséget hordoznak. Mentsd meg őket az elkeseredéstől, és őrizd meg az elbizakodottságtól. Te vagy a mi reményünk, amikor azért könyörgünk, hogy otthonainkban, hazánkban és szerte a világon igazságosság és békesség legyen. Urunk Istenünk, olyan sokszor aggodalmaskodunk jövőnk és a világ jövője miatt. Kérünk téged, hogy a te kezedbe tegyük le jövőnket, életünket. Így kérünk, hogy némítsd el bennünk és körülöttünk a zavaró hangokat, hogy csak rád és igédre figyelhessünk. Így légy az ige hirdetőjével, hallgatóival egyaránt. A te fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Testvéreim, ige hirdetésre készülve,
énekeljük a 758. dicséretünk 4. versét. A 758. dicséretünk 4. verse így kezdődik: Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd.

Istennek szent lelke szállj le mi reánk, szenteld meg a mi szívünket, a mi lelkünket, szívünkben pedig a te igédet, mert a te igéd örök igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, rádiós istentisztelettel, istentiszteleten nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Örülünk, hogy nem hallgattatott el ez a rádió, mint a másik. Köszöntöm az uton lévőket, akik beteg ágyban hallgatják a mai ige hirdetést, melynek alap igéje ez a felolvasott ige szakaszból, Pál apostol Timóteushoz írt levele, 4. részének 7b és 8. verséből olvasom az ígét. Inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő ígérete. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az idős tapasztalt Pál apostol fiatal Timóteushoz írt leveléből olvastam. Ezt a levelet olvasuk a bibliaolvasó kalózunk szerint az egész Kárpát-medencében. Ebben a levélben tanácsot ad Timóteusnak Pál a gyülekezet vezetéséhez. De mindezek előtt bátorítja, harcold meg a hit nemes harcát, mert a Krisztust követő élet egy nemes harc. Nem valaki, nem valakik ellen folyik, hanem valakikért. Nem sétagalop, bocsánat a kifejezésért, nem egy délutáni séta. A levél végén nem véletlenül újra ezt teszi, azaz bátorítja a fiatal Timóteust, megtoldva azzal, hogy őrizze meg a rá bízott kincset. A hit az igaz tanítással, a tiszta kegyesség megélésével együtt olyan kincs, ami megtart bennünket e földi életen keresztül az örök életre. Ennek az igének üzenetét 4 pontban szeretném elmondani. Első, Timóteus találkozik problémás esetekkel, helyzetekkel a szolgálata során. Tévtanítások hirdetőivel, hamis tanítókkal. Ilyeneket említ ebben a levélben, mondák, végnéküli nemzetségtáblázatok, került, üres fecsegés, szentségtelen, vénasszonyos babona, legendás elbeszélés, mitosz, mesék, olyan dolgokkal, amik vitákra adnak okot. Az egészséges, teljes tanítással pedig ellenkezik. Isten üdvözítő tervének hitben történő elfogadását mindezek nem segítik. Nem egyszer megtörténik velünk is, jönnek hozzánk lelkipásztorokhoz, tiszteletes úr, ezt hallottam, ezt mondták, jön egy monda, jön egy mítosz, nem akarom tovább sorolni, tegyük a helyére. És ez még a jobbik eset, hogyha valaki eljön, megbízván lelkipásztorába, vagy a lelkipásztorokba, és hallgat az ige szavára. Sőt, Pál találkozik olyan személyekkel is, akik a lelkiismeret és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ilyenek is vannak. Ezen dolgok, nehézségek, problémák kísérték és kísérik a gyülekezet, a gyülekezetek, sőt az egyház életét 2000 éve. De nem kell kétségbe esni, ma sem. Ha ilyet vagy hasonlót tapasztalunk, tiszta szívből, jó lelkiismerettel, képmutatás nélküli hitből fakadó szeretettel kell az ilyeneket segíteni, segítségükre lenni. Pál apostol
Isten bűnösöket megmentő kegyelmének élő példája akkor és ma is, aki saját maga élete tapasztalatából írja le, olvasom az első rész 15-16. versét, igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Nem hiszem, hogy sokan kezdik így bizonyságtételüket, vagy elmondják, én valamikor ilyen, meg olyan, meg amolyan voltam. Pál apostol őszintén ezt teszi, majd hangsúlyozza minden emberért való könyörgést, imádságot, esedezést, hálaadást, még a királyokért és a feljebb valókért is, hogy nyugodt, csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Levelében praktikus tanácsokat ad. Férfiak, asszonyok magatartásáról, püspökről, diakónusokról, özvegyekről, presbiterekről, szolgákról, munkaviszonyban élőkről, főnökről és beosztottról, pénzimádatról, gazdagokról. Közben ír a kegyesség titkáról és a kegyességnek a hasznáról. Ez utóbbiról szeretnék elmondani segítségül néhány gondolatot. Második üzenet, a kegyesség. A kegyesség fontos szófogalom az Ó és az Új Szövetségben egyaránt, és a keresztény ember életében is. Biblikusan kell érteni, élni és megcselekedni. Ha megkérdeznénk néhány embert itt az utcán, Hajdunánáson, Debrecenben vagy Budapesten, vagy éppen gyülekezeti tagot, mit is értenek ez alatt a szó alatt, hogy kegyesség? Lehet, hogy furcsa válaszokat kapnánk. Á, ez valami vallásos szöveg. Lelki érzelgősség. Felvett póz, magatartás, forma. Ilyen kifejezéseket ma már nem is használunk, mondaná valaki, vagy nem is ismerjük. És mi, akik hallgatjuk az igét, hétről hétre, ismerjük Jézus tanítását, imádkozunk, templomba járunk, mit válaszolnánk erre? Bizonyára a rádiót hallgatóknak is van emléke. Talán tapasztalata is arról, hogy milyen kegyes is, vagy milyen kegyes vagy kegyeskedő embereket, emberekkel találkoztak. Milyenekkel? És aztán mondjuk meg őszintén, milyen taszítóak tudunk lenni, amikor mi keresztények, keresztények, Krisztust követő emberek látszólagos kegyességben, vagy kegyességet élünk. Maga Jézus Krisztus keményen beszél a képmutató kegyesekről. Azt mondja nekik, jaj nektek. Pál pedig a kegyesség látszatát mutató emberekről, azaz a látszat kegyességről, arról, ahol mi akarunk látszani, és nem azt felmutatni, megmutatni, akinek kegyelmes szeretete által a követei lehetünk ebben a világban. Erre is igaz Jézus szava, jöjj és kövess engem, vagy hadd mondjam így, jöjj és engem kövess. És ott van a figyelmeztetés is, jaj, néktek képmutató. A kegyesség más szóval Isten félelmet, Isten tiszteletét jelenti. Az itt lévő szó jelentését a következőképpen lehetne visszaadni, és erre szeretnék néhány példát mondani. Jelenti, hogy helyet adni valakinek, akit tisztelünk.
Ülök a villamoson, metróban, vonaton, buszon, egy váróban. Bejön valaki, nem bújok bele még jobban a telefonomban, hanem felállok, hogy helyet adjak neki. Másik. Meghallgatom egy tapasztaltabb, bölcsebb embernek a véleményét. Helyet adok az ő látásának. Miért? Mert tisztelem. És saját érdekemben hallgatok rá, azért, mert bízok benne. De jelenti még azt is, hogy valakit előre engedni és követni. Mögöttünk lévő héten hányszor engedtük előre magunkban Jézus Krisztus lelkiségét? Jaj, de sokszor úgy vagyunk, mint a tanítványok, amikor Jézus elment az egyik faluba, és nem fogadják be. És mit tesznek a tanítványok? Megkérdezik Jézus, Uram, kérjünk tüzet erre a falura? És mit mond Jézus? Nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek? Hányszor engedtük, hogy Isten szelíd szava a lélek által meggyőzzön bennünket, akaratunkat, cselekedetünket. Lehet, hogy a magam módján még igazam is volt, de nem volt igazam Krisztus módján. A kegyesség, az Isten iránti tisztelet és a bizalom a hit ötvözetével. És aztán jelenti azt is, hogy életemben az első hely az övé, az ő szava. Szól hangodból a jóság, szoktuk sokszor énekelni. És igéje a döntő. Nem kényszerből, hanem meggyőződésből. Ahogyan Jézus vallott erről, azért jöttem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. És ha mást akar, azt is el tudom fogadni. Miért? Mert az első hely az övé. Ő ment először a keresztre, előttem. Hogy nekem reménységem legyen, bármi történjék velem. Egyik kedves gyülekezeti tagunkat, presbiter asszonyunkat látogattam meg, hiszen 3 héttel ezelőtt bekerült a kórházba. Az orvos a következőt mondta neki. Maga asszonyom innen már nem megy haza. Egy ágy a szobába teszem, hogy a látogatók, akik jönnek, magával tudjanak találkozni, másokat vagy magát ne zavarják. Egy ágy a szobát kapott. Életében Krisztus követő volt, minden vasárnap igét hallgató, őt követte, míg jöhetett templomba járt, segített, nőszövetségben volt, takarított. Reformátusok lapját minden Isten tisztelet elején ő vitte körbe, hogy vegyünk belőle. Kórházba kerülve férje, testvére is bement és elbúcsúzott tőle. Én is meglátogattam, beszélgettünk. Csodásan mondta el, nem kegyeskedő, kegyes bizonyságtételét. Elfogadta. Tiszteletes úr, ha menni kell, megyek. Érződött szavaiból, itt nincs látszott kegyesség, csak hit, bizalom abban, aki előre ment, és helyet készített az övéinek, neki is. Szeliden és alázatosan mondta. Istennek legyen hála, nem az orvosoknak lett igaza. Asszonytestvérünk jó 2 hete hazajött, családja van körülötte, ápolja, gondozza. Mi, akik tudjuk, látogatjuk. Igen,
Mindig az Istené az utolsó szó. A kegyesség tehát nem kegyeskedés, mint ahogyan az okosság nem okoskodás. Az Isten félelem nem az Istentől való rettegés, de nem is bizonyos vallásos kötelességeknek a teljesítése, hanem bensőséges, gazdag, szeretetteljes kapcsolat az élő Istennel. Hadd mondjam még egyszer, bensőséges, gazdag, szeretetteljes kapcsolat az élő Istennel. Minden számunkra fontos kapcsolatot igyekszik az ember ápolni, és ápolni is kell. És erre vonatkozik igény következő, harmadik üzenete. Az itt lévő szó gyakorolt gymnázó, görögül, magyarul gimnázium szó, ebből jön. Gyakorlás, gyakorolni. Érdemes ezért fáradni, küzdeni, mert az élő Istenben hiszünk. Jézus Krisztus mondja, Jézus Krisztusról mondja az ige, Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. És ő segít, bátorít, lelke által erőt ad. A tegnap, meg a ma, meg a holnap változik és változhat, de ő ugyanaz marad. Nem változik az ő, és az lesz, aki volt. Rá érdemes hallgatni, rá nézve érdemes gyakorolni. Gyermekkorunkban hányszor hallottuk, gyakorolj már, próbáld újra, különösen akik zenét tanultak, vagy valamilyen hangszeren, hányszor hallották ezt, de tudjuk, a különféle sportot vállalók között is elhangzik ez, tessék gyakorolni, tessék többet gyakorolni. Világbajnokság most megy, az egyik szereplőjéről láttam egy filmet néhány héttel ezelőtt, és ez a labdarúgó az edzés után még ott maradt a pályán, és gyakorolta a szabadrugást még egy órán keresztül, amivel aztán sok győzelmet aratott csapatával együtt. Érdemes gyakorolni. Isten ma is ezt mondja gyermekeinek, nekünk, gyakorolj! Ne fáradjunk el a gyakorlásban, akkor sem, ha sokan elfárasztanak és lefárasztanak hétközben, vagy vannak ellenséges, sokszor démoni erők. A rosszat jóval győzd meg. Ehhez erő kell, nem a te erőd, nem az én erőm, Krisztus ereje kell. Ne a kegyesség látszata, hanem annak az ereje legyen meg bennünk. Isten óv a látszatoktól. Valóságos értékeket gyűjtsünk, valódi, igazi, krisztusi életet éljünk, hogy hitelesek legyünk. Negyedik üzenet. Megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete, már mint a kegyességben. Mi a kegyesség haszna? Ma így mondanánk profitja. Sokszor ma ember életében az első kérdés, jó, jó, de hát mi lesz ebből nekem a hasznom? Igaz? Aztán hogyan lehet még több hasznom? Ó, még több haszonról is végül kiderül, még sem elég. Ennek ez a veszélye. Közben érezhetően és tapasztalhatóan pusztul a világ, a természet, a tengerek, óceánok, levegő, víz, komoly közgazdások, tudósok figyelmeztetnek a polikrízisre, arra, hogy ez nem vezet jóra ebben a haszon elvű világban, ahol mindenki profitot akar. Ebben az állandó haszonkeresésbe belepusztulhat a természet, a világ. Ezért óvják a világot a mindenáron való haszon hajszolásától. Vannak persze itt is látszat szervezetek, a világunkat féltő zöldek, az álkegyes zöldek, akik egyik oldalra elmondják, de oda fölfelé nem nagyon.
Mi a kegyesség haszna? Zárójel profitja? Azt mondja az ige, benne van a jelen és a jövendő élet ígérete. Nem csak úgy, hogy Isten tisztelete, a másik ember és a körülöttünk lévő Isten által teremtett világ tisztelete, szeretete, őrzése is szükséges, hanem úgy, ahogyan olvastuk, Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. S aki a Krisztusban marad, azé a jelen és a jövő Isten által adott ígérete, ez pedig az örök élet. Az, amit Isten az övéinek ígért és adott a feltámadott Jézus Krisztusban, a tiszta, őszinte, kegyes élet folytatásában. Záró gondolatok. Óvjon meg Isten bennünket a magunk formálta kegyeskedéstől, hogy szentnek, vallásosnak látszódjunk, adja, hogy az igazi, valódi kegyesség valósuljon meg életünkben. A kegyeskedő látszani

Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Olvashatjuk a levélben. A látszat kegyességet elutasítja a világ. Látszat keresztjénekre nincs szükség. Látszat kereszténység előbb vagy utóbb elbukik. Leszavazzák az emberek. Imádkozunk új életért, gyülekezetünk, egyházunk megújulásáért. Új szívből újfajta gondolatok és cselekedetek származnak, mármint az új szívből. Vizsgáljuk meg, milyen a kegyességünk. Látszat vagy krisztusi? A tiszta, őszinte, szelid krisztusi kegyesség mai világban való megélésére segítse életünket, gyülekezetünket, egyházunkat, a feltámadott Jézus Krisztus. Övé a tisztelet és az örökké való hatalom, most s mindörökké. Ámen. Válaszoljunk testvérem a hallott igére, és énekeljük a 725-ös számú énekünk első versét. 725-ös számú énekünket fogjuk kikeresni ráfelelő énekként, első versét fogjuk énekelni. Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem.

helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozunk eképpen. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a szót, ezt az ígét, annak üzenetét. Köszönjük néked azt, hogy ha tévedünk, segíteni akarsz, ha megbotlunk, fel akarsz állítani. Ha látszott kereszténységet élünk, akkor ránk szólsz. Jaj, hányszor kellett már megszégyenülnünk, mert olyan látszott kegyességből beszéltünk, szóltunk. Bocsáss meg nekünk. Könyörgünk azokért, a gyülekezetékért, maiakért, ahol vannak tévtanítások, vagy tévtanítók, ahol fontosabb a monda, a vég nélküli nemzetségtáblázat, üres fecsegés, legendás elbeszélés, mitosz, mesék, amelyek vitára adnak okot, és nem arra, hogy megismerjék a te üdvözítő tervedet, és azt elfogadják. Adj nekünk erőt, bölcsességet, igéd által szelíd lelkűséget és üzenetet, hogy tudjuk őket kiigazítani, ha kell. Urunk, segíts minket a kegyesség gyakorlásában, a mindennapi életben. Ó, de jó lenne, ha családunk, munkahelyünk, az utcabeliek látnák, hogy ez nem egy felvett póz, nem egy lelki érzelgősség, egy külső forma, hanem egy belső tartalom. Köszönjük gyülekezetünkben azokat, akik példák voltak előttünk a hitben, az igaz kegyességben, és így élték meg, akár akkor, amikor kórházban voltak, akár akkor, amikor mélységben volt,

akartok, nem ők akartok látszani, hanem felmutatni, megmutatni a te végtelen szeretetedet, és köszönjük, hogy ebben a világban így követhetünk téged, és ehhez erőt adsz. Hadd figyeljünk jobban arra, hogy téged tisztelünk-e, helyet adunk-e mások látásának, előre engedünk-e, tied legyen az első hely a mi életünkben, szívünkben, kérve kérünk. Add, hogy bensőséges, gazdag, szeretetteljes kapcsolat legyen veled élő Istenünk, fiad Jézus Krisztus, Szentlélek és az ige által, és gyakoroljuk ezt. Itt a jövő hét. Találkozások, beszélgetések, látogatások, pihenés. Tehetjük. Köszönjük, hogy ebben a kegyességben benne van a jelen és a jövő életnek az ígérete, profitja. Ó, Urunk, ilyen profitja senkinek nincs. A világ haszna profitja egyszer véget ér. Mi pedig, és mi előttünk akkor tárod fel, amiért igyekeztünk élni, dolgozni, szolgálni, imádkozni az örök életet. Add, hogy ne látszani, hanem benned lenni, élni akarjunk. Könyörögve kérünk és imádkozunk, halld meg imádságunkat betegeinkért, azért a testvérünkért is, aki hazajött a kórházból, áld meg addig, amíg itthon van, köztünk és köztünk él. Könyörgünk és hálát adunk azokért, akik már túl vannak operáción, akik a jövő héten mennek, vagy akiket az elkövetkezendő időben műtenek, operálnak. Könyörgünk a pihenő, nyaraló gyermekeinkért, egy házi táborokért. Erősítsd a gyermekeinket hitben, reménységben és szeretetben. Add nekünk a te örömödet. Könyörgünk egy házunkért. Könyörgünk népünkért, országunkért. Urunk, szükséges a megújulás. Gyülekezetünk, egyházunk megújulása. Egyházi vezetők megújulása. Új szív, újfajta gondolatok, cselekedetek. Tiszta, őszinte, szelíd krisztusi kegyesség, hogy ne taszítsunk, hanem vonzunk. Maradjunk egy pillanatra csöndben, és mindenki, aki hallja ezt az ige hirdetést itt, vagy a templomon kívül, magában, csöndesen mondja el az imádságát. Hisszük, hogy imádságot meghallgató Istenünk vagy, és maradsz mind örökkön, örökké. Ámen. Együtt mondjuk fennállva, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, mi Atyánk, aki a szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg téged, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket is, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim,
az adakozás szent szolgálatára hívom fel a figyelmet, mely Isten tiszteletünk szerves része, az ígével kérlek titeket az adakozás megcselekvésére. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szüken méri a járandóságot, mégis ínségbe jött. Istennek népe, áldjon és őrizzen meg tégedet az Úr, világosítsa meg az ő arcát, fordítsa felét, ragyogtassa rád orcáját, most, s mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, záró énekünk Lészen, a 192-es számú énekünk, 192-es számú énekünket keressük ki. 192-es számú énekünk első, harmadik, negyedik és ötödik versét fogjuk énekelni. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk a hajdunánási református templomból. Igét hirdetett Gacsáy Gábor, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányában. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős, meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola. Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén némi nedvesség hatására gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű klasszikus hőzivatar is. Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja. Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet.
1: Az időjárásról.
0: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter esernyője.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
5: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
8: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
9: 20. Az alexandriai kikötő kormányzóság jelentette, hogy a Szalonába küldött postahajó Zátonyra futott, egész közel rendeltetési helyéhez. Onnan aztán hirtelen támadt vihar a tengerbe söpörte. Jóformán szeme láttára az érte küldött mentőhajónak. Se egy hajóinast az emberekből, se egy zsineget a rakományból meg nem menthettek. A futár is leszállt Poseidonhoz, a rábízott üzenetekkel és szőlővesszőkkel együtt. Pár órával később a szalonai építés vezetőség jelentését is az asztalára tették. A szokásos havi jelentés volt ez, számadások, munkakimutatások, tervek módosításai, személyi előterjesztések. Ezeket legsúlyosabb országos gondjai közt is mindig maga nézte át, mert nagyon a szívén feküdt Szalona. Az elpusztított kis falu fölé, amelyben anyja csontjai porlattak, olyan palotát akart építetni, amilyen még nem volt császárnak. Mindig úgy érezte magában, hogy az a legszebb hely a világon. Ott legszelidebb az ég kéksége, leglágyabban tud ringatni a tenger, és legtisztább szívűek az emberek. Fia székhelyének és maga temetőjének szánta a szülőföldjét. Már fiatal korában sokszor mondta a feleségének, hogy élni nem tudna a békés illír halászok és fügekertészek közt, de öreg embernek visszamegy közéjük, és ott fogja letenni az élet hivatalát, ahol hurcolását magára vette. A jelentésben mindjárt megakadta a szeme a kertész nevén. Pársoros megjegyzés volt melléírva. Quintus kertész lezuhant egy körtefa tetejéről, és halálra zúzta magát. Felesége, Szaprícia, eltemette, és rokonságához költözött a szíriai Apatéba. A szolgálati nyilvántartásból és az élelmezési lajstromból mind a ketten töröltettek. A császár megkönnyebbülten sóhajtott. Az istenek megint a kezére jártak, sőt, megelőzték a szándékait. Megbüntették Quintust, ha már bűnös volt, és ha még nem volt, az elejét vették annak, hogy az lehessen. Az asszony kevésbé nyugtalanította, s az egyébként is végzet elé ment, ha Apatéba telepedett át. Galerius azt jelentette, hogy aránylag kevés áldozattal teljesen lecsöndesítette a keletet. Mindössze Apatét kellett porrá égetni a beléje zárt istentelenekkel, és Melitenében megtizedeltetni a katonaságot. Ellenállás alig volt. Az istentelenek fajzata csak addig szemtelen, amíg urat nem érez maga fölött. A parancs előtt meghunyászkodik, mint a megostorozott ebb. Az antiókiai csőcselék is csak egy napig zavargott, aztán visszabújt a csatornákba. Itt Maxentius Princeps nagyon hősiesen viselte magát, úgyhogy a császár jóváhagyásával engedélyt is adott neki az Alexandriába való visszatérésre. A császár beleegyezését akarja ott megérni, miután az övét már megkapta egy olyan tervhez, amelyet a családi tűzhely istenei sugaltak neki. Constantinus Princeps sebesülten fekszik Nikomédiában. Hátába fúródott a nyíl, úgy látszik, menekülés közben. A Cézár jelentése annál inkább megnyugtatta a császárt, mert Alexandriában sem következtek be azok a kavarodások, amelyekkel számot vetett, mikor az utolsó ediktumot kiadta. A keresztények vagy elszélettek, vagy a félelem észre térítette őket. A hivatalos jelentésekben olvasott ugyan újabb letartóztatásokról, de egyetlen kivégzésnek se talált a nyomát. Ezt csak azzal lehetett magyarázni, hogy a régi és az új befogadottak elméjét egyformán megvilágosították az istenek. Inkább választották az áldozatok megadásával az életet, mint a babonáikhoz való konok ragaszkodással a kínos és rút halál céltalanságát. Éppen kapóra jött, hogy Tágész a főaugur kihallgatásra jelentkezett. A császár arca derűs volt, a főpapé komor és gondterhelt. Nem színészkedett, se nem geneteskedett. Viselkedésén őszinte megrendülés érzett. Azon kezdte, hogy nem szívesen vállalkozott erre a lépésre, amely tisztában van vele, nem csak szent hivatalát, hanem életét is kockára teszi. De mivel a félelem mindenkit elnémított, neki kötelessége megszólalni. A keresztények ügyéről van szó, ami nem egyszerű közrendészeti ügy. Az istenek tekintélyével és a császár tekintélyével együtt a birodalom üdve is veszélyben van. Mit akartok még? Kérdezte ingerülten a császár. Olyan parancsot adtam ki, amely pallos gyanánt lóg minden keresztény fej felett. A főpap azt válaszolta, hogy nem ér semmit az olyan parancs, amit nem lehet végrehajtani, és nem volt értelme olyan pallost felemelni, amellyel nem lehet lesújtani. A börtönök úgy tele vannak, hogy már néhány állami gyárat is ki kellett üríteni a foglyok számára. Ezren meg ezren vannak letartóztatva, férfiak és nők, aggasztyánok és gyermekek, előkelő gazdag polgárok és szemétről szedett rabszolgák. Egy se hajlandó babonáját megtagadni. Valamennyi szidalmazza az isteneket és a császárt, és egynek se lehet a hajaszálához érni. Egyetlen keresztény miatt, aki olyan magasan van a halandók feje felett, hogy lehetetlen elérni. Ki az? Kiáltott sápadtan a császár. Egyenrangú az istenekkel. Azt kérdeztem, ki az? Feleséged, ő istensége. A főpap széles melle megkönnyebbedve vette a lélegzetet, hogy kimondta a két súlyos szót. A császár lehorgasztotta a fejét, és egymásra tapasztotta a két kezét. Tett vagy mondott valamit? A pap az igazságot felelte. A császárné nem tett és nem mondott semmit, és éppen ezzel akadályozta meg a törvény végrehajtását. Nem avatkozott semmibe, csak nem vett részt az udvar nyilvános áldozattételein. Kétségbeesés és fölháborodás viharzott végig az egész városon. Először csak azt zúgták, hol a császárné. Később már olyan kiáltások is hangzottak, kezdjétek a császárnén. S most az egész világ visszafojtott lélegzettel lesi, mit fog tenni a császár. Ézd meg, legszentebb úr, hogy nem az istentelenek azok, akik rávallanak a császárnéra. Ők nem helyezik maguk elé pajzsul a dominát, mert ők esztelenségükben csak a vértanúságot kívánják, és annak siettetését kérik istenüktől együgyű imádságaikkal és zavaros énekeikkel. Az istenhívők azok, akik azt kiabálják, hogy kezdjük a császárnén, és ezért nem nyúlhatunk a keresztényekhez addig, amíg... Beszélj bátran, mondta a császár nyugodtan. Tudom, hogy kötelességet teljesíted, és te is tudod, hogy én nem szoktam büntetni a kötelesség teljesítést. A főpap térdre esett, és megcsókolta a császár saruját. Legszentebb úr, a forradalom palotát kapujában van. Vagy áldozni fog az Augusta, vagy te leszel az áldozat. A császár azzal bocsátott el a papot, hogy a császárné áldozni fog, bár beteges, és addig is csak betegeskedése tartotta vissza az istenek előtt való megjelenéstől. Sokáig járt lesfel dolgozó szobájában, és rájött, hogy az istenek közt való harc csak most kezdődött meg igazán. Belátta, hogy Tágésznak igaza van. itt az istenek sorsával együtt dől el az övé és a birodalomé is, amely nem csak az ő birodalma, hanem a fiáé is. Épp a fia miatt vette biztosra a halhatatlan istenek győzelmét. Hogyan teljesedne a jóslat, ha nem ők diadalmaskodnának? Csak azt hitte, a feleségét is jól ismeri ahhoz, hogy mellé álljon a harcban, amelyben az istenek szeszélye döntő szerepet juttatott az asszonyi szeszélynek. Eddig nem sokat törődött vele, milyen istenhez imádkozik élettársa, mert mikor az erős istenek, az ő szövetségesei, az erős férfié, nem jelenthet semmit, hogy az asszonyi nátszál merre hajlik. Tudta, hogy felesége húz az asszonyoknak való új istenhez, aki őt is majd nem félrevezette addig, míg ki nem ismerte. Babonáskodását elnézte neki akkor is, amikor ő már rájött arra, hogy az új isten, noha varázslatban jártas, inkább alattomos, mint ügyes, és nem erővel, hanem ravassággal akarja megdönteni a régi isteneket. Talán elnézésével bűnt is követett el, de örült neki, hogy az asszony beteg lelke kínzó démonai elől el tudott menekülni a keresztény mágusok könyveibe. Most már azonban többről van szó, mint asszonyi idegekről és fejszaggatásokról. Most már életre, halálra vetik a kockát. Nem volt benne kétsége, hogy a felesége nem fog ellene játszani. Egyedül találta a császárnét, de sírástól kivörösödött szemmel. Mi történt megint, Priska? Ölelte magához gyöngéden. Megint gonosz álom kínzott. A császárné nem tudott szóval válaszolni, csak átnyújtotta a lánya levelét. Valéria halott gyermeket szült. A császár azt hitte, ez a legjobb alkalom arra, hogy arra az útra terelje feleségét, amelyen együtt kellett haladniuk. Ne sírj, anyácska, majd meglágyítjuk az istenek szívét. Engesztelő áldozatot mutatunk be Vesztának, Juno Lucinának és a Magna Maternek. Priska hevesen rázta a fejét az uravállán. Vagy eljössz velem Memphisbe, Ízis szent kútjához, és leborulunk együtt a sugaras arcú istennő előtt ki, ölében ringatja Lóruszt, a keble után kacagva kapkodó kisdedet? Az asszony most már felemelte a fejét, és szívszaggató könyörgéssel nézett az urára. Dioklész, ne bánts engem az isteneiddel, akik elvették a fiamat, és anyja méhében megölték az unokámat. A császár tudta, hogy nehéz küzdelem lesz. Szelíden, de elszántan vette védelmébe az isteneket. Az ember soha se tudja, mivel bántotta meg őket. Szerencse, hogy buzgó áldozatokkal mindig megengesztelhetők. Soha, soha, kiáltotta az asszony. Ők voltak a gonoszak. Én soha nem vétettem nekik. Diokleciánus nagyon óvatos és halk célzást tett arra, hogy az istenek rossz néven veszik, ha elhanyagolják őket egy másik istenért. A császárné elértette, és nem titkolt sértődéssel válaszolt. Igazságtalan vagy, Dioklész! Én még akkor semmit se tudtam arról az új istenről, akit célzasz, mikor a te isteneid már elrabolták tőlem a fiamat. Ha nem bántottál volna, hallgattam volna. Most már kimondom, hogy te miattad ver bennünket az Isten. Te vagy az oka, hogy a lányunk halott unokát szült. Én? Ütött a mellére a császár. Te! A hamis isteneiddel, a bálványaiddal, az egyik az Isten gyűlöletével. Szó-szót ért, míg a szavakból parazsos végű nyilak lettek, amelyek lángba borították a múlt mennyezetét, amely alatt a két ember megöregedett. Már nem a minden gyöngétségét egy sebb gyógyítására összetakarító férfi állt szemben a feleségével, akinek minden örömtől elszokott szívében csak az uráért való rajongást tartotta az életet. Két lángoló kar csapott össze a halálos párbajra kiállt istenek kezében. Celid rábeszélésre, okokkal való meggyőzésre itt már nem lehetett gondolni. Megmondta nekem Pantaleon már Nikomédiában, hogy te vagy az Antikrisztus. Forcsogott föl az asszony dühének lávája. Pantaleont mered emlegetni? Kiáltotta a császár, hogy az ereg kidagadtak beesett halántékán. Az árulót! Pantaleon a Krisztus leghűségesebb harcosa. A te Pantaleorod orgyilkos volt. Volt? Tántorodott meg az asszony. Volt, igen, volt. Kérdezd meg Galériuszt. Ha ő nincs, ma se urad nincs, se fiad. A császár vörösre gyúlt arccal lélegett. Még nem eszmélt rá, mit szalajtott ki a száján. Az asszony alabástom szoborrá merevedett. Nem sikoltozott, amikor megelevenedett. Tapogatózva nyújtotta ki reszkető két kezét. Háromszor is fölnyitotta a száját, míg kibírt szabadulni elszorult torkából a hang. Nem az emberi öröm hangja, az elveszett kölyke nyomára lelt állatvinnyogása. Dioklész! Mit mondtál? Dioklész! Két keze haldokló galambként vergődött az ura mellé. Most már a császár rémült meg. Egy pillanat alatt talpra szökkent józanságával arra gondolt, hogy ha őrültséget tettet, az asszony azt el fogja neki hinni. De hogy ránézett az elkínzott arcra, ahogy látta a hervadt száj vonaglását, ahogy az eszelős remény fénye rácsillant a reszkető szemhéjak alól, nem volt többé ura magának. Az apai szeretettől elgyöngített szív nem bírta tovább nézni az anya szenvedését. Ha az istenek így akarták, Priska, tudj meg mindent. Beletámogatta a császárnét a bíborvánkosokkal kibélelt nagy karosszékbe, és elmondott neki mindent. Kezdve a Pessinuszi jóslattól. Az asszony egy darabig moccanás nélkül hallgatta, aztán elkezdett hullani a könnye. A végén lecsúszott a székről, és odaborult az úr elé. Hagyj itt, édes uram, olyan jó így. Ölelte át a lábait, mikor föl akarta emelni. Hiszel-e már az istenekben, Priska? Érzed-e már, hogy egész életünkben fölöttünk tartották a kezüket? Van-e még kétséged abban, kiknek köszönheted ezt az órát? Tudod-e már, kiért kell az egész világ előtt bizonyságot tenned arról, hogy nem vagy ellensége az isteneknek? A császárné pergamentekercseket húzott elő egy ében fából való kis szekrényből. Fejvánkos alól kivette a keresztet, amelyet Pantaleon első látogatásakor hagyott nála. Vidd el őket tőlem, édes uram, és gondoskodj róla, hogy holnap nálam is felállítsák a halhatatlan istenek oltárát. Minden reggel engesztelő, és minden este hálaadó áldozatot fogok nekik bemutatni. Nem úgy lesz, Priskám, fogta a császár két keze közé felesége arcát. Te holnap reggel velem együtt fogsz áldozni Jupiter Olimpikus szentélyében az udvar szemeláttára. Holnap délután pedig hajóra ülsz, és Bájéba utazol. Bájéba? Dadogta a császárné. És ő? Ő itt marad velem. Téged Bion fog elkísérni, hogy legyen kivel beszélned róla. Elválasztasz tőle, mielőtt visszaadtad volna. Az öreg ember átkarolta az öregasszony derekát, akinek csak a szeme fénylett. Arcát, testét hirtelen bágyadság szállta meg. Jól figyelj, Priska! Okosnak kell lennünk, ő érte. Most már te is a kezedben tartod a sorsát, nem csak én. Lehet, hogy az az áldozat, ami most következik, nehezebb lesz, mint amit eddig szenvedtél. Én már tudom, mit tesz boldogságot eltitkolni. Az asszony egyre fáradtabban bólogatott. belátta, hogy el kell mennie, s találkoznia se szabad a fiával. Az éve nem jó, azt érezte ő maga is. Az előbb még majd kiugrott a helyéből, most elelállt a dobogása. Bájé gyógyító forrásai megerősítik, 6 hét alatt kipiheni magát, s hozzászokik a boldogság gondolatához. Akkor elküldi hozzá a császár a fiát. 7 hétig az övé lesz, és örülhet neki, ha el tudja titkolni az örömét. Amire az apa majd 1 éve képes már, arra az anya szívnek is lesz ereje 7 hétig. Akkor megkezdődik az utolsó esztendő, és Quintiport szabad szárnyra bocsátják. Apollinaris, nyögött fel az anya. Apollinaris, a mi fiunk. Azt a nevet el kell felejteni, parancsolta a császár. Most még csak Quintipor van, a magiszter. Quintiporból, amint 19. évét betölti, lovag lesz és palotát kap Rómában. Legyen a maga ura, szokja meg az előkelő életet, s nem mint rabszolga vegye fel a bíbort. Addig mi mindent előkészítünk, anyácska. Még asszonyt is keresünk neki. Jó lesz így, anyácska. A császárné egyre bágyattabban bólintott mindenre. Félig aludt már, és még akkor se ébredt fel egészen, mikor másnap délelőtt ráhintette a tömjént az Istenek királyának oltárára. Délután hajóra szállt, másnap megnyíltak a börtönök ajtajai, a vérpad és a mágiák felé. Az első nap Alexandria püspökén nyerte el az örök élet koronáját 29 paptársával együtt. 21. Lactantius a rétor búcsózott az alexandriai gyülekezettől, amelyek még csak 4. hete volt tagja, és már is mindenki vezetőül tisztelte. Már megtérésében csodát láttak a keresztények, bár ő természetes magyarázatát adta. Krisztus katonájához illő szerénységgel, ezzel a neki addig meglehetősen ismeretlen erénnyel, amellyel a megigazulás ajándékozta meg. Jelen volt az első kivégzéseken. Látta az örök világosság előrevetődését a pallos alatt mosolygó arcokon, nem az égő hús szagát érezte, hanem mennyei rózsák illatát, s hallotta, amint a haldoklók éneke fölfelé száll a lángok közül. Angyalkórusok citera zengése ereszkedik eléje az ég fodor felhőiből. Mások magukat a fehérbe öltözött angyalokat is látták, amint pálma ágokat lengetnek a vértanuk elé. És sokan amiatt is tértek meg, mert úgy vették észre, mintha az angyalok nekik integetnének. Lactantius nem állította ezt. Isten valószínűleg nem tartotta még méltónak erre a látomásra. De amit tapasztalt, az is meggyőzte arról, hogy csak az igaz Isten lehet az, aki gyönyörré tudja tenni a halál borzalmát azzal, hogy létrát nyújt le a hozzá kívánkozók elé, és fölviszi őket a maga mennyei városába, ahol hervadhatatlan rózsák nyílnak a föld hulló virágai helyett. Megkértem Nesztert, hogy adja fel neki a keresztséget, és most derült ki, hogy a rétor csak ugyan kiválasztottja volt az Istennek. Nem csak az ő lelkének megtisztításáról gondoskodott, hanem eszközévé választotta mások megigazulásának is. A püspök, aki bár szentéletű volt és bölcs pásztora az antiókiai egyháznak, a Szentlélekben való kétkedésével az eretnekség szélén járt, és könnyen kárhozatba szédülhetett volna. A rétor megtérésében azonban, akit mindennapos vitáikban nem tudott meggyőzni a maga emberi ékes szólásával, kénytelen volt a püspök észrevenni, boldog megszégyenüléssel a megvilágosító lélek munkáját. Ennél fogva az Atya, Fiú és Szent Lélek nevében csorgatta a rétor vállaira az életvizét, mikor az belemerítette magát a keresztelő kútba. Ez olyan nagy öröm volt a híveknek, hogy magában is megmagyarázta volna azt a tiszteletet, amelyel az új testvért körülvették. Lactantius azonban más érdemeket is szerzett arra, hogy hittársai őt tekintsék igazi fejüknek a jámbor és tudós, de testi erejében meggyöngült Nestor helyett, aki ezekben a nehéz időkben nem tudta elegendőképpen pótolni a kivégzett püspököt. A jó öreg, aki nappal, mint rabszolga hurcolta a rétor után az irattekercseket, a titkos éjjeli összejöveteleken csak sírni és imádkozni tudott. A földi szorongattatások közben azonban másra is volt szükség, és ami a püspökből hiányzott, az mind megvolt a rétorban. A hitbuzgalmon kívül az erély, a csüggedők bátorításában és a szomorúak vigasztalásában. Az emberi gyöngeségekkel számot vető okosság az ellenállás megszervezésében és az összeköttetések felhasználásában. Neki köszönhette az alexandriai gyülekezet, hogy az első napok megpróbáltatásai szét nem szórták. Menekülést tanácsolt azoknak, akik félelmüket bevallották, és a gyülekezet előkelőivel meg tudta értetni, hogyha a gyámoltalanok és együgyűek botladozását elfogja és nézni az Úristen, tőlük, mint az egyház oszlopaitól, álhatatosságot követel. Csak ugyan a bíróság tagjai közül többen meg is maradtak keresztényeknek, ha némi megalkuvás árán is, hogy hitsorsosaikra enyhe ítéletet szabhassanak, s hogy a bálványimádó tisztviselőknél is közben járhassanak értük. A jó szó ezeknél nem mindig volt elegendő, de pénzért szívesen kiállították az igazoló libelluszt arról, hogy az istentelenséggel vádoltak, teljesítették az előírt szertartásokat. Lactantius meggyőzte a testvéreket arról, hogy az okosság nem mindig bűn, és az oktalanság nem mindig erény. Aki kicsin hitűségből, vagy aljas haszonlesésből megtagadja Istenét, és áldozatot mutat be a bálványoknak, az méltó arra, hogy úgy Isten, mint a gyülekezet, kivesse magából. De aki pénzzel meg tudja magát váltani a faggatásoktól, és rá tudja szedni az Antikrisztus saját hazug és kapzsi szolgái segítségével, az nem érdemel büntetést. Isten búzája vagyunk, mondogatta a rétor. Mindnyájan készek a megőröltetésre, hogy az egész világ táplálására elegendő kenyér süttessék belőlünk. De éppen mert erre rendeltettünk, takarékoskodnunk kell magunkkal, hogy el ne fogyjunk mindnyájan, mikor a Krisztus megteríti a győzelmi lakom asztalát. Lactantius, akinek helyét minden szabadkozás ellenére is Nestor jobbján jelölték ki, általános sírás közben búcsúzott a testvérektől. A császár rendelete küldi Rómába, mondta. Testvéreim, fejezte be szavait, eljött az idők teljessége, és feltöretik hetedik pecsétje is a könyvnek, amelyet az apostol Patmosban látott. Tudjátok, hogy a hatodik pecsét feltörésekor megrendült a föld, most pedig el fog sötétülni az ég, mint a bekötözött zsák, a hold vérszint vált, és megindul a föld négy sarkáról a szelek négy angyala, hogy erős leheletükkel szétválasszák Isten ponyváján a tisztát az ocsutól. A rétor szava harsogott, mint az ércből való duba, és a gyülekezetben olyan rémült csönd támadt, mintha az apokalipszisnak mind a hét angyala most öntené ki serlegét a bálványimádásra csábító Jezabel városára. Lactantius magát is megdöbbentette ez a csönd, és az arcokra fogyott rémület. Megérezte, hogy fölindulásában többet mondott, mint amennyit akart. Lehalkult hangon csak ennyit szólott még. Azzal búcsúzom tőletek, amit a Laodikeai egyház angyalának mondott a bárány. Íme, az ajtó előtt állok és kobogtatok. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja előttem az ajtót, belépek akkor, és vele leszek, és ő én velem. A győzedelmesnek megadom, hogy együtt ül velem a trónusomon, mint amiképp én is győztem, és ülök az atyámmal az ő trónján. Akinek van füle, hallgassa, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Letörölve a fölindulástól csorgó könnyeit, békecsókot váltott először a püspökkel, aztán mindazokkal, akik köréje tolongtak. Hajója korán indult, nem várhatta meg a többiek felszólalását, se azt a szomorú szertartást, amelyel az összejövetel befejeződött.
8: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész.
4: Szentpéteresen.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
4: Magója Kalifa.
1: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termék kategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát. iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Paul Bellows amerikai keresztény zenész munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Paul Belos, a New Jersey Mapleshade Township szülöttje, 26 éven át a texasi Lindei Community Christian Fellowship istentiszteleti lelkésze volt.

Feleségével Ritával 2015. januárjában elhagyták Texast és New Yorkba költöztek. Belos zongorán és akusztikus gitáron komponált, és a gitárt részesíti előnyben az istentiszteleti alkalmakon. Felesége Rita Belos szintén keresztény dalszerző.

1995-ben kiadta a The Worship Guitar szériát, amely három videóanyagból áll. Megjelent a The Modern Worship széria, egy 8 oktató DVD-ből álló sorozat az Isten tiszteleten zenei szolgálatot végző csapatok számára.

0: Zeneslávc című műsorunkat hallották, melyben Paul Belos, amerikai keresztény zenész munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót, valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. António Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak. Egy kormányhatározat szerint augusztus végéig kell javaslatot tennie az agrárkamarai választási szabályok reformjára Bóna Szabolcs agrárminiszternek. A cél egy politikai befolyástól mentesen működő, a gazdálkodók érdekeit képviselő agrárkamara kialakítása, valamint a kötelező kamarai tagdíjak rendszerének felülvizsgálata. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten, a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. A miniszter szólt arról is, az altisztek közössége, a honvédség gerince abban az értelemben is, hogy a gerinc adja meg a szervezet tartását. Segítsetek abban, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos, olyan délceg legyen, mint ahogy mi azt magunktól elvárjuk, kérte az esküdtett fiataloktól. A miniszter azt is kérte, hogy példával, ésszel, gerinccel vezessék alárendeltjeiket, és jelezte az ő dolga miniszterként az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa. Mint mondta, a kormány elkötelezett, hogy a megbecsülést és önbecsülést visszaadják a katonáknak. A miniszter tisztességes szolgálatot kért az esküdtett katonáktól. Eljött az őzek párzási időszakának kezdete, a szokásosnál is fokozottabban érdemes figyelni az autósoknak az utakon, nem csupán éjszaka, hanem napközben is óvatosan kell közlekedni, mondta egy interjúban Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara szóvivője. Ebben az időszakban az őzek sokkal mozgékonyabbak, nagyobb területet járnak be, és bizony napközben fényes nappal is sokkal többet szaladgálnak, következésképp a közútra is sokkal gyakrabban tévedhetnek ki. Az őz a legnagyobb egyedszámú és a legelterjedtebb nagy vadfajunk, nem lesz tekintettel az autósokra, nekünk kell figyelni, és nem is csak ott, ahol a vadveszélyt jelző táblát látjuk az út szélén. Ha tehát rosszul belátható szakaszon közlekedünk rossz látási viszonyok között, szürkületben, hajnalban, esőben, inkább lassítsunk le. A megengedett haladási sebesség egyébként sem a kötelező haladási sebességet jelenti, hívta fel a figyelmet a szakember. A köztudatban úgy él, hogy ezek a balesetek ősszel gyakoribbak, akkor van a vadászati főidény. De a helyzet az, hogy a 7000 nagyvad gázolás 80%-ában őz pusztul el, vagy sebesül meg, ezek jelentős része pedig a nyári üzekedés idején történik. A vadgázolás a személyi sérülések mellett komoly anyagi kárral is járhat, ami ráadásul az esetek döntő többségében a sofőrt terheli.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága.
2: Valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá.
1: Rám talált. Vakációs Biblia hét a Farkas utcai templomban.
3: Évről évre megszervezzük a Gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek.
1: Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
4: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. Egy gyülekezeti élet azért valamennyire, egy gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának egyik legrégebbi hagyománya, hogy minden évben egy rózsatővel és emléktáblával emlékeznek meg Beregszász ismert és elismert nő alakjairól. Ebben az évben Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt tisztelektek, akinek emlékezete így már végleg nyomot hagyott Beregszász szívében, a Budapest Parkban. Luszika néni nem csak oktatott, hanem nevelt is. A magyar nyelv és irodalom tanítása mellett szívügyének tekintett a felnövekvő generáció erkölcsi és érzelmi nevelését. Erről Horváth Gabriellával, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának titkárával és Györfi Ágnes pedagógussal, Györfi Mária Ilona lányával beszélgetünk.
3: Szervezetünknek ez talán a legrégebbi programja, ami valóban hagyományosan megvalósul minden évben. 12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát a Beregszász vagy a beregszászi vidék ismert, elismert hölgytagja számára. Nagyon fontos ez nekünk, valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá, és ápolni kell. A 12 hölgy között, akiknek eddig avattunk rózsatövet és emléktáblát, vannak olyanok, akiknek a neve ismerősebb, vannak, akiket csak itt akár a szűk beregszászi emberek ismernek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban nyomot hagyjunk, és nyomot hagyjunk ezek az emberek itt a városunkban. Vannak közöttük pedagógusok, sportolók, népművészek, zenészek, tehát valóban széles a paletta, akiknek emléket állítottunk már, és úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk olyan embernek emléket állítani, aki a beregszászi oktatásban, a beregszászi oktatás nevelés területén alkotott maradandót. Györfi Mária Ilonára esett a választásunk, hiszen ő is egy olyan személy volt itt a beregszászi oktatásban, az iskolai életben, aki szívvel lélekkel pedagógus volt, szívvel lélekkel tette a dolgát. Kollégái, egykori tanítványai nagyon jó emlékekkel, jó szívvel emlékeznek meg róla, és olyan maradandót alkotott, úgy gondoljuk, a magyar nyelv és irodalom oktatásában, amiért ő megérdemli azt, hogy a városban egy emléktábla is őrizze az ő nevét.
4: Mesélj kérlek ennek a hagyatéknak a te életedben való megjelenéséről, és azt, hogy a tegnap láthattad a testvéreddel együtt ennek a alkalmát.
5: Így van, én és a nővérem, Györfi Bárdos Nóra, hagyományosan a családi hagyományokhoz híven folytattuk a pedagógusi pályát. Ahogy a édesanyánk méltatásán is elhangzott, egy több generációs pedagógus dinasztia utódaiként állhattunk mi ott nagyon-nagyon büszkén a tegnapi nap. És igaz, hogy én is rózsahölgy vagyok, de elmondanám, hogy ebben a választásban én nem voltam benne. Én már csak az eredményt kaptam hírül, a felkérést, hogy akkor édesanyánknak emléket állítanának az idén a rózsahölgyek, és nagyon-nagyon mélyen érintett, és nagyon megérintett mind a kettőnket, mert mi és a tanítványai, a pótgyermekei, ezt tudjuk és tudtuk, hogy ő egy fantasztikus ember, pedagógus nagybetűkkel, szívét, lelkét beleadta, a nagymamánktól tanult, havitussal és módszerekkel és mindennel, amit örökségül hozott egy igazgató nagyapa és egy alsós tanító nagymamánktól a munkájába, és dolgozott középiskolába, dolgozott az egészségügyi kollégiumba, de mindenütt hozta azt, amit Lucika nénit jellemezte, mert hogy őt nagyon-nagyon sokan a városban inkább így ismerték, hogy Lucika vagy Lucika néni. A szorosan vett oktatás mellett neki szívügye volt az, hogy az identitását a gyerekeknek megadja és támogassa a nemzettudat. Nem csak minket nevelt erre, hanem a gyerekeiket is az iskolában. Az ünnepek, az egyházi ünnepek fontosságát azokban az időkben is, amikor ez nem volt éppen kézenfekvő. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén ő kapta ezt az emléktáblát és ezt a rózsatövet, mert megmarad az emléke, megmarad az ő mindent átható lénye sok-sok évvel a halála után is. és ez azt hiszem egy olyan ajándék, ami egy gyermeknek, egy unokának felbecsülhetetlen.
4: Maradjunk a rózsahölgyeknek a munkájánál. Ezek a jelképek azt gondolom mindenképpen a jelen generáció számára és az utókor generáció számára is egyfajta jelként van ott, hogy érdemes szolgálni, a közösséget építeni, és hölgyként kiállni különböző korok nehézségeit, és erre az utókor is lehet büszke. Visszajelzések, ilyen jellegű megerősítésekkel találkoztak a munkátok során? Egyrészt az, hogy vannak rózsahölgyek Kárpátalján, ez is egy privilégium a vidékünknek, mert ugye nem lehet mindenki rózsahölgy, hogy találkoztak-e ilyen jellegű jelzésekkel?
3: Igen, úgy gondolom, tehát találkozunk nagyon pozitív visszajelzéssel, jelzésekkel azzal kapcsolatban, hogy eleve van egy ilyen női társaság, ami összefogja a nőket, hiszen a szervezetünk tagjai is csak hölgyekből állnak, és igyekszünk olyan programokat is megvalósítani, ami tehát előhozza ezt a nőiséget, előhozza a nőkben rejlő kedvességet, gyengétséget, ami valóban ránk jellemző, és magával a rózsatő és az emléktábla avatással kapcsolatban is kaptunk már nagyon sok pozitív visszajelzést, hogy valóban olyan hölgyeknek az emlékeit idézzük fel, akikről lehet, hogy nem is hallottak, vagy nem is tudják, hogy ő beregszászi születésű. Tehát például Gulácsi Mária világbajnok párbajtőröző. Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy beregszásznak világbajnok párbajtőrözője van egyébként. Vagy például Osváth Erzsébet, kiváló gyermekíró, a magyar gyermekirodalom egyik kiváló írója, alkotója, szintén beregszászi születésű volt. De igyekszünk olyanokat is megemlíteni, és olyanoknak is emléket állítani, akik itt a mi kis hazánkban alkottak nagyot, például Ladányi Irén nevét, hogyha mondom, aki a beregszászi zeneiskolának az alapítója volt. Tehát neki is köszönhetjük azt, hogy jelenleg Beregszászban zeneiskola működik, és hála Istennek aktívan működik, és ezt is egy hölgy teremtette meg, vagy ő volt az első ilyen lépcsője, hogy ez megvalósuljon. Vannak olyan emléktábláink is, amik nem kifejezetten csak a beregszászi ismert személyekre vonatkoznak. Például, amikor Rákóczi év volt, Rákóczi emlékév kapcsán Zrínyi Ilonának is állítottunk emléket, Fedák Sárinak is állítottunk emléket. Báti Anna, ő beregszászi születésű, de operaénekesnő, egész Magyarországon ismert operaénekesnő volt. Tehát igyekszünk széles skálán mozogni abban a tekintetben, hogy kiknek állítunk emléket, hogy sokféle területről, tehát be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni azt, hogy valóban nagyon sokféle területen tevékenykednek a hölgyek, és alkotnak maradandót, akár itt a városon belül, akár hogyha szélesebb nemzeti skálán nézzük, és mindenképpen ezeket szeretnénk fenntartani, és valóban egy olyan jelet hagyni itt Beregszászban, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékezzünk, vannak olyan kiemelkedő hölgyek, akik tesznek, akik tettek korábban is, korábbi években is, és jelenleg is vannak olyan hölgyek, akiknek reméljük, hogy majd a sok-sok-sok-sok év múlva tudunk majd Beregszászban emléket állítani, mert valóban vannak olyan személyiségek, és nagyon fontos, hogy ezeket a hölgyeket mi megjelöljük, tehát ezeknek a hölgyeknek mi emléket állítsunk, és itt Beregszászban maradjon nyoma annak, kézzelfogható, látható nyoma annak, hogy milyen nagyszerű nők tevékenykedtek Beregszászban és a vidéken.
2: Rózsatővel és emléktáblával emlékeztek meg Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A hét során a résztvevők felfedezhették, hogy Jézus jelen van életünk minden helyzetében, a félelmek, a magány, a betegség, a jólét és a harag idején egyaránt. A gyermekek korosztályuk szerinti csoportokban, bábszínházi előadáson, éneklésen, kézműves foglalkozásokon és játékokon vettek részt, míg a nagyobbak aranymondásokat tanultak és bibliai történeteket dolgoztak fel. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkésszel, majd Ambrus Zsófi zenetanárral beszélgettünk, de az ifis önkénteseket és a résztvevő gyermekeket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten. A riporter Pilbák Kincső.
2: Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkészt kérdeztük.
3: Gyülekezetünknek hosszú-hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a gyermek biblia heteket illetően, ugyanis mindig igyekszünk a nyári hőségben, a meleg napokon nyújtani valamilyen kis menedéket azoknak a gyerekeknek, akik menekülni szeretnének a nyárnak az efféle dolgai elől. Évről évre megszervezzük a gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek. Idén átlagban naponta 38-40 résztvevő fordult meg a programjainkon, és igyekeztünk közösen felfedezni azt, hogy mit jelent az, amikor Jézus ránk talál. Ránk talál a nehéz pillanatokban, betegségünkben, de ránk talál dühünkben, olyankor, amikor félünk vagy aggódunk valami miatt.
4: Tehát a rám talált volt az idei mottó. Van-e valami konkrét üzenet ennek a mottónak?
3: A gyerekek nagyon sokszor iskolai környezetben vagy a hétköznapi környezetben vannak kitéve egyelőre számukra még ismeretlen helyzeteknek. Gondolok ez alatt arra, hogy hirtelen megbetegedés, amikor az iskolai közösségből vagy a gyülekezeti közösségből ki kell maradni. Gondolok arra, hogy sokszor érik őket, és ez napjainknak egy egyre inkább megmutatkozó jelensége, gyakran érik őket negatív impulzusok a mindennapokban. Erre válaszol az idei gyermekbiblia hétnek a program, amikor megpróbálunk közel kerülni ezekhez a helyzetekhez, és felfedezni bennük Jézus jelenlétét. Annak a Jézusnak a jelenlétét, aki mindig ott van mellettünk, akihez bármikor fordulhatunk, aki megengedi azt, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és tőle kérjünk és várjunk segítséget az ilyen és efféle nehéz pillanatokban.
4: Hogyan történt a szervezés, a felkészülés ezekre a foglalkozásokra?
3: Amint közzétették a Cohennek az idei Biblia hétre kialakított tervét, a gyülekezeti munkatársakkal, a parókus lelki pásztorral, a gyülekezet alkalmazott vallástanárnőjével, valamint néhány fiatal, tenni akaró munkatársunkkal, ifisekkel együtt összeültünk, és átbeszéltük először tematikusan azt, hogy miről fognak szólni ezek a napok. Előre megtanultuk az énekeket, próbáltuk közelengedni magunkhoz is felnőttekként a témát, majd következett egy olyan logisztikai rész, amikor beszereztük a szükséges anyagokat, amiket felhasználtunk. Gondolok itt azokra a díszlet elemekre, amelyek segítettek bennünket abban, hogy közelebb vigyük a gyerekekhez a napi történetnek a témáját, illetve a mondani valóját, valamint azokra a szükséges hozzávalókra, amelyek mondjuk egy kézimunkai foglalkozáshoz elengedhetetlenek voltak. Ezt követően a gyermekhetet megelőző héten minden nap összegyűltünk, megbeszéltük a tennivalókat, minden reggel áhítattal, munkatársi áhítattal kezdtük a napot, és utána belelendültünk a foglalkozásokba.
4: Milyen foglalkozásokon vehettek részt?
3: A napjaink szerkezete nagyjából úgy nézett ki, hogy reggel a templomban egy áhítaton, közös áhítaton vettünk részt. Az áhítaton jómagam voltam a szolgálattevő, és igyekeztem minél szemléletesebbé tenni a napi bibliai üzenetet. Ezt követően átvonultunk a parókiának a hűvös alaksorába, ott pedig kezdetben az elmúlt napon megtanult énekeket ismételtük át. Ezután következett a bibliai történetnek a dramatizált előadása, az aranymondásnak a megtanulása, újabb énekeknek a tanulása, majd a kiscsoportos beszélgetések. A kiscsoportos beszélgetéseket három különféle generációnak igyekeztünk megtartani. A legkisebbek a gyülekezet vallástanárnőivel maradtak. A középső csoportot, ami első, második, harmadik osztályosokból állt, én vezettem, az ennél nagyobb gyerekeket pedig két ifjúsági munkában is jártas munkatársam kísérte el. Ilyenkor különféle játékokat játszottunk, nem csak a Biblia hét terve által előírt játékokat, hanem azon kívül próbáltuk gazdagítani a lehetőségeket. Próbáltuk így is a témát minél kézzelfoghatóbbá tenni számukra. A nap végén pedig ismét összegyűltünk, gyorsan ismételtünk egyet, nem maradt el természetesen közben, ezt nem mondtam, a 10 órai is, amikor valamilyen csemegével próbáltuk meglepni a gyerekeket, és közösen zártuk a napot imádsággal.
4: És mi az, amivel a gyerekek hazatérhettek egy-egy nap végén, majd a hét végén?
3: Hazatérhettek materiális kézzelfogható dolgokkal, ugyanis a kézimunkás foglalkozások során a történeteknek egy-egy fontos témáját vagy elemét megpróbálták így materializálni, kézzelfoghatóvá tenni, de én hiszem azt, hogy valamilyen lelki töblettel is hazatértek. Általában ezt a tapasztalat is megerősítette, ugyanis a következő napi ismétlésnek a során azt tapasztaltuk, hogy mindig van válaszuk az elmúlt napi témával kapcsolatosan, és kérdéseik is vannak, és ez hatalmas elégtétel is volt számunkra, vezetők számára.
2: A programokról és az önkéntes munkáról Ambrus Zsófi zenetanárt, majd a besegítő ifiseket is megkérdeztük.
4: Idén június 29 és július 3 között zajlott a vakációs Biblia hét itt a Farkas utcai református templomban. A mottója idén a rám talált. Mit jelképez ez a mottó? Illetve ha voltak felosztott témák a hét minden napjára, akkor mik voltak ezek?
5: Hát a hétnek a felosztott témái, azok ehhez a mottóhoz köthetőek. Jézus rám talál, és akkor ezután jön a minden napi téma. Jézus rám talál magányomban, betegségemben, gazdagságomban, félelmemben és dühömben.
4: Milyen fajta foglalkozásokkal lehetett nekik átadni azt, amit a motto kínált?
5: Hát ez korosztály függő szerintem, de van kézimunkázás, ilyen beszélgetős alkalmak, játék.
2: Ti önkéntesként vettetek részt ezeken a napokon. Szerintetek a kézműves munkákon túl mi az, amivel a gyerekek hazatérhetnek? Egy-egy nap végén, vagy akár a hétnek a végén.
6: Szerintem a gyerekek még hazavihetnek egy nagyon jó élménybeszámolót. Lehet, hogy úgy mennek haza, azzal emlékezve, hogy nagyon örültek.
7: Szerintem ezen a Biblia héten, amit a gyerekek hazavittek, az nem főképp a történet volt, hanem az élmények, a közös játék, a kézi munkák, az új barátok esetleg, amiket gyűjtöttek.
2: A foglalkozások korosztályok szerinti csoportokban zajlottak. A gyerekek többek között bábszínházas előadáson, közös éneklésen, kézműves foglalkozásokon vettek részt, a nagyobbakra aranymondások vártak. A résztvevőket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten.
8: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
9: Minden. Nagyon jó volt, szórakoztató, csak kár, hogy már vége van.
8: Mit készítettél ma a kézműves foglalkozáson?
9: Hát ma egy ilyen szemüveget, de én inkább ilyen maszkabáló szemüvegnek mondanám.
10: Nagyon jól éreztem magam. Tetszett a bábszínház, hogy egy csomó kreatív kézműveskedések voltak.
8: Melyik volt a kedvenc napod?
10: A péntek.
8: Neked mi volt a kedvenc programod? Mi tetszett a legjobban?
10: Amikor ott felléptek.
8: Színház?
10: Igen, az volt.
8: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
10: Jól!
8: Miket csináltatok?
10: Kézimunkástunk fákat, énekeltünk.
8: Elmondod, hogy neked mi tetszett a legjobban?
10: A cigáspár.
8: Azt készítettetek ma?
10: Igen.
8: Mi készült a kézműves tevékenységen?
11: Egy napocska, ami egy szívet tart.
12: Én egy ilyet készítettem, meg Kinga is. Nézd, milyen szép.
8: És ez micsoda, elmondod?
12: Ez egy max. Nekem is van, és olyan, mint egy bagoly.
8: És ezzel ilyen farsangra is készült?
12: Igen, és még lehet tehát tenni még a semmükre.
13: Van egy pászika is rajta.
12: Igen, és egy lila, ez pedig fehér.
8: Milyen tevékenység, milyen program tetszett neked a legjobban?
12: Mindegyik.
8: A bábszínház tetszett?
12: Igen.
8: Melyik volt a kedvenc szereplőd? Emlékszel még a szereplőkre?
12: Igen, és Tákeus tetszett a legjobban.
14: Nagyon jól megszerveztek mindent, sokat tanultunk Istenről, Jézusról, és megtanultuk használni az énekeskönyvet. Sokat játszottunk, sokat beszélgettünk Jézusról és az elmúlt napokról. Sok mindenki megértette azokat a dolgokat, ami igazából, ha ha elolvasod a Bibliában, nem nagyon érted meg, de így megértetted jobban.
2: Most itt a legutolsó alkalommal elhangzottak a napoknak az összesítői. Egyet fel tudsz-e idézni, hogy melyik napnak mi volt az üzenete?
14: Például a hétfőnél aranymondásban az volt, hogy erősen fogom a jobb kezed, és azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás 41:13.
7: Hát nekem a kedvenc napom az a csütörtök volt, akkor volt ez a Zákeusos történet, abban én voltam a főszereplő, én voltam ugyebár Zákeus, ez tetszett nekem benne a legjobban. És hát kedvenc aranymondásom ugye az, amit az előbb elmondott Emma, hiszen tényleg erőt tud adni ez a mondat a mindennapokban.
15: Nekem a mai nap volt a kedvencem, és az a tevékenység, hogy ma ettünk pizzát. Az az aranymondás tetszett a legjobban, amit most mondtak el a többiek is.
1: Rám talált címen szerveztek vakációs Biblia hetet a Farkas utcai templomban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
16: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
17: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, egy gyülekezeti élet azért valamennyire, egy gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház? Vagy mihez viszonyítva nagy? Vagy mit jelent az, hogy hatalmas? Mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik. Vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy is, és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
16: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte.
17: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
16: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy ittanóra keretein belül.
17: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel vagy egy égei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá, nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet, mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém, és elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért hát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymás

0: ők veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
1: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, hogy ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
0: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
1: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, elédettem az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten

0: meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám a gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
1: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
0: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem elsorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek, hangosan, velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol ráéreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés, tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni, de ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megére az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van. Ilyen hétköznapi dolgokban is, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Isten. Ennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban, egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
1: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányában. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős, meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekélyciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola. Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén némi nedvesség hatására gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű klasszikus hőzivatar is. Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja. Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel református szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekar közreműködésével a Nemesbiki Református templomban. Az alkalom végén a szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
2: Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyház kerület püspökével beszélgetek. Püspök urat, hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősök otthon, Nemesbik idősök otthon a 30. évét ünnepli.
3: Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységre fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgálatom, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügy, itt gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
2: Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
3: Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árvák, özvegyek, gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
2: Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretet Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
4: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
2: Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
4: Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
2: És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
4: Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
2: Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
4: De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten is a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a vécére közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
2: És milyen programokat szoktak szervezni a református szellem, miként jelenik meg itt az idős otthonban?
4: Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30-kor egy áhítattal kezdődik az élet. Aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az ígét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
2: És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
4: Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhába való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
2: Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le ez önben?
4: Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
2: Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
4: Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
2: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
4: Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
2: Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
4: Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk. És hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együtt munkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
2: Dr. Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával folytatom az összeállítást. Milyen szerepet, mit is töltenek be itt az idősek otthona részére, hogyan foglalkoznak vele?
5: Az idős otthon általában és a református egyházban alapvetően három üzenetet hordoz, hiszen nem csak ápol és gondoz és segít szociálisan rászoruló emberek számára, hanem az egyházi intézményeknek mindig van egy két további fontos szolgálata. Az egyik tehát közvetlen a segítségnyújtás azoknak, akik erre van szükségük, de ezzel együtt az, aki református intézményben dolgozik, annak tudnia kell, hogy ez a segítségnyújtás, miután az emberek fájdalmát, szenvedését enyhíti, ezáltal Isten országát is építi már itt ezen a földön, hiszen a minden egyes ápolás, minden egyes segítségnyújtás valójában bizonyságtétel az élő Úrról. És minden ilyen bizonyságtétel ahhoz vezet, hogy minden intézmény egy lelki épületté válik, tehát ahogy most letettük az alapkövet, és lesz majd egy csomó beton odaöntve, azok mind holdkövek lesznek, de abban a pillanatban, hogy ez el fog indulni, annak idején majd a szolgálat, reménység szerint néhány év múlva, és ahogy mostani intézményben is folyik a szolgálat, az valójában nem kő és fa, hanem valójában élő kövek épülnek lelki otthonná. Minden református intézmény, amely időseket segít, valójában így biztosít lelki otthont a benne élő idősek számára. A harmadik szintje a segítségnyújtásnak vagy a szolgálatnak az, hogy a minden ilyen intézmény és minden szeretett szolgálat munka valójában nem csak Isten országát építi ezen a földön, hanem előre mutat a mennyei Jeruzsálemre, mert hogyha itt csökkentjük az emberek fájdalmát, szenvedéseit, gyászát, és velük osztozunk, és a fájdalmak elhordozásában, azzal mi mindig előre mutatunk a mennyei Jeruzsálemre, ahol már nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, nem lesz könyv, nem lesz gyász. Tehát a református szeretett szolgálati intézményeknek mindig ez a hármas küldetése van. A konkrét ember konkrét helyzetében helytállni, segíteni, osztozni, közösséget vállalni vele, másodjára Isten országát építeni és bizonyságot tenni a bennünket körülvevő világnak és társadalomnak, a harmadik pedig felmutatni azt az élő reménységet, ami majd a mennyben vár ránk.
2: Főigazgató úr, lelkiekben hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogy itt a Nemesbiki idős otthon a működésének 30. évét töltötte be?
5: Mindenképpen megilletődöttséggel és hálaadással, hiszen egyik oldalról a mindig egy fontos dolog, hogyha az Úristen megengedi egy kerek évforduló megérését, az mindig azt jelenti, hogy azzal a kötelezettséget is ad. Azt a kötelezettséget, hogy visszatekintsünk erre az útra, visszatekintsünk arra, hogy mennyi minden változott. Az idősek, akiket segíthettünk, mi magunk, az egyház, a társadalom, minden. Egyedül egy dolog volt ugyanaz, mint akkor, mint most, az Úr. Ahogy én idéztem a köszöntésemben is Mikás próféta könyvéből, amikor Isten azt mondja, hogy én nagyon sokat változtatok, de én ugyanaz vagyok, ugyanaz maradtam, én változatlan vagyok, és nekünk ez volt a legfontosabb. A másik pedig a hálaadás, hogy mi minden mentünk keresztül ebben a 30 évben, és hogy mi mindent engedett meg Isten, hogy ezekből minden nehézségben, minden megpróbáltatásban elrejtette a, nem csak a kimenekedést, hanem a gyarapodást és a növekedést. A harmadik dolog pedig az volt, hogy minden emlékezésben valójában az van benne, hogy láttatni kell azt, hogy ez az intézmény akkor épült a 90-es években, amikor nem volt uniós csatlakozás és támogatás, és nem voltak hazai állami források, idős otthonok, nem volt működési támogatás, normatív támogatás, és nekünk ma élő szolgálatvezetőknek és szolgálattestvéreknek, ahol már van állami támogatás, és vannak különböző lehetőségek, sokkal nagyobb nyitott tér van az egyházak számára a szolgálat építésére, indítására, működtetésére, mint annak idején. Nekünk mindig nagy-nagy hálával kell emlékezni eleinkre, akiknek nem adatott ilyen kedvező feltételrendszert, mégis a hit bátorságával ő csak két dologra néztek, az egyik a nyomorult ember, a másik pedig Krisztus. És ez a kettő nekik elegendő volt arra, hogy elinduljanak. Nagyon sokat látunk, sok olyan gyülekezetet, sok olyan testvért az egyházban, aki csak a körülményekre néz, csak a habokra, csak a hullámokra, de arra, hogy a csónakban ott van Krisztus, arra nem. Ez az intézmény és ennek az indítása 96-ban pontosan erre utal, hogy ne nézzünk a habokra, ne nézzünk a körülményekre, egyedül a rászoruló emberekre nézzünk, a terheket cipelő, nyomorúságos helyzetben lévő emberekre nézzünk, az akadályozott, nagyon nehezen ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idősekre nézzünk, és Krisztusra.
2: A szeretett szolgálat nagyon sok fajta típusú missziót teljesít, ha mondhatjuk így, az idősek ellátása mennyivel másabb a többitől, mennyivel különlegesebb, mi mást igényel esetleg?
5: Több szempontból is eltér, vagy különleges, vagy külön hely, inkább úgy mondom, külön helyet igényel, vagy jelöl ki az egyház szeretett szolgálatában. Egész egyszerűen azért, mert a jelenleg diakoni intézmények által ellátott embereknek, ugye 73 ezeren vannak ma, a 148 gyülekezet, és ugyanatt megyék, kerületek által ellátott emberek száma, ennek fele idős. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyülekezetek, hogy az egyház bármely testülete elindul a szociális segítségnyújtásban, az intézményes diakoniai szolgálat építésében, akkor döntően a legtöbb esetben az esetek túlnyomó részében az idősek iránti elkötelezettség mozgatja. Az idősek iránti szolgálat a legősibb, a leghagyományosabb, a legkomolyabb tradíciókkal rendelkező szolgálat a gyülekezeti diakóniában is, és az intézményes diakóniában is. Nem csoda, hogy amikor elkezdtek nyílni a lehetőségek, akkor a házi gondozás, az idősek napközi ellátása és az idős otthonok szinte robbanásszerűen fejlődtek több ütemben. És így értünk el oda, hogy ma Magyarországon a 60 ezer idős otthoni férőhelyből 6 ezeret református gyülekezetek működtetnek, tehát a teljes idős ellátás 10%-a református egyház által fenntartott, ami csak hálaadással lehet. Ez is olyan nagy felelősséget is jelent, hogy folyamatosan fejlesszük ezeket a szolgálatokat és ezeket az intézményeket, hogy minél jobb és jobb ellátást tudjuk nyújtani. Ezért a megkülönböztetett jelentősége. A másik, ami megkülönböztetett jelentősége van, hogy országosan a 60 ezer férőhelyre 43 ezeren várakoznak. Tehát nincs még egy olyan területe a szociális ellátórendszernek Magyarországon, ahol egyrészt már most jelentős hiányokkal küzd az ellátórendszer. Tehát majdnem annyian várakoznak, mint ahányan bent laknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly krízis van, hiszen több tízezer, de százezer felül van azonnak az idősenek a száma, és semmilyen intézmény ellátást nem kapnak. Tehát a családjuk pedig szinte tehetetlenül küzd azzal, hogy anya vagy apa demens, anya vagy apa gondozásra szorul, szakápolásra szorul, beszorult a krónikus ágyra a kórházban, már szeretnék kipakolni, és akkor hogyan tovább, és napi 5 telefon kapunk. Elképesztő. Svájcban a 100 férőhelyre 184-en várakoznak. Tehát elképesztő már, ami most van. A másik pedig az, hogy ugye elindult az idősödési folyamat Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy kb. 2030-40 környékén egy nagyon komoly. Akkor nagyon sok, tehát a 70-ben születettek, a Ratkó unokák ugye akkor fognak belépni a 65 éve felüliekbe, az időskorba, és azt követően 40-es években egy elképesztő nagy demográfiai nyomás fogja az idős rendszert érinteni, és a mai rendszer sem szerkezetében, sem mennyiségében nincs erre fölkészülve. Ezzel az átadóval és ezzel az alapkületétellel mi ezt szerettük volna jelezni, hogy az egyház már most készül erre az időszakra.
2: Viktorné Kardesarikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
6: Az én szívemben is hála-hála. Hála van, sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkozunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, ki hány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
2: Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a Szeretet Otthon életébe.
6: Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé, az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik. Egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kisfaluban, Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbábai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe, de ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt, frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal. Az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat. Ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosra fűzni egymással, gyülekezet és Szeretet Otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a Szeretet Otthon felé ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom, vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is néznek ki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és hogy a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
2: Lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
6: Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy, mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jártak, járnak ma is, és egyszer azt mondta, még a kezdet-kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb. Lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükbe, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenőben van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza szeretett otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét. Honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
1: Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekar közreműködésével a Nemesbiki Református Templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid Beli összeállítását hallották.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadvány a szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
3: Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet. Ugye van 3 történelmi kisregényem, azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard Kékmezőben, amelyik a Muhi csatáról szól, ugye annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásáról,

0: Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet, és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a Várpalota ügye, amit még a Mátyás királyféle Várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként. Benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel. És akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő. Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Druget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár is, ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
0: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek. Magyar pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére, hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
0: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor után oldalán, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és

0: Ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, hogy a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
1: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvben mutató, ahol ott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt?
0: Hát, mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen a diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szentrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
1: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
0: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából át, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentő sereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostrommal kapcsolatban.
1: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
0: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam 3 történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik. Ugye írtam a tatárkorról, írtam a kuruszokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a Szikszó csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
1: Kutatásaidat merre, hol tetted?
0: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt 2 évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni. Ennek köszönhetően ugye például, aki a Szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztüli dolgokat is.
1: Szikszó mikor mutatott be ezt?
0: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most el szabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha ne lőjük le, az a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
2: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa Szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát, iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Olvasható a múzeum közleményében. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. A minimum 3 könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.
0: Az időjárásról.
1: A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Paul Bellows amerikai keresztény zenész munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Paul Belos a New Jersey Mapleshade Township szülöttje, 26 éven át a texasi Lindei Community Christian Fellowship istentiszteleti lelkésze volt.

Feleségével Ritával 2015. januárjában elhagyták Texas-t és New Yorkba költöztek. Belos zongorán és akusztikus gitáron komponált, és a gitárt részesíti előnyben az istentiszteleti alkalmakon. Felesége Rita Belos szintén keresztény dalszerző.

1995-ben kiadta a The Worship Guitar szériát, amely három videó anyagból áll. Megjelent a The Modern Worship széria, egy 8 oktató DVD-ből álló sorozat az Isten tiszteleten zenei szolgálatot végző csapatok számára.

2005-ben kiadta a God Songs című könyvet. A dalíráson kívül Belos számos szemináriumon vesz részt istentiszteleti vezetők és zenészek számára Észak-Amerikában és Ázsiában.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Paul Belos, amerikai keresztény zenész munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Fornitura. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót, valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. António Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak. Egy kormányhatározat szerint augusztus végéig kell javaslatot tennie az agrárkamarai választási szabályok reformjára, Bóna Szabolcs agrár.